0: Segíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak a hatalmas tanúságtételévé válhat. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az Úrangyala elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogokat, és állítsák meg az erőszak spirálját Ukrajnában és Oroszországban. Szerdán a paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Szerdán a paksi atomerőműben tartunk kormányülést, és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Meghozzuk az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, írta a kormányfő. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett ismeretlen tettes ellen feljelentést a miniszterelnökség, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött, összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. Erről a miniszterelnökség kedden tájékoztatta a táviratérodát, hozzátették. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa, az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének Baka András köztársasági elnökké választása után tartott beszédében a parlamentben. Baka András kiemelte, az előző időszakban szembeállították egymással a különböző társadalmi csoportokat, és azt akarták elhitetni velünk, hogy aki mást gondol, az nem egyszerűen téved, hanem ellenség. Az ország azonban nem tud úgy közös jövőt építeni, hogy közben polgárai egymásban ellenséget látnak. Hangsúlyozta, egyszerre feladat az igazságtétel és az önmérséklet. A jogsértéseket fel kell tárni, a közpénzek felhasználását ellenőrizni kell, ugyanakkor nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. A nemzet egységének kifejezése mindenekelőtt pártpolitikai semlegességet jelent, de semmiképpen sem jelent értéksemlegességet, mondta Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben tartott beszédében. Egy modern, demokratikus társadalom szükségképpen sokszínű, különböző világnézetek, politikai meggyőződések, életformák és érdekek léteznek egymás mellett. Ezek között lehetnek mély, időnként feloldhatatlan ellentétek is. A köztársasági elnöknek egy ilyen ellentétektől feszített, sokszínű közösség képviseletében mindig el kell ismernie a különböző nézetek legitimitását, a többségi és kisebbségi álláspontok megjelenítésének jogát. Egy alkotmány stabilitását az adja, hogy a társadalom széles köre sajátjának tekinti, fogalmazott a megválasztott államfő az országgyűlésben mondott beszédében. Baka András figyelmeztetett arra, hogy ha az alkotmányt ismét kizárólag a pillanatnyi többség alkotmányaként hozzák létre, akkor ugyanazt a hibát követik el, amelynek következményeit most megpróbálják felszámolni. Megalkotása ezért is szükségképpen több kell, hogy legyen a parlamenti jogalkotásnál. Széleskörű társadalmi és szakmai vita, valódi politikai egyeztetés és olyan eljárás szükséges, amely önmagában is kifejezi azt a demokratikus kultúrát, amelyet az új alkotmánynak a későbbiekben védenie kell, tette hozzá. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csak nem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz EU-s forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat közel 57%-át. A miniszter tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Idén nincs olyan megye Magyarországon, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson, ismertette. Végül az időjárásról. Szerdán sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett. Csapadék nem lesz. az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Mikroműanyagok a szervezetünkben, már az agyszövetben is, és általában véve mindenhol. A műanyagokról sok mindent tudtunk eddig is, ha végig

0: szervezetünkben?
1: Sajnos azt kell mondani, hogy ma már szinte mindenhol. Talán pont az agyunkat kivéve, ahová nagyon még nem nagyon tudnak eljutni, egy csodás kis élettani szervnek köszönhetően, de egyre több helyen mutatják ki. Tehát ugye kezdetben a bél belső terében sikerült kimutatni ezeket a műanyag szemcséket, aztán a bélfalban, utána a keringésben, belső szerveinkben, és ma már ott vagyunk, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz olyan ember találni, akinek a szervezetében ne lehetne kimutatni a mikroműanyagok jelenlétét.
0: Na de hogyan lehet kimutatni? Tehát éppen az a dolog lényege, hogy nagyon kicsi, és a műanyag az egy ilyen furcsa valami.
1: Hál' Istennek elég jól ismerjük már a sejtjeinket ahhoz, hogy egy mikroszkópos metszeti képen meg tudjuk különböztetni azt, ami odavaló, és azt, ami nem. Tehát ez ilyen vizuális módon megkülönböztethető. Nyilvánvalóan egy mikroműanyag szemcse nem sok mindent csinál egy sejt belsejében, azon kívül, hogy gyengíti azt.
0: Honnan van a mikroműanyag? Hogyan kerül a szervezetünkbe?
1: Sajnos természetesen abból a rengeteg műanyagból, amit az emberiség valaha is előállított, mert hát bármennyire is úgy gondoltuk, mondjuk 50-100 évvel ezelőtt, hogy ezek a műanyagok ilyen eternálisak, örökké valók, és soha nem történik velük semmi, mára már tudjuk azt, hogy gyakorlatilag abban a pillanatban, ahogy legyártjuk, elkezdődik a degradációjuk, tehát a lebomlásuk, és sajnos ez azzal jár, hogy miután ők hatalmas nagy molekulák, több 1000-10000 szénatom egységből áll, hogy kicsi darabkák töredeznek le belőlük, és ugye ezek a mikro vagy nanoműanyagok, tehát hogy gyakorlatilag ezek a mikroműanyagok, ezek a mi műanyag szennyezésünk következtében jutottak el ma már gyakorlatilag mindenhová, mert hiszen körbevesznek minket.
0: Na de mégis a leggyakoribb szennyezési forrás az mi lehet? Az a palack, amiből iszom a vizet, vagy micsoda?
1: Ezt nehéz lenne így megmondani, főleg táplálkozás tudományi oldalról, de nyilvánvalóan a környezeti szennyezők között, tehát az, amit a környezetünkben találunk, a csomagolóanyagok valószínűleg vezető helyet töltenek be, hiszen millió tonna számra használjuk a különböző csomagolóanyagokat mindenféle áruk csomagolására, amelyek aztán ugye általában egyetlen egy használat után a szemétben, rosszabb esetben adott esetben például az óceánban végzik, ahol aztán szépen töredeznek, elpárologva a vízzel együtt a felhőkbe jutnak, és szó szerint még az esővel is mikroműanyag részecskék jutnak majd utána a mi szervezetünkbe. De ha táplálkozási oldalról nézzük, akkor bármilyen meglepő ma már a ivóvíz az egyik legnagyobb mikroműanyag terhelést jelentő élelmiszerünk, mert hogy nem találunk ma már olyan vizet, csapvizet, természetes vizet, amelyik ne lenne jelentős mértékben mikroműanyagokkal szennyezett.
0: Na de honnan a vezetékből jön ez a mikroműanyag, a műanyag vezetékekből, műanyag csövekből, vagy magából a forrásból?
1: Jelentős részben valóban a vezetékből, ugye mióta nem ólom, meg eternit, pala, meg hasonló vezetékeket használunk, azóta ugye műanyag csöveket, ugye ezt mindenki láthatja, aki látott már csőtörést, ugye hatalmas fekete, kék csíkos csövekkel állítják helyre, ezek a legkisebbtől a legnagyobbig kaphatóak, nagyon olcsók, nagyon jó, könnyen feldolgozhatók, csak sajnos mikroműanyagokat bocsátanak ki, tehát valóban az egyik forrás az maga a csővezetékrendszer, de ezt nem mehetünk el amellett, hogy ma már a mikroműanyagok a talajvízben is jelen vannak, hiszen mi magunk is termeljük őket. Azzal, hogy kimossuk például a ruháinkat, ezzel mikroműanyag darabkák milliárdjait engedjük be a lefolyóba, és ezen keresztül a természetes vizekbe.
0: Mert a ruhák is műszálasak.
1: Természetesen a ruhák is műszálasak, azok is töredeznek, és hát ugye annak kapcsán, aminek kapcsán elkezdtünk mi beszélgetni, hogy kiköpünk egy rágógumit, az is a talajba kerül, az is szennyező lesz, és mikroműanyagokra bomlik le.
0: Mert a rágógumi is műanyag?
1: Ma már műanyag, tehát gyakorlatilag ugye egy 50-60-80 éve már nem ez a természetes növényi gyantákból, egy csikülből állítják elő, hiszen nem volna elég a világon annyi, abból az anyagból, amennyi a mi rágógumi fogyasztásunkhoz elég, úgyhogy ilyen élelmiszeripari műanyag, polivinil, acetát, polisztirén és hasonló anyagokból készítenek egy rágható masszát, ami természetesen műanyag, viszont ugyanígy mikroműanyag keletkezéssel jár együtt a használata.
0: Na de az ember mindenfélét megeszik. Nem csak műanyagot, mindenféle egyebet, és aztán ezt a szervezet elintézi. Tehát megesszük, de a szervezetünkből el is távozik. A műanyag az nem, a mikroműanyag az nem?
1: Természetesen. Tehát maga ez a mikroműanyag téma is még egy viszonylag friss kutatási terület, hiszen 40

0: Éve nagyjából még azt se tudtuk, hogy léteznek mikroműanyagok, tehát 20-30 éve kezdtük el komolyabban kutatni, és még ma is csak a sötétben tapogatózunk, hogy igazából mit okoznak, és hogyan metabolizálódnak a szervezetben ezek a mikroműanyagok. Nyilvánvalóan a legnagyobb része, hogy bejut, az ki is megy. Tehát a széklettel, a vizelettel, nehogy Isten, akár az izzadsággal is kiválasztunk nagyon-nagyon sok mikroműanyagot. A baj azzal a kicsi résszel van, ami bent marad, és bejut adott esetben a sejtek belsejébe is.
1: Na de mit okoz? Tehát milyen hatásai lehetnek? Tudjuk már, hogy milyen hatásai vannak? A kutatások már annyira előre tartanak?
0: Szintén az elején járunk még az ilyen kutatásoknak, de azt tudjuk, hogy képes megváltoztatni például a bél mikroflóráját, amiről ugye már elég régóta tudjuk, hogy ugyanolyan egyéni, mint például az új lenyomatunk, tehát mindenkinek teljesen saját mikroflórája van, és amennyiben ez fölborul, hát lehetnek immunrendszeri problémák belőle, de akár például egy elhízás is bekövetkezhet miatta, hiszen már tudjuk jól, hogy a bél mikroflórája és azon belül a különböző baktérium törzsek aránya az hatással van arra, hogy hogyan hasznosítjuk, hogyan metabolizáljuk a táplálékainkat. Aztán a különböző gyulladások is felelős, vagy különböző gyulladásokért is felelősek ezek a mikroműanyagok, hiszen hogyha ott bent vannak, akár csak a bél falában, nehogy Isten, azon túllépve bekerülnek a keringésbe, nyirokkeringésbe, egyéb szervekbe, hogy azok nem odavaló dolgok. Ezt a szervezet immunrendszere, meg maga a szervezet is igyekszik eltávolítani, de miután nagyon nehezen tud tőle megszabadulni, ezért ez egy gyulladásos folyamatot indít el, tehát ilyen krónikus gyulladás lesz a következménye a mikroműanyag fogyasztásunknak, ennek mindenféle velejárójával. Vannak olyan kutatások, kicsit előre szaladva, amik akár például daganatos betegségekkel is kapcsolatba hozzák ezeket, de azért azt hozzá kell tennünk, hogy ezek multifaktoriális betegségek, tehát egy daganatos betegség nem egyetlen egy tényező miatt szokott kialakulni, hanem általában több tényező egymásra hatása miatt. Tehát nehéz lenne azt mondani, hogy a mikroműanyagok akár tumoros betegségeket is okozhatnak, de valahol ott járunk, hogy ma még nem tudunk róluk mindent, de azt tudjuk, hogy nem jók.
1: Na de akkor most félnünk kell? Tehát mikroműanyag van a szervezetünkben, a környezetünkben mindenhol, nem tudjuk elkerülni, de illetve majd kérdezem, hogy el tudjuk-e kerülni, de nagy valószínűséggel egészen elkerülni nem tudjuk, akkor most ez mennyire nagy baj, vagy mennyire nem nagy baj?
0: Nagyon a folyamat elején járunk még, hogy megmondjuk, hogy mennyire nagy baj, mennyire nem nagy baj. Én inkább arra tenném a tétemet, hogy ez egy elég nagy problémát jelenthet, és a következő évtizedek egy komoly egészségügyi kihívását kezdjük el egyre jobban föltárni, de attól félnünk nem kell. Tehát miután ezek a betegségek, amiket a mikroműanyagok okozhatnak, multifaktoriálisak, tehát kell hozzájuk több tényező, ezért nagyon sokat tehetünk azért, hogy ne legyünk betegek, még akkor sem, hogyha mikroműanyag terhelés ér bennünket, már pedig mindenkit ér, aki civilizált környéken tartózkodik, tehát valószínűleg egy nagyságrenddel kisebb, mondjuk egy őserdőben élő érintetlen törzsnek a mikroműanyag terhelése, de még nekik is van mikroműanyag terhelésük, mert a szél, a levegő, a vulkánkitörések, a tenger, amiről ugye beszéltünk, az mind-mind oda sodorja ezeket a mikroműanyag darabkákat, tehát éppen ezért félnünk nem kell, tehát addig, ameddig nem tudjuk konkrétan beazonosítani, hogy már pedig milyen betegséget okoz, és hogyan léphetünk fel ellene, addig inkább tudatosnak kell lennünk, nem félősnek.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója. A mikroműanyagokról van szó, és a táplálkozásról úgy egyébként is. A mikroműanyag, ha egy 100 évvel ezelőtt élt ember szervezetében megnéznénk, ott is lenne?
0: Nem tartom valószínűnek. Ugye a műanyagok gyakorlatilag teljes egészében mesterséges anyagok, a természetben nem keletkeznek, még extrém körülmények között sem. Tehát, hogy 100 évvel ezelőtt még ugye nem tartottunk ott, hogy ilyen különböző műanyagokat tudtunk volna előállítani. Amiket tudtunk, azok ugye olyanok voltak, hogy tényleg teljességgel vízben oltatatlanok, használhatatlanok, és olyan kis mennyiségben tudtuk előállítani, hogy ez nem volt jelen. Ez az utóbbi 50-60 évnek a szennyezése gyakorlatilag, amit mi most tapasztalunk. Tehát ugye a korai műanyagok, azok mostanra töredeztek le, bomlottak le teljesen mikroműanyagokká a környezetben, és ehhez járulunk mi hozzá azzal a hatalmas mennyiségű műanyaggal, amit nap mint nap felhasználunk.
1: Említette az elhízást. Lehet, hogy az elhízás elterjedésében is szerepe van?
0: Érdekes teória. Az elhízás is egy olyan betegség, hiszen az egy betegség, amely nagyon-nagyon sok faktoron alapul, tehát nem lehet egyértelműen például a táplálkozást, vagy egyértelműen a mozgás hiányát, vagy egyértelműen a géneket, vagy egyértelműen a hormonokat azonosítani mögötte, hanem valószínűleg ezek összessége kell hozzá. És a mikroműanyagokról is tudjuk, hogy például képesek beavatkozni a szervezet hormonális folyamataiba, vagy mondjuk azzal, hogy egy folyamatos gyulladás tartanak fönt a szervezetben, vezethetnek akár egy extrémebb energiafelvételhez, vagy egy csökkent energialeadáshoz, és ugye az elhízás patofiziológia ez még mindig nagyon egyszerű, több energiát viszünk be, mint amennyit elhasználunk, és akár így vezethet elhízáshoz is.
1: Egy pillanatra leragadnék itt az elhízásnál. Én mondjuk 21 néhány évvel ezelőtt voltam Amerikában, és elcsodálkoztam azon, hogy milyen sok kövér ember van. És mai szemmel visszanézve azt mondom, hogy nincs is több kövér ember ott, mint itt Magyarországon. De mondok mást is. Ha régi magyar filmeket néz az ember, akkor azt látja, hogy a szereplők ott Schneidig, mondhatnám azt is, hogy karcsú, egyáltalán nem elhízott emberek. Egészen máshogy néznek ki, mint a maiak. De hát akkor mi történt? Annyival többet eszünk, vagy annyival több gyors éttermi ételt eszünk, vagy mi az ok?
0: Túlzó egyszerűsítés lenne például a gyors éttermi ételeket hibáztatni, ezért kétségtelenül nem tartoznak a legegészségesebb választások közé. Ugyanakkor a magyar emberek gyors éttermi ételfogyasztása az egészen elhanyagolható mértékű. Nagyjából egy gyors éttermi menü per év per fő szinten vagyunk, tehát nem emiatt tehát nem hízunk el. Nem azt mondom, hogyha valaki minden héten, vagy akár hetente többször eszik ilyet, az valószínűleg nem tesz jót a szervezetével, én ezt semmiképpen sem tanácsolnám, de más okok vezettek ahhoz, hogy ma Magyarország hasonlít a 20 évvel ezelőtti Amerikára. Még mindig nem hagytuk le, tehát még mindig előttünk vannak.
1: Még Amerika még kövérebb?
0: De elég gyorsan zárkóztunk föl, tehát ma már ott tartunk, hogy a felnőtteknek a kétharmada az túlsúlyos vagy elhízott, és az a baj, hogy egyre inkább emelkedik az úgynevezett elhízottak aránya, mert ugye a túlsúly az még csak egy olyan picike, de az elhízott az, aki már orvosi szempontból, vagy táplálkozási élettani szempontból is komoly kihívásokkal küzd a súlya terén, és hát ezért okolható egyrészt az élelmiszerbőség. Tehát, hogyha megnézzünk egy régi magyar filmet, akkoriban ugye a hipermarketek nem léteztek, és nem tudtunk úgy bevásárolni, és nem tudtunk annyi élelmiszert venni a fizetésünkből, de aztán amit még lehet okolni, hogy a fizikai aktivitásunk az borzasztóan visszaszorult. Tehát én nem akarom megint az internetet okolni mindenért, de kétségtelen tény, hogy a mai fiatalok, sőt a mai felnőttek életmódjának a legnagyobb része az igazából egy passzív üldögélés, és a különböző newsfeedek és egyebek tekergetése. Tehát, hogy az energia leadásunk az nagyon sokat csökkent, miközben az energia felvételünk pedig sokat nőtt.
1: Persze az én kérdésem igazából az, hogy van-e olyan tényező az elhízás mögött, ami valamennyire, hogy is mondjam, független ezektől a tényezőktől. Nem tudom, hogy egyáltalán érthető-e, hogy mire gondolok. Tehát értem, hogy kevesebbet mozgunk, de az, hogy mi teszünk, az mennyire határozhatja meg azt, hogy mennyire elhízott az ember?
0: Nagy mértékben. Ez lehetne akár egy külön adás témája is, mert hiszen mostanában nem csak a mikroműanyagoktól hangos a táplálkozástudomány, hanem az ultrafeldolgozott élelmiszerektől is többek között.
1: Az mi az, hogy ultrafeldolgozott? Mit jelent?
0: Aminek minden alkatrésze feldolgozott. Tehát tipikus példa, mondjuk egy finom, töltött, ropogós croissant, az egy ultrafeldolgozott élelmiszer. Ugyanakkor mondjuk egy szelet karaj, az önmagában még csak egy hús, az egy nem feldolgozott élelmiszer, és hogyha mindenáron okokat keresünk, amit mondjuk a nagyanyáink vagy nagyapáink kevesebbet fogyasztottak, mint mi, akkor ezek a magas feldolgozottságú fokú élelmiszerek, azok nyilvánvalóan ezek közé tartoznak. Nagyjából ott, ezeknél is ott járunk, ahol a mikroműanyagoknál, sőt, talán még annyira sem járunk ott. Tehát azt már látjuk, hogy kapcsolatba hozhatók azzal, hogy többet szeret belőlük az ember fogyasztani, hogy ezek önmagukban is növelik az étvágyat, hogy ezek ugye egyéb tápanyagokban, tehát vitaminokban, rostban, ásványi anyagokban szegényebbek, és emiatt inkább csak energiát szolgáltatnak. De nagyon nagy dőresség lenne szakembertől azt mondani, hogy egyértelműen ők okolhatók az elhízás járványért, amivel mostanában szembesülünk.
1: Na most akkor én szeretnék egészségesen táplálkozni, nagyon odafigyelni. Akkor mit csináljak? Mit egyek, mit ne egyek? Hogyan táplálkozzak? Reggel, délben, este, vagy este már egy tilos, vagy 3 óránként egyek meg egy almát, vagy hogy legyen?
0: Hát ez egy remek kérdés.
1: Reggel müzli és joghurt mondjuk.
0: A müzli is egy ultrafeldolgozott élelmiszer.
1: Tehát akkor nem egészsége. Tehát az ne.
0: Nyilván az ember sok mindent hall, és még több mindent olvas például az interneten, és ugye ahogy az előbb is elhangzott, hogy féljünk-e, ne féljünk. Tehát semmitől se féljünk. Ne féljünk a paprikás szalonnától sem, de ne féljünk ugyanakkora, nem tudom, egy cukrászdában kapható minyontól, vagy a gyorséttermi hamburgertől sem.
1: Hát a paprikás szalonna az direkt jó, bocsánat, tehát azt megvédem a paprikás szalonnát.
0: Csak hozzátéve, hogy borzasztóan sok telített zsírsa van benne, ami a koleszterin szintünket azt így rakétaszerűen lövi ki, meg amúgy is szereti eldugítani az ereinket önmagától, tehát hogy azért ott is vannak ám ilyen dolgok. Tehát én azt mondom, hogy semmiképpen se féljünk, legyünk inkább tudatosak. Tehát, hogyha ma ettem punyszeletet, akkor holnap ne egyek édességet. Ha ma ettem paprikás szalonnát, akkor holnap lehetőleg egyek inkább almát például, és hogyha kellően vegyesen rakom össze az én napjaimat és táplálkozásomat, akkor nagy gond nem lehet. És ebben nincsenek tiltott dolgok, csak kerülendő mennyiségek általában.
1: Na most én emlékszem arra, ez egy nagyon régi ügy, amikor azt mondták, hogy ez 20 évvel ezelőtt körülbelül a tojás. A legveszedelme, tojást tenni nem szabad. És aztán rá néhány évre egyszer csak jött az, hogy a tojás, hát az a legjobb. Tehát nehezen igazodom el.
0: Sajnos ilyen a tudomány. Tehát ahogy fejlődik, ahogy egyre részletesebben tudunk egy-egy dolgot megvizsgálni, vagy egyre fejlettebb mérési lehetőségek állnak a rendelkezésünkre, vagy egyre megbízhatóbb statisztikai hátterünk van, úgy változhat meg a véleményünk. Ugye a tudomány az leginkább arról szól, hogy képes változni és fejlődni és haladni és félretenni az eddigi dogmákat, amiket esetleg nem tudunk ma már hasznosítani, és az újat elővenni. Így volt ez például a tojással is. De nagyon sokáig gondoltuk azt, hogy a tojás koleszterin tartalma, ami ugye jelentős mennyiségű, egy tojásban a napi ajánlott koleszterin mennyiség az fullosan benne is van, hogy az milyen rossz, mert el fogja akkor az ereinket zárni a koleszterin plakk és minden egyéb, és sikerült bemutatni azt a vizsgálatokat, hogy akik sok tojást tesznek, azok nagyobb valószínűséggel szenvednek érelmeszesedésben, vagy kapnak szívinfarktust, vagy sztrókot és hasonlót, és teljesen természetes volt, hogy azt mondtuk, hogy akkor csökkentsük a tojásfogyasztást. Ez ma is áll, tehát nem szabad nyakra főre tojást tenni, viszont ma már tudjuk azt, mert hogy azóta újabb és újabb vizsgálatok készültek, hogy az a koleszterin, amit a táplálkozásunkkal viszünk be, az a mi belső koleszterin szintünkre olyan hatalmas nagy hatással nincsen. A sokkal inkább a genetika és az életmód irányítja, meg a táplálkozás egyéb tényezői, például a rostfogyasztás. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki eszik egy tojás rántottát, de eszik mellé zöldséget is, az teljesen más, mint hogyha valaki megeszik 2 főtt tojást egy szelet fehér kenyérre.
1: Bocsánat, komolytalan a kérdés. Dehogy nem, a múltkor, ahol veszem a tojást, ott mondta az úr, hogy a múltkor valaki kért strucc tojást, és ne adj Isten, volt is. A strucc tojás az más, mint a tyúk tojás?
0: Nagyobb. Nagyobb és más a héja, tehát én azért nagyon óvatosan bánnék a strucc tojással.
1: Na jó, hát ez komolytalan a kérdés. Csak...
0: Nem, van ilyen. Valamikor még talán általános iskolás koromban mi is játszottunk egy strucc tojással, és hatalmas, borzasztó, egy család rántotta a dagja kijön belőle. Azt tudni kell, hogy ugye minden tojás gyakorlatilag ugyanez egy hatalmas nagy petesejt. és ugyanúgy épül fel, ugyanúgy egy fehérjés, vizes, kocsonyás burok veszi körül a sárgáját, amiben a zsírok és az egyéb élethez szükséges tápanyagok vannak. Tehát nagyon értékes a strucc tojás is, ami miatt én vigyáznék vele, az az, hogy egyedül a tyúk tojásnak van egy olyan védelmi rendszere, ami megakadályozza, hogy kívülről mindenféle baktériumok és vírusok jussanak be a tojás belsejébe. A strucc tojásnál ilyen nincs, annak porózus a héja, ugye a strucc, ha jól tudom, betemeti a homokba, aztán jó van az ott, és emiatt a strucc tojás belseje is lehet fertőzött például.
1: Jó, tehát azért nem akarom felcserülni a te záró gondolat. Mondhatom azt, hogy a táplálkozásnál a mértékletesség a kulcsmondat?
0: Egyértelműen. Én ezt a vonalat képviselem, vagy ezt vallom, hogy gyakorlatilag mindent szabad, csak mértékkel. Tehát ugye visszatérünk a beszélgetés tárgyát adó mikroműanyagos rágógumikra, hát ez van, tehát ma még nem tudjuk, hogy van-e belőle probléma, viszont nagyon sok előnye van például a rágógumizásnak. Tehát szájhigiéne szempontjából nyilván most a kulturális és egyéb dolgokat nem érintve, azért vannak előnye is, és ugyanígy előnye van mondjuk valóban egy paprikás szalonnának, vagy mondjuk egy marhahúsnak, de ugyanúgy előnye van egy zöld borsónak is. Tehát a mértékletesség az egy nagyon-nagyon fontos kulcs szó, a másik pedig, amit én hozzátennék, az a változatos. Tehát, hogy ne mondjuk azt, hogy ez fekete, ő meg fehér, és őt szeretjük fogyasztani, őt meg nem szeretjük fogyasztani. Ha lehet, ne zárjunk ki semmit így az étrendünkből, ha csak orvosilag nem muszáj.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója volt. Nem kérdeztem az alkoholról, ezt majd egy következő adásban.
0: Nagyon szívesen beszélgethetünk arról is.
1: Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a Szent Áldozás hatása című fejezetben beszél érdekes módon nem teljesen a Szent Áldozás hatásáról, hanem régi szokásokról, a tabernákulum szerepéről. Érdemes azonban ebbe is egy kicsit belemenni. Így ír a professzor úr erről, az őskeresztény idők óta hagyomány, hogy áldozni otthonainkban vagy kórházban betegágyban fekvőnek is lehetséges, sőt, minél inkább a halál felé, tehát a túlvilág felé haladnak, annál inkább rászorulnak a szent útra való kegyelmi erejére. Itt újra megjegyezzük, hogy szent útra valónak nevezi az egyház az utolsó szent áldozást. Folytassuk. Az első századokban maguk a hívek vihették haza az átváltoztatott kenyeret, Krisztust, hogy megáldoztassák beteg hozzátartozóikat. Ez később, sokáig a pap tisztje lett. Megjegyzem, talán sokan ismerik Tarzíciusnak a történetét, a ministránsok védőszentjének, aki szintén azért lett vértanú, mert Krisztust vitte a börtönben levő testvérekhez, és nem akarta, hogy titkát fölfedjék. Visszatérve a professzor úr könyvére, így beszél erről, hogy ma bizonyos körülmények között és megfelelő fölhatalmazással a világi hívek, laikusok újra megtehetik ezt, vagyis elvihetik az eukarisztiát akár otthonukba betegekhez, fontos hangsúlyozni, nem őrizni, hanem betegekhez megáldoztatni, vagy pedig kórházba, esetleg börtönökbe. Már hazánkban is vannak jól szervezett egyházközségek, melyekben a kórházi betegáldoztatást világiak végzik, s az igen túlterhelt papra csak akkor van szükség, ha gyóntatásról vagy betegek kenetéről van szó. A felvázolt dolgok, hangsúlyozza a professzor úr, új megértésre kell, hogy vezessen minket. Mindig több kenyeret változtatták át, mint amennyire a Szent Misén az áldozók miatt szükség volt. Egyfelől, hogy a betegeknek bármikor el lehessen vinni az oltári szentséget, másfelől pedig azért, hogy az imádás hódolatával lehessen illetni a kenyér színében valóságosan jelenlevő Jézus Krisztust. 313-ban nyilvánította Nagy Konstantin császár a kereszténységet, nem üldözött, vagyis bevett vallássá. Ettől kezdve volt alkalom templomot építeni. Ezekben először az oltár fölött hajó formájú edényben tartották a misén nem kiosztott eukarisztiát. Majd később az vált szokássá, hogy a szentély falába vágtak mélyedést, ez lett a szentségház, a tabernákulum. Ha valaki fölkeres egy románkori templomot, annak a szentély falában megláthatja ezt a mélyedést. A 15. századtól kezdve kezdett elterjedni, hogy a háttal miséző oltárt és a szentségházat egybe építik. Ezt a gondolatot a 16. század második felének óriási hatású szentje, Borromeói Szent Károly, milánói püspök, bíboros, olyannyira szorgalmazta, hogy általános szokás lett. A II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reform újra elterjesztette a szentmiséző oltárt. A legtöbb templomban, főképp a műemlék jellegűekben, a háttal miséző oltár építménye megmaradt, és ennek az oltár szekrényét használták tabernákulumnak, használják ma is. Ám a római dokumentumok azt tanácsolják, ha lehet, inkább külön a kápolna-szerű mellékoltáron őrizzük az oltári szentséget, szépen díszített helyen, hogy méltó legyen az imádás lelkületéhez. Ezt a célt szolgálja, hogy válasszuk külön az eukarisztiát, tehát a már átváltoztatott és imádandó kenyeret a Szent Mise cselekményétől, mely során a konszekráció újra a mi áldozatunkat jelképező földi kenyérben megjeleníti, azaz jelen valóvá teszi Jézus golgotai áldozatát, hogy a mise lakoma részében magunkhoz vegyük megerősítő táplálékként. A lelkipásztor itt megjegyzi, hogy a legtöbb egyszerű falusi templomban lehetetlen szinte a tabernákulum máshova való elhelyezése. Különösen a nagycsütörtöki szertartás, amikor előírja, hogy ne legyen a tabernákulumban eukarisztia, nehezen tudja ezt megoldani a falusi lelkipásztor és hívő közösség. De értjük, hogy miért ragaszkodik az egyház ehhez a kettős dologhoz, vagyis másutt legyen az oltár, és az oltári szentség őrzése. Megjegyzi a professzor úr, hogy a tabernákulumban valóságosan jelenlévő Krisztus miatt kötelező az öröklámpa használata. Ez figyelmeztet minden betérőt arra, hogy az imádás gesztusával, térthajtással hódoljon az Úrnak, mert az örök mécs ki nem hunyó fénye jelzi az egyház virasztó lelkületű, örökké tartó háláját mestere iránt. Megjegyzi a professzor úr azt is, hogy ez a fajta gesztus, ez az ószövetségi menóra gondolatnak az újszövetségi beteljesedése. Az Ószövetségben a papoknak folytonosan éjjel-nappal az olaj töltögetésével ébren kellett tartaniuk a gyertyatartók fényét, hogy telnek múlnak az évek a zsidóságban, illetve az egyház történetében. Megjegyzi azt is a professzor úr, hogy örökimádó szerzetes rend is alakul, amelynek tagjai folytonos beosztás által valóban évtizedeket és századokat íveltek át a megszakítás nélküli szentség imádással, adorálással. Ennek a gyönyörű eszmének a tartozéka, hogy folytonos szentség imádás legyen, a krisztusi család nagyobb egységében is megjegyzem, hogy egyházmegyénkben is minden községnek, templomnak szentségimádási napja van az egyházi év különböző napján. A professzor úr ezek után arról beszél, hogy mennyire fontos a szent csend. A szent misében, a szent áldozás után. Ez a csend, ez nem semmit mondó csend, hanem a pap és a hívek köszönetet, egyéni, saját, legszemélyesebb köszönetét és ragaszkodását fejezi ki a szent áldozásért. Érdemes, és ezzel zárjuk a mai elmélkedést, hogy a mi saját elmélkedésünket akár nagy szentek áldozás utáni imáival egészítsük ki, természetesen magán imádságként ajánlja ezt Tarjányi professzor úr, akár Aquinói Szent Tamásnak a Hálát adok neked, Atyám kezdetű imát, akár pedig Loyolai Szent Ignácnak a Krisztus lelke szentelj meg engem kezdetű imát. Mindig tudatosítsuk magunkban a szent áldozás után, hogy annál nagyobb dolog nem történhet velünk, mint az, hogy szent áldozáshoz járulhattunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szent miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világvallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak a hatalmas tanúságtételévé válhat. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az Úrangyala elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogokat, és állítsák meg az erőszak spirálját Ukrajnában és Oroszországban. Szerdán a paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Szerdán a paksi atomerőműben tartunk kormányülést, és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Meghozzuk az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, írta a kormányfő. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett ismeretlen tettes ellen feljelentést a miniszterelnökség, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. Erről a miniszterelnökség kedden tájékoztatta a táviratérodát, hozzátették. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa, az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének Baka András köztársasági elnökké választása után tartott beszédében a parlamentben. Baka András kiemelte, az előző időszakban szembeállították egymással a különböző társadalmi csoportokat, és azt akarták elhitetni velünk, hogy aki mást gondol, az nem egyszerűen téved, hanem ellenség. Az ország azonban nem tud úgy közös jövőt építeni, hogy közben polgárai egymásban ellenséget látnak. Hangsúlyozta, egyszerre feladat az igazságtétel és az önmérséklet. A jogsértéseket fel kell tárni, a közpénzek felhasználását ellenőrizni kell, ugyanakkor nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. A nemzetegységének kifejezése mindenekelőtt pártpolitikai semlegességet jelent, de semmiképpen sem jelent értéksemlegességet, mondta Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben tartott beszédében. Egy modern, demokratikus társadalom szükségképpen sokszínű, különböző világnézetek, politikai meggyőződések, életformák és érdekek léteznek egymás mellett. Ezek között lehetnek mély, időnként feloldhatatlan ellentétek is. A köztársasági elnöknek egy ilyen ellentétektől feszített, sokszínű közösség képviseletében mindig el kell ismernie a különböző nézetek legitimitását, a többségi és kisebbségi álláspontok megjelenítésének jogát. Egy alkotmány stabilitását az adja, hogy a társadalom széles köre sajátjának tekinti, fogalmazott a megválasztott államfő az országgyűlésben mondott beszédében. Baka András figyelmeztetett arra, hogy ha az alkotmányt ismét kizárólag a pillanatnyi többség alkotmányaként hozzák létre, akkor ugyanazt a hibát követik el, amelynek következményeit most megpróbálják felszámolni. Megalkotása ezért is szükségképpen több kell, hogy legyen a parlamenti jogalkotásnál. Széleskörű társadalmi és szakmai vita, valódi politikai egyeztetés és olyan eljárás szükséges, amely önmagában is kifejezi azt a demokratikus kultúrát, amelyet az új alkotmánynak a későbbiekben védenie kell, tette hozzá. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csak nem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézy Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz EU-s forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat közel 57%-át. A miniszter tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Idén nincs olyan megye Magyarországon, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson, ismertette. Végül az időjárásról. Szerdán sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett. Csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.

0: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most néhány szó arról, hogy mivel készültünk a mai alkalommal. Elsőként a Budapest belvárosi főplébánia illusztrált bibliákat bemutató új kiállítására látogatunk, majd arról szólunk, hogy Bozók Ferenc piarista két verse is bekerült egy lengyel nyelvű antológiába, s végül a távol-keleten szolgált magyar misszionáriusokról hallanak. Számítok figyelmükre!

0: augusztus 4-én nyílt az Utazás a Szentírás magyar vonatkozású illusztrációi körül című kiállítás a Budapest belvárosi főplébánia templomban. Az egyik kurátora Koltai András, a piarista rend gyűjtemény vezetője. 400 éve jelent meg az első magyar nyelvű katolikus bibliafordítás. Ez adta az apropóját ennek a kiállításnak.
1: A bonyolult cím mögött az van, hogy ugye a 400 éves Káldi Bibliát, meg annak egyébként a revideált változatait, amit ma is létezik, és ma is vannak frissen revideált változatok. Tehát ugye ezt olvasni kell, a Szentírást olvasni kell, viszont egy kiállítást nézni kell, úgyhogy ez a kiállítás is alapvetően a szemnek szól, nem az olvasásnak. Ezért arra gondoltunk, hogy a kiállításon azt fogjuk bemutatni, hogy 400 év óta, tehát mióta létezik katolikus magyar nyelvű teljes bibliafordítás, milyen illusztrációkkal adták közre, vagy illusztrálták a magyar nyelvű szentírást. Hát alapvetően itt könyvekről van szó, tehát könyvi illusztrációkról, de kicsit kiléptünk a végén, és ott bábok is feltűnnek a kiállításon.
0: Érdekes ez a téma, hiszen a mikorunkban két részre osztott a biblia kiadás. Volt a gyerekbiblia képekkel, meg a felnőtteknek szóló képek nélkül.
1: Hát a 20. században most nagyon sokféle biblia van, tehát ha valaki ma körülnéz, akár a boltba, akár rengeteg képes bibliát fog látni, méghozzá mindenféle felekezettől. Most ez azért régen nem így volt. Igazából az első teljes illusztrált biblia az úgy tűnik, hogy 1851-ben jelent meg, egy Bucsánszky Alajos nevű pesti könyvkeres

0: jelentek meg, és innen sejtjük, tehát a Pázmány Péter kalóz kiadásból, ugye ennek a művész egy Tobias Bidenhardt nevű pozsonyi metsző lehetett, a Káldi az név nélkül jelent meg, de a kalauzon viszont ott jelezte a nevét, tehát és csak sejtjük, vagy gondolni lehet, hogy talán ugyanaz a művész, de ebben nem lehetünk biztosak. A Káldi Biblia az első kiadás érdekessége egyébként, a címlap érdekessége, hogy kétféle címlap változat létezik. Az első változaton öt jezsuita szent képe is látható középen, ez az A változat, és van egy B változat, amiben láthatólag ezt az öt jezsuita szentet viszonylag durván eltávolították, és egy másik feliratot helyeztek ugye itt középre ez a címlap közepe. Igazából nem tudjuk, hogy mi történt, csak valamennyire sejthetjük. Ugye a Káldi Biblia kiadása mögött azt se tudjuk egyébként pontosan ki szponzorálta, de minden bizony a Pázmány Péter érsek állhatott mögötte, mert más nem nagyon tudunk elképzelni 1626-ban Magyarországon, akinek annyi pénze volt, meg elképzelése, ő is jezsuita volt, meg elképzelése volt az egészről, és talán az lehetett, hogy a jezsuita rendtársai Pázmánynak ezek jezsuita szenteket is a címlapra tették, mondván, hogy ezt az ő rendtársuk fordította. Egyébként nem csak, hogy a rendtársuk fordította, hanem egy egész csapat jezsuita dolgozott benne, ennek hosszú revíziós folyamata volt ennek a Bibliának, amit szintén csak nagyjából tudunk, és ebbe sok rendtársa közreműködött, valószínűleg a nyomtatási revíziós lektori munkákat is jezsuiták végezték, és talán ezért rendi szentjeiket oda tették a címlapra. Ez talán Pázmánynak, mert más nem tudok elképzelni, aki leszhetette volna a jezsuita szenteket, tehát a nagyobb autoritásra a jezsuiták előtt nem nagyon létezett akkor. Valószínűleg Pázmánynak ez nem tetszett, mert ő valószínűleg egy olyan Bibliát akart, ami kevésbé okoz megoszlást Magyarországon, vagy akár protestánsok körében is népszerű lehet, és nyilván ezek a jezsuita szentek, ezek azért zavaró tényezők voltak, és egy kicsit ilyen semlegesebb címlapot akart, úgyhogy a jezsuitákat leszették a címlapról. Egyébként az A példányból, tehát ami rajta vannak a jezsuita szentek, most egy példányt ismerünk, valószínűleg van még több is, de nem sok lehet belőlük. Az egy példány egyébként most a Széchenyi könyvtárban van, tőlük kaptuk meg nagyon kedvesen a másolatot, és az egyébként a szegedi piarista rendházé volt. A története is érdekes, ugye amikor megalakult 1720-ban a piarista rendház Szegeden, akkor ugye minden alapítónak a piarista szabályok szerint, ez más rendekben is így volt, de a piaristáknál is így volt, az alapítónak, ami jelen esetben Szeged városa volt, kellett könyvekről is gondoskodnia, és akkor ők vásároltak innen-onnan könyveket, és ezen könyvek egyike volt egy Káldi Biblia, ami egy ilyen A variáns volt, és ez ott volt egészen 1950-ig Szegeden, mikor a rendházat meg a könyvtárat is mindent államosítottak, és akkor került ez a példány a Széchenyi könyvtárba.
1: Mondtad, hogy több kiadást is megírt a Káldi Biblia. Vegyük sorra a korszakait illusztrációs szempontból.
0: Az őszintén szóval a későbbi kiadásai a Káldi még kevésbé illusztráltak, mint a legelső. Egyébként a szöveg szerint ugye volt egy 1850-es években egy nagy revíziója Szepesi Ignáctól, és a 20. század elején, a 1920-as, 30-as években egy még komolyabb revízió, amit Takács Ernő, meg az akkori Pázmány Péter, vagyis hát Magyar Királyi Egyetemnek a teológiai karának a professzorai végeztek, és az egy nagyon komoly revízió volt, ezt használták gyakorlatilag a 1970-es évekig ezt a változatot, és aztán egy legutolsó változat a Neovulgát alapján, az pedig az 1990-es években készült, ugye ott közben egyébként a latin szöveg is változott, mert ugye a Káldi abban különbözött a korábbi protestáns fordításra, mondjuk Károli Gáspártól, hogy azok elvileg az eredeti, tehát héber görög szövegekből készültek, még a Káldi fordítás az kifejezetten a Vulgatából, tehát a latin fordításból készült, ami ugye a katolikus egyháznak a hivatalos szövegváltozata, és a zsinat után a Vulgata latin szövegét is revideálták, tehát javították a latin fordítást, és a mostani magyar neovulgáta az új vulgáta, az igazodik. De illusztrációs szempontból egyébként ezek nem érdekesek, ugye a kiállításon nem is erről van szó, hanem egyéb dolgokról, például akár a jezsuitáknak a kiadványairól. Tudnélik, az egyik ilyen nagyon érdekes forrás vagy kiadványcsoport, azok a lelki gyakorlatos könyvek, ugye a Káldi György meg a jezsuitáknak lelki életében nagyon fontos szerepet játszottak, ugye a Szent Ignáci lelki gyakorlatok, aminek a lényeg, hogy az ember elképzel bizonyos helyzeteket, jeleneteket, és így elmélkedik Istennek a szeretetéről, vagy dicsőségéről, meg a saját helyzetéről, és ilyen lelki gyakorlatos könyveket sok

sokszor képekkel illusztrálva is megjelentettek, amiben akár szentírás vagy bibliai események is szerepelnek, úgyhogy ilyenből szerepel eredetibe is, meg tablón is néhány darab. A legértekesebb egy Antoine Zucquet nevű francia jezsuitának a műve, az Örök élet forrása latin címe, ezt aztán egy osztrák rendtársa kicsit lerövidítette, és szintén képekkel kiadta, és aztán egy magyar jezsuita, Derkai György magyarra is lefordította, és ez magyarra is megjelent. Itt olyan képek láthatók, például ami a fő jelenetünk, az egy tulajdonképp betlehemi jelenet, ahol betűkkel vannak jelölve egyáltalán, hogy mire kell gondolni a betlehemi jelenetnél, kicsit ki van bővítve a jelenet, ott a csodálkozás, meg az áhítat, meg a hódolatnak a megszemélyisítő is szerepelnek a képen, tehát nem csak Szűz Mária meg Jézuska, és ugye betűkkel vannak jelölve mindezek, és ott a megfelelő betűkhöz pedig elmélkedéseket fűzött hozzá a jezsuita, amit ugye az olvasók aztán tovább gondolhattak, meg tovább elmélkedhettek a kép alapján. Beszéltem a Bucsánszki féle bibliáról, ami 1851-es, annak az az érdekessége talán technológiailag, hogy a 19. század elején ez egy fametszetes kiadvány, a fametszetet újra gondolták, vagy új technológiával készítették, ugye a korábbi puhább fákba vésett fametszetek helyett kitalálták, hogy nagyon kemény fából, és méghozzá nem szálával, hanem keresztbe készítik, vagy vésik a metszeteket, és így nagyon sok példány lehetett csinálni belőlük, viszonylag olcsó vagy olcsó eljárással, és Bucsánszkáló is így csináltatott 200 képet egy Mijalovszki Győző nevű pozsonyi, aztán talán pesti mesterrel a Biblia különböző részeihez, amiket aztán ő egy nagy összkiadásban, meg egyébként egyéb kiadványokba, kalendáriumokba is felhasznált, sőt egy olyan könyv is volt, amiben csak a képek voltak, igazából ez egy füzet volt, rövidke versekkel minden egyes bibliai történethez. Ilyeneket egyébként korábban is kiadtak, tehát a kiállításon is szerepel az egyik leghíresebb, ez a Christoph Weigel féle, hát ennek nagy irodalma van, ez a Christoph Weigel, ez egy nürnbergi mester volt, több nagy vállalkozása volt, de az egyik ez a teljes biblia képes kiadása. Ez azt jelentette, hogy nagyjából minden fejezethez készített tett, sokszor ezt ő maga véste, ugye részbe készített metszeteket, egész oldalasokat, ezek nagyon pompás munkák, és egyébként ritka ez a könyv, és hogy valami szöveg is legyen, ő latin és német verseket iratott, és az egész egy nagyon érdekes ilyen ökumenikus vállalkozás volt, a metszők egy része az református volt, holland metszők, ugye a hollandi Antwerpen például az ilyen rézmetszés egyik fontos központja volt, ő maga evangélikus volt, a német verseket egy evangelikus rektor írta, az a latin verseket pedig egy osztrák jezsuita, Paul Hanszic, és a magyar vonatkozás ennek annyi, hogy a piarista könyvtárnak van egy olyan példány, amiben valaki kézzel magyar nyelvű verseket is írt minden egyes bibliai történethez, nyilván a latin meg a német alapján. Most úgy tűnik, ennek van több példánya is egyébként, tehát még nyomozzuk, hogy ki a szerző ezeknek a magyar verseknek, de úgy tűnik, hogy ez terjedt magyarul is, tehát léteztek ennek a úgynevezett biblia ektipának, a Weigel-féle képes bibliának magyar versekkel ellátott változatai.

0: Hát most már elérkezünk a 20. században, ugye ott nagyon sokféle képes Biblia megjelent, kettőt válogattunk, amit úgy szívünkhöz közel áll. Az egyik az egy nagyon érdekes vállalkozás, 1950-ben történt, ugye létrejött 45 után egy katolikus Biblia mozgalom nevű közösség, vagy mozgalom. Zsigmond Ernő budapesti hittanár volt ennek az egyik mozgatója, és sok próbálkozás történt, hogy megújítsák a katolikus hitéletet, és az egyik, az kétségtelenül ilyen Biblia központú volt, ami talán akkor nagyobb újdonságnak számított, mint manapság, hogy ugye olvassuk a Bibliát, elemezzük, értelmezzük. Ez most így pláne egy Jelenics István munkássága, meg sokan mások munkássága után, tehát nem annyira meglepő ez ma a lelkiségnek, ez egy fontos pontja, de akkor talán kevésbé volt így, és ők egyrészt ilyen folyóiratszerű kiadványt adtak ki, módszertant, hogy kell elemezni a Szentírást, másrészt szorgalmazták, hogy legyen hát egyetlen magyar nyelvű Szentírás, amit a hívek kezébe lehet adni, és Zsigmond Ernő egyik vállalkozása volt egy nagy képes Bibliának a kiadása. Ez 1950-ben volt, és amikor a püspöki karnak beadta ezt a javaslatot, a püspökök nagyon megrökönyödtek, és ezt a dolgot nem támogatták, nem helyeselték, hogy egy ilyen nagyon drága Bibliát akar Zsigmond Ernő 1950 tavaszán kiadni, amikor már tiltják be az egyházat, meg a szeretetrendeket mindjárt deportálták, és egyéb dolgok történtek. Én is elgondolkoztam, hogy mi volt emögött az ötlet. Szerintem az egyébként, hogy ő azt gondolta, hogy már mint Zsigmond Ernő, hogy meg fog szűnni a hitoktatás, meg fog szűnni a nyilvános hitélet, bezárják a templomokat, és akkor nem fog maradni más, mint hogy a családokban lehet átadni a hitet, és akkor az nagyon fontos, hogy a gyerekeknek legyen mondjuk ilyen képes könyv, tehát egy képes Biblia, amit a gyerek nézni is tud, nem csak olvasni a hit átadáshoz. És ezért csináltatták Márton Lajossal ezt a Bibliát, tehát Márton Lajos csak az Új Szövetséget illusztrálta benne. De ezek...
1: népszerű volt abban az időben.
0: Hát Márton Lajos, hogy a 20. század egyház művészet egyik nagyon jelentős művésze, aki még a 20. század elején az élet folyirattal kezdte a munkásságát. Egyébként nagy cserkész volt, egy ilyen kis termetű székely ember volt, egyébként kis termetű ember volt, ezért a cserkészetben Mártonka volt a beceneve, és egyébként ő világszerte ismert művész lett, azt a cserkészeknek köszönheti főleg, mert több dzsemborira is kivitték, olyan Regnum Marianum csapattagja volt, több dzsemborira is kivitték, ahol részben karikatúrákat csinált a nagy cserkészetőkről, meg részben csinált ilyen nagyon kedves cserkész képes lapokat, amiket a Magyar Cserkész Szövetség kiadott, és ezek világszerte népszerűek voltak, tehát ezeket akkor a 30-as 40-es évek mindenki ismerte Mártala is ilyen cserkész ábrázolásait a 10 törvényből és hasonlókról, de ő egy nagyon sokrétű művész volt, rengeteg könyvet illusztrált, mindenfélét, tehát a Szent István társulatnak nagyon sokat, freskókat festett, Mária Besnyei templomot ő festette ki, tehát nagyon sokrétű művész volt, és hát jó barátságban volt ezekkel a papokkal, Sik Sándorral, Zsigmond Ernővel és másokkal.
1: Elérkeztünk akkor Vízvári Lászlóhoz, ő piarista volt, és talán arról híresült el, hogy bábozott.
0: Még egyet megemlítenek, bocsánat, mert még egy képes Bibliát kiemeltünk, ez a Legszebb Történet címunk, ez nekem kicsit személyes, ahogy nyilván mindenki gyerekkorában találkozik egy képes Bibliával, ami így meghatározza. Nekem biztos, hogy ez volt, tehát ez a Török Jenőféle Legszebb Történet, ami igazából egy francia műnek a kiadás, egy Gaston Courtois nevű francia pap alkotta ezt 1947-ben. Az volt az ötletük, hogy képregényt írjanak Jézus életéről. Persze Gaston Courtois, ő nem azt a képregényt kedvelte, amin ilyen képbuborékok vannak, hanem hogy a képek alá van írva a szöveg, és viszonylag terjedelmes, tehát hogy a szöveg is fontos szerepet játszik benne. Gaston Courtois egyébként egy ilyen francia Izsófa Lajos volt, mondhatnánk, hogyha tudnánk ki Izsófa Lajos. Izsófa Lajos egyébként a Zászlónk című folyirat alapítója volt, és a Regnum Marianum egyik jellegzetes alakja, Sík Sándornak atyai barátja. Gaston Courtois pedig szintén alapított egy folyiratot, Cœur Vaillant, tehát hogy bátor szívek, ez volt a címe, volt ennek lányváltozata is, és egy mozgalom is, ugyanúgy, mint a Regnumhoz, egy ilyen ifjúsági mozgalom is csatlakozott hozzá, és hát maga a Cœur Vaillant is rengeteg képregényt közölt. A Zászlónk egyébként nem, tehát ott ez nem volt divatban, rajzok, grafikák voltak, de ez ilyen klasszikus képregény az nem, viszont a Cœur Vaillantban igen. igen. Tehát például a Tentennek a művésze is többek között rajzolt ennek az újságnak, tehát ez a 30-as 40-es évek egyik nagyon fontos ilyen katolikus folyirata volt. És akkor Gaston Courtin írta és rajzoltatta egy Frederic Antonin Breize nevű grafikussal ezt a legszebb történetet, ami 1947-ben jelent meg. És hát Török Jenő piarista, aki ugye 1956-ban diszidált, neki is hosszú és nehéz élete volt, 56-ban ő diszidált, és elhatározta, hogy egy könyvkiadót hoz létre Bécsben, magyar könyveket adnak, és az egyik nagy könyvsiker, amit ők kiadtak, ez a legszebb történet volt, amit ő lefordított franciáról magyarra, és ezt 1962-ben adták először, és aztán még nagyon sokszor, ugye ezek a kék színű képekkel ellátott könyvek, az talán mindenki, aki egy bizonyos kornál idősebb, az emlékszik erre a kék színű képekkel nyomott könyvre, tehát ez a legszebb történet. Ezt is kiállítottuk, mert szerintem a magyar bibliai illusztrációban ez egy fontos pontot jelent.
1: Akkor most ilyen vízvári atya?
0: Igen. És akkor a végül a kiállítás kilép a könyvekből, és bábok közé megy, ugye Vízvári László piarista bábjai láthatók itt. Róla azt kell tudni, hogy a Pesti Piarista Gimnázium tanára volt, egyébként földrajz és biológia szakon, de az igazi szerelmelke a Báb Színház volt, amit ő még egyébként szintén cserkészként kezdett el a 40-es években Debrecenben, és egy borzasztó ügyes ember volt, egyébként rajzot is tanított, aztán később az idők során, és hát ő maga gyártotta ezeket a bábokat, volt két bábcsoportja már mint egymás után, az Aurora és az Astra, amik egy ilyen civil bábcsoportok voltak, tehát nem vallásos szervezetek voltak, nem is vallásos bábműveket csináltak, egészen a rendszerváltásig, mert 1990-ben hát most végre vallásos témákat is földolgozanak báb színpadon. Egyébként annak sok nehézségét látta, egyrészt, mert a báb színház az egy kicsit karikaturisztikus, és azért az veszélyes, hogy ezeket a történeteket egyfajta ilyen karikatúranként ábrázolják, de aztán mégis belevágtak. Még annyit egyébként, hogy Vízvári László művészetéről tavaly egy nagy retrospektív kiállítás volt a Vigadóban, ami egyébként az év kiállítás címet nyert el a Pulszki Társaság szavazásán, ami az egy nagyon komoly dolog. Ez a bábanyag, ez a Piarista rend tulajdona volt, de átadtuk a Magyar Színház Történeti Múzeumnak, kivéve egy báb előadásnak a bábjait, ez a bizonyos példabeszédek című előadás 1994-ből, ami Jézus három példabeszédét dolgozza föl, Jelenics István ötlete alapján egyébként ő mondta, hogy ezek olyan történetek, amiket hát maga Jézus mesélt el, ugye az elveszett bárány története, a megtalált vagy elveszett drachma története és a tékozló vagy elveszett fiú története volt ebben a példabeszédek sorozatban. Ezek olyan történetek, amit maga Jézus mondott, tehát Jézus mint szerző, mint író szerepelekben, amit különösen érdekes. Ennek a darabnak a bábja, ez most a Piarista Múzeumhoz tartozik, úgyhogy most a tékozló fiú bábjait állítottuk ki, amik szerint nagyon izgalmasak és szépek, meg lehet nézni, hogy a kocsmában, hogy mulat a tékozló fiú, és hogy fogadja otthon az atya a házban. Most, hogy foglalkoztunk velük egyébként, az külön érdekes volt nekem ezeket így kézbe venni, ugye ezek rövidpálcás marionettek, és hát látni azt a gondosságot, ahogy ezeket a bábokat elkészítették, hogy pontosan és jól lehessen őket mozgatni, egész finomságokig, tehát hogy például van kapájuk, ugye a két fiú a darabban azzal kezdődik, hogy a mezőn kapálnak, és akkor hát ezt ilyen stiftekkel kell a kapát a kezükre rögzíteni, ez is ki volt találva, tehát nagyon szépek és izgalmasak ezek a bábok, úgyhogy mindenkit szívesen hívunk arra, hogy megnézze őket.
1: Az elhangzott beszélgetésben dr. Koltai Andrást, a Piarista rend gyűjtemény vezetőjét hallották. A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom altemplomában a Káldi Biblia 400 című időszaki kiállítás hétfőtől szombatig 9 és 16 óra között látogatható.

0: Bozog Ferenc piarista atya, költő, esszéíró évtizedek óta jelen van a magyar irodalom élvonalában. Két verse most már nem csupán magyarul jut el az olvasókhoz, hanem lengyelül is. Erről hallanak a következő percekben. Kezemben tartom azt a könyvet, amelyben két versed is megjelent. Szívesen felolvasnám a címét, de nem magyarul van, hanem lengyelül. Beszélgetőtársam Bozog Ferenc, piarista, költő, szerzetespap, akinek én már nem csak magyarul olvashatók a versei, hanem lengyelül is, legalábbis az a kettő, amit beválogattak és lefordítottak. Hogyan kerültél egyáltalán kapcsolatba a lengyel nyelvvel, fordítókkal?
1: Aki a verset lefordította, az én versemet, úgy hívják, hogy Tomácila Troján Tünde. Én soha életemben nem találkoztam vele, mai napig sem, nem tudom ki ő, de nagyon hálás vagyok neki, hogy két versemet beválogatták az antológiába. Az egyiknek a magyar címe az, hogy Éjjeli Krisztus, és ha jól ejtem, de akkor elnézést, mert lengyel soha életemben nem tanultam, orosz meg csak általános iskolába, hogy az a címe, hogy Nosni Krisztus, vagyis Éjjeli Krisztus. A másik vers, amit beválogattak, annak a magyar címe az, hogy Radír, és lengyelül úgy van, hogy Vimazánje. És van még egy ilyen kis életrajz is, amely szintén egy néhány mondatos szócik terjedelmű lényegre törő, hát hogy mondják az ilyet? Hát szócik lényegében, ami arról szól, hogy ki az a magyar költő, aki ezt a két verset írta. Mindenképpen fontos volt, hogy megemlítettem, hogy kifordította, de hogy kinek az ötlete volt, az a lengyel antológia, amit KLC-ben adtak ki, és Magyarországon nincs is forgalomban. Tehát Lengyelországban lehet megtalálni a jobb könyvesboltokban, bár egyébként az van ráírva, most látom, hogy Budapest, KLC és Várszáva 2025. A címe az antológiának az, hogy Na Annyiol Pánszki Bíjá Dzvonyi, jól mondom? Én se tudom, hogy jól mondom-e. Ami magyarra úgy lehetne lefordítani, hogy az Úr angyalára szól a harang.
0: Tehát ez egy ilyen vallásos gyűjtemény?
1: Így van, és az a címe, hogy alcím, hogy Antológia Vobronyje Treskijanskije Európi, tehát az európai keresztény költészetnek az ilyen antológiája is. Ami nagyon fontos, hogy akinek az ötlete, őt mindenképpen említeni kell, Konrád Szutárszki, na hallottad az ő nevét? Nem. De mondhatnám azt is, hogy Szutárszki Konrád, mert most már ő neki van egy kettős nemzetiség tudata, vagy kettős identitása, nemzeti identitása, bár ő lengyel, Konrád Szutárszki, ő lengyel, viszont már mostanában mindig arra figyel, hogy a magyarul is megjelenjenek, tehát magyarul is jelentek meg könyvei, és egyébként lengyelül is, és nagyon fontosnak tartotta az, bár ő már nagyon idős, és nem tudom, hogy milyen formában van most, de az lett volna a vállalkozása, hogy magyar és lengyel költőknek a verseit tartalmazza ez az antológia, de csak lengyel nyelven, tehát nem bilingvis kiadás, hanem csak lengyel nyelven, és körülbelül a fele lengyel költő, a másik fele pedig magyar költő az antológiában.
0: Kortárs?
1: Kortársak is vannak benne, de tudjuk, például Karol Vojtila vers is van benne, de azért gondolom a magyar költő közül lehet, hogy érdemes egy kicsit, bár csak a szemüveget kellene bennem, egy kicsit csemegézni abból, hogy nézzük is, tehát eléggé kiadós válogatás, és szégyen szemre nem tudom azt, hogy mely lengyel költők jelenleg a kortárs lengyel lírában a legkiemelkedőbbek. Ez nekem egy adóságom, de azért vannak itt ismerős nevek, mint például Zbigniew Herbert és mások, viszont inkább akkor azt mondanám, hogy kik azok a magyar költők, akik, hát persze a teljesség igénye nélkül, azt kell mondani, hogy nem csak kortárs, ezt rosszul mondtam, de látod, nem elég tüzetesen néztem meg a könyv tartalomjegyzéket, mert Márai Sándor szöveg is van benne. Ág István kortársnak számít, éppen tavaly vagy tavaly előtt halt meg ő, Nagy Lászlónak az öccse, a Nagy László költőnek, akkor még azért lehetne mondani, hogy Csóri Sándor, ő is, ha úgy veszük, akkor a félmúlthoz tartozik, tehát már nem élő, de még a kortárs Ferences István is kortárs költő, Juhász Ferenc nemrég hunyt el, aztán Kovács Vilmos, ő kárpátaljai költő, Laszfi János, ugye talán a legfelkapottabb mai magyar költő szerepel például benne. Nagy Gáspár, ő már meghalt, a 20. századnak egy jelentős költője. Mezei Katalin is, ma is élő kortárs költő. Bilinszky János nem lehet kihagyni a katolikus antológiából, és Serfőző Simon például, és így tovább.
0: És te hogy kerültél ebbe a társaságba?
1: Úgy kerültem bele, hogy írt nekem egy e-mailt a már említett Konrád Szutárszky, ő Poznánban született 1934-ben, tehát ő már ugye idős, és hát egészségügyi problémákkal is küzd, ezért el is maradt ennek a könyvnek. Volt egy tervezett magyarországi budapesti bemutatója. Azt írta nekem e-mailben, levélben a Konrád Szutárszky, hogy annyira szobához kötött beteg, hogy nem tudja megszervezni. Egyébként ő költőgépészmérnök, a mezőgazdasági műszaki tudományok doktora, a magyarországi lengyel diaszpórának az aktivistája, kisebbségi politikus, diplomata, a magyarországi lengyel kisebbség országos önkormányzatának korábbi elnöke. Magyarul is több műve jelent meg, ami neki nagyon fontos, és úgy is mondhatnám, hogy missziójának érzi, közelíteni a kortársi lengyel kultúrát, főleg nyilván az irodalmat, a kortársi magyarhoz. És vannak olyan kötetei, amiket például a Lengyel-Magyar Baráti Társaság adott ki, például a távol legfontosabb utakról válogatott verseit is. Akkor van egy olyan műve az, hogy Kettős hazában, ez direkt utalás arra, hogy ő így tulajdonképpen a lengyel mellett a magyart is identitásának érzi, aztán Megőrzésre átvéve címmel jelent meg Barangolás a Lengyel Szepesben és Árvában című műve. Az én Katinom ugye Katinról is ír, és akkor van olyan, hogy Lengyel zászló Magyarországon, Vibor Pismo Vengerszky Polonyi. Lengyel zászló Magyarországon, itt is a magyarországi lengyelségről ír, és így tovább, és így tovább. Trianonról is ír, Európa nyílt sebe címmel.
0: És hogyan találtak verseidre?
1: Ír nekem egy e-mailt, hogy hallotta, hogy katolikus költő vagyok, és most éppen egy ilyenfajta antológiában dolgozik. Tulajdonképpen fel akarja mutatni, mint értéket, hagyományos értéket, egyszerre a magyar katolikus lírát, és ahogyan már mondtam, nem csak kortársi lírát, hanem hát akik mondjuk egy néhány évtizede hunytak el, akár vagy azon belül, és akkor így együtt akarja felmutatni a lengyel líra 20. vagy 21. század, inkább akkor így fogalmazok, így egyértelműbb, hogy mit akarok, és a lengyel és a magyar 20. század második fele és 21. századi kortársi lírát egyszerre próbálja felmutatni egy közös vállalkozásban, ebben a KLC-ben kiadott antológiában. Ez az antológia egyébként kapható könyvesboltokban. Jó lenne, hogyha Magyarországon is lehetne kapni, mert akkor én még vennék is, hogy adjak barátoknak, vagy esetleg a könyvtárnak.
0: Miért ez a két verset került be ebbe az antológiába?
1: A Konrád Szutárszky azt kérte tőlem, hogy küldjek néhány olyan verset, ami a kereszténység, Krisztus hittel kapcsolatos, és egy kicsit zavarban is voltam, vagy gondban, mert nekem nem olyan sok ilyenfajta versem van, és így elküldtem neki a legutolsó kötetem teljes anyagát, a fél száz kötet teljes anyagát, és abból választotta a Radír című verset, illetve korábbról választotta ezt az Éjjeli Krisztus verset, ami még a legelső kis füzetkénbe, kötetkénbe, a Szélkutya című legelső verses kötetbe jelent meg annó.
0: Nem tudsz lengyelül, hogy összevesd mondjuk az eredeti verssel a fordítás, de valahogy úgy próbáltad egymáshoz nézni?
1: Azért bevallom, hogy a Google fordító segítségével ma már egy magyar szöveget nagyon könnyen meg lehet nézni, vagy egy lengyel szöveget, hogy az hogy hangzik magyarul. Nyilván az én verseimmel az a nehézség, hogy időmértékesek, tehát verstanilag szabályosak, mérték van bennük. A szláv nyelvek kevésbé alkalmasak erre a ritmusra. Viszont tartalmi szempontból jó fordításnak mondható. A Radír című vers esetében nagyon is fontos a szöveghűség.
0: Mert?
1: Mert a mondani valójában van ez a filozofikum, a bűnbánatról szól, hogy Isten radírja tud mindent eltörölni, az emberi radírok azok nem tudnak maradéktalanul törölni.
0: Akkor hallgassuk meg az egyikét, a két versnek, ami bekerült ebbe az antológiába. Melyik lesz az?
1: Akkor a Radír lesz az. Radír. Most kell óvatosabban rajzolgatni betűt, és visszáhúzni szavunkat, úgy, mint karmot a macskák. Szó elszáll? Dehogy is, sőt. Múló tágyra rovott szót el tudsz lángba dobálni, porrá törni, törölni. Szemben mind ama szó, mint bárhol, bármikor is szólsz, íratlan bököd és vág, test nélkül susog és leng. Ember nincs kitörölni. Isten kell a radírhoz.
0: Köszönöm szépen Bozók Ferenc atyának ezt a beszélgetést, és gratulálok a folytatás reményében bízva ahhoz, hogy megjelent két vers ellengyelül is. Bozók Ferenc piarista atyát hallották, akinek nemrégiben jelent meg két vers ellengyelül is.

0: Dr. Kubasek János geográfus 1983-tól 40 éven át vezette az Érdi Földrajzi Múzeumot, de lendületen nyugalomba vonulásával sem tört meg. A vele készült beszélgetésben olyan magyar misszionáriusokról mesél, akik a Távol-Keleten teljesítettek szolgálatot.
1: Az Indonéziában élt magyar misszionáriusok emlékeit is kutathattam, a Verbita misszionáriusokét, akik Flores szigetén éltek, csodálatos élményekben volt részem. Ott van a Szent István templom Floresen, ahol a magyar atyák dolgoztak, Mészáros Ferenc, Krisztus vándoraként is emlegették, ezt a nyughatatlan, állandóan úton levő, önzetlen és végtelen sok szeretettel megáldott embert, akik évtizedeket éltek Floresen, iskolát hoztak létre, orvosi rendelőket, és egy templomot, a Szent István templomot, Szent Istvánon elnevezve. És amikor Floresre eljutottam, és megtaláltam ezt a templomot, és itt azért hosszabb időt is eltölthettem, és az indonéz gyerekekkel beszélgettem, több száz gyerek viseli a Szent Stephen School, a Szent István nevét a pólóján. És így mennek a sportversenyekre, így mennek a megmérettetésekre, és kérdeztem tőlük, jól beszéltek angol, már 10-12 éves gyerek kitűnően tud angol, hogy mi a véleményük Szent Istvánról. Hát tudták, hogy egy magyar király volt, szerette a népét, megvédte az országát, és ők is ezt nagyba becsülik, és különben is ők szeretik a Tamás atyát, ez Krum Tamás atya, Tamás atya pedig a Szent Istvánt, és így a Szent Istvánt ők is szeretik, és nekik is nagyon fontos, ilyen egyszerű a világ. De hogy milyen gondolkodással áldotta meg őket, Krum Tamás atya, egyik kislány oda jön hozzám, én nagyon gazdag vagyok, nekem van 5 testvérem. Neki ez a gazdagság. Egy egyszerű pálmakunyóból akik a szüleivel, de gazdagnak képzi magát, holott a rajta levő ruhán kívül csak egy váltás öltözéke van, de van 5 testvére, és ezért ő gazdag. És boldogan mondja. És boldog is Tamás atya mindent megtett ott ezekért a helybéliekért, nem csak misézett, meg nem csak oktatott, meg nem csak templomot, meg iskolát épített, hanem a hétköznapi ügyek intézésében a bambuszcsövön jövő víz, tehát a vízvezeték kiépítésétől a hidak karbantartásáig mindenre figyelt. Mindenre figyelt, és ez egy csodálatos dolog, hogy mennyire megszerették őt a helybéliek, az ott élő emberek, és azt láttam, hogy mennyire figyel minden apró rezdülésre. Úgy építették fel az első iskolát, és a templomot is, hogy az összes építőanyagot Európából kellett hajóval oda küldeni.
0: Olvastam a könyvében, hogy jó esetben odaért.
1: Igen, igen, és előfordult úgy, hogy zuhogó esőben a monszunverte őserdőben hozták föl a szögeket, és a kiszakadt zsákból kihullottak a szögek a esőbe a sárba, és lámpával szedték össze a szögeket, mert tudták, hogy a következő szállítmány egy év múlva fog csak jönni, ha jön. És összeszedték ezeket, a munkára nevelés, a feladatok ellátása, ez egy nagyon fontos elv. És ugyanezt láttam a jezsuitáknál is, akik a Fülöp-szigeteken nagyon hatékony karitatív munkát végeztek, Král Józseffel találkoztam, aki Szebu szigetén élt, és ott a lelkipásztori tevékenység mellett nagyon hatékony karitatív munkát is végzett. És a skáterekben, a nyomornegyedekben ő volt az, aki a lelket tartotta az ott élőkben. Ő a kínai Tamingi misszióból került át a Fülöp-szigetekre, miután Mao Tse-tungék hatalomba kerültek, a külföldi misszionáriusoknak el kellett távozniuk Kínából, és ő így került először Vietnámba, majd onnan Tajvanra, és Tajvanból pedig a Fülöp-szigetekre. És a Fülöp-szigeteken élt, és ott töltött hosszabb időt, és megszervezte német orvosok közreműködésével a szemhályog műtéteket. Jöttek ki orvosok, ott végezték ezeket a hályog műtéteket, és amely legnagyobb, a vízellátást is megszervezték, ugyanis nem volt víz. Ő fuvatott kutakat, artézi kutakat, és ezeknek a kutaknak a vize jelentette az egyetlen forrást a helybélieknek. Mi késztette őt erre? Látta azt, hogy ez a nyomorúság az egyik legnagyobb probléma, forróságban a vízhiány.
0: Gyilkosság is történt, hogy igen, sorba álltak a igen, vízért?
1: Így van, volt egy ilyen eset, hogy sorba álltak a vízért, de az volt a szabály, hogy mindenki csak egy vödör vizet vihet. Azért, hogy a másnak is jusson. Csak egy-két órán át volt víz, de 500-600 ember akart ebből kapni. És szigorú szabály volt, hogy egyszerre egy ember csak egy vödör vizet vihet. De megjelent egy fiatal ember, akinek akkor szült a felesége. és a szülés után több vízre volt szüksége a mosakodás miatt. Ezek alapvető szükségletek, és ő 2 vödör vízzel akart eljönni, tehát 2 vödröt töltött meg a szabályt megszegve. És akkor fejeződött be a vízszolgáltatás, megállt a vízszolgáltatás, a mögötte levőnek 1 vödör víz se jutott. De annak meg beteg volt otthon a édesanyja, és annak is több víze kell, de 1 vödör víz se jutott. És el akarta kérni ezt az 1 vödör vizet, az meg nem adta oda, hogy ő 2 vödörrel megyen. Hát ez is egy érthető dolog, hogy egy szülőnőnek az ellátásához több víz kell, mint átlag. Nem adta vissza, és a mögötte álló férfi elkeseredésében egy kést vett elő, és a hátába vágta a fiatal apának. Aki összeesett, a vödör felborult, és a szerencsétlen ember véve festette meg a vizet. Az áldozat az a temetőbe került, a tettes pedig börtönbe, a vízhiány miatt. És akkor határozták Král József atya, hogy meg kell oldani a vizet, német gyülekezetek segítségével, ő jezsuita volt, a jezsuita közösség anyagi támogatásával tudta az első kutat fújni, és amikor ott jártam köztük, a gyerekekből is áradt a hála és a szeretet, akárhol megjelentünk, a Parkinson kórus már csak tolószékben, kerekesszékben közlekedő atyát mindenhol köbbevették és fogták a kezét, csókolgatták és örültek neki, hogy itt van. Mert az igen mellett a vízre is szükség van. Ezt egyébként magam is tapasztaltam, hogy minden jó év hálásak. Amikor előadást tartottam Ketánkban, több mint 500 gyerek vett részt az előadásom. És a gyerekek utána odajöttek hozzám, és a kezemet a homlokukhoz tették. Ez 500 gyerek, ez gyakorlatilag 2 óra hosszat tartott.
0: Ugye ez mit fejezett ki?
1: A szeretetet, az elismerést, a köszönetet, a tiszteletet. Volt olyan gyerek, aki 2-szer 3-szor is jött. De hát ugye boldogok voltak, Indonézia magyar utazóival tartottam előadást. És úgy vélem, hogy ezeknek a példáknak a felmutatása ad egyfajta ösztönzést is, hogy a jót is észre kell venni. Indonézia egy muszlim ország, a világ legnépesebb muszlim országa. A világ 4. legnépesebb országa, és itt is van kereszténység, és a kereszténység képviselőit, a magyar Kunk Tamás atyát, vagy Mészáros Ferenc atyát nagy elismerés övezte. Ott meg látták, hogy amit tesz, az a társadalom felemelkedését szolgálja.
0: Tamás atya él még?
1: Nem tudom. Ezt nem tudom, hogy él-e még. Szeretném ezt megtudni, még majd szeretném kutatni az ő munkásságát és a sorsát. 4 éve jártam ott, és akkor voltam az ő birodalmukban, és írtam is róla, és a könyvben is szerepel Kunk Tamás atya. Elvitt a kis falvakba, a folyó átkelésektől kezdve az első áldozó gyerekekig részese voltam az életüknek, és az, hogy Tamás atya hogy oldotta meg a kérdéseket, volt úgy, hogy jöttek a gyerekek első áldozása, a felkészítést azt ő végezte, ottani bahasa indonéz nyelven, mert ez is nagyon fontos, a Biblia magyarázatot is, azt indonéz nyelven kell tartani, és felsorakoztak, az első áldozása 20 gyertya volt a gyerekeknek, de 21 gyerek jött. Kell szerezni gyertyát, de gyertya nem volt. És ha nincs gyertya, akkor is ezt meg kell oldani, elmentek boltba, ott se kaptak, és mindenhova mentek, hát nem volt sehol gyertya. Akkor Tamás atya az egyik gyertyát ketté törte, és a másik gyereknek is adott gyertyát. Akkor csak fél gyertya, de a fél gyertya is több, mint hogyha egy gyertya se lenne. És hát ezek a példák. De rengeteg más egyéb példa is van, hogy hogyan oldjunk meg dolgokat. Amikor egy ünnepélyen felavattak egy iskolát, hatalmas tömeg jött el, a helyi kormányzó is eljött, és elhangzottak a beszédek, a kórusnak az éneke, minden, ott voltak a helyi méltóságok, és a dzsungelből előjött 2 nagy vaddisznó. És odaléptek, és odajöttek a pódium elé. Mindenki megijedt, hogy most mi lesz. A rendőrök is megijedtek, hát ezt nem hagyhatják itt, a gyerekeknek vont, és a gyerekeket bántja, vagy esetleg életveszélyt okoz, de nem is lőhettek, hát ünnepség van. És ezek még békésen voltak ott. És akkor az atya megoldotta a helyzetet, odalépett a kórus, és elkezdtek énekelni a kórusnak a tagjai. Akkor a disznók hallgatták, egy kicsit nyugodtan, amikor az ének abban maradt, egy kicsit figyeltek, és utána csendbe sarkon fordultak, és visszamentek az ős erdőbe. És egyetlen lövés nem dövdült el. Ez Tamás atyának volt az ötlete. A hétköznapokat ez nagyon megerősíti ott, ha jó példát látnak, és a kitörés mindig az oktatás. A tanulás, a képzés, hogy többet tudjon, mint előtte, és a szülőket megnyerni, hogy engedjék a gyerekeket tanulni, hogy ne kelljen rögtön a ültetvényekbe vagy a visföldekbe menni dolgozni 10-12 évesen, mert akkor már pénzt keres, hasznot hajt, de a képzés az hosszabb ideig tart, és annak nincsen ilyen hatása. Eljutottam Tajvan legszebb vidékeibe, Kaohsiungba, Taichungba. Megismerhettem az ott élő magyar atyákat, Zsoldos Imre atyát, aki az ott...
0: Ismervita.
1: Igen, és megismerhettem a jezsuita Jaskó István atyát, aki a fizikailag, mentálisan sérült gyerekek otthonát megalapította és vezette. Csodálatos ember volt, évtizedeket töltött Tajvanon, és az anyátlan, apátlan utcagyerekeket összegyűjtötte, és hajlékukat, táplálkozásukat, ruházkodásukat biztosította. Adományok révén, külföldi adományozók, de aztán helyi adományozók is egyre többen álltak mellé, és egy gyönyörű kis otthont hozott létre, akkor már több mint 100 gyerek volt itt ebben az otthonban. Jaskó István lenyűgöző személyiségét soha nem lehet elfejteni. Járt itt nálunk is a múzeumban, eljött ide, Magyarországon is eljött, és még Harmad Béla volt a polgármester, ez a Millennium ünnepségek idején 2001-ben, és ellátogatott ide hozzánk kis Jaskó atya. Ő felvidéki, kassai származású volt, a Pécsi Orvosi Egyetemen tanult, aztán Kínában a Tamingi misszióban dolgozott, és onnan a Mao Tse-tungi hatalomátvétel után jött ide. Megrendítő történetet mesélt, hogy a kereszténység, amikor a Tamingi misszión keresztül eljutott a helyi emberekre, hogyan hatott rájuk, és egy alkalommal egy fiatal házaspár hozott egy papundekli papírba csomagolt kisgyereket, aki élettelennek tűnt, spárgával volt átkötve, és azt kérték, hogy keresztelje meg ezt a halott gyereket, mert nem akarják pogányként eltemetni. Nagyon megrendítette az atyát ez a kérés, és hát akkor a kereszt víz alá tartják, és hogy ráöntötték a vizet, a gyerek felsírt. Nem volt halott. Annak hitték? Tehát nem a kereszt víztől élet fel, de nem volt halott. Annak hitték. Nem mozdult, és nem volt légzése. De ért. Most ez a kisgyerek megmaradt, és később ápolón lett. Ezek nagyon megrendítő történetek, és elmondta azt is, hogy a népi Kínából a menekülések története milyen nehéz volt. Volt olyan, aki egy temető halottas házából vette a koporsót, és onnan a koporsóba kuporodva úszott át Makaóba. Ez már a Szabadság földje volt, mert ez portugál gyarmatnak számított. A tengeren egy koporsóba úszik át, hogy életben maradjon, mert reménytelennek érezte a helyzetét Mao Tse-tung Kínájában. Tajvanon se volt könnyű az élet, hiszen a csankasek vezette Kuomintang visszavonulva Tajvanra, hát bizony nagyon nehéz állapotokat talált. És az 50-es évek a megmaradás a túlélés időszakából szólt. A munkám során, az utazásaim során mindig az erőfeszítéseket tudtam nagyon tisztelni, amikor sok-sok plusz feladatot vállalva maradnak meg az emberek úgy, hogy a környezetük ellenhatásaként érvényesülő túlerejével kell szembeszegülni, hogy megmaradjanak, de megmaradtak.
0: Dr. Kubasek János geográfus, az Érdi Földrajzi Múzeum címzetes igazgatója idézte fel néhány a Távol-Keleten szolgáló magyar misszionárius emlékét. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Tikovics Ernőt hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világvallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak a hatalmas tanúságtételévé válhat. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az Urangyala elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogokat, és állítsák meg az erőszak spiráját Ukrajnában és Oroszországban. Szerdán a paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Szerdán a paksi atomerőműben tartunk kormányülést és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Meghozzuk az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, írta a kormányfő. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett ismeretlen tettes ellen feljelentést a miniszterelnökség, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. Erről a miniszterelnökség kedden tájékoztatta a táviratérodát, hozzátették. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa, az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének Baka András köztársasági elnökké választása után tartott beszédében a parlamentben. Baka András kiemelte, az előző időszakban szembeállították egymással a különböző társadalmi csoportokat, és azt akarták elhitetni velünk, hogy aki mást gondol, az nem egyszerűen téved, hanem ellenség. Az ország azonban nem tud úgy közös jövőt építeni, hogy közben polgárai egymásban ellenséget látnak. Hangsúlyozta, egyszerre feladat az igazságtétel és az önmérséklet. A jogsértéseket fel kell tárni, a közpénzek felhasználását ellenőrizni kell, ugyanakkor nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. A nemzetegységének kifejezése mindenekelőtt pártpolitikai semlegességet jelent, de semmiképpen sem jelent értéksemlegességet, mondta Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben tartott beszédében. Egy modern, demokratikus társadalom szükségképpen sokszínű, különböző világnézetek, politikai meggyőződések, életformák és érdekek léteznek egymás mellett. Ezek között lehetnek mély, időnként feloldhatatlan ellentétek is. A köztársasági elnöknek egy ilyen ellentétektől feszített, sokszínű közösség képviseletében mindig el kell ismernie a különböző nézetek legitimitását, a többségi és kisebbségi álláspontok megjelenítésének jogát. Egy alkotmány stabilitását az adja, hogy a társadalom széles köre sajátjának tekinti, fogalmazott a megválasztott államfő az országgyűlésben mondott beszédében. Baka András figyelmeztetett arra, hogy ha az alkotmányt ismét kizárólag a pillanatnyi többség alkotmányaként hozzák létre, akkor ugyanazt a hibát követik el, amelynek következményeit most megpróbálják felszámolni. Megalkotása ezért is szükségképpen több kell, hogy legyen a parlamenti jogalkotásnál. Széleskörű társadalmi és szakmai vita, valódi politikai egyeztetés és olyan eljárás szükséges, amely önmagában is kifejezi azt a demokratikus kultúrát, amelyet az új alkotmánynak a későbbiekben védenie kell, tette hozzá. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi, országos fő- és mellékút újul meg, csak nem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz EU-s forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat közel 57%-át. A miniszter tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Idén nincs olyan megye Magyarországon, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson, ismertette. Végül az időjárásról. Szerdán sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett. Csapadék nem lesz. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Mahó Andrea és Feke Pál felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

helyről, meg kevíti, tova száll. A nevén még nincs szégyen volt, de tudjuk, a kártyában csalt. Róla nem készült még mancs lenyomat, nem őrzi a Scotland Yard.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mahu Andrea és Feke Pál felvételeiből hallottak válogatást. Az összeállítást Vasvári Bernadett szerkesztette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. augusztus 12-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
0: A nap imája.
2: Uram, aki felkelted napodat jókra és gonoszokra, ragyogtasd fel nekünk arcodat. Világíts meg előttünk képedet, világíts meg bennünk lévő arcodat. Belénk helyezted arcodat, képedre és hasonlatosságodra teremtettél. Képed azonban nem maradhat sötétségben. Küldd el tehát bölcsességet sugarát, oszlasd szét sötétségünket, hogy felragyogjon bennünk a te képed. Add, hogy felismerjük magunkban a te képedet. Uram, engem bűneim sötétsége borít el. Add, hogy bölcsességed egy sugara szétoszlassa sötétségemet, és megmutassa arcodat. Ha pedig az én hibámból valamiben torz ez az arc, állíts helyre te, aki ezt megformáltad. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. A Fidesz és a KDNP frakciója a választásban nem vett részt, és az államfő beiktatásán sem vesz részt. A Mi Hazánk képviselői a köztársasági elnök beiktatásától távol maradnak. A köztársasági elnök keddi megválasztása a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja, közölte a Fidesz frakció a távirat irodával. Azt írták, Súlyog Tamás megbízatását a Tisza önkényesen és illegitim módon szüntette meg, ezért az új államfő megválasztása szintén illegitim. Úgy fogalmaztak, az eljárás a Tisza épülő önkényének újabb állomása, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja. Baka András személyében is alkalmatlan arra, hogy a nemzetegységét megtestesítse, megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének és a 2006-os rendőri brutalitás áldozatainak súlyos megcsúfolása. Értékeltek a közleményben. A megválasztott köztársasági elnök értékelése szerint 2026 előtt az állam nem felelt meg a demokratikus jogállamiság egyik legalapvetőbb követelményének, a hatalmi ágak tényleges elkülönülésének, a fékek és egyensúlyok működő rendszerének. Baka András államfővé választása után az országgyűlésben azt mondta, Magyarországon egy olyan rendszer épült ki, amelyben egy párt foggyul ejtette az államot és intézményeit, a korszak végére pedig eljutott az éveken át tartó, a parlamentet nagyrészt megkerülő rendeleti kormányzásig. Mindannyiunk felelőssége, hogy még egyszer ne jöhessen létre ilyen rendszer Magyarországon, jelentette ki a megválasztott köztársasági elnök. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének Baka András köztársasági elnökké választása után tartott beszédében a parlamentben. Baka András kiemelte, az előző időszakban szembeállították egymással a különböző társadalmi csoportokat, és azt akarták elhitetni velünk, hogy aki mást gondol, az nem egyszerűen téved, hanem ellenség. Az ország azonban nem tud úgy közös jövőt építeni, hogy közben polgárai egymásban ellenséget látnak. Hangsúlyozta, egyszerre feladat az igazságtétel és az önmérséklet. A jogsértéseket fel kell tárni, a közpénzek felhasználását ellenőrizni kell, ugyanakkor nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. Végül az időjárásról. Szerdán sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett. Csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái... Súlyos földrengés Kolumbiában. A helyi püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Perui püspökök Leó pápa novemberi látogatásáról. A kegyelem és a kiengesztelődés ideje lesz. Fészkéből kipottyant Verib fióka esete. Páter Vértesajai László jegyzete. Súlyos földrengés Kolumbiában. A püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Augusztus 10-én hétfő reggel Kolumbia nyugati részét a geológiai szolgálat szerint 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amely az ország egész részén érezhető volt. A halálos áldozatok eddigi száma meghaladja 130-at, a sérültek száma pedig közel 600. Pereira városa szenvedte a legsúlyosabb áldozatokat, még Manizalesben épületek, kórházak, iskolák és templomok rongálódtak meg. 6 repülőteret zártak le ellenőrzés miatt. A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Az eset alig 7 hónappal azután történt, hogy 2 egymás követő földrengés nagy pusztítást okozott a Kolumbiával szomszédos Venezuela északi részén, és több mint 6300 ember halálát okozta. A mostani kolumbiai földrengés több városban is jelentős károkat okozott, a menti alakulatok pedig továbbra is keresik az összeomlott épületek alatt rekedteket, mert vélhetőleg még sokan maradtak a romok alatt. A földrengés epicentruma San José del Palmar környékén, Chocó megyében, Nyugat-Kolumbiában volt. A legsúlyosabb a helyzet Pereirában, Nyugat-Kolumbia közel 500 000 lakosú egyik nagyvárosában. Továbbra is nagy erővel keresik a romok alatt rekedt embereket. A földrengés hatalmas területet érintett, és a teljes kár felmérését bonyolítja az infrastruktúra és a kommunikáció megsérülése is. Különösen súlyos a helyzet Manizalesben, ahol több mint 10 épület teljesen megsemmisült, és több mint 20 lakóépület szenvedett különböző mértékű károkat. Kórházak, iskolák és templomok is érintettek. Manizales székes egyháza is jelentősen megsérült, mert egyik tornya leomlott, kupolája pedig beszakadt. Az érintett területekről készült képek és kezdeti jelentések az utcákon lévő törmelékeket és a megrongálódott épületeket mutatják, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a veszélyeztetettnek tartott épületeket. A földrengés

0: ország egyetlen családként tekintsen önmagára, és nagylelkűen, felelősségteljesen és szolidaritással reagáljon a szenvedésre. Az érintett területek püspökei számos felhívást tettek közzé, élelmiszerraktárokat nyitottak meg azonnali segélyezésre, továbbá kampányokat kezdeményeztek a túlélők számára indított segélyek gyűjtésére. A Manizaleszi főegyházmegyében José Miguel Gómez érsek külön felhívásban kérte, hogy a hívek továbbra is figyeljenek azokra, akik a legjobban szenvednek, és kövessék a hatóságok irányelveit. Senki sem maradjon segítség nélkül ezekben a nehéz időkben, buzdított, miközben mindenkit arra hívott, hogy őrizze meg bizalmát Istenben, és keresse benne az erőt, amelyre szükség van ezeknek a nagy kihívásoknak a leküzdéséhez. A földrengés következményei az utazást is befolyásolják. A kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság, az Aerocivil elrendelte a működés felfüggesztését 6 nyugat-kolumbiai repülőtéren, amelyek Pereira, Manizales, Quibdó, Arménia, Cartago és Buenaventura. A döntés azért született, hogy lehetővé tegyék az erős földrengés által érintett kifutópályák, terminálok és egyéb repülőtéri infrastruktúra ellenőrzését. A járatok mindaddig szünetelnek, amíg a műveletek biztonságának garantálásán szükséges felmérések el nem készülnek. Ez az intézkedés tovább bonyolíthatja a mentési erőfeszítéseket a leginkább érintett területeken, éppen akkor, amikor a mentőcsapatok és az egészségügyi intézmények működése megkívánna a gyors mobilitást. Ahogy a károk mértéke egyre világosabbá válik, világszerte vezetők ajánlják fel támogatásukat. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szoros figyelemmel kíséri a kolumbiai földrengés következményeit, és 15 millió dollárra készen áll a támogatása, míg az Európai Unió felajánlotta, hogy az EU Copernicus műholdját felhasználhatják a mentési műveletekben.
1: A perui püspöki kar elnöke, Leo pápa látogatása a kegyelem és a megbékélés pillanata. Carlos García Camader püspök, a perui püspöki konferencia elnöke nyilatkozott 14. Leo novemberi útjáról, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Reméljük, hogy a béke és a testvériség időszaka lesz, és hogy egy jobb elképzelést is kapunk arra, hogyan működjünk együtt az ország javára. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház 14. Leo látogatásának hírét, aki november 11-e és 17-e között Latin-Amerika 3 országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A vatikáni médiának nyilatkozott a perui püspöki konferencia elnöke, Carlos García Camader püspök, aki hangsúlyozta, hogy az apostoli út, amely Limát, Csiklájót, Cuscót és Pucallpát érinti, a béke, a megbékélés és a remény pillanata lesz minden perui számára. 14. Leo perui látogatásának hivatalos bejelentése, amely augusztus 5-én történt, nagy örömöt váltott ki az ország több ezer hívőjében, ahol Robert Francis Prevost közel 20 évet töltött misszionáriusként. García Camader püspök kijelentette, hogy ez egy lehetőség az egység, a béke és a remény megerősítésére a nemzet előtt álló kihívások közepette. Reméljük, hogy ez a béke, a megértés és a testvériség ideje lesz, de egyben a jobb víziói is arról, hogyan működjünk együtt országunk közjaváért. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Reméljük, hogy olyan üzenetet kapunk a pápától, amely egyesíti az összes peruit. Sok régióban élünk, mindegyiknek megvan a saját történelme és szenvedése, és néha úgy gondoljuk, hogy az egyik ember helyzetét nem érti meg a másik. Az osztozás az összes perui örömében, szenvedésében és reményében lehetővé teszi, hogy egy igazi közösséget építsünk, amelyet az evangélium szelleme ihlet, hangsúlyozta a püspöki kar elnöke. Hiszem, hogy a bánat és az öröm és a remény egyesítése lehetővé teszi egy igazi közösség építését, és azt az érzést, mint egyház, hogy ahol az egyik testvér szenved, mindenki szenved. Amikor az egyik testvér örül,

0: Mindannyian örülünk, kölcsönös érzések egy szívvel. García püspök egy sajtóközleményben arra hívott minden perui lakost, hogy lelkileg készüljön fel Péter utódjának fogadására. Jelenléte közöttünk igazi ajándék lesz népünk számára, és lehetőség arra, hogy megújítsuk hitünket, megerősítsük reményünket, és hogy egyházként együtt járjunk az evangélium szolgálatában. A perui katolikus jelenlét az ország történelmének, kultúrájának és mindennapi életének az egyik legfontosabb alapköve. Bár az utóbbi évtizedekben a protestáns, főleg evangéliumi közösségek növekedése és a vallástalanok arányának emelkedése figyelhető meg, a lakosság többsége a felmérésektől függően körülbelül 60-76%-a ma is katolikusnak vallja magát. Az 1980-ban aláírt megállapodás alapján a katolikus egyház privilegizált helyzetet élvez Peruban. Ez állami támogatásokat, adókedvezményeket és az oktatásban való kiemelt részvételt biztosít számára. A politikai vezetés hagyományosan szoros kapcsolatot ápol az egyházzal. Az elnöki eskütételek során rendszeresen hangsúlyozzák a katolicizmus erkölcsi és kulturális formáló szerepét az ország életében. Az andoki régióban a katolikus rítusok mélyen összefonódtak az őslakos inka hagyományokkal és a földanya, a Pachamama tiszteletével. A vallási élet középpontjában a hatalmas tömegeket mozgató körmenetek állnak, mint például a limai csodák uraünnepség vagy a cuscói Corpus Christi. Az egyház aktívan dolgozik a múltbeli hibák orvoslásán. Nemrégiben hivatalosan is bocsánatot kértek az északi Taján őslakos közösségtől a korábbi visszaélések és földkisajátítások miatt.
1: Fészkéből kipottyan Veréb Fióka esete. Vértesajai László jegyzete. Nyári lelki gyakorlatos emlékedésem közepete, tompa puffanása leszek figyelmes a gangon. Oda pillantva, csodálkozva látom, hogy egy Veréb Fióka esett ki a fészkéből. Odahagyom azonnal az első János levél fölséges negyedik fejezetét, amiről éppen Romano Guardini Szeretet és világosság című remek írásában olvasok, mert attól tartok, hogy a folyóparti öreg parasztház őre, a vastag bundás betyárkomondor azonnal behabzsolná. Felugrom, már is ott a madárka a tenyeremben, és őszintén megrendít a kis Veréb Fióka védtelen kiszolgáltatottsága, addig párnapos lehet, sárga, csupasz, kicsi teste éppen csak tollasan pejhedzeni kezd. Igen, onnan föntről esett le, az eresz alá épített fészkükből, ahol a szokásos csiripelésükre föl sem figyeltem, mert annyira hozzátartozik az alföldi tanyavilág megszokott és beszédes csendjéhez. Gyanítom, az lenne épp a furcsa, ha egyszer elhallgatnának. A Veréb Fióka mentés persze más műfaj, mint a szeretett tanítvány sas madaras szárnyalása. Nem igényel egyebet, mint gyors cselekvést, amelyhez persze létra, méghozzá nagyobb fajta szükséges. Ám a fiókát nem engedem ki a kezemből, míg a másik félkézzel meghozom a létrát. A legtetején felágaskodva éppen csak elérem a fészket. Jobb kezemmel, tapintattal benézek a bolyhos otthonba, és négy vagy öt, talán hat testvérkére lelek. A szülők riottan csiporáznak a tető alatt, nem értik a helyzetet, pedig próbálom őket verébül csitítani, hogy mindjárt lehet a körletben létszám ellenőrzést tartani. Hát bizony sűrűn laknak verébéknél, mert alig találok a kiesett jószágnak helyet, közben ügyelgetve arra, hogy magam se essek ki, se a szerepemből, se le a létra tetejéről. Aztán minden a helyére kerül. A veréb szülők is megjönnek, én pedig folytatom az elmélkedést, kicsit azon töprengve, hogy Isten mikinti szerette úgy ezt a világot, hogy saját egyszülött fiát adta oda érte. Vagyis hagyta, hogy isteni fiókája kipottyanjon a Szentháromság örök és meleg fészkéből. Hogy milyen kicsi és védtelen volt az örök ige párnapos korában, az egyedül csak az ő szent szülő anyja tudhatta. Másnap délelőtt újabb puffanás, egy verépke ismét a földön. Ugyanő vagy másik, nem tudom, de most már gyakorlottan tornászom a helyére, sőt elővigyázatosából kénytelen vagyok a veréfészket megreparálni, ami azt jelenti, hogy a kioldódott, kócos fészekperemet megerősítem és felmagasítom. Közben fészket ver a szívemben ez a veréb história, és egyre többet gondolok rá. Hagyom hát a szent olvasmányom, és fellapozom Máté és Lukács verebes történeteit. Az Úr maga szól róluk, nagyjából ugyanolyan összefüggésben, mégpedig arra buzdítva, hogy bízzunk az ő atyában, mindig, minden körülmények között. Nonne due passeres asse veneunt, olvasom latinul az első verzió kérdését Máténál. Nem, de két verebet egy fillérért adnak? Kérdi az Úr, és az a passer épp a verebet jelenti, mint a legolcsóbb, legközönségesebb madárkát. Onnét éppen a Közel-Keletről terjedtek el a verebek Európa szerte, aztán jutottak Amerikába és mindenfelé a nagyvilágba. Emberbarát népség a veréb. Szereti a közelünket, valahogy mi emberek és a verebek összenőttünk. Ott csiporázhattak és ugrabugrálhattak Názáret házai körül is. Hadd szóljak róluk pár tárgyilagú szót, igazán megérdemlik. A veréb társas lény, monogám. Hűséges a párjához és a fészkéhez, nem tekereg össze-vissza a nagyvilágban. Tanuljunk a verebektől, mert az Úr sem véletlenül szól róluk. Csekélyke értéküket megméri a legkisebb pénzértséggel, ami a görög asszárion és ebből a római asz. Noha a veréb ennyire csekély, filléres értékű, mégis számon tartja őket Jézus atya, mert egy sem esik le az ő tudta nélkül. Istennél pedig a tudás nem alkalmi, vagy pláne nem véletlen jellegű, hanem gondviselésszerű. Sőt, maga a gondviselés. Tud róla, és ez legyen nekünk elég. Nem azt mondja, hogy egy sem esett le a földre, hanem ha le is esik, a mindentudó ezt is tudja, és ha az örök üdvösséghez szükséges, akkor tesz is érte. Egyébként hagyja, mert abban, meg lehet, valami különleges kegyelem rejlik. Az esésben. Ki ne esett volna el közülünk, és ki ne tanult volna az eséséből? Az atya tudtával történt esés, és így az ő kezéből való elputtyanás úgy tűnik, többnyire az üdvösség útja. Aki ezt nekünk elmondja, saját eséseiből tanult a kereszt útján. Az egyház hagyománya háromszori esését említi, és nagyon valószínű, hogy az Úr itt is kérhette, sed possibilis, ha lehetséges, vedd el azt, atyám, mint ahogy a végkifejlettkor a kereszt magasában is ismételhette az agónia kérését, hogy múljék el az a kehely. Az atya akaratának és szeretetének a misztériuma ez, amit csak sarutlanul fogadhatunk, a szív bizakodó készségével. Nem, de ezt tanuljuk gyermekkorunk botladozó eséseiből, amikor sírva szaladunk édesanyánkhoz, és mutatjuk nekik az esésünk jeleit. Ők pedig látják és tudják, és ez elég a gyereknek. Putunk is tovább a dolgunkra. Pedig de szeretnénk esetlenek lenni. Megevéném már kenyerem javát, tudom, hogy nem így van. Esett, elesett embere vagyok az Úrnak, de az övé vagyok, teljesen, horzsolt lábakkal és végtelenül hálás szívvel. És járom tovább az utamat, immár tapasztalatból is tudva, hogy ő tud minden esésemről, és hogy mindig, mindig ő emel fel. Ó, ti verebek, filléres evangéliumi madárkák, erre a titokra emlékeztessek bennünket, jártunkban, keltünkben. Amen. Róma, 2026. augusztus 4-én. Fészkéből kipottyan veréb fióka esete címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. A Fidesz és a KDNP frakciója a választásban nem vett részt, és az államfő beiktatásán sem vesz részt. A Mi Hazánk képviselői a köztársasági elnök beiktatásától távol maradnak. A köztársasági elnök keddi megválasztása a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja, közölte a Fidesz frakció a távirati irodával. Azt írták, Súlyog Tamás megbízatását a Tisza önkényesen és illegitim módon szüntette meg, ezért az új államfő megválasztása szintén illegitim. Úgy fogalmaztak, az eljárás a Tisza épülő önkényének újabb állomása, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja. Baka András személyében is alkalmatlan arra, hogy a nemzet egységét megtestesítse, megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének és a 2006-os rendőri brutalitás áldozatainak súlyos megcsúfolása, értékeltek a közleményben. A megválasztott köztársasági elnök értékelése szerint 2026 előtt az állam nem felelt meg a demokratikus jogállamiság egyik legalapvetőbb követelményének, a hatalmi ágak tényleges elkülönülésének, a fékek és egyensúlyok működő rendszerének. Baka András államfővé választása után az országgyűlésben azt mondta, Magyarországon egy olyan rendszer épült ki, amelyben egy párt foggyul ejtette az államot és intézményeit, a korszak végére pedig eljutott az éveken át tartó, a parlamentet nagyrészt megkerülő rendeleti kormányzásig. Mindannyiunk felelőssége, hogy még egyszer ne jöhessen létre ilyen rendszer Magyarországon, jelentette ki a megválasztott köztársasági elnök. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének Baka András köztársasági elnökké választása után tartott beszédében a parlamentben. Baka András kiemelte, az előző időszakban szembeállították egymással a különböző társadalmi csoportokat, és azt akarták elhitetni velünk, hogy aki mást gondol, az nem egyszerűen téved, hanem ellenség. Az ország azonban nem tud úgy közös jövőt építeni, hogy közben polgárai egymásban ellenséget látnak. Hangsúlyozta, egyszerre feladat az igazságtétel és az önmérséklet. A jogsértéseket fel kell tárni, a közpénzek felhasználását ellenőrizni kell, ugyanakkor nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. Végül az időjárásról. Szerdán sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett. Csapadék nem lesz. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Klára, Hilda, Larina és Hilárius nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Klára latin eredetű, jelentése világos, ragyogó, híres. A Hilda német eredetű név a hiedelemet tartalmazó összetett germán nevek rövidülése, jelentése harc, harcos nő. A Larina a szláv eredetű név, feltehetőleg a Hilária származéka, jelentése ismeretlen. A Hilárius latin eredetű név, jelentése derűs, vidám, jókedvű. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1945-ben megalakult a Magyar Újságírók Szövetsége. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége a legnagyobb múltú és létszámú médiaszervezet Magyarországon. Mintegy 5000-es tagságában, szakosztályokba, vidéki klubokba szerveződve, az írott és az elektronikus sajtó, a széles értelemben vett kommunikációs szakma minden képviselője jelen van. Újságírók, szerkesztők, fotósok, karikaturisták, dizájnerek, szóvivők és PR szakemberek. 2010-ben nyitotta meg kapuit új székházuk a 6. kerületi Vörösmarty utcában. A felújított és átépített egykori Keglevics ház az Aradi és a Szondi utca között nem csak média szakmai programoknak ad otthont, de egyben Budapest egyik új továbbképzési kulturális szintere. 1908-ban elkészült az első Ford T-modell. Az autót Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke tervezte. 1883-ban elpusztult az utolsó kvagga, ami egy lóféle volt. A faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park film ötletét. Az Artis Magistra állatkertben élt Amsterdamban. Az alföldi zebra egy kihalt alfaja, amely egykor nagy számban előfordult Dél-Afrika Fogföld tartományában és Orange Free State déli részén. Abban különbözött a többi zebra fajtától, hogy a megszokott sávos minta kizárólag a teste első részén volt látható. A középső részen a csíkok elsötétültek, a sötét sávok közötti terület kiszélesedett, a hátsó lábak pedig sötétbarnák voltak. A név a zebrára használt koi-koi szóból ered, és hangutánzó szó, mellyel a kvagga hívását utánozták. Az 1980-as években kikészített kvagga bőrből nyert DNS minták vizsgálatával és ma élő zebrák keresztezésével kezdték el újjáéleszteni a fajt. Michael Crichton, a Jurassic Park regény szerzője, a kvagga programból merítette könyvének ötletét, melyből film is készült, és ősi dinoszauruszok és más őshüllők újraélesztéséről szól. 1887-ben megszületett Erwin Schrödinger, Nobel-díjas osztrák fizikus, a kvantummechanika egyik atya. 1933-ban Dirackkal megosztva fizikai Nobel-díjat kapott az atomelmélet új és gyümölcsöző megfogalmazásainak megalkotásáért. A Holdon krátert neveztek el róla. Egy időben Schrödinger arcképe díszítette az 1000 shillinges bankjegyet Ausztriában. A Schrödinger macskája szerint egy dobozba zárt macska vagy életben van, vagy elpusztult, de ezt nem tudhatjuk addig, amíg ki nem nyitjuk a dobozt. A tudós azt kívánta egyszerű példával szemléltetni, hogy a részecskék egyidejűleg több helyen, különféle állapotokban lehetnek. A kérdés arra mutat rá, hogy a macska élő vagy holt állapota attól függ, hogy megfigyeli-e valaki ezt az állapotot. 1981-ben forgalomba hozták az első IBM személyi számítógépet. 1687-ben megvívták a második Mohácsi csatát, ahol Károly herceg katonái megverték Szulajmán nagyvezér hadait. Még ezen a napon megvívták a Nagyharsányi csatát is, melynek győzelme visszafordíthatatlan tényítette Buda visszakerülését. 1848-ban meghalt George Stephenson, angol gépészmérnök, géptervező, a gőzmozdony feltalálója. Gőzmozdonyának nyomtáva 1435 mm volt, ami a mai normál nyomtáv szabványa. A világ vasúthálózatainak több mint 60%-a ezt alkalmazza. 1964-ben meghalt Ian Fleming, angol író, a James Bond regények szerzője. Vagyonos angol családba született, a tengerészet kémelhárításánál dolgozott. Goldfree admirálisa felettese ihlette Bond főnökének, M-nek a karakterét. Goldfree admirálisnak köszönhető Bond egyik legjelentősebb ismertető jegye, a vodka martini rázva, nem keverve, hiszen az admirális csak így itta. A II. Világháborúban kémként dolgozott, a háború után ismét újságírónak szegődött. Élete szerelme Anne Carteris, aki egy gazdagabb lordot választott férjéül, de végül 1952-ben összeházasodtak. Felesége bátorítására látott neki az írásnak. A Casino Royale című könyv lett a titkos ügynök James Bond első története. Nevét egy könyvcímlapon szereplő ornitológusról kapta, akivel az író öregkorában személyesen is találkozott. A regényt jamaikai birtokán írta, amelynek neve GoldenEye. A 14 részes könyvsorozatnak az utolsó része az aranypisztolyos férfi volt, amelyet az író már nem tudott befejezni. 2020-ban meghalt Kulcsár Gergely, olimpiai ezüst és bronzérmes gerelyhajító edző. 4 olimpián vett részt. Az 1964. évi tokiói olimpián ezüst, az 1960. római és az 1968. évi mexikóvárosi olimpián bronzérmet szerzett. 3 olimpián ő volt a magyar csapat zászlóvivője. 12-szer volt magyar bajnok, gerelyhajításban többször megjavította a magyar csúcsot. Ő volt az első magyar gerelyhajító, aki 80 méteren felül dobott. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. A Fidesz és a KDNP frakciója a választásban nem vett részt, és az államfő beiktatásán sem vesz részt. A Mi Hazánk képviselői a köztársasági elnök beiktatásától távol maradnak. A köztársasági elnök keddi megválasztása a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja, közölte a Fidesz frakció a távirati irodával. Azt írták, Súlyog Tamás megbízatását a Tisza önkényesen és illegitim módon szüntette meg, ezért az új államfő megválasztása szintén illegitim. Úgy fogalmaztak, az eljárás a Tisza épülő önkényének újabb állomása, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja. Baka András személyében is alkalmatlan arra, hogy a nemzet egységét megtestesítse, megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének és a 2006-os rendőri brutalitás áldozatainak súlyos megcsúfolása. Értékeltek a közleményben. A megválasztott köztársasági elnök értékelése szerint 2026 előtt az állam nem felelt meg a demokratikus jogállamiság egyik legalapvetőbb követelményének, a hatalmi ágak tényleges elkülönülésének, a fékek és egyensúlyok működő rendszerének. Baka András államfővé választása után az országgyűlésben azt mondta, Magyarországon egy olyan rendszer épült ki, amelyben egy párt foggyul ejtette az államot és intézményeit, a korszak végére pedig eljutott az éveken át tartó, a parlamentet nagyrészt megkerülő rendeleti kormányzásig. Mindannyiunk felelőssége, hogy még egyszer ne jöhessen létre ilyen rendszer Magyarországon, jelentette ki a megválasztott köztársasági elnök. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének Baka András köztársasági elnökké választása után tartott beszédében a parlamentben. Baka András kiemelte, az előző időszakban szembeállították egymással a különböző társadalmi csoportokat, és azt akarták elhitetni velünk, hogy aki mást gondol, az nem egyszerűen téved, hanem ellenség. Az ország azonban nem tud úgy közös jövőt építeni, hogy közben polgárai egymásban ellenséget látnak. Hangsúlyozta, egyszerre feladat az igazságtétel és az önmérséklet. A jogsértéseket fel kell tárni, a közpénzek felhasználását ellenőrizni kell, ugyanakkor nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. Végül az időjárásról. Szerdán sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett. Csapadék nem lesz. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.
3: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
1: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internetkapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. augusztus 12-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, a hírszerkesztő Molnár András, a technikai segítséget pedig Kvasinger Jenőnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. Most nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Turmezei Erzsébet Nyár című versét Jakób Beáta mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsoron következik, ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek szent életű emberek című műsorunkban Bernard Lichtenbergről és B. Verna Hegyi Jánosról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
3: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
7: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Pap Dórával, a Miskolci Központi Kórház dietetikusával a nyári egészséges táplálkozásról beszélget Szász Anikó, a Csillag.rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Lehet, hogy pontosan emiatt az időszak miatt, a nyár miatt, meg a könnyedebb étkezés miatt van könnyebb helyzetben az, aki most kezd diétázni, vagy akár egy nagyobb fogyókúrába, mert hogy alapból a nagy melegbe inkább ezeket a könnyedebb összeállítású ételeket kívánjuk, szóval könnyebb dolga van most annak, aki néhány kilótól szeretne megszabadulni?
1: Én amondó vagyok, hogy egy nyári testsúly, vagy a nyári alkat az egész évben készül. Tehát, hogy itt most sokan pánikba esnek, amikor már jön a melegebb idő áprilisban, májusban, hogy Jézusom, én még vagy rajtam még van 10 kiló plusz, azt hogy fogom én gyorsan 2 hónap alatt leadni. Én, ahogy már az előzőekben is említettem, hogy egy egészséges életmód, ami ugye ki van egészítve táplálkozással, mozgásterápiával, stresszkezeléssel, az úgy mindennapos, tehát hogy ez itt nem időszakokról van szó, hanem egy életvitelről, egy életmódról. És amikor valaki tényleg egy ilyen fogyókúrába kezd, most itt idézőjelben mondom, én nem azt mondom, hogy fogyókúra, nem azt mondom, hogy diéta, hanem egy komplex életmódváltás, egy szemléletváltás. És utána, hogyha ezt sikerül fenntartani, ezt az egészséges testsúlyt, jó, nyilván vannak olyan kisebb ünnepségek, vagy ünnepek, például egy karácsony, vagy szülinap, ahol lehet kicsit többet eszik az ember, ugye a kalóriatöblet az jelen van, de hogy utána viszont visszatér a normál kerékvágásba, és ugyanúgy folytatja ezt a helyes táplálkozás, helyes életmódot.
0: Azt akarod mondani, hogy egy előre eltervezett diéta, fogyókúra csak egy fenntartható életmódváltással tartható, ami nyilván hosszú távra szól, de egy hirtelen nagy mértékű testsúlycsökkenés az vissza fog ütni.
1: Ez ideig óráig tart, ez így van. Ott bekövetkezik ez a jó-jó effektus, hogy lehet, hogy az illető megszabadul 10-20 kilótól, de mihelyst visszatér ahhoz a táplálkozáshoz, amit azelőtt folytatott, ez akár dupla kilót is vissza tud hízni ilyenkor. Tehát, hogy ezért nagyon nagy a veszély ennek, hogyha egy ilyen drasztikus fogyókúrába kezd az ember, mivel ugye az emberek mostanában türelmetlenek, minél gyorsabban, minél hamarabb el akarják élni a kívánt célt, ezáltal mindenféle olyan diétákról olvasnak, vagy diétákat próbálnak ki, amik ugye fenn vannak az interneten, x ideig tart, eddig kell csinálni, és akkor utána vége, és úgy gondolják, hogy ezzel jót tesznek a szervezetnek, holott abszolút, de nem, tehát, hogy hátrányai vannak nagyon.
0: Meg lehet azt fogalmazni, hogy milyen az ideális testsúlyvesztés, hogyan kell erről gondolkodnunk, hogyha valaki belevág ebbe?
1: Az egészséges testsúlyvesztés heti 0,5 kg súlyvesztés, és ez is nagyon fontos, hogy testzsírból fogyjunk, és ne ugye izomtömegből. Sokszor ugye azt is tapasztaljuk, hogy az emberek első körben ugye a vázizomzatból, izomból fogynak, és nem a testzsírból, ilyenkor ugye a testzsír százalékuk sokkal magasabb is, tehát hogy az egészséges, ideális fogyás az ez, és a türelem és a kitartás.
0: Legutóbb, amikor itt jártál nálunk, akkor divat diétákról is beszélgettünk, mert még az év elején a fenntartható divat expón Miskolc-Tapolcán te is tartottál ezekről egy előadást, meg ezeknek a veszélyeiről én azt gondolom, hogy hogyan tudnak ezek visszacsapni, milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban, illetve mennyire kérik akár a kórházi betegek vagy hozzátartozók ebben a segítségedet?
1: Ugye én akkor többféle diétát említettem, ugye volt szó azt hiszem paleolit diétáról, lébőjt kúráról, ketogén diétáról. Ez volt az egyetlen mumus, a ketogén diéta, amivel ugye ezt az orvoslásban is használják, a gyerekeknél ugye epilepsziás rohamok csökkentésére, ami igazából igazolt is, és valóban van hatása. Illetve még szó volt, azt hiszem, folyadékfogyasztásról akkor is. Kizárólag itt a betegek nem kérik ezeket a diétákat, de találkoztam már olyannal, aki igen mondta, hogy speciális diétát folytat, és csak szénhidrátot nem eszik, vagy csak zsírt nem eszik. Én ilyenkor mindig felhívom a figyelmet, hogy ilyenkor ugye tápanyaghiány lép fel,

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Papp Dórával, a Miskolci Központi Kórház dietetikusával a nyári egészséges táplálkozásról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi, északkeleti szelet. Hajnalban 9 és 19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. A nyugati északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő, majd délután 27 és 32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A Dunától keletre többfelé, valamint helyenként a Dunántúl keleti tájain is még élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Friss lesz a hajnal, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum 8 és 20, a maximum 30 és 35 fok között alakul. Vasárnap derült vagy gyengén felhős, napos idő ígérkezik, csapadék nem valószínű. A déli szél megélénkül. A hajnali 10 és 21 fokról délutára 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Gyenge hideg jellegű fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk legáltalánosabb panaszként feléphet fejfájás, vérnyomás ingadozás, megnyúlhat a reflexidő. A parlagfű pollen koncentrációja a napokban fokozatosan emelkedik. A parlagfű pollen koncentrációja országosan elérte a tüneteket okozó közepes szintet. A következő napokban a pollen koncentráció fokozatosan emelkedik. Felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szélben, különösen zivatarok közelében tartsák csukva az ablakokat. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan a magas tartományban alakul. Közepes koncentrációban jelen van még a levegőben a kenderfélék és az üröm pollenje. A lágyszárúak közül megtalálható alacsony tartományban a pázsitfű, az utifű, a lórom és a libatopfélék pollen szemei. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóraszáma a magas, míg az epikokkum spóraszáma országosan az alacsony tartományban alakul. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Budapest felé, Bak térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. Új terelést építettek ki a Kerekharaszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásáros-Namény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltőállomás is nyitva van. 60 és Gyöngyös között is forgalomterelésre számítsanak. Vásáros-Namény felé a 62-es és a 70-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába a sávelhúzással a külső és a

felállósáv használható. Ezzel párhuzamosan Vásáros Namény felé a 66-os kilométernél az ecsedi pihenőhelyet is lezárták. Az M30-as autópályán a 39-es kilométernél lévő Szikszó csomópont környékén aszfaltoznak. Mindkét irányban sávzárásra kell készülni. A 3-as főúton a 181-es és a 182-es kilométer között, a Futó utcai csomópont és a régi gyógyszertár között a külső sávokat lezárták és ideiglenes buszmegállókat építettek ki. Miskolc belterületén a 183-as kilométernél az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig szakaszosan lezárták a félútpályát. Munkaidőben jelzőre irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között, a 12-es kilométer környezetében útépítés miatt mindkét irányban elkerítettek egy sávot a forgalom elől. Eger átkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. A 26-os főúton Miskolc belterületén az 1-es kilométernél a főutat lezárták felújítási munka miatt. Kissé távolabb pedig mindkét oldalon a külső sávot kerítették el a forgalom elől. A járműveket elterelik. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták. Jelzőlámpa irányítja a járműveket. Az alsóbrendű utak tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Szirmabesenyőn felújítják az Állomás utca egy rövid szakaszát a 2-es kilométernél, ezért lezárták. Kerülni a Rákóczi utca vagy a Kossuth utca felé lehet. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Kisvárda összekötő úton, Kisvárda belterületén a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, ezért a Bajcsi-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Kerülni helyben lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Túrmezei Erzsébet, nyár. Uram, áldalak a nyárban. Aranykalászos határban száll most hálával teli trónusod elé az ének, tüzéért a naphevének, mert a szemet érleli. Esőcseppek záporáért, hajnalok hűs harmatáért, mindenért az ég alatt vigassággal áldalak. Friss vetés, szép zöld ígéret magot hozott és megérett, s amint lengeti a szél, zizegő, szelíd szavával, hitettevő himnuszával nagy jó voltodról beszél. Boldog, aki érti, hallja, s míg aratni indul karja, miközben rendre dül, téged dicsér egyedül. Minden kicsiny búza szemben térdre kényszerítesz engem, csodatevő Istenem. Kezed oda tette áldva a nyár gazdag asztalára mindennapi kenyerem. S asztalán a keresztfának fiadat is oda szántad, hogy benne legyen nekünk kenyerünk és életünk.
1: Túrmezei Erzsébet nyár című versét Jakó Beáta mondta el. Túrmezei Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébi lánykörhez tartozott. Ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát és lépett be a Fébi Evangélikus Diakonissa Egyesületbe. 1941-ben avatták diakonisszává. 1951-ben a Fébi feloszlatásával a Balassagyarmati Evangélikus Szeretet Otthonba került, ahol 1975-ig végezte szolgálatát. Versei műfordításai német, angol és finn nyelvről több kötetben jelentek meg. Részt vett az Evangélikus Énekeskönyv szerkesztésében, amiben 105 ének szövege, illetve fordítása szerepelt. 1989-ben a Fébi Egyesület újraindulhatott, a közösség Túrmezei Erzsébetet választotta főnökasszonnyá. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái: súlyos földrengés Kolumbiában. A helyi püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Perui püspökök Leó pápa novemberi látogatásáról. A kegyelem és a kiengesztelődés ideje lesz. Fészkéből kipottyant Verip Fióga esete. Páter Vértesajai László jegyzete. Súlyos földrengés Kolumbiában. A püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Augusztus 10-én hétfő reggel Kolumbia nyugati részét a geológiai szolgálat szerint 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amely az ország egész részén érezhető volt. A halálos áldozatok eddigi száma meghaladja 130-at, a sérültek száma pedig közel 600. Pereira városa szenvedte a legsúlyosabb áldozatokat, még Manizalesben épületek, kórházak, iskolák és templomok rongálódtak meg. 6 repülőteret zártak le ellenőrzés miatt. A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Az eset alig 7 hónappal azután történt, hogy 2 egymás követő földrengés nagy pusztítást okozott a Kolumbiával szomszédos Venezuela északi részén, és több mint 6300 ember halálát okozta. A mostani kolumbiai földrengés több városban is jelentős károkat okozott, a menti alakulatok pedig továbbra is keresik az összeomlott épületek alatt rekedteket, mert vélhetőleg még sokan maradtak a romok alatt. A földrengés epicentruma San José del Palmar környékén, Chocó megyében, Nyugat-Kolumbiában volt. A legsúlyosabb a helyzet Pereirában, Nyugat-Kolumbia közel 500 000 lakosú egyik nagyvárosában. Továbbra is nagy erővel keresik a romok alatt rekedt embereket. A földrengés hatalmas területet érintett, és a teljes kár felmérését bonyolítja az infrastruktúra és a kommunikáció megsérülése is. Különösen súlyos a helyzet Manizalesben, ahol több mint 10 épület teljesen megsemmisült, és több mint 20 lakóépület szenvedett különböző mértékű károkat. Kórházak, iskolák és templomok is érintettek. Manizales székes egyháza is jelentősen megsérült, mert egyik tornya leomlott, kupolája pedig beszakadt. Az érintett területekről készült képek és kezdeti jelentések az utcákon lévő törmelékeket és a megrongálódott épületeket mutatják, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a veszélyeztetettnek tartott épületeket. A földrengés Kaliban is épületeket döntött romba, a város többi részén is dolgoznak a menti alakulatok. A kezdeti jelentések szerint emberek lekedtek a romok alatt, és az egészségügyi intézményekben kár keletkezett. Sérülésekről és az infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be Kibdóban, Chocó megye székhelyén is. A kolumbiai püspöki konferencia elnöksége szolidaritását és imáit fejezte ki az áldozatokért, az eltűntekért, a sérültekért, az érintett családokért, és Istenre bízta a mentők munkáját. A püspökök kijelentették, hogy most olyan vészhelyzet alakult ki, amelyet nem lehet egyénileg kezelni, hanem arra van szükség, hogy az ország egyetlen családként tekintsen önmagára, és nagylelkűen, felelősségteljesen és szolidaritással reagáljon a szenvedésre. Az érintett területek püspökei számos felhívást tettek közzé, élelmiszerraktárokat nyitottak meg azonnali segélyezésre, továbbá kampányokat kezdeményeztek a túlélők számára indított segélyek gyűjtésére. A Manizaleszi főegyház megyében José Miguel Gómez érsek külön felhívásban kérte, hogy a hívek továbbra is figyeljenek azokra, akik a legjobban szenvednek, és kövessék a hatóságok irányelveit. senki sem maradjon segítség nélkül ezekben a nehéz időkben, buzdított, miközben mindenkit arra hívott, hogy őrizze meg bizalmát Istenben, és keresse benne az erőt, amelyre szükség van ezeknek a nagy kihívásoknak a leküzdéséhez. A földrengés következményei az utazást is befolyásolják. A kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság, az AeroCivil elrendelte a működés felfüggesztését 6 nyugat-kolumbiai repülőtéren, amelyek Pereira, Manizales, Quibdó, Arménia, Cartago és Buenaventura. A döntés azért született, hogy lehetővé tegyék az erős földrengés által érintett kifutópályák, terminálok és egyéb repülőtéri infrastruktúra ellenőrzését. A járatok mindaddig szünetelnek, amíg a műveletek biztonságának garantálása a szükséges felmérések el nem készülnek. Ez az intézkedés tovább bonyolíthatja a mentési erőfeszítéseket a leginkább érintett területeken, éppen akkor, amikor a mentőcsapatok és az egészségügyi intézmények működése megkívánna a gyors mobilitást. Ahogy a károk mértéke egyre világosabbá válik, világszerte vezetők ajánlják fel támogatásukat. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szoros figyelemmel kíséri a kolumbiai földrengés következményeit, és 15 millió dollárra készen áll a támogatása, míg az Európai Unió felajánlotta, hogy az EU Copernicus műholdját felhasználhatják a mentési műveletekben.
1: A perui püspöki kar elnöke, Leo pápa látogatása a kegyelem és a megbékélés pillanata. Carlos García Camader püspök, a perui püspöki konferencia elnöke nyilatkozott 14. Leo novemberi útjáról, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Reméljük, hogy a béke és a testvériség időszaka lesz, és hogy egy jobb elképzelést is kapunk arra, hogyan működjünk együtt az ország javára. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház 14. Leo látogatásának hírét, aki november 11-e és 17-e között Latin-Amerika 3 országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A vatikáni médiának nyilatkozott a perui püspöki konferencia elnöke, Carlos García Camader püspök, aki hangsúlyozta, hogy az apostoli út, amely Limát, Csiklájót, Cuscót és Pucallpát érinti, a béke, a megbékélés és a remény pillanata lesz minden perui számára. 14. Leo perui látogatásának hivatalos bejelentése, amely augusztus 5-én történt, nagy örömöt váltott ki az ország több ezer hívőjében, ahol Robert Francis Prevost közel 20 évet töltött misszionáriusként. García Camader püspök kijelentette, hogy ez egy lehetőség az egység, a béke és a remény megerősítésére a nemzet előtt álló kihívások közepette. Reméljük, hogy ez a béke, a megértés és a testvériség ideje lesz, de egyben a jobb víziói is arról, hogyan működjünk együtt országunk közjaváért. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Reméljük, hogy olyan üzenetet kapunk a pápától, amely egyesíti az összes peruit. Sok régióban élünk, mindegyiknek megvan a saját történelme és szenvedése, és néha úgy gondoljuk, hogy az egyik ember helyzetét nem érti meg a másik. Az osztozás az összes perui örömében, szenvedésében és reményében lehetővé teszi, hogy egy igazi közösséget építsünk, amelyet az evangélium szelleme ihlet, hangsúlyozta a püspöki kar elnöke. Hiszem, hogy a bánat és az öröm és a remény egyesítése lehetővé teszi egy igazi közösség építését, és azt az érzést, mint egyház, hogy ahol az egyik testvér szenved, mindenki szenved. Amikor az egyik testvér örül, mindannyian örülünk. Kölcsönös érzések egy szívvel. García püspök egy sajtóközleményben arra hívott minden perui lakost, hogy lelkileg készüljön fel Péter utódjának fogadására. Jelenléte közöttünk igazi ajándék lesz népünk számára, és lehetőség arra, hogy megújítsuk hitünket, megerősítsük reményünket, és hogy egyházként együtt járjunk az evangélium szolgálatában. A perui katolikus jelenlét az ország történelmének, kultúrájának és mindennapi életének az egyik legfontosabb alapköve. Bár az utóbbi évtizedekben a protestáns, főleg evangéliumi közösségek növekedése és a vallástalanok arányának emelkedése figyelhető meg, a lakosság többsége a felmérésektől függően körülbelül 60-76%-a ma is katolikusnak vallja magát. Az 1980-ban aláírt megállapodás alapján a katolikus egyház privilegizált helyzetet élvez Peruban. Ez állami támogatásokat, adókedvezményeket és az oktatásban való kiemelt részvételt biztosít számára. A politikai vezetés hagyományosan szoros kapcsolatot ápol az egyházzal. Az elnöki eskütételek során rendszeresen hangsúlyozzák a katolicizmus erkölcsi és kulturális formáló szerepét az ország életében. Az andoki régióban a katolikus rítusok mélyen összefonódtak az őslakos inka hagyományokkal és a földanya, a Pachamama tiszteletével. A vallási élet középpontjában a hatalmas tömegeket mozgató körmenetek állnak, mint például a limai csodák uraünnepség vagy a cuscói Corpus Christi. Az egyház aktívan dolgozik a múltbeli hibák orvoslásán. Nemrégiben hivatalosan is bocsánatot kértek az északi Taján őslakos közösségtől a korábbi visszaélések és földkisajátítások miatt.
0: Fészkéből kipottyan Veréb Fióka esete. Vértes a Jai László jegyzete. Nyári lelki gyakorlatos emlékedésem közepete, tompa puffanásra leszek figyelmes a gangon. Oda pillantva, csodálkozva látom, hogy egy Veréb Fióka esett ki a fészkéből. Odahagyom azonnal az első János levél fölséges negyedik fejezetét, amiről éppen Romano Guardini Szeretet és világosság című remek írásában olvasok, mert attól tartok, hogy a folyóparti öreg parasztház őre, a vastag bundás betyárkomondor azonnal behabzsolná. Felugrom, már is ott a madárka a tenyeremben, és őszintén megrendít a kis Veréb Fióka védtelen kiszolgáltatottsága, addig párnapos lehet, sárga, csupasz, kicsi teste éppen csak tollasan pejhedzeni kezd. Igen, onnan föntről esett le, az eresz alá épített fészkükből, ahol a szokásos csiripelésükre föl sem figyeltem, mert annyira hozzátartozik az alföldi tanyavilág megszokott és beszédes csendjéhez. Gyanítom, az lenne épp a furcsa, ha egyszer elhallgatnának. A Veréb Fióka mentés persze más műfaj, mint a szeretett tanítvány sas madaras szárnyalása. Nem igényel egyebet, mint gyors cselekvést, amelyhez persze létra, méghozzá nagyobb fajta szükséges. Ám a fiókát nem engedem ki a kezemből, míg a másik félkézzel meghozom a létrát. A legtetején felágaskodva éppen csak elérem a fészket. Jobb kezemmel, tapintattal benézek a bolyhos otthonba, és négy vagy öt, talán hat testvérkére lelek. A szülők riottan csiporáznak a tető alatt, nem értik a helyzetet, pedig próbálom őket verébül csitítani, hogy mindjárt lehet a körletben létszám ellenőrzést tartani. Hát bizony sűrűn laknak verébéknél, mert alig találok a kiesett jószágnak helyet, közben ügyelgetve arra, hogy magam se essek ki, se a szerepemből, se le a létra tetejéről. Aztán minden a helyére kerül. A veréb szülők is megjönnek, én pedig folytatom az elmélkedést, kicsit azon töprengve, hogy Isten mikinti szerette úgy ezt a világot, hogy saját egyszülött fiát adta oda érte. Vagyis hagyta, hogy isteni fiókája kipottyanjon a Szentháromság örök és meleg fészkéből. Hogy milyen kicsi és védtelen volt az örökige párnapos korában, az egyedül csak az ő szent szülő anyja tudhatta. Másnap délelőtt újabb puffanás, egy verépke ismét a földön. Ugyanő vagy másik, nem tudom, de most már gyakorlottan tornászom a helyére, sőt elővigyázatosságból kénytelen vagyok a veréfészket megreparálni, ami azt jelenti, hogy a kioldódott, kócos fészekperemet megerősítem és felmagasítom. Közben fészket ver a szívemben ez a veréb história, és egyre többet gondolok rá. Hagyom hát a szent olvasmányom, és fellapozom Máté és Lukács verebes történeteit. Az Úr maga szól róluk, nagyjából ugyanolyan összefüggésben, mégpedig arra buzdítva, hogy bízzunk az ő atyában, mindig, minden körülmények között. Nonne due passeres asse veneunt? Olvasom latinul az első verzió kérdését Máténál. Nem, de két verebet egy fillérért adnak? Kérdi az Úr, és az a passer épp a verebet jelenti, mint a legolcsóbb, legközönségesebb madárkát. Onnét éppen a Közel-Keletről terjedtek el a verebek Európa szerte, aztán jutottak Amerikába és mindenfelé a nagyvilágba. Emberbarát népség a veréb. Szereti a közelünket, valahogy mi emberek és a verebek összenőttünk. Ott csiporázhattak és ugrabugrálhattak Názáret házai körül is. Hadd szóljak róluk pár tárgyilagú szót, igazán megérdemlik. A veréb társas lény, monogám. Hűséges a párjához és a fészkéhez, nem tekereg össze-vissza a nagyvilágban. Tanuljunk a verebektől, mert az Úr sem véletlenül szól róluk. Csekélyke értéküket megméri a legkisebb pénzértséggel, ami a görög asszárion és ebből a római asz. Noha a veréb ennyire csekély, filléres értékű, mégis számon tartja őket Jézus atya, mert egy sem esik le az ő tudta nélkül. Istennél pedig a tudás nem alkalmi, vagy pláne nem véletlen jellegű, hanem gondviselésszerű. Sőt, maga a gondviselés. Tud róla, és ez legyen nekünk elég. Nem azt mondja, hogy egy sem esett le a földre, hanem ha le is esik, a mindentudó ezt is tudja, és ha az örök üdvösségre szükséges, akkor tesz is érte. Egyébként hagyja, mert abban, meg lehet, valami különleges kegyelem rejlik. Az esésben. Ki ne esett volna el közülünk, és ki ne tanult volna az eséséből. Az atya tudtával történt esés, és így az ő kezéből való elputtyanás úgy tűnik, többnyire az üdvösség útja. Aki ezt nekünk elmondja, saját eséseiből tanult a kereszt útján. Az egyház hagyománya háromszori esését említi, és nagyon valószínű, hogy az Úr itt is kérhette, sed possibilis, ha lehetséges, vedd el azt, atyám, mint ahogy a végkifejletkor a kereszt magasában is ismételhette az agónia kérését, hogy múljék el az a kehely. Az atya akaratának és szeretetének a misztériuma ez, amit csak sarutlanul fogadhatunk, a szív bizakodó készségével. Nem, de ezt tanuljuk gyermekkorunk botladozó eséseiből, amikor sírva szaladunk édesanyánkhoz, és mutatjuk nekik az esésünk jeleit. Ők pedig látják és tudják, és ez elég a gyereknek. Putunk is tovább a dolgunkra. Pedig de szeretnénk esetlenek lenni. Megevéném már kenyerem javát, tudom, hogy nem így van. Esett, elesett embere vagyok az Úrnak, de az övé vagyok, teljesen, horzsolt lábakkal és végtelenül hálás szívvel. És járom tovább az utamat, immár tapasztalatból is tudva, hogy ő tud minden esésemről, és hogy mindig, mindig ő emel fel. Ó, ti verebek, filléres evangéliumi madárkák, erre a titokra emlékeztessek bennünket, jártunkban, keltünkben. Amen. Róma, 2026. augusztus 4-én. Fészkéből kipottyan veréb fióka esete címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és bújtozik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus a keresztény közösségi élet egyik legnehezebb, mégis fontos területéről tanít a mai evangéliumban. Mit tegyünk, ha valaki hibázik, vétkezik ellenünk, eltér az igaz úttól? A válasz, ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt, aztán pedig a fokozatosságot megtartva kell őt figyelmeztetni. A helyes testvéri figyelmeztetés művészet és felelősségteljes szeretetből fakad. A másik személy háta mögötti pletyka, a haragtartás, a közöny, a jóindulatúnak nevezett félrenézés vagy a hibák takargatása aligha fog eredményt hozni. Az első lépés négy szem közti. Nem megszégyenítő, hanem testvéri, diszkrét. Nem a leleplezés a cél, hanem a gyógyulás elősegítése. Jézus nem az igazság kimondását hangsúlyozza mindenáron, hanem azt, hogy keltsük fel a jó indulatot a fele barátban, hogy ő akarjon megváltozni. Ha ez nem sikerül, Jézus újabb lépéseket javasol, tanúk bevonását, majd a közösség felé fordulást. Ez fokozatosságot és türelmet feltételez. Ugyanakkor emlékeztet arra is, hogy a közösség nem zárhatja ki az igazság keresését a szeretet nevében, s a szeretet sem lehet közömbös az igazság iránt. A bűn nem csak egyéni ügy, hanem az egész test szenved miatta. Jézus nem csak tanít, hanem példát is mutat. Ő maga is szeliden, de határozottan szólítja meg a bűnöst, s közben mindig nyitva hagyja a lehetőséget a megtérésre.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 225-ös, a Szent vagy Uram 132-es, végül pedig a Szent vagy Uram 288-as számú énekének első, valamint a 6. és a 7. verszaka hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 225-ös, a Szent vagy Uram 132-es, végül pedig a Szent vagy Uram 288-as számú énekének első, 6. és 7. verszaka csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
2: És a szeretettel.
0: Kedves testvérek, a mai szentmisénket felajánlom a 70. születésnapját ünneplő Csiribán Tiborért, hálaadásul a 7 évtized minden kegyelméért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyanom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. A prófétai látomás a város pusztulásáról tanít. Hallottam, amint az Úr hangos szóval kiáltotta. Jeruzsálem bűnhődése elérkezett. Mindenkinek a kezében ott van már a pusztító eszköz. És láttam, hogy a felső északi kapu felől 6 férfi indult el, és fegyver volt mindegyiknek a kezében. Közülük az egyik férfi fehér ruhát viselt, és íróeszközök voltak az oldalán. Az ércoltárhoz léptek, és ott megálltak. Izrael istenének dicsősége ekkor fölemelkedett a kerubokról, amelyek fölött trónolt, és a templom küszöbéhez szállt. Ekkor az Úr azt a férfiút hívta, aki gyolcs ruhát viselt, és írószert hordott az oldalán. Ezt parancsolta neki. Indulj és járd be Jeruzsálem városát, és jelöld meg T betűvel azoknak a homlokát, akik sírtak és bánkódtak mindam a bűnök miatt, amelyeket ebben a városban elkövettek. Majd hallottam, amint a többi férfihoz is így beszélt, menjetek utána, járjátok be a várost, és pusztítsátok azt. Ne irgalmazzatok senkin, se könyörüljetek. Pusztítsatok el öreget, ifjút, hajadont és asszonyt, írtsatok ki mindenkit. De ne bántsátok azt, akinek a homlokán a T betű alakja látható. Az öldöklést a szentélynél kezdjétek el. El is kezdték az öldöklést a templom előtti álló öregeken, majd ezt mondta nekik az Úr. Induljatok, tegyétek tisztátalanná a templomot, töltsétek meg halottakkal az udvarakat. Erre azok elindultak, és a városban mindenkit megöltek. Ezután az Úr dicsősége a templom küszöbéről visszatért a kerubok fölé. Szemem láttára fölemelték szárnyaikat a kerubok, és fölemelkedtek a földről. Elindultak a kerekekkel együtt, és megálltak az Úr háza keleti kapujának a bejáratánál. Izrael istenének dicsősége lebegett felettük. Ezek azok az élőlények voltak, amelyeket Izrael istene alatt láttam a Kobár folyó mellett, és megértettem, hogy kerubok voltak. Mindegyiknek 4 arca és 4 szárnya volt. Szárnyuk alatt emberi kézhez hasonló valami volt. Az arcuk olyan volt, mint azoknak a lényeknek az arca, amelyeket a Kobár folyó mellett láttam, mindegyikük arccal előre haladt. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálája.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a lelkeddel!
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet, ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanú bizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyet értenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, általam annyit bántott, hát szóban nyilván, vagy elítélt kereszténység, amelyet nem a igazi benső keresztény gondolkodás vezérel, hanem egy szabad gondolkodás. Más néven is tudjuk ezt mondani, idegen névvel, és akkor már jobban ismerős. Azt szoktam mondani, hogy az egyház ne avatkozzon be a földi élet dolgaiba, mert semmi köze hozzá, szépet prédikáljon az embereknek, tanítson, ez a dolga. Nagyon helyes, hogy nem a mi dolgunk beleavatkozni a földnek a dolgaiba, de Istennek lehet, és akár a itteni előző szentírási rész, amelyet hallottunk, Ezekiel próféta könyvéből, vagy akár Jézus evangéliumának ez az első része, amit hallottunk, az nem más, mint a mindennapi életnek egy rendezett állapota. Vigyél magaddal egy testvért. Ha nem hallgat rá, vigyél kettőt. Ha azokra se hallgat, vagy kettőt, vagy hármat, akkor az egyház közössége. Ha rájuk se hallgat, akkor legyen neked, mint a pogány. Ez nem más, mint beavatkozás a mindennapi életbe. És meg kell fordítani azt, amit az előbb erről a gondolkodásról mondtam, hogy a világnak a törvényei nem arra valók, hogy Isten akaratába, Isten törvényeiben avatkozzanak, az helyre igazítsák a saját elképzelésük szerint, hanem hallgatniuk kell rá. Mert nem a hívő embernek kell hallgatni Istenre csupán, hanem minden emberre. Minden embernek. Mert minden ember az Isten teremtménye. Minden embernek számot kell adni arról, hogy mennyire hallgatott Isten szavára. Jó, nem jutottak el hozzájuk katolikus papok. Isten azonban tudja, hogy ő mit sugalt a lelküknek. Nehogy azt higgye már valaki, hogy el tudja hagyni Isten, hogy Isten nélkül tud élni. Az agyában lehet, hitetlen, de belül a lelkiismeretében soha. A lelkiismeretben ugyanis Isten újra és újra megszólal, és számon is kéri, ha nem hallgat rá. A mi könnyebbségünk

0: sokkal inkább a kárhozat szava. Adja Isten, hogy mindjárt tudjunk figyelni erre, és tudjunk úgy imádkozni, hogy Jézus mondta, ha ketten közületek valamiben egyet értenek a földön, és úgy kérik Istentől, megkapják. Miért? Nyilván nem arra utal Jézus, hogy valamilyen anyagi nagy nyereményt akarunk elérni, vagy szeretnénk, és akkor ehhez kérjük Istennek a segítségét, mert Isten megadja a földi életben mindahhoz a segítséget, ami az életünk fönntartásához szükséges. De nem az ember elképzelései szerint cselekszik, hanem a saját elképzelése szerint. És a hitben való jártasságot, előrehaladást, azt mindig adja. Néha még, ha nem is kérjük, akkor is. Rádöbbenti az embert a emberi gyarlóságaira, gyöngeségeire. Föltárja előttünk a hitnek azt az útját, amely szép, és amely az örök boldogságba vezet. És lehet tovább sorolni, mi mindent megkapunk Istentől, mielőtt még kérnénk. De Jézus mégis biztat bennünket, hogy kérjetek és kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek, keressetek és találtok. Kedves testvérek, összességében a mai háladó mise is erre tanít, minden percünkét hálát kell adni Istennek. Hálát adunk azért, hogy élünk, hálát adunk azért, hogy halljuk szavát, hálát adunk azért, hogy Isten meghallgat minket. Amen. Kérjük testvéreim teljes szívünkből a mindenható Atya Istent, ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.
1: Hogy kegyelmével gazdagíts és állandóan vezesse az Anya Szent Egyházat, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy elvezesse az Anya Szent Egyházban mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy vezérelje az államférfiakat, a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Hogy Tibor testvérünk, aki 70. születésnapját ünnepli, továbbra is megkapja mindazokat a kegyelmeket, amelyekért most hálát ad, és hallgass a te szavadat az ő lelkiismeretén keresztül, hallgass meg, Urunk.
2: Kérjük, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk fölséges trónod elé, ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az
0: Urunk Istenünk,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Élek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kiár a szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájunkra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanyag, a magyarok nagyasszonya közbeni járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk, te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a küzdelemben, sátán gonosz kísértéseink ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szelleme, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla, főegyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Kvasinger Jenő irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én a Szent Atya a Róma közeli Genazzánóba található Mária, a jó tanács anyja a kegyhelyre látogat, és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve pápává választása után első útja vezetett. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, és 14. Leó elődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik. A Szent Atya tehát visszatér Genazzánóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idején nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hűbéri birtoka volt, ahol a jó tanács anyja bazilika áll. A Szűz Máriának szentelt templomot a 14. században Ágoston rendészerzetesekre bízták. Idén, tehát szeptember 7-én, Kisboldogasszony ünnepének vigiliáján hivatalos látogatást tesz a pápa Genazzánóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. A Fidesz távlati politikai célja a most megválasztott köztársasági elnökkel kapcsolatos illegitim helyzet orvoslása, de ez csak a megfelelő jogi és politikai felhatalmazás birtokában lesz lehetséges, mondta a Fidesz parlamenti frakció vezetője a Partizánnak adott interjúban tegnap. Bóka János a műsorban arról is beszélt, hogy személyes véleménye szerint a 2020-tól 2026-ig tartó veszélyhelyzeti kormányzás egy nagyobb alkotmányossági kísérletnek volt a része. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, Baka András államfővé választása ellentétes a jogállamisági standardokkal, alaptörvénysértő és illegitim. Megnyitották az Észak-Erdélyi autópálya újabb Magyar Sombor és Vaskapu közötti szakaszát tegnap a gépkocsi forgalom előtt. A 12 kilométeres szakasznak egyelőre nincs összekötetése a már korábban átadott szakaszokkal, mert a vele szomszédos szakaszokon még dolgoznak. Az átadáson a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezetője emlékeztetett, hogy a Szilágy megyében található szakasz építésére még 2020-ban írt. Szerződést. Ezt azonban elkészülte ellenére nem tudták hamarabb átadni a gépkocsi forgalomnak, mivel a két csomópont egy másik szerződésnek volt a része, és később készült el. A Hold a Nap és a Föld közé kerül, ezért a napkorong egy része eltűnik majd ma este. A részleges napfogyatkozás Magyarországról napnyugta előtt lesz látható. A Vega Csillagászati Egyesület adatai szerint Budapesten 19 óra 22 perc körül kezdődik a jelenség, a leglátványosabb állapot pedig napnyugta környékén következik be. A napfogyatkozás után sem ér véget az égi program, a svábhegyi csillagvizsgáló szerint augusztus 13-án hajnalban tetőzik a Perseida meteorraj. Az új hold kedvez a megfigyelésnek, ezért tiszta égbolt esetén sok hulló csillag válhat láthatóvá. Végül az időjárásról. Ma napos időre számíthatunk térségünkben, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék nem várható, sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Boldog Bernhard Lichtenberg, német áldozópap vértanú. Második János Pál pápa 1996. júniusában németországi látogatása során Berlinben boldoggá avatta a nácizmus két áldozatát, Karl Reisnert, június 14-én ismertettük az életét, és Bernhard Lichtenberget, akik hősi fokon gyakorolták és vallották meg katolikus szent hitüket. Mindketten szembeszálltak a náci rezsimmel, és ezért haltak meg. Bernhard atya berlini prépostként nagy hatással volt német környezetére. A porosz miniszterelnök Hermann Göring irodájában égtelen fölháborodást keltett, amikor valami pap, így mondták, valami pap betelefonált, és pedig arról telefonált, hogy személyesen Göringgel akart beszélni, mert úgy hallotta, hogy az esztervégeni koncentrációs táborban embertelen állapotok uralkodnak. Mi köze ennek a papnak hozzá? Kérdezte Göring. Amiért telefonált, az a következő volt: zsidókat, kommunistákat, szocialistákat és gyanús német kormánytisztviselőket deportáltak a táborba. Gyakran verték őket, néhányukat megölték. Amikor ezt elmondták Göringnek, következőket válaszolta: és akkor mi van? Ez csak az új birodalomra tartozik, senki másra. Ám az egyházat, legalábbis egyelőre, nem volt ajánlatos provokálni. Így, ahogy mondták a csuhásnak, adtak egy időpontot. Ki ez a csuhás egyáltalán? Kérdezte Göring, aki nem szokott hozzá, hogy bárki is fölemelje szavát a bebörtönzöttekért. Választ megkapta a berlini püspökség vezetője, Bernhard Lichtenberg. Bernhard atya persze nem találkozott Göringgel, csak az egyik miniszteri biztossal, akitől nagyon határozottan azt követelte, hogy javítsanak a foglyok sorsán. A hivatalnok mindenre igent mondott, anélkül, hogy ezt komolyan gondolta volna. Ám az atya nem érte be ennyivel. Azt mondta, hogy később személyesen fogja ellenőrizni, történt-e változás. Ekkor került fel a Gestapo listájára. A titkos besúgók minden lépését és szavát lesték. Óriási népszerűsége miatt csak 6 év múlva merték letartóztatni. Bűneinek egyike az volt, hogy a berlini Szent Hedvig katedrálisban imaórákat tartott az üldözött zsidókért. Az egyik fohász így hangzott: imádkozzunk a zsidókért és mindazokért, akiket koncentrációs táborokban tartanak fogva. Az atya nem is sejtette, hogy ezen könyörgéssel már saját magáért is imádkozott és imádkoztatott. Jó maga is oda került, és 1943. augusztus 12-én vértanú halált halt. A felebaráti szeretet vértanúja lett. Emlékezzünk meg ezen a napon boldog Vernahegyi János hitvallóról. Olaszország Ascoli tartományának Fermo nevű városában született 1259-ben. Mivel szülei előkelő emberek voltak, 10 éves korában a székeskáptalan tagjai közé választották. János azonban sohasem tudta elsajátítani a kanonokok elvilágiasodott életét, emiatt azok kinézték maguk közül. János úgy akart élni, mint egy egyszerű ferences barát. 13 éves korában lemondott kanonoki tisztségéről, és Szent Bonaventúrának, a rend generálisának engedélyével belépett a ferencesek közé. Miután letette a fogadalmakat, Szent Bonaventúra Alverna hegyére rendelte, ahol Szent Ferenc megkapta Krisztus 5 szent sebét. Ott élt nagy szegénységben, csak egy csuhája és egy breviáriuma volt. Télen-nyáron mezítláb járt, a puszta földön aludt, tápláléka pedig a létminimum alatt volt. Sokat böjtölt, évente többször tartott 40 napi böjtöt, egyet a Szentlélek tiszteletére, egyet a Szűzanya, egyet a Szent Angyalok, egyet Szent Márton, egyet pedig Szent Ferenc tiszteletére. Ilyenkor csak kenyeret és vizet fogyasztott, de a nem böjtös napokon is csak egyszerre vett, akkor is csak az esti harangszó után. Sokat sanyargatta önmagát, súlyos vezeklővet hordott. Nem csoda, ha szervezete idő előtt megrokkant, és a szamár testvér, testünket nevezte így Assisi Szent Ferenc, és a szamár testvér megbetegedett. Híres gyóntató és szónok volt. 7. Henrik császárt is elbűvölte, amikor az Alverna hegyén járt, és meglátogatta Jánost. Vándor apostolságot is vállalva fölkereste a környező városokat és falvakat. Isten misztikus látomásokkal és elragadtatásokkal tüntette ki. 1322. augusztus 10-én halt meg Csak 1882-ben hagyták jóvá tiszteletét.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Uram, aki felkelted napodat jókra és gonoszokra, ragyogtasd fel nekünk arcodat. Világíts meg előttünk képedet, világíts meg bennünk lévő arcodat. Belénk helyezted arcodat, képedre és hasonlatosságodra teremtettél. Képed azonban nem maradhat sötétségben. Küldd el tehát bölcsességed sugarát, oszlasd szét sötétségünket, hogy felragyogjon bennünk a te képed. Add, hogy felismerjük magunkban a te képedet. Uram, engem bűneim sötétsége borít el. Add, hogy bölcsességed egy sugara szétoszlassa sötétségemet, és megmutassa arcodat. Ha pedig az én hibámból valamiben torz ez az arc, állíts helyre te, aki azt megformáltad. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Virrasztást tartanak Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában, ima és engesztelő virrasztás hazánkért, a magyarság lelki megújulásáért augusztus 14-én, pénteken este 8 órától, szombaton reggel 5 óráig. Éjfélkor szentmisével köszöntik a mennybe fölvett boldogságos anyát. Egyúttal tájékoztatnak, hogy immár 30 éve minden csütörtökön este 8 órától pénteken reggel 5 óráig a Szent István Bazilika kápolnájában kitett oltári szentség előtt engesztelést tartanak hazánkért, a magyarságért. 21 órakor Szent Mise a két legszentebb szív szándékára. Nagy boldogasszony napi búcsút és egyházközségi zarándoklatot tartanak augusztus 15-én szombaton 10 órai kezdettel a Szent Kút völgye boldogasszony kápolnában. Ünnepi szentmisére és körmenetre kerül sor, melynek keretében megemlékeznek az alapítvány alapításának 25. évfordulójáról. Szentmisét mond Drahos Dávid, plébániai kormányzó. Szeretettel várnak mindenkit. A hatvani hóstja Szent János negyedének fertálymesterei szeretettel hívnak mindenkit nagy boldogasszony ünnepének búcsújára augusztus 16-án vasárnap 17 órai kezdettel az Egri Farkasföld utca Mária szobornál tartandó ünnepi szentmisére és az azt követő agapéra. A szentmisét Csizmadia István, főszékes egyházi főesperes celebrálja. A boldogságos Szent Szüzet tisztelő ünnepeink közül a legmagasztosabb Nagy Boldogasszony ünnepe, amikor Mária megdicsőülését ünnepeljük meghajolva előtte. Ő az, aki áldott az asszonyok között, megváltunk édesanyja, aki testben és lélekben felvétetett a mennyek dicsőségébe. Augusztus 14-én Egerben 18 órai kezdettel tartják a Borászok Borásza Egységes Emlékkő ünnepi avatást. A Borászok Borásza Egységes Emlékkő ünnepi felavatása a magyar borászat kiemelkedő személyiségei és a borvidékek közötti szakmai összefogás előtt tiszteleg. A Vino 2026 egyik legmeghatóbb és legfontosabb szakmai eseménye lesz a Borászok Borásza Egységes Emlékkő felavatása, melyre tehát augusztus 14-én 18 órakor kerül sor a Kisdobótéren, a Minoriták hídjánál. Az emlékkövet Rókusfalvi Pál, a Borászok Borásza díj alapítója avatja fel ünnepi beszéddel. Az elismerés a Kárpát-medence legjobb borászai díjazza. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. A Fidesz távlati politikai célja a most megválasztott köztársasági elnökkel kapcsolatos illegitim helyzet orvoslása, de ez csak a megfelelő jogi és politikai felhatalmazás birtokában lesz lehetséges, mondta a Fidesz parlamenti frakció vezetője a Partizánnak adott interjúban tegnap. Bóka János a műsorban arról is beszélt, hogy személyes véleménye szerint a 2020-tól 2026-ig tartó veszélyhelyzeti kormányzás egy nagyobb alkotmányossági kísérletnek volt a része. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, Baka András államfővé választása ellentétes a jogállamisági standardokkal, alaptörvénysértő és illegitim. Teljesülésén tárgyalja az Alkotmánybíróság csütörtökön a legutóbbi alaptörvénymódosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló 4 Fidesz-KDNP-s beadványt, derült ki a testület napirendjéből. A Fidesz-KDNP az alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP szintén kezdeményezte a testületnél az országgyűlési képviselők választhatóságára, az időkorlát bevezetésére vonatkozó módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül volt képviselő. Az ellenzéki pártszövetség megtámadta az alkotmánybírókra vonatkozó alaptörvénymódosítást is, amely visszaállította a bírek 70 éves felső korhatárát. 5 város tűzoltóit is a helyszínre riasztották, ismét hatalmas terület lengolt Borsodban, ezúttal Sajó-Szentpéter közelében csaptak fel a lángok. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a miskolci, a kazincbarcikai, a szendrői és a szerencsi hivatásos, illetve a felsőzsolcai önkéntes tűzoltók együttes erővel vették fel a harcot a tűzzel. A beavatkozás a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlik, azt is megjegyezték, a tűzoltók munkáját egy munkagép is segíti. A katasztrófa védelem tegnap hajnalban kiadott közleménye szerint sikerült megfékezni a tüzet, száraz fű és bozótos égett Sajó László falva, Sajó Szentpéter és Sajó Bábony közötti háromszögben 450 hektárnyi területen. Farkasok támadtak egy juhállományra néhány héttel ezelőtt Kazincbarcika külterületén, értesült rendőrségi forrásból a 3700.hu. Az eset azért is figyelemre méltó, mert a támadás mindössze néhány száz méterre történt a város lakott részétől, a Szabó Suzuki közelében fekvő hétvégi házasövezetben. A környéken ráadásul többen életvitelszerűen is élnek. A sajómente.hu információi szerint a farkasok komoly károkat okoztak a gazdának, csak nem egy tucat juhot öltek meg. A hold a nap és a föld közé kerül, ezért a napkorong egy része eltűnik majd ma este. A részleges napfogyatkozás Magyarországról napnyugta előtt lesz látható. A Vega Csillagászati Egyesület adatai szerint Budapesten 19 óra 22 perc körül kezdődik a jelenség, a leglátványosabb állapot pedig napnyugta környékén következik be. Végül az időjárásról. Ma napos időre számíthatunk térségünkben, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
2: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 12-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Molnár András, a technikai pultnál pedig Vaszinger Jenő segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban Csató Tiborral, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökével beszélgetünk, az aszályhelyzet okozta környezeti változásokról, felelős vízhasználatról és újrahasznosítási lehetőségeiről, valamint kitekintünk, mit okozna hazánkban, ha ez az időjárás tartós maradna.
9: A magyarázat sokkal egyszerű. Tehát, hogy elrontottuk a környezetvédelmet az elmúlt 50 évben, tehát nem úgy viselkedtünk, nem úgy éltünk, ahogy eddig. Most hallottam egy nagyon jó mondást, hogy le kell adnunk a mostani jólétünknek a 20%-át. Ha ezt hajlandóak vagyunk megcsinálni, akkor nem kell lemondani a többiről.
8: 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában folytatjuk a beszélgetést Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Bálta beszélget. Ajánlónkat hallják.
10: Bakósz Tamásnak nagyon komoly ambíciói voltak, és kihasználta azt az országos elégedetlenséget, amely Esztei Hippolyttal szemben volt. Ugye, aki majd fogjuk látni, hogy hogyan kerül ő egyáltalán oda, az is egy bonyolult történet lesz, de az, hogy Mátyás király halála után már igazi védelmezője nem volt Esztei Hippolyttnak, illetve hát még a nagynénje Beatrix, aki abban az időben hivatalosan még felesége volt II. Ulászlónak, de már zajlott az érvénytelenítési eljárás. Úgyhogy Esztei Hippolyt lába alatt is mondhatjuk így, hogy égett a talaj.
8: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban ellátogatunk a Budapest belvárosi főplébánia illusztrált bibliákat bemutató új kiállítására, majd arról szólunk, hogy Bozók Ferenc piarista két verse is bekerült egy lengyel nyelvű antológiába, és végül a Távol-Keleten szolgált magyar misszionáriusokról is hallanak. Kisújszálláson ugyanebben az órában Napról Napra című regionális műsorunkban ezúttal Debrecenbe látogatunk el, ahol Erdei Nóra turisztikai szakemberrel, idegenvezetővel beszélget szakmája szeretetéről, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
11: Megfogalmazta azt már önmagának, hogy mit szeret ebben a szakmában, amit egész egyszerűen csak így fogalmazunk meg, hogy turisztikai szakember, idegenvezető, de önnek személyesen mi jelenti a szépségét ennek a szakmának?
12: Az, hogy emberekkel dolgozhatok, maga a kommunikáció, nagyon sok emberrel ismerkedek meg, nagyon sok embert ismerek meg, vannak nagyon emlékezetes találkozásaim, például amikor nagyon messziről, mondjuk Amerikából vagy Ausztráliából azzal keres meg valaki, hogy segítsek meg találni a régen látott rokonait, vagy esetleg egy olyan helyszínt, ahol az ő szeretett nagypapájuk élt valamikor. Ezek annyira maradandó emlékek, és annyira hatalmas élmények számomra, amikből én táplálkozok.
8: 10 órakor hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk, melyben egy afrikai vértanú, boldog fiatalember életéről szóló könyvet mutatunk be. Ajánlunkban Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szólal meg.
13: Egy olyan fiatalemberről van szó, aki kezdettől fogva, ahogy a lassanként az evangéliumot fölcseperedve olvassa és megérti, életre akarta ezt váltani. Mindig az ebében volt egy kicsi evangéliumos könyv. Olvasta, és eszerint is próbált élni. Nagyon hamar a Szent Egidio közösségnek tagja lett, és elkezdett az úgynevezett békeiskolában tanítani. Szombatonként rengeteg gyerek jön oda, és iskolai tananyagban is korrepetálják őket.
8: Ezt követi a Lélekszava, melyben a Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba porosztói plébános emelkedésének második részét hallják. 11 órakor hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk. A mai adásban a házi kenyérkészítésről hallhatnak. Bejátszásunkban Süje Károlyné Klárikát hallják.
14: Először is a kismakaró került ki a kemencéből, aztán jöttek a kis cipók. Legtöbbször ekkora már én is ott voltam nála, és ahogy kivette a kenyeret, mindig letörölte róla a lisztet libaszány tollal, és vizes kézzel megsimogatta, ettől lett szép fényes a kenyérhéja. És akkor az illatos kenyerek bekerültek a kamrába, amikor kihűlt vászon abrosszal betakart a nagymama. Hát talán semmi sem él ilyen élénken az emlékezetembe az én nagymamámról, mint a kenyérsütés.
8: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma a Turmezei Erzsébet Nyár című versét Jakó Beáta mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja. Délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Bernard Lichtenbergről és B. Vernahegyi Jánosról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd kezdődik Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunk, melyben Szent István Imre Herceghez írt intelmeinek első részét ismerteti dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.

0: Témák, érdekes emberek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai vendégemet, Csató Tibort, az Életfa Környezetvédő Szövetségnek az elnökét, akit nagy szeretettel köszöntök.
1: Jó napot kívánok!
0: Amiért is beszélgetünk, és köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, hiszen hát itt van nekünk ez a alapeset, mondhatjuk így, az aszály, a nyár, a kevés eső, és hogy ez az időjárás nem csak egyébként az embereket, hanem az állatokat, a környezetünket is nagyon-nagyon megterheli. Hol tartunk most? Azt már láttuk a különböző hírcsatornákon, hogy például az Eger patak az már a kiszáradás felé közelít.
1: Hát, vagy kiszáradt, ugye most meg mikortól száradt ki. A Dunára is ezt mondták, hogy kiszáradt, aztán mindenki mondta, hogy igen, de van alatta egy kavicságy, ami alatt azért, tehát, hogy van egy rejtett folyó a Duna alatt, ami folyik, ugye ezt az Egerpatakkal is elmondhatom. Tehát attól, hogy az Egerpatakban most nincs víz, az gond és probléma, de attól még az egy vizes élőhely, amit persze menteni kell, azt láttam, hogy most mentik belőle a védett alakat, kétéltőeket, stb. Tehát ez okoz problémát. A természet egyrészt ezt meg is tudná oldani, tehát Horvátországban láttam ilyen vízfolyásokat, hogy tényleg ilyen fél éves időtartamban vizesek csak. Tehát, hogy nyilvánvalóan akkor át tud állni erre a természet, de hogy ez nekünk mennyire jó ez a kérdés, mennyi víz maradt az országban, na hát itt már komoly problémákat vetesz fel. Egerszóláti vagyok, ott is kiszáradt a patak, körülbelül 2 heten nincs már benne úgy víz, és ami látszik, és ami a legjobb probléma az, hogy a vadak nem tudnak hol vizet inni. Ilyen egyszerű. Mi emberek ugye megkapjuk a vezetékes vizet, addig, amíg van, ezzel például túlhasználjuk a felszín alatti vízkészleteinket, tehát erősen nagyon beszélünk ám, hogy azzal, hogy a vezetékes víz még mindig van, azzal a Dunát is tovább szárítjuk, ugye ott a kavicságyból veszik ki a vizet, nálunk a Bükki karzból veszik ki a vizet, azok, hogy ezeknek mennyire csökken a vízszintje, hogy ezek az évszázados, évezredes vízkészletek hogyan pótlódnak, azzal most még nem foglalkozunk, tehát valahol azért a jövőt éljük fel ezzel. Tehát sokkal inkább tudatosabban kell a vízzel bánnunk a jövőben. Mi nekünk ugye most már van egy országos vízvisszatartási hálózatunk, 31 nehány ilyen sejt van, vízőrző sejt, akik a saját területükön mondjuk úgy, hogy garázdálkodnak, vagy gazdálkodnak a vízzel, tehát igyekszünk ilyen fél illegális módszerekkel, mert ugye most ebbe a vízügynek az engedélyezési, meg a szabályozási rendszerébe is bele kell majd menni nagyon mélyen minisztériumi szinten, de szóval, hogyha ezt megoldjuk, akkor ezek a kis sejtek megpróbálnak annyi vizet visszatartani az adott működési területen, amennyit lehet, de ezt minden egyes ember megtehetné. Egerben is, Eger környékén is, vidéken, falun élő, de egy városban élő ember is. Nagyon sok vizet lehetne visszatartani saját telken.
0: Ha most nem a háztartásokra gondolunk, hanem egyébként arra, hogy mondjuk mennyi csapadék hiányzik jelenleg, mennyi szokott egyébként esni, mondjuk az évnek ezen időszakában, vagy időszakáig, és most egyébként mennyi esett, azért itt egy kiadós eső ezt nem oldja meg még.
1: Nem, hát én 2-3 vagy, sokan van, aki azt mondja, hogy több, tehát hogy 5-6 éves hiányban vagyunk. Van, aki azt mondja, 2-3 évnyi csapadék hiányzik, 7-800-900 millimétereket mondanak az emberek, hogy ennyi hiányzik. Ugye én még gyerekkoromban úgy tanultam ezt Magyarországnak, 6-800 milliméter csapadék esik évente. És most tartunk 100-valahánynál itt Észak-Magyarországon vagy a mi környékünkön. Nagyon, nagyon. Tehát ha most nem esik le a 250 év végéig, akkor egy sivatag lettünk a valamikori földrajzi besorolás szerint. Tehát egy 250 mm csapadék alatt az bizony nem erdősztyep, az nem dzsungel. Nagyon messze vagyunk a különféle normálisabb csapadékzónáktól, és nem a mérsékelt övezető sivatagnak kellene nevezni az országot. Durva. Úgyhogy reménykedünk azért az őszben, egy csapadékosabb őszben, de ezt a 900 mm-t nem lehet visszapótolni évi 300 mm csapadékkal.
0: Na de ha az esőről beszélgetünk, akkor én azt mondom, finoman fogalmazok szerintem, hogy konteót, de talán ezzel már kategorizálom is magát a híresztelést, hogy ugye mi köze van a jégkármentesítő rendszernek, itt ezüst jodidról van szó, amit ugye fellőnek vihar előtt jelzés esetén, mert hogy ugye azt hiszik az emberek, és az emberek nagy része, hogy ez megakadályozza azt, hogy leessen az eső, de akkor mi a helyzet ezzel?
1: Nehéz, ugye ez, én is egy kicsit konteónak tartom, tehát semmiféle tudományos bizonyíték nincs arra, hogy mérsékelni a csapadékot. Arra sincs, hogy nem, tehát hogy így van. Nem foglalkozik

0: foglalkoztak ezzel még tudományosan. Igazániból ennek a levegőbe permetezett ezüst, jodid, bromid, mikor mi vegyszernek annyi hatása van, hogy ugye nagyon apró, és ilyen kicsapódási pontként szolgál. Hamarabb kezd el a jég kicsapódni, több apró jégszemcse képződhet, de a tulajcsapadék ugyanannyi. Csak hogy nem egy nagy jég, több képződik, ami tényleg autót, szőlőt, házat, tetőcserepet, bármit tönkre tud tenni, vagy halálos sebeket tud okozni, mert ilyen is van. Erre is van másfajnos példa, hanem sok apró fog keletkezni, de attól még a csapadék mennyiség az ugyanaz volt. Úgyhogy nincs közvetlen bizonyíték, most erre tényleg, ha a Conteo, akkor erre jön a harp, hogy egész év végig Magyarországot célozzák ezzel, hogy a Kárpát-medencét ellehetetlenítsék, én nem hiszek ezekbe. Tehát nincs, sajnos a magyarázat sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy elrontottuk a környezetvédelmet az elmúlt 50 évben, tehát nem úgy viselkedtünk, nem úgy éltünk, ahogy eddig. Most hallottam egy nagyon jó mondást, hogy le kell adnunk a mostani jólétünknek a 20%-át. Ha ezt hajlandóak vagyunk megcsinálni, akkor nem kell lemondani a többiről.
1: Szóval, hogy következő... nagyjából 5 év múlva egyébként is le kell majd azt
0: prognosztizálják. Hát, de akkor 100%-ról, 100-ról, vagy 50-ről, vagy sokkal nagyobb.
1: De legalábbis másképp fogunk élni.
0: És például most ez a jelenlegi, ami most volt takarékoskodás, hogy a Paksi erőmű és a Dunának az alacsony vízállás, ami szépen összefüggött, ugye a vízhelyzet, az asszálya, a energetikával, aztán erre az iparnak a leállása, stb. Ez nagyon jó kis gördülő hatás volt, amit most mondjam azt, hogy 10 éve megjósoltak a környezetvédők, hogy erről beszélünk már jó ideje, és ez tényleg megjelent minden politikai szinten, tudhattak volna róla. De emiatt most az ország egy olyan spórolásba fogott, hogy naponta meg tudtunk 800 megawatt áramot spórolni. Tulajdonképpen egy ilyen a Paksi jelenlegi egy működő blokknak a nem tudom felét, háromnegyedét éjszakánként, úgyhogy le a kalappal, ez tök jó, és nem szabadna abba hagyni. Tehát ez a baj, hogy nem azt kell mondani, hogy vége 20 centit emelkedett a Dunának a vize, és örüljünk neki, hogy minden rendben van, mindenki újra ugyanúgy dőzsölhet az árammal, a vízzel, mint eddig, nem, hanem ezt a takarékosságot meg kéne tartani. Ez például pont az a 20%, amiről beszélünk. Ha tudnánk ezen a szinten tovább élni egy picit, például nem akkor kapcsolni be a mosogatógépet, meg a szárítót, amikor mi akarjuk, hanem ösztönözve lennénk arra, ezt amúgy simán lehetne ilyen sávos elektromos lítámlázattal, hogy mondjuk esténként indítsuk el azt a gépet, vagy délelőtt, amikor nincs csúcsidőszak. Na szóval az ilyenekkel már is vissza tudnánk spórolni ezek szerint nagyon-nagyon sok áramot, meg nagyon sok energiát.
1: Jó is, hogy említed ezeket a tippeket. Akkor tekintsünk ki egy kicsit arra vonatkozóan is, hogy akár a vízhasználat, akár egyéb más területe a háztartásoknak, hogyan tudna takarékosabb lenni, hogyha egy kicsit jobban megerőltetjük magunkat?
0: Hát megint az ösztöndőkről beszélik, akkor egy kicsit. A vízkoalíciónak például az egyik alapelve, hogy sávos vízdíjat kéne bevezetni, ha már ösztönzünk. Ugye, tehát, hogyha járna egy szociális minimum, ami akár ingyen is lehetne az embereknek, és e fölött lenne egy olyan kategória, ami mondjuk a jelenlegi ár, de hogyha valaki nyaranta angol gyepét locsolja meg medencét tölt vízzel, na ő neki már egy sokkal, de tényleg sokkal magasabb vízdíjat kellene arra pluszra ráfizetni, ez például egy nagyon jó ösztönző lenne. Tehát mondhatjuk azt, hogy majd mi magunk takarékoskodunk, de az belátható, meg látjuk, hogy az emberek nagy részét most még nem lehet tudatosan takarékoskodásra ösztönözni, ezzel viszont igen. Tehát ezt például szerintem egy éven belül bevezethetnénk, és mindjárt megváltozna a vízfogyasztásunk. Az a baj a vízzel, hogy nagyon olcsón adja jelenleg is az ár.
1: És ez egyébként európai szinten is persze, kifejezetten alacsony.
0: Persze, és ezért azt gondoljuk, hogy ez egyrészt nem számít, nem foglalkozunk vele, a háznak a rezsijének általában nagyon kicsi részét teszi ki, és nem idegesíti az embereket. Úgyhogy persze ez a legegyszerűbb változtatni, és akkor most jöjjenek azok a hallgatók, akik viszont tudatosan, tehát oda akarnak figyelni, és zöld szemléletűek, és ők maguk meg akarják változtatni. Na hát ő nekik, én most nem tudom, hány napig tudnám sorolni, hogy mit lehet csinálni, és mit nem. Nekem perlátoros az összes csap, a tusolófejek, bár nem 5 forintba kerültek, tehát hogy jóval drágább, mint egy hagyományos tusolófej, de...
1: Mert hogy mit tud egyébként?
0: Hát a negyedét a víznek. Tehát, hogy amit nekem 3 lányom volt, és ők folyamatosan tusolnak, és én csodálkoztam a víz óra adatokon, és ez volt 20 éve, és mi azóta áttértünk erre, hogy egy drágább német fejjel, zuhanyzó fejjel dolgozunk, és negyedére esett vissza a vízfogyasztás. Például csak ezzel. Aztán ugye ezek a mosógépek, a szállítógépek, mindent meg lehet oldani, a mosogatógép. Tehát például, ha mosogatógépet veszünk, bár ugye nagy kiadásnak tűnik, de bizonyítottan negyed annyi vizet használ mosogatáshoz, mint ha mi magunk mosogatnánk. Egyszerűen nem tudunk a kézi mosogatásban víztakarékosak lenni. Ez a gép tud. A mosógépek is, tehát minél jobb a minden modernebb és minél A+-osabb, annál jobban bánik a vízzel és az energiával. De például mérhetetlenül fontos dolognak tartom az esővízgyűjtést. Tehát ott tartunk, hogy ami kevés csapadék van, azt is meg kell fogni. Mi már ezt szintén egy pár évet csináljuk. Nekem most is van a legnagyobb szárazságban pár száz liter esővizem. Egyrészt van az a növény, amit csak ezzel lehet locsolni. Őrült botanikusok tudják, hogy nem mindegy, hogy melyik növény milyen vízzel öntözzük. Tehát nekem mindig szükségem van otthon esővízre. Úgy van is, mert gyűjtünk. Még kevés. Tehát, hogy én ezt tudom, hogy sokkal többet gyűjthették, de hát ez nagyobb beruházás lenne, ahhoz kellene egy olyan tartályt vásárolni. Most egyelőre mondom, pár száz liternél tartok, de ez is valami, mert ugye minden egyes csapadék esetén meg tudom ezt a pár száz litert takarítani. Egy átlagos 100 négyzetméteres háznak a tetején ez évi sok száz köbméter víz lehet.
1: És hogyan tudod annyira tartósítani a vizet, mondjuk így, hogy hát, ezt nem lehet?
0: Tehát, hogy nem szoktam, után... tehát hogy én ezt 2-3 hét alatt azért kilocsolom, aztán amikor ilyen hónapos a szájuk vannak, akkor azért baj van, tehát hogy az akkor nem jó. Amúgy vannak biológiai készítmények, amivel lehet kezelni ezeket a vizeket, ebből már egészen kicsi is van. Ezt ilyen kertbarátboltokban meg lehet venni, literes kiszerelésben, vagy még kisebb, vagy porolakban, és akkor tényleg nagyon kevés kell. Nincs benne szúnyog, nem algásodik a víz. Úgyhogy meg lehet ezt oldani. Amúgy a legjobb a takarás, meg ugye olyan edényt kell vásárolni, amiben a nap nem süt be. Ez az egyik legfontosabb. Nekem fekete köbméteres tartályom is van. Az például, abban még sose volt algásodás. A megfelelő anyagú. Tehát ha már a fehér tartályt festjük le, az se ér annyit, mint hogyha egy anyagában fekete műanyagtartályt veszünk. Aztán jön az, hogy földbe ássuk, ez megint egy nagyon jó dolog lenne, hogyha ilyen több köbméteres tartályt áshatnék a földbe, mert hogy ott is sokkal kevesebb, egyrészt hőhatás, kevesebb éri, kiegyensúlyozottabb, másrészt ugye ott nem süti a nap.
1: Milyen tanácsaid vannak még esetleg, mondjuk arra vonatkozóan akár, amit a házon belül, a lakáson belül?
0: Hát ez az, hogy új építésű ház, most fogunk hozzá, vagy nem. Tehát ez a következő, amiben dolgozni fogunk, ez a szürke vízszabályozás. Tehát, hogy ezt országosan környezetvédőként erre oda fogunk hatni, hogy ha csak lehet itt az ideje ebben is máshogy gondolkodni. Tehát az, hogy angol WC-t édes vízzel öblítünk, és ez elmegy egy központi szennyvíztelepbe, ez nem jó. Tehát a szürke vizet minél inkább hasznosítani kell, mi nagy híve vagyunk, és terveztünk is ilyen rendszereket a házi szennyvízműveknek. Ezek a teljes, egy lakásnak a teljes szennyvízkészletét képesek megszűrni, és azzal például kertet lehet öntözni. Tehát nem kell félni ettől a szennyvíztől, a szürke víztől, ha ezt jól csináljuk, és erre vannak nagyon jól működő rendszerek. Nem igaz az, hogy csak a központi szennyvízkezelés tud megfelelő hatékonysággal szennyvizet tisztítani, sőt, sajnos a jelenlegi magyarországi helyzet alapján ez nem is bizonyított. Tehát, hogy lehet, hogy jobban járnánk, hogyha sokkal több házi kis szennyvíz telepünk lenne, ilyen egyedi szennyvízkezelő rendszerek. Több víz maradna a rendszerbe. Tehát ez nem fekete víz lesz belőle, nem terheli meg a központi szennyvízkezelő rendszereket. Ott most jelentős probléma van, a magas hőmérséklet nekik sem tesz jót a működésüknek. Úgyhogy jó lenne ebben visszaállni. Aztán meg ugye az én nagy veszőparipám, most is egy ilyen rendszeren dolgozunk, a komposztvécé. Tehát, hogy minél több, egyre több háztartásban kéne ráállni a komposztvécés rendszerre, ebből is vannak már nagyon modernek is, meg amúgy egy sima ilyen fűrészbornalfa zúzalékkal, tehát, hogy ilyen barna anyaggal működő komposztvécék is teljesen szagmentesen tudnak akár a 6. emeleten egy bérház vagy lakóházban működni. És akkor rengeteg, ezzel például rengeteg ivóvizet spórolunk meg.

0: arra az időszakra, amikor már el kellett volna kezdeni, mondjuk 50 évvel ezelőtt.
1: Igen.
0: A tevékenységünket, hogy egy kicsit tudatosabbak legyünk. Na most nagyon szeretjük azt mondani, hogy hát az elődeink nem tették meg még ugye azt, amit meg kellett volna tenniük, de hát most ha belegondolok a jelenünkbe, azért ahhoz is kell egy jelentős krízis, hogy megmozduljunk.
1: Igen.
0: Mit tehettünk volna korábban?
1: A vízkezelésnek a megoldására mondjuk 50 évvel vagy 20 évvel ezelőtt is lett volna a legjobb időpont, de ha ezt elmulasztottuk, akkor meg most. Tehát, hogy tényleg nem kell késlekedni. Itt van a Velencei tó problémája nagy hirtelen, itt van a Dunának a problémája, simán vissza lehet hozni a Bős Nagymarosi erőművet. Most lehet, hogy ilyen sokkoló dolgot fogok mondani, de azt gondolom, hogy az volna jó, ha 50 év múlva egy nemzetközi per után kötelezhetnénk az elbontására. Tehát, hogy az, hogy a Magyarországon hogy áll a Duna, az összes betegsége ennek a folyónak, a Duna Kolyságrától le Paksig, az nagyban a Bős Nagymarosi erőműnek köszönhető, megköszönhető az osztrák erőműveknek is. Tehát minden olyan szint szabályozáson alakuló erőműnek, ami megöl egy folyót. Tehát a Dunának az alsó szakaszát nagyon befolyásolta, és egyre lejjebb megy a meder, ugye most kevesebb a víz. Ráfogtak ezt is az osztrákokra, hogy nem adnak vizet, de adnak ők, csak ez nem úgy működik, hogy elveszik tőlünk a vizet, egyszerűen ennyi víz van a Dunába, de nem is az alacsony vízszint most is a probléma, hanem mondom a medernek a mélysége, a Magyarországnak emiatt a talaj vízszint csökkenése, ami miatt a homokhátság kiszárad, és a többi, a sorolhatnám. Úgyhogy amikor van sok víz, akkor, és ezt kellett volna 20 évvel ezelőtt elkezdeni, azt a tájba be kellett volna engedni.
0: Elárasztott területeket.
1: Igen. Magyarországon mindig leengedjük a vizet, leengedjük a belvizet, szivattyúzzuk, az az egyik probléma, amikor a gazdálkodó gazdálkodik például, hogy január-februárban belvize van, június-júliusban meg már öntözni szeretne. Ugye ez milyen fura, tehát hogy a kettő dolog az összefügg, nem kellett volna talán azt a belvizet, meg kellett volna fogni, ki kellett volna alakítani egy olyan élőhelyet. Én most itt pár hektár búzáról beszélünk, ami miatt mondjuk azt a belvizet lecsapolták, eleve egy olyan helyről, ahol nagyon minimális termésmennyiségbe lehetett búzát, vagy akármit termeszteni. És ezt beáldoztuk, ezt a vizet beáldoztuk ezért fölöslegesen. Úgyhogy igen, azt mondjuk, az ELTE-nek volt egy tanulmánya, egy-két megyényi szántóterületet mondanak, annyit kellene újra vízzel elárasztani, amikor lehet. Ugye most ott tartunk, hogy se a Tiszán, se a Dunán nem nagyon volt árhullám az elmúlt 2-3 évben, de majd lesz, és amikor lesz, akkor ezen el kell gondolkodni. Ez a jövő, ez egy nagyon fontos dolognak tartjuk mi vízőrzők, hogy történjen egy ilyen, meg hát mondom, a kis vízfolyásokon, itt az Egerpatakon is lehet lefolyást lassítani 1000 apró gáttal, mindenféle ilyen fenékküszöb és egyéb emelési módokon, nem az árvízre kell készülnünk, nem igazán jellemző mostanában. Arra kell készülnünk, hogy amikor egy kicsivel több víz van, akkor hogyan fogjuk meg, és hogyan tartsuk helyben.
0: Milyen állapotban vannak jelenleg az erdőben élő állatok, a növényzet? Hogyan küzdik túl magukat ezen a helyzeten?
1: Hát ez az, amit nem tudom. Tehát csak megjósolni se tudom, hogy idén-nyáron hány, akár egy fél éves gida, vagy felnőtt állat fog elpusztulni. Egyszerűen szomjon halni. Ezt nem tudjuk megmondani, vagy ugye mit fognak lerágni. Ha valaki kirándul mostanában az erdőben, akkor azt látja, hogy 2-3 méterig föl van rágva teljesen csupaszon. Tehát emiatt például ma Magyarországon erdőt felújítani természetes módon szinte lehetetlen. Tehát minden magoncot, mindent, ami kibújik a földből, elrágnak a vadak, mert annyira nincs víz, meg annyira nincs táplálék. Ez a túlságosan nagy méretű vadállománynak is köszönhető. Tehát egy erdőnek nem így kéne kinéznie. Azok az erdők, amik el vannak kerítve, és nem tud bejutni a vad, azokat tessék megnézni, hogy ilyenkor rendes ilyen 50 centis, 1 méteres, másfél méteres, mindenféle bokor és cserje szintek vannak benne, magoncokkal van tele, tehát annak az erdőnek él az alsó 2 méterre is. Úgyhogy nincsenek jól a vadak, őket is sajnálom emiatt, de én szerintem mondom, ez egy elrontott gazdálkodás, ha már vadgazdálkodásról beszélünk. Túl nagy egyetszám, az itatást egész eddig nem vették, komolyan ez 2-3 éve van, hogy lajtos kocsival hordják be a vizet az erdőkbe, de kevés. Tehát nem elegendőt hordanak be. én ezt a saját bőrömön tapasztalom, én locsolom, még öntözöm mindig kútból a kertben tárolt sok ezer kis oltványomat, hogy tudod, hogy mi faültetünk is, meg tájfajta gyümölcsöseket csinálunk, és a beoltott, mit tudom, 1-2 méter magas almafáim, amik locsolva vannak, azokat most csupaszra rágják a vadak, mert nem találnak vizet a vatagban, és akkor följönnek a kertekbe, és mondom, mindent, amiben nagyon ügyesen kiszagolják, hogy miben van egy kicsivel több víz.
0: Neked változott egyébként a kertet? Tehát látod azt a kertben, hogy most tényleg nagyon, nagyon durva ez az időszak?
1: Ha most azt mondom, hogy a kedvenc díszcseresznyém haldoklik 3 éve, és idén ültettem. Már most rám szólt a feleségem, hogy elég lesz, mert hogy 10 új fügefát. Tehát, hogy én valahol egy kicsit tudatosan is készülök. Egy csomó, most kijött egy nagyon jó fajta lista, hogy mi az, amit lehet ültetni. Szóval igen, változott. Megváltozik folyamatosan, és akkor a fűről, meg a izéről ne beszéljünk. Én keveset kaszálok, keveset nyírom a füvet, lehet, hogy haragszolok, és nem ezért falul lakom, de viszont ez a fű még mindig zöld, és még mindig néz ki valahogy, még hogyha 40-50 centis is.
0: És ha levágod, ezt mulcsként hasznosítod?
1: Hát igen, én ezt megszárítom, én ezt jószágok alá teszem, meg takarmányként is lehet hasznosítani. Amikor lehet, akkor igyekszek kézzel kaszálni, rendes régi kaszával, mert annál jobb takarmány egyszerűen nincsen, és azon kívül nagyon jó tesz az adott földnek is, ahol kaszáljuk.
0: Most említetted a fügét, azért azt nagyon sokan elmondják, hogy ezen a leendő termőterületen, ha még mondhatjuk majd termőterületnek, azért egész másféle fajták fognak majd megmaradni, túlélni, és majd fogjuk tudni fogyasztani. Mi az, ami talán megmaradhat, és mi az, ami nem? Most tekintsünk ki, és egy kicsit legyünk utópikusak.
1: Hát egy csomó olyan dolog van, amitől elbúcsúzok, mi már krumpli is ilyen. Tehát, hogy annyira szárazak a nyaraink, hogy például krumplit szinte lehetetlen, a babfélék ilyenek. Tehát, hogy nem nagyon. De ebből is a Máté Orsi nagy kísérletező fajta, és egyre több ilyen olyan tulajdonképpen sivatagi, meg sivatagi babfajtát próbál ki, amiről aztán mi is tudunk, és akkor mi is kapunk belőle magot, és lehet vele kísérletezni. Úgyhogy ebben is elmozdulás van. Most ezek jutnak hirtelen eszembe. Az almák, a gyümölcsök azért tartják magukat, ott is van az a például a vadkörte, híresen szárazságtűrő, nagyon jól bírja, de a birsalmát is ide lehet sorolni, az is ilyen elég termésbiztosnak tűnik. Most akkor megint rátérhetnénk a tavaszi fagyokra, amik például nekem meg ez az idei tél is nagyon hideg volt, és 2 fügefám is úgy elfagyott, hogy azt gondoltam, hogy nem lesz belőle semmi, már épp kivágtam volna, de nem, és mindig adtam neki 2 hetet, és nyár közepén indult meg. Úgyhogy az most nem fog 2-szer fügét teremni, hanem valószínűleg csak 1-szer. Így augusztus vége, szeptember, hát meglátom, de viszont így, hát nem kellett megmetszenem, tehát tényleg majdnem a tövétől, meg ilyen 1 méter magasságtól hajtott vissza újra. És akkor sokkal sűrűbb lett, hát kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Tehát ezeket is meg kell tanulnunk. Tehát a fügesebb biztos, hogy hát az lesz a baj a magyar klímával, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egyenletesen melegedik, és rá kell állnunk arra, ami mondjuk Horvátországban van, mert nem állhatunk rá. Mert hogy télen meg, és még most ilyenkor is, tehát amikor nyáron 10 fokos egy reggel, akkor ugyanaz a hidegbetörés volt, csak mondjuk július-augusztusban, amitől májusban mínusz 12 fok van. Tehát, hogy az északi sark irányából folyamatosan jönnek ezek a hideg levegők, attól függően éppen, hogy melyik évszakban vagyunk, ez egy plusz 10 fokot eredményez, vagy mínusz 12-t, vagy 15-öt. És most is voltak mínusz 10 fokos fagyok. Tavasszal is, télen meg azért oda-oda csapott még jobban. És például ez sem minden füge bírja.
0: Igen, erre akartam egy kicsit a hangsúlyt fektetni, és végül meg is fogalmaztad, hogy a mi éghajlatunk alapvetően azért még nem lesz ettől egy fügebarát hely.
1: Szubtrópusi vagy mediterrán, igen. Tehát, hogy nem leszünk mediterrán ország, úgy leszünk mediterrán ország, hogy mondom néha. Tehát, hogy a kontinentális hatások sokkal jobban érvényesülnek. Úgyhogy igen, feladja a leckét. Rendesen feladja a leckét a mezőgazdaságnak is. Nem hiszem, jaj, most olvastam egy cikket a gén szekvenálásról, meg erről ezekről az új technikákról, hogy ezekkel mennyire jól lehet erre választ adni, nem lehet. Tehát mi biotermesztők azt mondjuk, hogy ez nyilvánvalóan nem így van, inkább azt kellene, hogy régi fajtákat elővenni, és azokat megnézni, hogy vannak itt nekünk 5-600 éves szilva meg alma fajtáink is. És a másik az, hogy hogy hozunk létre egy ültetvényt, mennyit iskolázunk egy fát, most ebbe ez, hihetetlen sok kérdést vett fel, kell-e öntözni, vagy nem, mennyit öntözünk, hogyan öntözünk egy fát. Ugye ma már öntözés nélkül nem is lehet gyümölcsös telepíteni, ez a jelenlegi mezőgazdasági szabályozás, ami azért fura. Tehát, hogy nyilvánvalóan lehet. Ott van a szőlő, a dió, meg kell nézni a szőlőültetvényeket, hogy lehet, hogy szenvednek az esőtől, vagy az eső hiányától, de nem úgy, mint mondjuk egy barackos, mert egészen más a gyökérzete. A diófa szintén, ha meghagyták a gyökerét, ha nincs tönkretével, ne adj Isten, helybe lett volna oltva, akkor egyszerűen nem szenved a vízhiánytól, mert 20-25 méteres gyökere is lehet lefelé.

0: Most azt említettük, hogy az éghajlatunk az nem biztos, hogy megfelelő lesz majd ezekhez a zöldség-gyümölcs kérdéskörhöz, de hogy alapvetően még mindig az fog jobban járni, azt gondolom, akinek családi háza van, és kertje is van, és akár még foglalkozik is vele, azért annak feltételezhetően több lesz az esélye arra, hogy magának megtermeljen ugye dolgokat, mint hogy majd megfizesse magát az élelmiszert. Mert most egyébként azok is, nem akarok világvége hangulatot hozni a műsorba, de hogy azért az élelmiszer árak nyilvánvalóan emelkedni fognak.
1: Igen, és a minőségükkel is komoly gond van. Tehát én ezt mondom, hogy van egyrészt, tehát két irány van, nagyon erősödik a mezőgazdasági tömegtermelés, ami még nem is tudom, még állatszámba se vesz bennünket, embereket néha úgy érzem, és hogy olyan szinten kísérleteznek velünk, hogy mi az a szint lefelé, amit még hajlandók vagyunk megenni. Úgyhogy ezt a részét én nem feltétlenül komázom, meg ugye abban az irányba haladt, hogy egyetlen egyféle banán, háromféle alma van a piacon, 2-3-4 féle paradicsom, a paradicsomoknak nincs íze. Tehát ezt is így is lehet, de mondom, én ezt egyrészt egy ilyen emberiség elleni bűncselekménynek is tartom sok tekintetben. Mi harcolni fogunk a végletekig a GMO-nak a jelölésért, tehát hogy ez maradjon úgy, az ember tudja, hogy mit teszik, meg a bevezetése ellen is, amennyire csak lehet, környezetvédőként, meg biotermesztőként, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy mennyit ér az, ha valaki otthon akármit is, bármit termeszt, tehát hogy tartson tyúkot és legyen saját tojás, vagy bármilyen másik jószágot, most szólátom, van egy fűtojásos is megint, de az otthon megtermelt zöldség és innentől bejátszik a vetőmagő rendelkezés, tehát hogy mit ültetünk, hogy helyi tájfajtát tudunk-e ültetni, vagy pedig csak világfajtákat, amik egyszerűen nem úgy szerepelnek a kertünkben, nem annyi gondozást igényelnek ezek a helyi régi tájfajták, ezek teljesen extenzív módon is termelhetők, és úgyis stabilan tudnak termést hozni, és itt az almától tényleg egészen a paradicsomig el lehet menni lefelé. De természetesen lehet próbálkozni az amaránttal, be lehet hozni ezeket a szubtrópusi déli jellegű növényeket is, és akkor kevesebb vízzel meg lehet oldani, be lehet építeni azt is az élelmezésünkben, ugye ez van ez a chia mag, vagy hogy hívják,
0: igen,
1: ez
0: mekkora,
1: igen, mekkora divat, az amaránt ugyanezt tudja, és azt meg otthon meg tudod termelni magadnak, és ráadásul még jól is néz ki, meg van belőle 6 féle szín, és ezt lehet variálni, sokkal jobban néz ki szerintem, és mondom, nem nagyon tudsz összetevőben olyat mondani, ami a chia magban nincs meg, és vagy az amaránban ne lenne meg, vagy nem tudnád megtalálni, úgyhogy vannak ilyen helyettesítők, nekünk is és megvannak a magunk szuper foodjai, nem kell ehhez elmenni egészen Amerikáig, vagy Dél-Amerikáig, vagy a világ másik végére. Úgyhogy nagyon fontos szerintem, és egyre fontosabb lenne, hogy otthon mindenki termeljen, amit csak lehet. Ezt akár odáig, hogy most idén már az Orsi árult erkélyen termesztető paradicsomokat, amik ilyen 30-40 centinél nem nőnek nagyobbra. És akár egy dézsába vagy egy kis cserébe meg lehet őket nevelni, de ezt el lehet vinni igen odáig, tehát hogyha minden egyes ember, vagy minden egyes család egy pár száz négyzetmétert megművelne magának, azért nagyon sok zöldséget be tud takarítani, ezek mondom sokkal egészségesebbek lesznek, mint a boltban, egyszerűen csak azért, hogy látod földet meg a valódi természetben nőttek, és az is nagyon igaz, amit mondtál. Tehát, hogy ezzel egyre több pénzt fogunk megtakarítani, mert hogy amiatt, hogy így áll a klíma, meg így áll az öntözés, meg a tájhasználat, ezért egyáltalán nem tudom azt mondani, hogy egyre olcsóbbak és olcsóbbak lesznek az élelmiszerek, vagy ha igen, akkor egyre komolyabb és komolyabb probléma lesz a minőségükkel.
0: Hát meg így talán kisebb lesz az ellátási lánc, hiszen saját magunknak fogjuk
1: hát arról
0: majd.
1: Meg igen, ne is veszünk, hogy a gyümölcsöt azt nem csak 6000 kilométerről lehet megenni. Sokkal jobb lenne, hogyha helyből lennénk. A fajtákról most például eszembe jutott ez a bógyi szilva, amit szoktak mondani, meg ezek, itt van ugye nekünk a szomjai cseresznyénk, meg ezek a kármagról termő, szupererős, ki tudja, hány száz éve kipróbált helyi fajták. No, ezek például, nem tudom, ezek a szaharát is kibírnak. Úgy néz ki jelenleg, nagyon jól teljesítenek a mostani helyzetben is, és abszolút nem úgy kell őket öntözni, és nem úgy kell gondozni, mint ezeket az érzékeny új fajtákat legyenek, akár gészekben álltak.
0: Ha most valaki kedvet kapna ahhoz, hogy elkezdjen akár otthon majd talán jövőre, mert idén már lehet, hogy nem fog belekezdeni egy paradicsomvetésbe, de mondjuk szeretne valamit elkezdeni otthon. Ő el tud menni hozzátok segítséget kérni abban, hogy ő hogyan tud egyébként előrébb jutni ebben? Vagy tehát ki fog neki segíteni annak, aki még ebbe bele se szagolt?
1: Hát egyrészt ugye a városban, ha most tényleg erkély vagy lakótelep, akkor nagyon szeretném és ajánlhatnám, bár úgy tartanánk, ahol például a Gráciak, most itt voltak gráci biokertész vendégeink voltak a Magbőrzén tavasszal. Grácnak 42 olyan közösségi kertje van, ami akkor, mint a fél érsekkert nálunk. Tehát, hogy közösségi kertenként van több száz vagy akár ezer lakó egy-egy kertben, és a simán ki van téve a zöldség ilyen padokra, rá van így, hogy hány euró, és oda van téve egy befőttes üveg becsületkasszálok a kert elejére, és működik, tehát a felesleget értékesítik, és mondom, egy nagy civil szervezet gondozza, szaktanács adja nekik. Hát ilyet most mondanám, hogy legyen az életfa egy ilyen egerbe, tehát mi nagyon szívesen segítünk, illetve nem csak mi, hanem ott van a Banyatany Alapítvány, a Máté Orsi. Most már például a házba idén alakítottunk egy ilyen gerillakertész klubot, ebből már 2-3 alkalomnál tartunk most, nyilván ősszel majd megint jobban be fog indulni, tehát tényleg igazadon nem augusztusban szoktak az emberek kertet kezdeni, de hogyha nem 20 évvel ezelőtt, akkor most is, a most az időpont a legmegfelelőbb egy kertészet elkezdés, de ez nyugodtan meg lehet ám ősszel is, tehát hogy még most is lehet akár paradicsomot is kiültetni, de ha azt nem, akkor egy csomó olyan zöldség van, ami most még működhet, megjönnek a téli vetésű, meg téli érésű salátafélék például. Ezt is, ezt már itt tartunk, akkor gyorsan ezt is elmondom, hogy az időjárás is más lett. Tehát én egyre inkább úgy élem meg ezt a kertészkedést, hogy két fél év van. Van egy augusztusi, majdnem minden meghal, és nem tudsz mit csinálni, és akármennyit öntözöl, és minden csak tikkat. És van egy ilyen őszi nagy újraindulás, a főleg zöldségfronton. Úgyhogy lehet ezzel még most is próbálkozni, tehát jó időpont van egy magas ágyásos kertnek, vagy egy akárminek a kialakítására, mert ősszel még az be fog indulni. Én azt javaslom, hogy tessék megkeresni ezeket a gerillakertész csoportokat, tessék keresni, vagy ösztönözni a várost, hogy egerbe legyen még több közösségi kert. Nekünk ugye van egy a civil közösségek házában, egyet már csináltunk az ukrán menekülteknek ott a faiskola úton. Vannak magánkezdeményezések, egy-kettőről tudunk, akit amennyire lehet igyekszünk segíteni, meg ők is pályáznak, meg valami, de hát ezen kívül még annyit lehetne csinálni. Tehát most nem azt mondom, hogy 42-t, mint Grácnak, mert az egy sokkal nagyobb város, mint Eger, de én 10-15-nél álljunk meg, és akkor boldogok lehetünk, hogy ennyi közösségi kert van, és ezekben mondom, nem csak kert van, hanem közösség is, abból szempontból is jó. Kertészkedni amúgy is az egyik legjobb hobbi a világon, de hát még ha ezt társaságban csinálja az ember, akkor még jobb, nem magányosan otthon, vagy kinn a hegyen valami saját telken, hanem a közösségi kertészkedésnek mondom, van egy ilyen plusz élménye, meg hát egy sokkal több szakértő van a körünkben, aki már valamit kipróbált, mi még nem, vagy éppen mi tudunk neki segíteni a másik dologban. Ezeket mind azért tudom így, vagy azért mondom, mert ezt mi magunk is gyakoroljuk, tehát a házban ezt csináljuk folyamatosan a mi közösségi kertünkben. Nekem is van ott ágyásom, úgyhogy ezt nagyon, mondom, nagyon tudom ajánlani, most is el lehet kezdeni, és a szakértő segítséget, meg a közösségi, meg civil szervezeti hátteret, meg hát majd igyekszünk amennyire lehet megadni ott a civil közösség házában is, meg hát egész Szegerben.
0: Azt mondtad, hogy az emberek nagyon jól viselkedtek most itt a megszorítás idején. Mit gondolsz, hogy hol tartunk fejben most? Képesek lennénk egyébként ténylegesen a változásra, enélkül is elindulhat egy folyamat a változás felé, vagy nem?
1: Hát mondtad az ösztönzőt. Tehát, hogy azért mi 4 éve tudjuk, vagy 5, hogy a száj van. De igazán az idei volt az, aki nagyon sok embernek oda csapott. A vízkorlátozás, az ezekről szóló hírek, a sajtó nagyon rárepült, a Dunát, akármelyik folyónkat megnézed, át lehet rajta sétálni, tehát ezek azért hazavágták az embereket, tehát hogy valaki mondjuk 20 éve jár a fiaival horgászni a körösökre, és most nincs körös, ezt most épp az egyik zenésztől hallottam valami riportban. Hát igen. Úgyhogy kell a sok, kell egy kicsit az, hogy annyira akkorát változzon a világ körülöttünk, hogy megadja így a figyelmeztetés, vagy bekapcsoljon a vészkapcsoló az emberek fejébe, mert eddig úgy látszik, hogy nem nagyon ment. Tehát még mondom, hát a környezetvédők 20-30 éve pont azért nem vagyunk népszerűek, tehát mi állandóan csak a vészharagot kongatjuk. Hát és most megkondult annyira, hogy vannak érezhető változások. Mondom, mennyire lesz ez stabil és fixerre, nagyon kíváncsi vagyok. Az emberiség hány százaléka fordult meg, vagy tud másképp gondolni? Ez is egy érdekes kérdés, mert azt mondják, hogy olyan kicsi is elég. Tehát, hogy 5-10 százaléknyi változás már elég ahhoz, hogy gyökeresen meg tudjanak dolgok fordulni. Hogy elértük ezt, vagy nem, hogy ez egy tipping point-e, vagy sem? Jó kérdés. Egy-két éven belül kiderül.
0: Én nagyon remélem, hogy most
1: legyen úgy,
0: a hallgatók is, akik velünk vannak, azokban is elindítottunk talán egy pár gondolatot valami felé, és hát, ha elindul bennük is a változás.
1: Úgy legyen.
0: Köszönjük szépen a gondolataidat.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.

Elhangzott reggeli műsorunkban ez alkalommal Kovács Krisztiánnal, az Egerszalók ifjúsági találkozó főszervezőjével, az Egri Főegyházmegye ifjúságpasztorációs munkatársával beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az állam nem önmagáért, hanem az emberért van, jelentette ki Baka András a köztársasági elnök kiválasztása után tartott beszédében a parlamentben tegnap délután, az újrakezdés és a múltból tanulás fontosságát hangsúlyozva. Kiemelte, Magyarországnak a történelme során sokszor kellett újrakezdenie. A magyar történelem nem csupán a veszteségek és kudarcok története, fennmaradásunk legalább annyira annak története is, hogy súlyos történelmi törések és vereségek után mindig akadtak nemzedékek, amelyek újra képesek voltak intézményeket, közösségeket és országot építeni. Most ismét ilyen feladat előtt áll az ország, mondta hangsúlyozva, arra kaptunk lehetőséget, hogy tanuljunk abból, amit jól csináltunk, és abból is, amit elrontottunk, abból, amit mások tettek velünk, és abból is, amit mi engedtünk megtörténni. Az országgyűlés döntése nyomán bizonyos ügyeket év végéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium az MTI-vel. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Eloltották a tüzet Tapolcánál, közölte a katasztrófa védelem tegnap este az MTI-vel. Felidézték, a lángok a Tapolcához tartozó diszelben csaptak fel, mintegy 20 hektáron száraz füves terület és erdős rész égett le, de a tűz lakó ingatlanokat is érintett és egy melléképületre is átterjedt. Civil halottjai és sebesültjei vannak a Krasznodari terület elleni éjszakai ukrán tömeges dróntámadásnak, közölte Venyamin Kondratjev, a régió kormányzója ma reggel a Max üzenetküldő alkalmazáson. A kormányzó szerint Novorosszijszkban egy 8 éves gyermek életét vesztette, 8 ember, köztük egy gyermek pedig megsebesült. A Tyemrjuki járásban lévő Volna községben egy férfi halálát okozták egy lakó házra zuhant drónroncsok, Gelendzsikben és Anapában pedig ketten-ketten megsérültek. Kondratjev azt írta, hogy a régiót az éjjel több száz drón támadta, és civil objektumokban, köztük lakóházakban károk keletkeztek. Megnyitották az Észak-Erdélyi autópálya újabb magyar Sombor és Vaskapu közötti szakaszát tegnap a gépkocsi forgalom előtt. A 12 kilométeres szakasznak egyelőre nincs összekötetése a már korábban átadott szakaszokkal, mert a vele szomszédos szakaszokon még dolgoznak. Az átadáson a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezetője emlékeztetett, hogy a Szilágy megyében található szakasz építésére még 2020-ban írt a leszerződést. Ezt azonban elkészülte ellenére nem tudták hamarabb átadni a gépkocsi forgalomnak, mivel a két csomópont egy másik szerződésnek volt a része, és később készült el. Bizalmi szavazás kezdeményezését jelentette be több horvát ellenzéki párt tegnap Andrej Plenković kormánya ellen, miután kiderült, hogy több tízezer tonna részben Európai Uniós országokból illegálisan behozott veszélyes hulladék szennyezte a talajt Horvátország több pontján. A korrupció és a szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség több éve nyomoz az ügyben. Tavaly februárban egy nemzetközi rendőrségi akcióban 13 embert vettek őrizetbe, az ügyészség pedig 10 ember és 4 vállalat ellen indított nyomozást. A gyanú szerint legalább 35 ezer tonna hulladékot helyeztek el illegálisan Horvátországban, ennek egy része veszélyes hulladék volt. A hulladék egy része Olaszországból, Szlovéniából és Németországból érkezett. Végül az időjárásról. Ma napos időre számíthatunk térségünkben, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat. Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
7: Nagyon sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és a mai adásban tovább folytatjuk a beszélgetést az előző adásban megkezdett Bakócz Tamásról, és arról, hogy tulajdonképpen az egri püspökségét ő hogyan cserélte át az esztergomi püspökségre, úgy, hogy az esztergomi székből pedig Esztei Hipolit került át az egri székbe, tehát körülbelül itt tartottunk az előző adásban, de hogyha valamit rosszul mondtam, majd Buda Péter atya remélem, hogy kijavít engem, de minden esetre nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
8: Mindörökké, amen.
7: Tehát körülbelül itt hagytuk abba az előző adást.
8: Igen, erről beszéltünk, hogy Bakócz Tamásnak nagyon komoly ambíciói voltak, és kihasználta azt az országos elégedetlenséget, amely Esztei Hipolittal szemben volt. Ugye, aki majd fogjuk látni, hogy hogyan kerül ő egyáltalán oda, az is egy bonyolult történet lesz, de az, hogy Mátyás király halála után már igazi védelmezője nem volt Esztei Hipolitnak, illetve hát még a nagynénje Beatrix, aki abban az időben hivatalosan még felesége volt II. Ulászlónak, de már zajlott a, az érvénytelenítési eljárás. Úgyhogy Esztei Hipolit lába alatt is mondhatjuk így, hogy égett a talaj. Bakósz Tamás pedig, kihasználva a magyar rendeknek az elégedetlenségét, hogy egy külföldi legyen a Magyarország prímási székébe, így ezt a közhangulatot meglovagolva, ügyes diplomáciával rávéve a királyt, meg rávéve a pápát, sikerült neki átmennie az esztergomi székbe, és akkor szerintem folytassuk az eddigi hagyományok szerint, hogy ne fejezzük be egy-egy püspöknek a történetét ott, ahol éppen befejeződött mondjuk
7: az egri élete.
8: Így van, hanem nézzük meg, hogy mi is történik vele, már csak azért is, mert Bakósz Tamásnak a neve, ha azt veszük figyelembe, hogy ki az, akit ismernek a középkori vagy a korábbi püspökök közül Magyarországon, ő azért úgy hozzátartozik az általános műveltséghez, pontosan a pápa jelöltsége miatt. Úgyhogy érdemes vele azért foglalkozni még, hogy hogyan is alakul a továbbiakban a sorsa.
7: Hát meg főleg azért, mert az itt gyakorlatilag az esztergomi érseki szék megszerzése, ugye ő még mindig egy olyan belpolitikai helyzetben lett egy nagyon magas pozícióban, ami azért bőven beleszólhatott az ő munkásságába.
8: Igen, ne felejtsük el, hogy ugyanakkor politikailag is nagyon fontos személy, hiszen második Ulászló nem olyan túlságosan erőskezű uralkodó, és mellette pontosan Bakósz Tamás, mint tanácsadó, mint kancellár, majd ez ellen is fognak tiltakozni, de egyelőre még ő az, aki a belpolitikában is a legerősebb tényező Magyarországon.
7: Jó, tehát elfoglalja az esztergomi széket, tehát innentől fogva hivatalosan hercegprímás lesz, az egyház feje Magyarországon, ugyanígy nevezték, mint ahogy ma is nevezzük ugye ezeket a tisztségeket. Hogyan változott, vagy mennyiben változtatta meg a korábbi esztergomi érseki feladatköröket, vagy mondjuk milyen jelentősége volt neki az esztergomi székben?
8: Nézzük az, hogy hogyan is történik mindez, mert emögött van egy óriási birtokgyarapodás is. Tehát amikor ő előre lép, az egyben azt is jelenti, hogy újabb birtokokat szerez, ráadásul a királytól is újabb és újabb területeket kap meg, úgyhogy tehát amellett, hogy ő személyesen gazdagodik, ő azért egy nagyvonalú mecénás is. Tehát amikor például elhagyja itt az egri püspökséget, akkor az egri káptalan részére még adományokat tesz. Tehát birtokokat adományoz az egri püspök területéből a káptalan részére, illetve ugyanakkor a káptalan is ajándékoz neki, tehát például itt a Egerben, ugye a Tihamér városrész, azt odaadja a káptalan a püspöknek Vadaskert céljából. Ugye ez lesz az, amiből majd később kialakul, persze akkor még sokkal nagyobb volt, mint ahogy most, az érsekkert, az hivatalosan Szprecsányi Lajos érsekkert. Azok mind-mind egybefüggő nagy vadasparkká lett kiépítve, és amit aztán később a későbbi egri püspökök és érsekek is használtak, ugye egészen pontosan Szprecsányi Lajosig, aki a városnak adományozta. Na de térjünk vissza arra, hogy egyéb ilyen területeket is, vagy birtokokat is adományozott, illetve az volt még egy érdekes, hogy amikor megérkezik már Esztergomba, akkor pedig még a győri káptalant is megjutalmazza. Ne felejtsük el, hogy ő korábban győri püspök volt, és sokáig nem tudta elfoglalni az egri püspökséget, ugye az olasz érdekeltségek miatt. Tehát megemlékezett a győriekről is, úgyhogy nekik adta a győri káptalannak halastavakat, bizonyos területeknek a tizedeit, aminek az volt a célja, hogy ezért a káptalan naponta énekes misét mondjon érte. Na most föltetjük a kérdést, hogy miért kell énekes misét mondani érte minden nap. Talán a mai ember számára ez szokatlan, de abban az időben sokkal jobban hittek a Szent Misének a kegyelmi erejében. Bakósz Tamás pedig tisztában volt az ő emberi gyengeségeivel, tehát azzal is, hogy a különböző politikai húzásai, meg egyházi húzásai nem mindig felelnek meg azért a szabályoknak, vagy mondhatjuk azt is, hogy bizonyos szempontból már szinte erkölstelenek, és ezért kéri azt, hogy naponta misézzenek érte, méghozzá nyilvánosan, és reménykedik abban, hogy akik elmennek azokra misékre, azok is imádkoznak érte.

0: Van még valami, ami mindenképpen kedvessége, vagy legalábbis jó szándéka volt Eger felé, amivel tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy Egert ő még továbbiakban is támogatta.
1: Igen, hát annak idején ugye hát az talán említettük, hogy folytatta a Székesegyháznak az építését, hogy a kápolna koszorúban egy külön egy Mária kápolnát építetett, és így tovább. De most, amikor megérkezik Esztergomba, akkor nem áll meg a karrierje. Ugye egyelőre még csak esztergomi érsek, viszont nem sokára, 1501-ben egy nagyon fontos dolog történik vele, és pedig az, hogy VI. Sándor pápa, aki ugye korábban riválisa is volt itt a püspöki székben, az kinevezi őt kardinálissá, tehát onnantól kezdve ő is most már bíboros lesz, ami azt is jelenti, hogy részt vehet a pápa választó gyűléseken, a konklávékon, és ugye akik ott részt vesznek, azok egyben már esélyt is kapnak későbbiekben.
0: Beszélhetünk erről, vagy azért még majd erre később térünk vissza, hogy mondjuk mi az, ami őt az esélyesek közé emelhette?
1: Az majd szépen
0: fokozat. Később beszéljünk róla, még egyelőre frissen elfoglalt esztergomi érsek.
1: Így van, most Esztergommal annyira nem foglalkozunk, mert ő se foglalkozott vele annyira, majd egy-két dolgot említünk, hanem ekkor ő már a nagy politika felé irányul, ami azt jelenti, hogy túl is mutat Magyarországon, tehát olyan körökkel kerül kapcsolatban, mint a Velencei Köztársaság, a Német-Római Császárság, az itáliai fejedelemségek, és ennek kapcsán derül ki az, hogy 1509-ben például egy újabb, nagyon megtisztelő címet kap, itt azt kell mondani, hogy ez valójában cím, méghozzá megkapja a konstantinápolyi patriarchai címet. Tehát Konstantinápoly latin patriarchája lesz. Persze azért mondtam, hogy ez igazából cím, mert hogy tudjuk, hogy 1453 óta Konstantinápoly már török kézen van, és korábban is a latin patriarka az jelentéktelen volt, igazából a görög, az ortodox patriarka volt a jelentősebb, de akkor is ez mindenképpen abban az időben még egy nagyon fontos kitüntető cím volt, mert hogy Konstantinápoly még csak 50 éve foglalták arra a törökök, és még mindig úgy tűnt, hogy a kereszténység, hogyha összefog, akkor Konstantinápolyt, sőt a Szentföldet is felszabadítják a töröknek az igája alól. Tehát ez még sokkal élénkebben ért az embereknek a gondolkodásában. Ma már senkinek nem jutna eszébe nyugaton, hogy indítsunk hadjáratot Törökország ellen, hogy visszafoglaljuk az ősi keresztény városokat, Konstantinápolyt, vagy a kis-ázsiai városokat, Efezust és így tovább. Vagy hogy menjünk a Palesztinába, Izrael ellen. Senkinek nem jut eszébe. De abban a korban ez még állandóan ott volt az embereknek a gondolkodásában. Tehát 50 évvel korábban Hunyadi János még úgy indul el balkáni hadjáratra, hogy ha lehet, akkor Konstantinápolyig meg se áll. Akkor még Konstantinápolyt nem foglalták el a törökök, de hogy pontosan azért megy Konstantinápolyig, hogy ott a konstantinápolyi vagy bizánci császárral összefoglalva folytatják tovább a hadjáratot a törökök végleges kiűzéséig.
0: Bakócnak amúgy a székhelye az hol volt ilyenkor? Vagy Esztergomban volt?
1: Esztergomban.
0: És ezeket a...
1: Illetve hát sokat volt a király mellett Budán.
0: Budán.
1: Viszont olyan cím, hogy a nagy patriarkátusok közé tartozik. És igaz, hogy ugye nem tudja elfoglalni, de a cím az önmagában nagyon kitüntető, nem szabad elfelejteni, hogy konstantinápolyi patriarka az a római patriarka után következik a patriarkák sorában. A római patriarka, ugye ez a nyugat patriarkája, az pedig nem más, mint a pápa. Úgy hívunk, hogy pápa, így van.
0: És mondjuk például ez a konstantinápolyi

0: patriárka cím azon túl, hogy most akkor nevezzük névlegesnek, mert hát most nem egy funkcionális feladatot jelentett, ez mondjuk neki jövedelmet jelentett azért?
1: Ez nem igazán. Mondom, ez valójában egy nagyon fontos kitüntető cím.
0: Ami mondjuk a presztízsét még inkább növelte.
1: Így van.
0: Tehát egy presztízs növelésre mindenképpen alkalmas.
1: Pontosan.
0: Jó, bepolitikázzunk még tovább, tehát hogy
1: talán van. Egy kicsit az egyházzal kapcsolatos dolgait nézzük meg, mert hogy egy dologban azért nagyon fontos folyamatot indított el, ami hát a halálával aztán meg is torpant, de az látszik, hogy nagyon a szívén viselte némely szerzetes rendnek az ügyét, például a premontrai rendnek a dolgait, amely ebben az időben egy megújulási folyamaton megy át, amelynek a kiinduló pontja elsősorban Franciaország. Majd azt hát nem fogjuk látni annyira, mert ez már nem fontos, de második Ulászlónak a második felesége, tehát miután Beatrix-szal kötött házasságát egyházi bíróság kimondja, hogy érvénytelen 1510-ben, az francia, és éppen ezért ugye a francia kapcsolatok is megélénkülnek. És onnan jön a lehetőség, hogy na, akkor a premontrai prépostságoknak, a magyarországi prépostságoknak a helyzetét is meg kellene vizsgálni, és itt bevezetni azokat az újításokat, reformokat, ami igazából a rendnek a megerősödését szolgálja. Amikor reformról beszélünk, az azt jelenti, hogy visszatérni az eredeti karakteréhez, az eredeti karizmájához a rendnek. Úgyhogy, és az azért is fontos, mert a premontrei prépostságok azok speciális helyen voltak a hierarchiában, tehát ők ki voltak véve a helyi püspököknek a fennhatósága alól, és az összes magyarországi premontrei prépostság az közvetlenül az esztergomi érseknek volt alávetve, és így már érthető is, hogy miért érzi fontos feladatának, hogy akkor Magyarországon is megreformálják a premontrei rendet.

0: sajnos, amikor ő meghal, akkor ez a rendnek az az előmozdulása, az bizony megakad. Illetve még egy más szerzetes rendet is föl kell hozni, ez pedig nem más, mint az obszerváns ferenceseknek az ügye, ugyanis őket is támogatja. Egy egri vonatkozás, hogy amikor itt Egerben az obszervánsok megjelennek, utána a konventuálisok elfoglalják az obszervánsoknak a kolostorát.
1: Ez mit jelent, hogy obszerváns ferences rendi?
0: Az obszerváns ferences rendi azt jelenti, hogy egy olyan új irányzat a ferences renden belül, amely szigorúbb, és igyekszik visszatérni jobban az eredeti ferences hagyományhoz, tehát a nagyobb szegénységhez. Szerintem már beszéltünk róla úgy szőrmentén, amikor Kapisztrán Szent János szóba jött, vagy Rangoni Gábor révén, hogy ez volt a szigorúbb ág, és ugye Kapisztrán Szent János meg Szénai Szent Bernardin voltak a nemzetközi porondon a leghíresebb ilyen obszerváns ferencesek, de ekkor még hivatalosan nem voltak szétválasztva. Tehát az összes ferences egy kalapba volt, csak voltak a szigorúbb irányzat követőik, ők az obszervánsok, akik jobban figyelembe vették, odafigyeltek az eredeti dologra, és voltak a konventuálisok, akik viszont a ferences folyamatosságot biztosították, de például náluk a szegénység az már kevésbé volt olyan radikális. Tehát most nyilván az egyéni személyes szegénység az megvolt a rendben belül, csak ott már elnézőbbek voltak azzal kapcsolatban, hogy jó, a ferences szerzetes a szegény, de a ferences szerzetes rend az birtokolhat. Egyébként hát itt a mostani szóhasználat szerint ugye a konventuálisokat mi minoritáknak hívjuk. Uh-huh. Az obszervánsokat, azokat hívjuk mi ferenceseknek. Tehát Magyarországon mind a két rend jelen van most is, csak más néven hívjuk őket, mint ahogyan akkor, és mint ahogy általában mondjuk a más nyelvekben megjelenik. Majd pontosan ez az időszak lesz az, amikor ez már annyira akut problémává válik az egyházon belül, hogy a ferencesek között ilyen surlódások, torzsalkodások vannak, hogy majd a következő pápa, 10. Leó lesz az, aki a két rendet hivatalosan is szétválasztja 1517-ben, és onnantól kezdve mind a kettő ugye a ferences első rend, tehát a férfi rend, de két teljesen egymástól független ágra szakadt szét hivatalosan is.
1: Egerbe például mind a ketten voltak, ugye?
0: Most igen.
1: Lásd Dobótér, lásd egészségházúti templom.
0: Igen, igen, igen. Hát mondjuk ezek már itt a török utáni visszatelepülések.
1: Igen, igen. Bakócnak a helyzete tényleg most így a politikai életben, tehát most itt ugye beszéltünk az Ulászlóval való kapcsolatáról, meg egyáltalán ugye az egyházban betöltött szerepéről, de a nagy országgyűléseken a szerepe is, hát ugye már az előbb érintőlegesen említetted Péter atya, hogy majd később rátérünk, talán rátérhetünk most ugye, hogy azért ő milyen fontosabb pozíciókat töltött be, és hogy ezekhez mondjuk mit szólt a nép, meg mondjuk ezeket hogyan lehetett így egybe koordinálni?
0: Hát itt igazából a nemességnek a hozzáállása a kérdés.
1: Tehát nyilván nem a parasztságé, igen.
0: Igen, mert hogy ők voltak azok, akik az országgyűléseken véleményt tudtak nyilvánítani, és kiderült, hogy már 1497-ben, tehát igazából rögtön akkor, amikor ő megszerzi az egri püspökség után az esztergomi érsekséget, már akkor probléma merül föl, tehát már akkor is a köznemesség sokalja azokat a tisztségeket, amelyeket ő saját kezébe gyűjtött össze. Hiszen korábban már megszerezte a Szent Korona őrének a rangját is, ugye a nádorral együtt voltak a Szent Koronának az őre. Azon kívül, ahogy mondtam, a királynak a kancelláriáját is vezette, a királynak ilyen főtanácsadója volt, és ezért van az, hogy a rendek már 1497-ben, tehát mielőtt még elfoglalta volna az esztergomi széket, már akkor tiltakoznak, és mondják, hangot adnak ezen kívánságuknak, hogy az akkor még egri püspök kezéből vegyék ki a koronaőrségi titulust, illetve azt is követelik, hogy a kancellári tisztség az vétessék el az egyháziaktól, hogy azt ne egyháziak töltsék be, hanem polgárok, civilek, és ugye ez is egyértelműen ki ellen irányul, Bakósz Tamás ellen, mert hogy ezeket éppenséggel ő tölti be. Hát végül is a kancellári tisztségtől valóban megfosztják.
1: De amúgy mi volt az alapvető probléma? Tehát itt a tisztséghalmozással volt a bajuk, vagy Bakóc személyével?
0: Mind a kettővel, meg egyáltalán, tehát az látszik, hogy ő már ugye Mátyás királytól kezdődően benne van az országvezető grémiumában. Ő minden ilyen zűrzavaros időszakon megtalálta azt a helyet, hogy ő hogyan tudja jól pozícionálni magát. Tehát amikor azt kellett, akkor ő látszólag Korvin János mellett volt, de közben már Ulászló keze alá dolgozta az ügyeket, és akkor ennek az a következménye, hogy azért a nemesség ezt sokalja. Túlságosan sok hatalom kerül az ő kezébe, és akkor, hogyha most még látják, hogy pályázik az esztergomi érsekségre, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak az első zászlós ura lesz, ez már tényleg sok. Osszák meg a hatalmat, ne mindenben ő legyen a király mellett.

0: De például voltak olyan elődei, ugye, aki Beckenslauer János, tehát ugye azért voltak olyanok, akiknek most ha tetszett, hanem a nemességnek tudtak nagyon sok pozíciót betölteni. Bár mondjuk azok nem országon belüliek voltak feltétlenül, hanem azért ide is, oda is, kintre, külföldre is, tehát elég sok mindent összetudott harácsolni magának. Csak hogy hát most kérdés az, hogy valakinek hagyják, valakinek nem hagyják, jobban bele tudnak szólni.
1: Az egyik része a dolognak, a másik része az, hogy ugye a kancelláriában azt kell mondani, hogy alapvetően eddig szinte mindig egyháziak voltak. Viszont pont ez az időszak, amikor a civil szféra is úgy magára éled, ez a reneszánsznak is köszönhető, hogy egyre többen jelennek meg a porondon olyanok, akik kellő műveltséggel, kellő fölkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy ilyen pozíciókat be tudjanak tölteni. Ugye korábban ez tényleg szinte az egyháznak a privilégiuma volt, egyházon keresztül lehetett eljutni a nyugati egyetemekre, magasfokú képzettséget szerezni, kultúrát szerezni, és így tovább. Azonban ez most már egyre nyitottabb mondjuk így, hogy a civil szféra előtt is. Tehát egy bizonyos fajta klérus ellenesség, ez megjelenik mindenhol ebben a korban. Hát most nem akarok nagyon előre menni, de hát ugye nem sokára ott vagyunk már a reformáció idejénél, ami pontosan ebből az egyház ellenességből, vagy klérus ellenességből is táplálkozik. Tehát ez egy általános kortünet, hogy aztán ez mely részeken hogy csapódik le Európában, Németországban, vagy Itáliában, vagy Spanyolországban, vagy Magyarországon, az már különbözik, de egy bizonyos fajta ilyen klérus ellenesség az igenis megjelenik. De ez magával hozta a kor. Tehát egyrészt a polgárságnak a magára találása a reneszánszon keresztül, másrészt, hogy a reneszánsz az a pápaságban, illetve az egyházi életben egy bizonyos fajta romlást hozott. Tehát nem a kultúrában, mert hát az egyház a legcsodálatosabb mecénása volt ebben a korban a kultúrának és a művészeteknek, hanem erkölcsi romlást. Tehát, hogy nagyon sok méltatlan életű főpap, sőt, ugye pápa jelenik meg ebben az időszakban, ami nem növeli az egyháznak a tekintélyét, hanem inkább rombolja.
0: Ez milyen fajta ambivalencia tényleg, hogy ugye itt az emberek személye, tehát az erkölcsössége volt megkérdőjelezhető, hát ugye a klasszikus reneszánsz pápákról, hogyha beszélünk, de ugyanakkor meg építés...
1: Pont az ő korukban vagyunk, tehát itt emlegetjük...
0: Tizedik Leót, meg
1: hatodik Sándort, majd fogjuk emlegetni második Gyulát is.
0: Így van, de hogy azt a fajta ambivalenciát értem, hogy ugye itt ugye a reneszánsz pápák és a személyük, hát sajnos ugye az erkölcstelenségüket, ezt tudjuk, ezt nem lehet letagadni, de ugyanakkor meg ugye az építészetben, meg a kultúrában, meg a műveltségben meg mekkorát adott tényleg ez a kor. Tehát, hogy ez olyan érdekes kettőség, ennek is lehetne amúgy az okát vizsgálni, hogy van az, hogy amúgy mekkora tényleg a reneszánsz, tehát mekkora kulturális robbanás történt tényleg az emberiség életében. Pápák meg valahogy meg az egyházon
1: belül érhezik. Nézzük itt a mi érsekünket, Bakócz Tamást, hát itt is azt látjuk, hogy micsoda ambivalencia van az ő személyében is. Tehát egyrészt látjuk Bakócz Tamásnál azt, hogy egy gátlástalanul törtető, egy olyan személy, aki tele van ambícióval, és nincs előtte akadály. Ugyanakkor látni fogjuk azt, hogy egy bőkezű mecénás, aminek hála Istennek nyoma is maradt, mind a mai napig, illetve hát azt is láttuk, hogy ugyanakkor meg minden nap ének és misét mondott saját magáért, mert fontos számára az üdvösség, és tisztában van vele, hogy azért bizonyos tettei azok nem egészen vannak összhangban az evangéliummal, vagy a főpapi tisztségével.
0: Az az igazság, hogy most lehet, hogy túl kimerem mondani, de amikor valaki ilyen pozícióba kerül, hát, hogy mondjam, tehát nyilván a tehetsége és az elképesztő alázata és a mély buzgó vallásossága is elvihet valakit erre az irányba, de azért valljuk be, nem ő az egyetlen, aki, tehát mondjuk, ha egy ilyen magas pozícióba kerül, meg még tovább, tehát, hogy benne van ez a törtetés. Tehát, hogy most ez akár egy egyházi magas pozíció, de most akár beszélhetnénk egy állami magas pozícióról is, azért vannak emberek, akiknek még több kell. Tehát, hogy most ez Bakócz Tamás védelmében, nem védelmében, az nyilván furcsa, hogy valaki buzgó vallásos, meg közben törtetés, de hát azért próbált ő adni a maga módján.
1: Itt tartottunk tehát, hogy ő ezeket mindet, hát mondhatjuk így, hogy duzzogva azért komolyan veszi, és leteszi a kancellárságot, tehát szépen a pecséteket, azokat átadja a királyi kancellárnak, sőt, még a titeli prépostságról is lemond. Pontosan nem tudni, hogy miért, lehet, hogy csak egy gesztusnak szánta, hogy mégse annyira harácsoló ő, és akkor így érkezik meg aztán a Esztergomba, ahol aztán folytatja a hatalmának a kiépítését. Rögtön azzal, hogy az esztergomi érsekséghez hozzácsatolja a milkói püspökséget. A milkói püspökség, ez az a mondhatjuk így, hogy az országhatáron kívül, tehát a Kárpátokon túl a mai, hát most Románia, Moldávia környékén lévő, hát nem olyan túlságosan erős püspökség, de azért ott is vannak katolikusok, és ő rájuk, tehát ezt a püspökséget, ezt is a saját vonzás körébe behúzza, illetve, amire még szemet vetett, a szász esperességek, amelyek ki voltak véve a közvetlen püspöki fennhatóság előtt, tehát mondhatjuk azt, hogy bizonyos fajta autonómiát élveztek, na, ezeket is a saját joghatósága alá vonja, hát azzal a céllal, a szász városok azok gazdagok voltak, és így aztán meg tudta szerezni ezen városoknak a tized jövedelmét.

0: Ebből is látszik, hogy na ezután, akkor már Esztergomban építi ki egyre jobban a saját hatalmi bázisát, illetve egyre nagyobb jövedelemre tesz szert. Amikor pedig a későbbiekben ugye megfogalmazódik benne, ugye most már ő konstantinápolyi patriarka, ő az anyaszentegyház bíborosa, hogy ettől magasabbra már csak akkor juthat, hogyha megszerzi a pápaságot. Tehát úgy tűnik, hogy már az 1500-as évek elején, tehát 1505 környékén, amikor ő már nagyon komoly kapcsolatban van a velenceiekkel, illetve első Miksával, a német-római császárral, akkor kap bizonyos ígéreteket arra, hogy ha bizonyos ügyeket elintéz második Ulászló királynál, akkor ennek fejében őt támogatni fogják a következő konklávén, hogyha úgy adódik, akkor pápa lehessen belőle. Ugye 1505-ben vagyunk, már most kicsit pár évet előre ugrottunk az időben, tehát ekkor már nem hatodik Sándor a pápa, hanem már második Gyula, aki megint egy tipikus reneszánsz pápa, nála ilyen erkölcsi kihágásokat nem nagyon lehet fölróni, viszont neki is óriási ambíciói vannak, ő elsősorban politikusként és hadvezérként tevékenykedik, bár aggasztján nagy ősszakállal, de azért ez nem akadályozza meg, hogy lóháton vezesse a seregeit Észak-Itáliába, és az egyházi államnak a korábban elveszített területeit azt visszahódítsa. Tehát második Gyula idejében történik ez a dolog, hogy ő is szemet vet a pápaságra, de hát egyelőre második Gyula nem mutatja azt, hogy ő neki, bár már öreg, de bármilyen baja is lenne, sőt, nagyon is energikusan vezeti az egyházat, úgyhogy a kortársak egyszerűen il terribilének, ugye rettenetesnek hívták. De térjünk vissza Bakusz Tamáshoz, tehát hogy miről is volt szó. Tehát a Habsburgok ekkor már ilyen többszöri próbálkozással igyekeznek a magyar királyságot megszerezni. És Bakócot arra biztatják, hogy második Ulászlót próbálja afelé terelgetni, hogy az ő halála után a magyar Szent Korona az a Habsburgokat illesse meg. Ugye tulajdonképpen már a 15. században is újra és újra fölmerülő probléma volt, sőt, ugyebár tudjuk, hogy Habsburg Albert személyében már volt is Habsburg uralkodója Magyarországnak. Bár csak a rövid időre, mert fiatalon meghalt. Tehát a Habsburgok azóta is dédelgetik magukba ezt a tervet, és ehhez akarják ugye Bakócot felhasználni, és cserébe azt mondja, hogy akkor ő viszont, mint német-római császár, megpróbálja majd a befolyását latba vetni a következő konklávénál Bakócz Tamás érdekében. Valami hasonló dolog történik egyébként a Velencei Köztársasággal is, tehát, hogy ők is megígérték a támogatásukat. A Velencei Köztársaság akkor Itáliában talán a legerősebb állam volt. Ugye 5 jelentős államalakulat volt a mai Olaszország területén Itáliában. Ugye északon fönt volt a milánói hercegség, ugye a Sforzáknak a vezetésével, amely azonban ugyanakkor francia érdekeltség is volt, tehát a francia királyok újra és újra átkeltek az Alpokon, és igyekeztek Milánót a saját hatáskörükbe vonni. Ugye északkeleten ott volt a Velencei Köztársaság, amely ebben az időben gyakorlatilag egész Dalmáciának az ura volt, sőt, voltak birtokai a mai Görögország területén, az égei-tengeri szigeteknek a jelentős része az ő kezükben volt. Igaz, hogy Konstantinápoly eleste után ugye a törökökkel való viszony az jelentősen gyengítette a Velencei Köztársaságot, éppen ezért fontos volt számára, hogy a nyugaton is jó szövetségesei legyenek, és ehhez ugye a török ellenes küzdelemhez kimondottan jól jöhet egy magyar szövetség, illetve hogyha esetleg egy magyar származásút tudnának bejutatni a pápai székbe, ugyanis egy magyar az a bőrén érzi a török veszélyt. Azt a veszélyt, amely a Velencei Köztársaságot, különösen ebben az időben, még különösen az Égei-tengeri szigetvilággal kapcsolatban folytogatta. Ugye a nyugatiak nem érzik annyira a török veszélyt, de ha egy magyar kerül oda, akkor az egész biztos, hogy komolyabban veszi az, hogy Európát, az európai kereszténységet összefogja a törököknek a megtámadására, és ez a Velencei Köztársaságnak is haszonnal jár, visszaszerzi a törökök által már megszerzett birtokokat.
1: Ugye azért vannak olyan emberek, akik valamire valóban nagyon vágynak, és vannak azok az emberek, akiket belehelyeznek adott pozícióba. Tehát Bakócnak ez a törtetése az egyértelműen mutatta az utat, onnantól fogva, hogy ő érsek lett és kardinális, hogy igen, ő akarta is, ehhez ugye neki kapóra jött, hogy támogatókat talált, mert ugye Velence támogatta, nyilván, hogyha ő pápai székbe kerül, akkor ő meg majd Velencét viszont támogatja, tehát hogy ez akkor az ő személyes indítatása is volt?
0: Egyre jobban kinyílt elő a perspektíva. Uh-huh. Tehát ezekkel a kapcsolatokkal, egyébként hát még azt is gyanúsították azzal is, hogy Velencének a beépített embere itt a magyar királyságban. Azért ezt nem kell komolyan venni, de az biztos, hogy a velenceiekkel nagyon jó kapcsolatot ápolt. Tehát inkább azt lehet látni, hogy megnyílik előtte a tér. Tehát, hogyha ilyen uralkodók, vagy ilyen államok keresik az ő kegyét, akkor ez azt is mutatja, hogy még többet lehet tenni, ha még magasabbra jutok.
1: Tehát tulajdonképpen az, hogy ő ott lesz azon a pápa választó zsinaton, tehát tulajdonképpen tizedik Leó lesz az, akit megválasztanak, ugye? Tehát, hogy a második Gyula halála után kerül ő oda, ahova ő tervezi. Még egy dolog jutott eszembe, nem feltétlenül szorosan kapcsolódik a témához, de ugye a Sugárféle könyvben ugyanúgy látom ezt is, te is említetted, Péter atya, hogy ugye végül is Ulászlótól sikeresen elválik aragóniai Beatrix. Nekem pont az jutott az eszembe.
0: Illetve, hogy érvénytelenítik a házasságot, amit egyébként hát tényleg, hát egy nagyon olyan házasság volt, ami tényleg érvénytelen. Tehát titokba kötötték, kimondottan ugye elrontották, azt már néztük annak idején.
1: Igen, igen, csak hogy az jutott eszembe, hogy ugye ez egyértelműen kiderült akkor, amikor ő Mátyásnak, ő nem szült utódot, hogy ő valószínűleg egy meddő feleség, mert hogy Mátyásnak született, ugye törvénytelen fia, tehát nem Mátyással volt a probléma, ezt még valószínűleg akkori viszonyok között is felfogták. Tehát egy meddő feleséget azt hogy lehet utána egy következő regnáló királlyal összekötni, aki tudván nem fog utódot szülni.
0: Ráadásul idősebb is volt, mint második.
1: Jó, hát máshol is voltak ilyenek, tehát igen, mondjuk de... 8. Henriknek is ugye, amikor a bátyja a feleségét elvette, a aragóniai Katalint. Tehát ő is egy idősebb nő volt nyilvánvalóan.
0: Igen, de feltételezték, hogy meddő. De ezt nem lehetett biztosra tudni. Abban az időben ezt még nem tudták úgy megvizsgálni. Egyébként pedig ugye a kánonjog szerint a meddőség az nem házassági akadály. Uh-huh. Tehát nem azért volt érvénytelen a házasság, hanem azért, mert nem tartották be a szükséges formákat. Tehát egyrészt uralkodó nem köthet titokban házasságot, az nyilvánosnak kell lenni. De ezt nagyon jól tudta Bakócz Tamás, és mégis asszisztált ehhez a házassághoz.
1: De miért kellett titokban megkötni ezt a házasságot?
0: Azért kötötték titokban, mert hogy gyorsan nyílbe ütötték, ez egy szövetség volt aragóniai Beatrix és második Ulászló között. Uh-huh. Ráadásul ugye Ulászló szánszándékkal rosszul válaszolt az egyik kérdésre, a jelenlévő tanúk ezt pedig később bizonyították, és ezzel ugye a házasság formai szabályait megszegték, ugye több rendben is. Egyébként aragóniai Beatrix is nyilatkozott korábban úgy, hogy ezt a házasságot ő csak azért köti meg, hogy egyenlőre pozícióban maradhasson, de sose fogja majd érvényesnek tekinteni. Úgyhogy aztán szépen az egyházi bíróság elvégezte a dolgát, és ez a sok sebből vérző házasság tényleg érvénytelennek nyilvánította.
1: Melyik volt ez az ominózus zsinat, vagy pápa választó gyűlés?
0: Igazából ott két zsinat van, de az egy kicsit bonyolultabb a történet, mert itt most egy kicsit politikai hátteret kell keríteni hozzá.
1: Hát az, hogy tulajdonképpen akkor itt hogyan alakulnak ezek az izgalmas részek, és ezek a majdnem pápa lett Bakócz Tamás, meg egyáltalán ezek az itáliai dolgai, erről már csak a következő adásban tudunk beszélni.

A mai adásban Bakóc Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én a Szent Atya a Róma közeli Genazzánóba található. Mária, a jó tanács anyja, a kegyhelyre látogat és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve pápává választása után első útja vezetett. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, és 14. Leó elődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik. A Szent Atya tehát visszatér Genazzánóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idején nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hűbéri birtoka volt, ahol a jó tanács anyja bazilika áll. A Szűz Máriának szentelt templomot a 14. században Ágoston rendészszerzetesekre bízták. Idén, tehát szeptember 7-én, Kisboldogasszony ünnepének vigiliáján hivatalos látogatást tesz a pápa Genazzánóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. Az állam nem önmagáért, hanem az emberért van, jelentette ki Baka András a köztársasági elnöki választása után tartott beszédében a parlamentben tegnap délután, az újrakezdés és a múltból tanulás fontosságát hangsúlyozva. Kiemelte, Magyarországnak a történelme során sokszor kellett újrakezdenie. A magyar történelem nem csupán a veszteségek és kudarcok története, fennmaradásunk legalább annyira annak története is, hogy súlyos történelmi törések és vereségek után mindig akadtak nemzedékek, amelyek újra képesek voltak intézményeket, közösségeket és országot építeni. Most ismét ilyen feladat előtt áll az ország, mondta hangsúlyozva, arra kaptunk lehetőséget, hogy tanuljunk abból, amit jól csináltunk, és abból is, amit elrontottunk, abból, amit mások tettek velünk, és abból is, amit mi engedtünk megtörténni. Az országgyűlés döntése nyomán bizonyos ügyeket évvégéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium az MTI-vel. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Megnyitották az Észak-Erdélyi autópálya újabb Magyar Sombor és Vaskapu közötti szakaszát tegnap a gépkocsi forgalom előtt. A 12 kilométeres szakasznak egyelőre nincs összekötetése a már korábban átadott szakaszokkal, mert a vele szomszédos szakaszokon még dolgoznak. Az átadáson a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezetője emlékeztetett, hogy a Szilágy megyében található szakasz építésére még 2020-ban írt. Ezt azonban elkészülte ellenére nem tudták hamarabb átadni a gépkocsi forgalomnak, mivel a két csomópont egy másik szerződésnek volt a része, és később készült el. Bizalmi szavazás kezdeményezését jelentette be több horvát ellenzéki párt tegnap Andrej Plenković kormánya ellen, miután kiderült, hogy több tízezer tonna részben Európai Uniós országokból illegálisan behozott veszélyes hulladék szennyezte a talajt Horvátország több pontján. A korrupció és a szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség több éve nyomoz az ügyben. Tavaly februárban egy nemzetközi rendőrségi akcióban 13 embert vettek őrizetbe, az ügyészség pedig 10 ember és 4 vállalat ellen indított nyomozást. A gyanú szerint legalább 35 ezer tonna hulladékot helyeztek el illegálisan Horvátországban, ennek egy része veszélyes hulladék volt. A hulladék egy része Olaszországból, Szlovéniából és Németországból érkezett. A Hold a Nap és a Föld közé kerül, ezért a napkorong egy része eltűnik majd ma este. A részleges napfogyatkozás Magyarországról napnyugta előtt lesz látható. A napfogyatkozás után sem ér véget az égi program, a svábhegyi csillagvizsgáló szerint augusztus 13-án hajnalban tetőzik a Perszeida meteorraj. Végül az időjárásról. Ma napos időre számíthatunk térségünkben, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
2: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy afrikai vértanú boldog fiatalember életéről szóló könyvet mutatunk be. Tartsanak velünk!

Aki a rosszat jóval győzte le címmel, magyar nyelven is megjelent egy afrikai vértanú boldog fiatalember életéről szóló könyv. 26 éves korában gyilkolták meg Floribert Boana Chui, kongói vámtisztet, mert nem engedett a megvesztegetési kísérletnek. A San Edijo közösség tagja volt Floribert, aki felkarolta a gyerekeket, és az úgynevezett békeiskolában írni-olvasni tanította őket. Székely János megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke, és Szőke Péter, a San Edijo közösség magyarországi képviselője beszél Floribert Boana Chuiról. A könyvet kiadó Újember kiadó, a Magyar Kurír főszerkesztője Kuzmányi István és Tolnár Zsuzsa fordító, a Magyar Kurír munkatársa ismertette. Floribert római boldoggá avatásán, a szertartáson hívőként jelenlévő Szűcs Adél szólt a szertartásról. A budapesti San Edijo közösség tagjával, Klement Zsuzsával, a kongói mindennapokról Császi Erzsébet beszélgetett.

0: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy könyvbemutatón voltunk a Kanézió Szent Péter templomban, a 9. kerületben. Egy kongói fiatalemberről adtak ki egy könyvet, őt boldoggá avatták. Mátér Harált halt, mert fellépett a korrupció ellen. A könyvet magyarra fordították, a címe Aki a rosszat jóval győzte le, 26 éves korában halt meg. A könyvbemutatón Székely János szombathelyi megyés püspök mutatta be a boldoggá avatott Floribert. Arra kérjük, hogy beszéljen az életéről.
1: Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Boldog Floribert Buanacsui, egy kongói, tiszta lelkű, eszményekkel, álmokkal teli fiatalember volt. 26 évesen ölték meg. Vámtisztviselő volt, az ő feladata volt az élelmiszer szállítmányoknak az ellenőrzése. És nagyon sok olyan kereskedő volt, aki romlott árut, sőt volt olyan, hogy üvegszilánkokkal szennyezett rést hozott be az országba. Csúszópénzeket akartak igen gyakran átadni a vámtiszteknek, mindenki elfogadta. Boldog Floribert volt az első, aki védeni akarta az ott élőknek az egészségét, sőt az életét, mert igen gyakran ilyen ételeknek a fogyasztásába haltak aztán meg később. Egy olyan fiatalemberről van szó, aki kezdettől fogva, ahogy a lassanként az evangéliumot fölcseperedve olvassa és megérti, életre akarta ezt váltani. Mindig a zsebében volt egy kicsi evangéliumos könyv. Olvasta, és ez szerint is próbált élni. Nagyon hamar a Szent Egidio közösségnek tagja lett, és elkezdett az úgynevezett békeiskolában tanítani. Szombatonként rengeteg gyerek jön oda, és iskolai tananyagban is korrepetálják őket, de minden más emberi értéket is próbálnak számukra átadni, illetőleg játék lehetőséget, zenetanulási lehetőséget adnak. Ezek is reménysugarai az annyi bajtól, konfliktustól szenvedő afrikai kontinensnek. Nagyon hamar elkezd utca gyerekeket segíteni. Ennivalót oszt. Van olyan gyerek, aki egy másik országból, félig meddig tévedésből oda keveredik, nincsen senkije, ő szinte örökbe fogadja. És a nem nagy fizetéséből hónapról hónapra a tanítatását, a megélhetését ő fizeti. Az egyik aranymondása Floribertnek ez volt, hogy a pénz semmi. Nem pénzért élt, nem gyűjteni akart, örök kincseket akar gyűjteni, a szeretet országát akarta építeni. És hát ennek lett aztán vértanúja. A kereskedő csoport először meg akarta vesztegetni, de amikor ez nem sikerült, akkor betuszkolták egy autóba. Utána rettenetesen megkínozták, a fogait kitépték, vasalóval égették össze a testét, és a végén megfojtották. Megölték azt a sofőrt is, aki, amikor elhurcolták őt, látta Floribert, talán ő lehetett az utolsó ember, aki tanúja volt ennek az elrablásnak. Látta, hogy elviszik, a gyilkosok sejtették, hogy talán rájuk ismert, és néhány nappal később őt is megölték. Aki látta a holtestnek a kidobását egy ilyen dzsibből egy hotel mellett, az őr elmenekült onnan, mert féltette az életét. És azt a fényképészt is megölték, aki ott dolgozott a vámhivatalban, és ott volt Floribertnek a temetésén is. Föltételezzük, hogy a temetésen ott volt néhány a gyilkosok közül, vagy az ő köreikből, féltek attól, hogy talán őket is föl lehet ismerni a képeken, emiatt kellett a fényképésznek is meghalnia. Semmi fajta eljárást Floribert meggyilkolása kapcsán a kongói állam nem indított el, sőt, a telefonon levő hívás listát is, ahonnan a könnyen lehetett volna látni, hogy kik fenyegették őt, meg kik kínáltak neki csúszópénzt, ezt sem voltak hajlandók senkinek sem kiadni.
0: Hogyan történt a boldogavatás, aki kezdeményezte?
1: Kezdettől fogva a Szent Egidio közösség látta, fölismerte az ő életszentségét, és támogatta a boldogavatás folyamatát, és végül is Ferenc pápa volt az, aki jóvá hagyta az ő boldogavatását. Az első terv az volt, hogy ott Kongóban, Goma városában, ahol ő élt, és ahol nagyon sokat segített, ott legyen a boldogavatás, egyébként így is készült a helyi egyházmegye, de sajnos viszályok, háborús helyzet okozta azt, törzsi ellentétek, hogy nem lehetett helyben megtartani, és végül is Rómában, a falakon kívüli Szent Pál bazilikában avatták őt boldoggá 2025-ben, tehát a tavalyi évben egy nagyon szép ünnep keretében, ahova hála Istennek sokan el tudtak jönni. Kongóból is ott volt például az ő édesanyja, aki nem is annyira idős még, aki az ő nevelésében, hitében nagyon fontos szerepet játszott, és ott voltak a testvérei. És egyébként 11 testvér közül ő a legidősebb.
0: Milyen példát ad nekünk, magyaroknak?
1: Floribert álmodott egy igazabb Afrikáról. A kedvenc éneke ez volt, Afrika föltámadása. És úgy gondolta, hogy ebben neki is szerepe, felelőssége van. És ha kell, akár az életét is kockára teszi, odaadja. Nem csak Afrikában van igazságtalanság, korrupció, egyesek meggazdagodása másoknak az igen gyakran koldusszegény élete. Akár Magyarországra is gondolhatunk. Olyan országban élünk, ahol körülbelül 400 ezer gyerek van, aki nagy szegénységben nő föl, és alig kap esélyt arra, hogy egy minőségi oktatásban részesülve, munkahelyre eljutva egy emberhez méltóbb életet élhessen. Olyan országban élünk, ahol körülbelül 800 ezer olyan nyugdíj,

0: megélhetését és később a karizmáját. Világiak hozták létre, gimnazista diákok alapították. Andrea Riccardi 18 évesen kezdte el a barátaival együtt olvasni a Szentírást, kezdtek imádkozni, mindebből ihletet meríteni arra, hogy a szegények barátai legyenek, úgyhogy először egy római nyomornegyedben segítettek nagyon-nagyon szegény olasz gyerekeknek, dél-olasz gyerekeknek, aztán később ugye más városokban is elterjedt, főleg diákok terjesztették ezt a szellemiséget. Ma már a világ 80 országában van körülbelül jelen, kisebb-nagyobb közösségeink formájában. A Sant'Egidio így Budapesten, Pécset, Monoron is, Győrben is van néhány barátunk, és hát Afrikában pedig számos országban, a magyarországinál sokkal nagyobb létszámú közösségeink vannak. Így például Kongóban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, annak is az északkeleti Kivu nevű tartományában, ahol Floribert Buana Csui élt, és ahol vértanúhalált halt. A közösség fiatal tagja volt, mindössze 26 évesen gyilkolták meg. In odium fidei, tehát a hit iránti gyűlöletből ölték meg, ahogy azt a boldogavatási dekrétum rögzíti, hiszen ő a korrupció mártírja, mert nemet mondott a pénz diktatúrájára, nem fogadta el a kerőpénzt, és ezért a csempészek, akik ott élet és halál urai, megölték, de ez a gesztusa nem volna érthető a hite nélkül. Tehát ő azt kérdezte, mielőtt meghalt, hogy Krisztusban élek vagy sem, Krisztusért élek vagy sem. Ha igen, akkor jobb meghalni, mint elfogadni a kenőpénzt. Úgyhogy vállalta ezt az utolsó áldozatot is, de egyébként az egész életét már korábban másoknak adta. Utcagyerekekkel foglalkozott, szegényekkel, főleg szegény gyerekekkel foglalkozott, tehát másokért élt és halt meg.
1: Önök kezdeményezték a boldogavatását. Miért szerették volna így elismertetni az életét?
0: Az élete példa a fiatalok előtt, Afrikában, Kongóban elsősorban, de azon túl mindenütt. Ferenc pápa, aki ugye Kinshasában járt 2023-ban, mondta ezt, hogy tekintsetek Floribert Buana Csuira, aki akkor még a boldogavatás előtt állt. Ő nem csak a kezét tartotta tisztán, hanem a szívét is, mert olyan életút az övé, amelyik megmutatja azt, hogy lehetséges a rosszat jóval legyőzni, lehetséges teljesen eszköztelenül, fegyvertelenül, puszta kézzel szembeszállni a gonosszal, a pénz, a hatalom bálványaival, és így nyomot hagyni a történelemben, megváltoztatni a világot. Ez egy fiatal kereszténynek az életútja és vértanúsága az övé, amely egy olyan korban, amely tényleg a materializmus diktatúrája alatt nyög, amely a háborúk borzalmaitól szenved, ugye Ferenc pápa azt mondta, hogy a harmadik világháború már zajlik csak darabokban, rendkívül releváns. Floribert az evangéliumot olvasta, hallgatta, imádkozott, és így tudta megőrizni tisztán a kezét és a szívét, és azt mondta, hogy azért születünk, hogy nagy dolgokat tegyünk. Olyan kereszténységről tanúskodik tehát ő, amelyik a történelemben él, a történelemben hat, és meg akarja változtatni, és meg is változtatja a valóságot.
1: Ő tanult ember volt, említették könyvbemutatón, igen, hogy diplomát szerzett, és továbbadta a tudását, tanította az utca gyerekeket.
0: Igen, ő jogi diplomát szerzett Kinshasában, a fővárosban, ugyan nem ezt tanította, hanem egyszerű dolgokat tanította a gyerekeknek, betűvetést, elsősorban a béke nyelvezetét, ugye, mert ott egy ilyen etnikai villongásokkal terhelt légkörben nagyon fontos azt mondani, hogy keressük azt, ami közös bennünk, ne azt keressük, ami elválaszt. Ugye sokféle nyelv, sokféle etnikum van ott jelen. Floribert mindig azt mondta, én kongói vagyok. De közben ilyen nyelv, hogy kongói nincsen. Ő maga is vegyes házasságból származott, a szülei két különböző etnikumhoz tartoztak, és nagyon könnyű ott azt mondani, hogy hát a másik etnikum az a rosszabb, az a hibás, ő teszik tönkre az a hazánkat, stb. Hát ez ugye ismerjük, nem csak Afrikában probléma, a nemzetiségek közötti villongás, a nacionalizmus. Floribert élete azt is megmutatja, hogy az evangélium erejével, a testvériségben fölül lehet emelkedni a nacionalizmuson, az etnicizmuson, tehát azon, hogy a másik nyelven beszélő embert, a másik néphez, nemzethez tartozó embert megvessük, lenézzük. Mindenki legyen testvér, ahogy a Ferenc pápa enciklikája is mondja, Fratelli Tutti.
1: A könyvről kérdezem, hogy melyik országban jelent meg, hogyan ismerik őt a világban?
0: A könyv Francesco de Palma munkája, ő egy olasz irodalmár, aki a közösség tagja, a római Sant'Egidio közösség tagja, megtanult szuahéliül egyébként, és Kongóban sokszor járt,

0: Kutatta Floribert életét, kutatta az ország történetét, elég sok nyelvre fordították le, angolra, franciára biztosan, talán hollandra, németre, és hát a magyar kiadás nagyon előkelő helyen szerepel, talán a 4.-5. nyelv, amire lefordították, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk.
1: A szülő hazájában mennyire ismerik őt?
0: Egyre inkább, ahogy itt a könyvbemutatón elhangzott Székely János püspök úr szájából, ha ma valaki karakánul visszautasítja a korrupciót, akkor azt mondják rá, hogy Buanacsúi.
1: Ez magyarul mit jelent?
0: A Floribernek volt a családneve Buanacsúi, vagy hát ilyen törzsi név, Leopárd főnököt jelent, ha jól emlékszem, vagy ha jól értettem. Hát ugye a bátorság, ez a nagyapja neve volt, akit szintén megöltek egyébként, de őt politikai okokból ölték meg 1964-ben, a polgárháború idején, mindenképpen a bátorságra utal.
1: Kuzmányi István a beszélgetőtársunk, ő a Magyar Kurír főszerkesztője. Az ő nevéhez fűződik ennek a könyvnek a kiadása. Hogyan is gondoltak, hogy megjelentetik a könyvet ennek a boldogalvatott fiatalembernek az életéről?
2: Ennek két oka van. Az egyik a személyes, hiszen a Sant'Egidio közösségnek a Vincenzo Paja által kiadott minden évben az adott napok evangéliumhoz adott magyarázatos könyvét is mi szoktuk kiadni, tehát amikor a Szőke Péter megkeresett bennünket, akkor már ismertük úgymond egymást. A másik pedig az, hogy a Magyar Kurírnál törekedünk arra, van egy kitekintő rovatunk, ahol azokat a híreket hozzuk, ami Libanonban, Afrikában, Ausztráliában, tehát a világegyházban történik. És nagyon szimpatikus volt, hogy egy olyan úriembert, egy olyan boldogot mutathatunk be, akinél biztosak lehetünk abban, hogy Magyarországon nem ismeri senki.
1: Még nem mondtuk el, hogy Floribert 1981-ben született, és 26 éves korában rövid élete alatt sok mindent tett. Mi az, amit kiemelne?
2: Nála általában mindenki ismeri, vagy leghamarabb azt olvassa el, hogy hogyan halt vértanú halált. De nagyon fontos az, hogy ez nem egy hirtelen felindulásból való döntése volt, hanem előtte az életében sokszor kiemelte, hogy számára a pénz, az anyagiak nem jelentenek semmit. És ő ezt nem csak szlogenszerűen mondta, hanem komolyan is gondolta, ahol tudott, segített a környezetében. Tehát az ő élete az egyértelműen egy irányba, méghozzá a jó Isten és az országa felé mutatott.
1: Mely országokban adták ki a könyvet?
2: Pontos választ nem tudok ráadni, de az biztos, hogy ahol a Sant'Egidio közösség jelen van, már pedig ők számtalan nagyobb nyelvterületen mind jelen vannak, ott ez a könyv az adott nyelveken megjelent. Így büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon magyarul is megjelent.
1: Hol lehet hozzájutni a könyvhöz?
2: A könyvhöz az Új Ember webboltban lehet, tehát hogyha valaki nem Budapesten él, ott meg tudja rendelni, illetve ha valaki Budapesten jár, akkor a Ferenciek terén, Kárpátia udvarban található a könyvesboltunk, Új Ember könyvesbolt a neve, ott meg lehet vásárolni.
1: Beszélgető társunk Túlnál Zsuzsa, ő fordította a könyvet. A Magyar Kurír munkatársa egyébként, és a Sant'Egidio közösségnek a tagja. Olaszból fordította a könyvet. Milyen volt az olasz könyv, mennyire jeleníti meg azt az életművet, amit lefordított?
3: Fantasztikus a könyv, egy nagyon megrendítő történet, és nagyon olvasmányosan írta meg Francesco de Palma. Egyébként a boldogalvatási eljárás dokumentumaiból indult ki, úgyhogy rendkívül sok konkrét tény is van benne, de mindezt sikerült úgy leírnia, hogy nagyon magával ragadó, olvastatja magát, nagyon-nagyon megrendítő. Tehát a különböző fejezetekben, amikor Kongóról beszél, vagy amikor a fiatalságáról beszél Floribertnek, amikor a vértanúságáról beszél, mindegyik részben van valami több, van valami olyasmi, amiből így felragyog azt, hogy ennek a fiatal fiúnak ebben a rettenetesen nehéz környezetben mennyire ragyogó az életszentsége.
1: Milyen műfajú lett a könyv? Tehát életrajz, vagy dokumentum, regény, vagy regény?
3: Hát a könyv különböző fejezetekre oszlik, igazából inkább talán életrajznak mondhatom, de közben nagyon jól leírja a kongói valóságot is, és nagyon szépen leírja a Sant'Egidio közösség szellemiségét. Nagyon szépen leírja azt, ez egy fontos vezérfonal a történetben, hogy Floribertnek milyen fontos volt a Sant'Egidio közösségben a szegények és a gazdagok barátsága. Mennyire fontos volt neki, hogy a szegények világa és a gazdagok világa közel kerülhet egymáshoz, hiszen ő egy jómódú fiú volt, és elkezdett járni a szegény gyerekekhez. Nagyon fontos benne a Szent Egidio közösség tanúságtétele is. Sokszor szó esik például azokról a találkozókról, amelyeket általában Ruandában tartottak, de nem csak ruandai fiatalok mentek oda a Szent Egidio közösség nagy találkozóira, hanem kongói fiatalok is mentek oda, és többféle etnikumból mentek oda fiatalok, és ezek a találkozók nagyon-nagyon fontosak Floribert számára, aki azt gondolta, hogy ő kongói, tehát hogy nem volt hajlandó belemenni az etnikumoknak az összecsapásába. Azon kívül pedig hallgatta a Szent Egidio közösség alapítójának, Andrea Riccardinak az elmélkedéseit, tanúságtételeit, aki egyszer arról beszélt az egyik húsvéton, hogy az utcagyerekek milyen fontosak, hogy látogassuk az utcagyerekeket, és akkor Floribert volt az, aki Gomában elkezdte látogatni az utcagyerekeket, akiket ott mai bobónak hívnak, és mindenki tart tőlük, fél tőlük, gonosznak tartja őket. Ő pedig a barátaival közel lépett hozzájuk, és azt mondta, hogy az élet igazságtalan, ők ugyanolyanok, mint mi. És sőt, nem csak, hogy ugyanolyanok, mint mi, hanem ha valakinek szólunk, az óriási város egyik szegletében a hír pillanatok alatt elterjed mindenütt, hogy valahol ételt osztunk, mert hogy az utcagyerekek nem önzőek, tanulhatunk tőlük.
1: Ő úgy állt az emberekhez, hogy segített nekik.
3: Igen, igazából a barátjukká vált. Megrendítette őket a sorsuk, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt számára, hogy azt gondolta, hogy nem különböznek tőlünk. És a könyvben egy szintén nagyon fontos gondolat az, hogy igazából a vértanúsághoz ilyen apró lépéseken keresztül vezetett az út, tehát hogy az életszentség útja az nagyon apró dolgokkal kezdődik, kis lépésekkel, azzal, hogy odalépett ahhoz az utcagyerekhez, hogy nem csak kenyeret adott neki, hanem beszélgetett vele, azzal, hogy érdeklődött a sorsa iránt.
1: Ha miért őt megölték, hogy nem fogadta el a kenőpénzt, hogy a romlott élelmiszerbe hozzák, akkor ez ott gyakorlat volt, hogy ilyen élelmiszert tettek az emberek.
3: Igen, valószínűleg az volt, és azt gondolom, hogy ez egy rettentő fontos tanúságtétel ebben a világban, ahol ez a korrupció gépezete elképesztően alojozottan működik. A piti bűnözőktől kezdve a nagy bűnszervezetekig, a politikai, a gazdasági hatalomig mindenki része ennek. Tehát ez egy olyan gépezet, ami azt gondolja, és látszólag úgy is működik, hogy semmi nem állíthatja meg. És Floribert olyan volt, mint egy bot a küllők között, hogy egy egyszerű, hétköznapi fiatal ember, és mégis meg tudta állítani egy pillanatra ezt a gépezetet. Nagyon különleges szerintem az is ebben a könyvben, hogy arra is rávilágít, hogy abban a társadalomban senki nem gondolta akkor, és soha nem gondolja senki, hogy egy ilyen eset feltűnhet. Rengeteg ilyen dolog történik. Nagyon sok embert eltesznek láb alól, mert útban van. Tehát sok minden miatt elteszik az embereket. Nagyon egyszerű, valaki valaminek a szemtanúja elteszik láb alól. És teljesen természetes, hogy mindenki azt gondolta, akik elkövették a bűnt, hogy senkinek nem fog feltűnni. És annyira csodálatos, hogy az egyház, a Szent Egidio közösség, vagy az Úr kegyelme által Floribert egy ragyogó példa lett, hogy az ő története nem veszett el a semmibe, hanem világít előttünk, az afrikaiak, európaiak előtt, mindenki előtt, különösen a fiatalok előtt ad egy csodálatos példát, ami elképesztően fontos az afrikai fiataloknak, akik egy olyan környezetben élnek, ahol semmi nem motiválja őket, nem mutatnak fel nekik utakat, értékeket. De hát sokszor igaz ez az európai társadalmainkra is, hogy a fiataloknak nagyon nehéz célokat látni maguk előtt, és Floribert egy gyönyörű példa a fiatalok előtt.
1: Szűcs Adéla beszélgetőtársunk, ő egy fiatal hölgy, hívőként részt vett a boldoggalvatáson tavaly júniusban Rómában. Milyen élményekkel tért haza?
4: Fantasztikus érzés volt ott lenni Floribert boldoggalvatásán. Személy szerint ez volt az első boldoggalvatási szertartás, amin részt vettem, és azért volt nagyon megható, mert akkor még én is 26 éves voltam. Annyi, mint Floribert, amikor mártír halált halt, azért számomra ez különösen megindító élmény volt, és fantasztikus érzés volt látni az afrikaiak hitét, szeretetét, és azt az örömet, ami belőlük árad, hogy végre az ő általuk szeretett Floribert személyében egy boldogot kapott a közösségük.
1: És hogyan zajlott maga a szertartás?
4: A szeltartás a Floribert himnuszával kezdődött, illetve behozták a Floriberthez kötődő erekét, ami az ő zakója volt, amit a halála napján viselt. Ez nagyon megrázó élmény volt, hiszen vérfoltok látszottak rajta, teljesen szét volt szaggatva, de ugyanakkor viszont nagyon nagy tanúság volt ez az ő hitéről, és nagyon sokat énekeltek, táncoltak az afrikaiak is, és maga az egész szeltartás teljesen örömteli és gyönyörű volt. És ami még külön érdekes, hogy másnap voltunk a Szentpéter Bazilikában a közösségi társaimmal, és így sétálgattunk, és felismertem egy férfit, aki egy Floriberthez kapcsolódó ruhát viselt. És elkezdtünk vele beszélgetni, és kiderült, hogy a kollégája volt a vámnál. És ez számomra olyan hihetetlen élmény volt, hogy a Szentpéter Bazilikában találkoztam valakivel, aki Floribernek a munkatársa volt.
1: A könyvet azt már megnézte, vagy most találkozott vele ön is először?
4: Én már ezt elolvastam korábban angol nyelven, illetve most magyar nyelven is, és korábban írtam is pár cikket már Floribert életéről, szóval nem volt idegen számomra a téma.
1: Hová írta a cikket?
4: Írtam egyet a 777-hez, illetve a Szemlélekhez.
1: Mi a cikkeknek a lényege?
4: Mindkettőben tulajdonképpen beszerettem volna mutatni azt az utat, ami Floribertet az életszentséghez vezette, és azokat az alapokat, evangéliumi alapokat, amelyek az ő áldozatában segítették őt, illetve át a mártíromságában.
1: És melyek ezek az evangéliumi alapok?
4: Az egyik, ami egyébként a közösségünknek az alapja, nyilvánvalóan az ima. A Floribertről tudjuk, hogy mindig magánál tartott egy kis Bibliát, és rengeteget olvasta a Szentírást, és ő maga azt mondta, hogy ha szomorú vagy, vagy bármi problémád van, akkor olvasd az evangéliumot. A másik ilyen a szeretet, a szegények szeretete. Ő a Máté evangéliumának 25. fejezetéből kiindulva minden szegényben Jézus Krisztust látta meg, és hát végül pedig a béke, ami szintén ugye Krisztus békéje volt az ő szemében, és ő ezt a békét szerette volna elhozni egész Afrikára.
1: Az előbb említette, hogy Floribert himnuszával kezdődött a boldogalvatási szertartás. Ez miről szól ez a himnusz?
4: Ez két nyelven volt, egyébként szuhaéli, illetve olasz nyelven. Ez Floribertnek a tetteit dicsőíti, illetve hát egyfajta felhívás a korunk fiataljai számára, hogy ők is legyenek olyanok, mint Floribert. Én nagyon szívesen hallgatom egyébként magam is ezt a himnuszt.
1: Hatással van a fiatalokra.
4: Rám abszolút, igen. Szerintem nagyon szép dal.
1: Budapesten voltunk egy könyvbemutatón Floribert Kouan Tsuinak, a kongói boldoggá avatott fiatalembernek az életéről szól ez a könyv. Az a címe, hogy aki a rosszat jóval győzte le. A magyar kiadást mutatták be a mai nap. A könyv megvásárolható az Új Ember kiadónál. Császi Erzsébetet hallották.

0: Klemens Zsuzsa a beszélgetőtársunk, a budapesti Szent Edith Joe közösség tagja. Neki napi ismeretei vannak Kongóról, ahol Floribert élt és meghalt. Ma hogy zajlik ott az élet, és mit csinál az önök közössége az ottani emberekért?
1: A közösségünkben, Kongóban és mindenhol a világon nagyon sok fiatal van, akik nagyon jól ismerik a helyi viszonyokat, és ők mesélnek arról, hogy mindenért fizetni kell, tehát semmi sem ingyenes. Hiába lenne mondjuk az állam által, vagy az egyház által biztosított iskola, vagy egészségügyi ellátás, de ezeken a helyeken is, ahhoz, hogy a szülők beírassák például a gyerekeiket, fizetni kell, és a családok többsége ezt nem tudja a gyereke számára megtenni. Egy másik nagyon nagy probléma, amivel a fiatal barátaink Kongóban találkoztak, az, hogy fizetni kell például az anyakönyvezésért, tehát a gyerekek megszületése után egyrészt el kell utazni a fővárosba, vagy egy nagyobb városba, ami már nagyon nagy összeget jelent egy szegény vidéki család számára. Másrészt pedig hát valamiféle adót vagy költsége van ennek az anyakönyvezésnek, és emiatt nagyon sok gyerek nincs regisztrálva, tehát könnyen eltűnhetnek, így akár a bűnözés hálójába is kerülhetnek, eladhatják őket gyerekkatonának, vagy prostitúció áldozatai lehetnek, vagy szervkereskedelem áldozatai, és ezért a közösségünk kezdeményezése, hogy ezekben a szegény térségekben felkutatni a családokat és rávenni őket, hogy kifizetik helyettük az anyakönyvezés díját, de legyen neve a gyereknek és legyen regisztrálva, mert az, aki államilag létezik az állam szempontjából, az egyfajta védettséget is jelent. Mi ezt így Európában talán nem is értjük, hogy milyen nagy jelentősége lehet ennek a dolognak ott ezekben a szegényebb térségekben.
0: Hát mivel segítik még az ottani embereket, milyen tevékenységet folytatnak?
1: Ahogy így hallottuk a könyvbemutatóban is, Floribert történetében nagyon sok az utcagyerek, nagyon sok az árva gyerek, sok az éjc árva, és ezek a fiatalok a gyerekek számára szerveznek foglalkozásokat. Gyönyörű képeket láttam én már erről a közösségben. Van, hogy csak egy terebélyes falat gyűjtenek össze 20-30 gyereket, és írni, olvasni tanítják őket egy tábla segítségével, de van, hogy valami fedett helységet tudnak szerezni. Ez a lehetőség tulajdonképpen felkészíti a gyerekeket arra, hogy ha majd iskolába kerülnek, ha oda kerül a sor, akkor jobban megállják a helyüket. De nagyon sok gyermek számára ez az egyetlen iskola, amit elvégez. Ezen kívül az utóbbi években megerősödött az idősek elhanyagolása, a családok szétesése itt is. Addig, amíg régen ugye az öregek voltak a tudás és a bölcsesség forrásai, most már Afrikában is országok többségében elvesztették ezt a szerepet, a társadalomban, és aki sokáig él, az terhet jelent egy szegény család, vagy egy szegény törzsi társadalom számára, és sokszor találkoznak az afrikai közösségeink avval, hogy az időseket elkezdik üldözni, rájuk fogják, hogy biztos az ördöggel cimborának, hogy ilyen sokáig élnek, és ezért a közösségeinknek nagyon új, de hát fontos tevékenysége, hogy az időseket megvédjék, és befogadó helyeket alakítsanak ki a számukra, vagy felépítsék a kunyhójukat, tehát, hogy ilyen egyszerű módon, de védelmet próbálnak nyújtani a számukra.
0: Akkor önök tulajdonképpen Floribert tevékenységéhez hasonlóan segítik az embereket?
1: Igen, a közösségben azt szoktuk mondani, hogy senki sem olyan szegény, hogy ne találhatna nálánál szegényebbet. Tehát a mi magyarországi közösségeink is világiakból állnak, akik a polgári foglalkozásunk mellett, vagy a fiatalabbak ugye az iskola mellett segítünk hajléktalanoknak, segítünk magányos időseknek, vannak szegény családok, ukrán menekültek, most amióta háború van, ukrán menekült anyukák és gyerekek, és ővelük próbálunk rendszeresen találkozni, és egyfajta barátságot kialakítani, mert nem csak anyagi szegénységről van szó, hanem arról, hogy nagyon sokan elvesztették a családjukat, hogy háború elől menekültek, hogy magányosak, és ez az egyik legnagyobb szegénysége az időseknek sokszor, hogy nagyon magányosak.
0: És hol lehet önökhöz csatlakozni?
1: Bennünket leggyakrabban a 9. kerületben, a Gát utcában lehet megtalálni. A Gát utca 4-ben van a Canisius Szent Péter templom, és itt tartunk rendszeresen imádságokat, itt készítjük a szendvicseket a hajléktalanok számára. Hétfőn, szerdán, pénteken, vasárnap ide járunk misére, tehát vasárnap 4 órakor itt van Szent Mise. Szívesen látunk mindenkit, akit érdekel a közösség munkája, és szívesen megismerne bennünket jobban.
0: Egyéb városokban hol vannak még jelen?
1: Pécset van egy nagyobb közösségünk, Monoron és Győrben vannak néhányan a közösségünkből.
2: Egy afrikai vértanú boldog fiatalember Floribert Buanacsui életéről jelentette meg az olasz nyelven írt kötet magyar fordítását az Új Ember kiadó. Császi Erzsébet összeállítását hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Kassinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedésének második részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Nézzünk most példákat arra, hogy milyen imádságok vannak akkor, amikor a Szent Háromságot szólítjuk meg, és akkor, amikor a Szent Háromság különböző személyeit. Megvallom, nagyon megszerettem, talán már a család évétől kezdődően, azt az imát, amely a Szent Háromság megszólításával kezdődik, és azután ezt vasárnaponként a liturgikus közösségben szinte mindig elmondtuk, de nagyon sokszor a hétköznapok során is. És természetesen egyénileg is igyekszem minél gyakrabban imádkozni. Így hangzik. Dicsőséges Szent Háromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat, bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk. Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a család élet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak. Szent család, könyörög érettünk. Amen.

A Szent Háromság személyei közül az első az egymáshoz való viszonyulások alapján az Atya, és Szent Lukács evangéliumának 11. fejezet első verse nyomán tudjuk, hogy amikor Jézus imádkozni ment, akkor az apostolok látván a teljesen átszellemült, ragyogó arcú mestert kérték, taníts minket imádkozni. És ekkor mondta el azt az imát, amely a legismertebb keresztény imádság és a legtökéletesebb. Ez a mi atyánk. A mi atyánkot tehát maga a mester, az Úr Jézus Krisztus tanította. A mi atyánkot Szent Lukács evangéliumában is megtaláljuk, és Szent Máténál is. Minden imádság mintájaként beszélünk róla, nem azért, mert mindig ugyanezeket a szavakat kell elmondanunk, hanem azért, mert a szerkezete Jézus Krisztus lelkületét mutatja meg számunkra, és arról árulkodik, hogy az Isten országa az elsősorban keresendő kincs, az üdvösség, az örök boldogság, az Isten akarata az, amit elsősorban kérnünk kell. Egyébként a hét kérés imájaként is hallottam már többször róla, hiszen hét kérés fogalmazódik meg benne. Legfontosabb azonban, hogy a mi atyánkban, annál a résznél, amikor a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, kérés elhangzik, akkor nem pusztán és nem elsősorban földi életünk fenntartásához szükséges eszközökre irányul a kérésünk, hanem arra, hogy minél inkább a mennyei kenyérrel, az eukarisztiával éljünk. Tehát a mi atyánk imádsága az élet kenyerének kérésében teljesedik ki igazán.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az asszály lesz az egyik fő témája a 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításnak, melyet augusztus 27 és 29 között rendeznek meg Debrecenben, mondta Vaszkó László vásárigazgató. A szakember kiemelte, ez az egyetlen olyan magyarországi agrár expo, amely megszakítás nélkül működik az országban. Minden évben más állt a rendezvény fókuszában, a legelsőn a földek helyzetéről beszéltek, míg ma már az éghajlatváltozás hatásaira kell választ találni. Most az asszály okoz komoly gondokat nem csak a mezőgazdaságban, hanem a takarmányozásban is. Ismertette, hogy Magyarországon a víz 75%-a a Dunántúlon keletkezik, míg annak a felhasználására váró területek nagy része az Alföldön található. Ezért is tér ki az Expo szakmai programja arra, hogy az asszály okozta helyzeten hogyan lehetne segíteni, mely növényeket lenne érdemes termeszteni, vagy milyen technológiákat kellene alkalmazni. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező felsőfokú végzettség nélküli munkavállalók esetében, derül ki a müncheni IFO gazdaságkutató intézet ma közzétett felméréséből. Azoknak a vállalatoknak mintegy fele, amelyek már alkalmaznak mesterséges intelligenciát, a kevesebb mint 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalók béreinek csökkentésével számol. A legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezőknél mintegy 40%-uk vár béresést. Ugyanakkor a munkavállalók képzettségétől függően a vállalatok 1/3 és fele változatlan bérekkel számol. Legkevesebb 2 ember meghalt, 2 másik pedig megsebesült a dél-ukrajnai Herszontért orosz dróntámadásban, már a virradúran, és az ország több régiójában lakóházak és civil infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg az orosz légicsapások következtében, jelentették az illetékes ukrán hatóságok. A Herszon központi kerületét ért légicsapás áldozatainak személyazonosságát még nem sikerült megállapítani, az egyik sebesültet kórházban ápolják, másikuk ambuláns kezelésben részesül, közölte egy katonai kormányzó. Lerszich Liszak, Odessa katonai közigazgatásának vezetője közösségi oldalán számolt be arról, hogy az orosz csapatok ma kora reggel megrongálták a Fekete-tengeri kikötőváros infrastruktúráját, egy többszintes lakóházat is találat ért, de senki sem sebesült meg. Az idei nyári szezonban már 5-ször támadt fürdőzőkre egy elcserepes teknős a horvátországi Kastelai öbölben, Split közelében, közölte a Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt Kastel Luksicsban, a Miljenko és Dobrila strandon, a teknős hátulról közelítette meg a fiatal férfit és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22-e óta a Kastelai öbölben. A sajtóban közölt becslések szerint az állat körülbelül 70 kg-os lehet. Antonia Zanic, a Kastel Stari sürgősségi szolgálat vezetője arra figyelmeztetett, hogy az elcserepes teknős harapását nem szabad egyszerű horzsolásként kezelni, az állatnak nincsenek fogai, rendkívül erős szarukávája, és elkapcsa azonban zúzódást, véraláfutást, vágott sebeket, és súlyosabb szövetkárosodást is okozhat, amely elfertőződhet. A Hold a Nap és a Föld közé kerül, ezért a napkorong egy része eltűnik majd ma este. A részleges napfogyatkozás Magyarországról napnyugta előtt lesz látható. A napfogyatkozás után sem ér véget az égi program. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló szerint augusztus 13-án hajnalban tetőzik a Perseida meteorraj. Végül a várható időjárásról. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Híreinket hallották.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
7: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A házi kenyér készítése egyszerűbb, mint gondolnánk, csak türelem és idő, valamint szív kell hozzá. Milyen népszokások kapcsolódnak a gabonához, a búzához? Hogyan készíthetünk otthon kenyeret? Süye Károlyné, Klárika nénit hallják.
8: A kenyér mindig is az életet, a bőséget, a jólétet jelentette az ember számára. A keresztény hívő pedig egyenesen Krisztus testét látja benne. Nem volt hát véletlen, hogy a nagy ünnepekkor, karácsony, húsvét mindig egész kenyeret tettek az asztalra, ezáltal kifejezték, semmélték, mindig elegendő ennivalójuk lesz. Megfigyelhetjük, hogy a hasonló mezőgazdasági szokások vidékenként változó naphoz kötődtek, ennek egyik oka az éghajlati időjárási eltérés volt, és a mi kalendáriunkban az adott szokást legelterjedtebb napjának soroltuk fel, de hát most ezeket már én ugye el is mondtam, tehát új évnapjától kezdve egészen december 31-ig mindig volt valami, ami a gabonával összefüggött, valamit kellett készíteni, és például most csak a búza szentelést említeném, azt hiszem annak idején beszéltünk róla, április 24-én Szent Györgykor szentelik meg, ez a görög katolikusoknál Szent György, a római katolikusoknál pedig Szent Márk napja az 25-e. még egyet említenék, hogy február 22. Üszögös Szentpéter napja. Ez Üszögös Szentpéter napján munkatilalom volt, így az asszonyok lizbesen nyúlhattak, szántani se volt szabad, nehogy üszögös legyen a búza. Tehát azért megvoltak, ugyanígy, mint most lesz majd július 20-a, illésnapja, az is munkatilalmi nap az illésnapja, úgyhogy arra is figyelni kell majd, hogy olyankor ne dolgozzunk. És főleg a munkatilalom a mezőn is azt tartották, aki ilyenkor dolgozik, abba belecsap a villám, a termés pedig elveri a jég. Ilyenkor őrizték az aszagokat, a kazlakat, nehogy a vihar szétverje, vagy a villám fölgyújtsa, mert ugye összehorták, és a cséplés majd később kezdődött, mert nem együtt a kombájnos, ahogy arat úgy séppel is, tehát ez július 20-ára fontos megjegyezni, mert ez következik. És hát, amit még itt említhetnék, ugye Magyarországon augusztus 20-át Szent István napját tartjuk az új kenyér ünnepének, bár az azelőtt és Szent Miklós napok keretében mindig volt kenyérszentelés vasárnap a templomban, most ez néhány éve elmaradt. Tehát a Szent Miklós napok vasárnapon volt kenyérszentelés a templomba, ettől függetlenül augusztus 20-án is volt. És hát itt a kenyeret is említettem már, és ebbe a kis füzetecskébe, amit a helytörténeti füzetekbe jelent meg 2013-ban, igaz, hogy nagyon kevés példányban, de hát nekem is már csak ez az egyetlen egy példányom van. Én ebben, illetve ezt megelőzően egy Török Szent Miklós újságban kértek tőlem cikket így augusztus 20-ára, és azt gondoltam, hogy nekem a legszebb emlékem a kenyérsütéshez, a kenyérről, a nagyomámhoz kapcsolódik, erről szeretnék egy kicsit beszélni. Tehát a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, mondjuk magunkba, vagy tömegekbe mormoljuk az Úrtól kapott imát, a mi atyánk szavait, és talán nem is gondolunk a jelentőségére. Hogyha a kenyér van otthon, akkor tudunk enni, akkor mondhatjuk azt is, hogy mindenünk van. Ez különösen a háború idején a fogságba sínylődők tudták csak nagyon értékelni, amikor még fűrészporból is sütöttek kenyeret, nem csak búzából. Tehát sokszor már nem úgy becsüljük meg a kenyeret, ahogy kellene. Magyar embernél ritka az a nap, amikor nem eszik kenyeret, végsüteményt, talán csak a fogyókúrázók kerülik ezt a dolgot. Gyermekkoromban nagy ünnep volt, amikor nagymama kenyeret sütött a kemencébe. És az annyira előttem van még mindig, hogy hogyan készülődött hozzá. Előző nap beleszitálta a lisztet a nagy fateknőbe, néha megengedte, hogy én is szitáljak. De mielőtt hozzáfogott ehhez a művelethez, mindig fehér kötényt kötött, surcot maga elé, a fejét is hátra kötötte, fehér kendővel, nehogy a hajszála a lisztbe hújjon. És levette a szekrény tetejéről, nagyapa így mondta, hogy katulába, tehát papírdobozba tartott párát, nálunk így nevezték a kovászhoz, amit először vízbe feloldott és kevés liszttel élesztővel elkevert, majd a sparhelt végére tette. Ez ugye már este felé volt, akkor már nem nagyon raktak a tűzre, hanem az a kis meleg, ami még ott volt, az elegendő volt hozzá. Előkészítette a nagy szakajtókat, 6 darab volt, tehát sok a lisztmennyiségre nem emlékszem, de sok lisztből készítette, és ezekbe belehajtotta a szakajtókendőket is. A kemence elé hordta az összekötött kukoricaszárat, a rőzsét, ezt előző nap elkészítette. A kenyérsütés napján mindig hajnalba kelt nagymama, tüzet rakott, hogy legyen meleg víz majd a dagasztáshoz. A teknőben levő liszthez hozzáöntötte a megkelt kovászt, és a langyos vízzel összekeverte, hozzáfogott a dagasztáshoz, ami igen nehéz munka volt. Anyósom mindig úgy mondta, hogy akkor jó a dagasztott tészta, ha megcsúran az eresz, vagyis a dagasztónőnek a verejtéke belehullik a tésztába. Ezután következett a kenyerek kiszaggatása, megformálása. A szakajtóba beleterített szövött vászonkendőt, amit szakajtókendőnek mondtak, ezt megszórta liszttel, nehogy beleragadjon a tészta majd. Ezt követően berakta a megformált nagy cipót, és betakarta a szakajtó ruhával, és meleg helyre tette. Mindig csinált még nagymama 2-3 kis cipót is, ehhez kicsi szakajtó volt. Ezek a szakajtók szalmából készültek, vessző és szalma. Itt Magyarországon nem sokan készítenek már, de itt a megyében Nagykörűnben van Balázs bácsi, aki már tanított is a szalmafonóknak szakajtót fonni. Hát, megmondom őszintén, elég nehéz munka. Sok szalma kell hozzá, és erős kéz, és egy ilyen tű, amivel behurkolják. Aztán, amikor már azt a 2-3 kis cipót is kiszaggatta, hát aminek örülök, hogy ezt a kis szakajtót én örököltem meg. Igaz, hogy már meg van fűzve az alja, később aztán ebbe tartották a tojást, meg én is szoktam. Aztán a teknő alján még volt egy kis maradék, ezt összevakarta, kikaparta, és ebből is egy nagyon kis, olyan jó kis öklömnyi cipócskát formált, amit mi vakarónak hívtunk. És ezt mindig a gyerekek kaptuk meg először, és ez volt a legfinomabb kenyér, amit életemben ettem, és alig vártuk már, hogy kisüljön, hogy ezt mindig előre rakták a kemencébe, akkor leghamarabb megsült. Még visszatérve a dagasztáshoz, amikor a dagasztással elkészült nagymama, akkor kezdett viradni. Ekkor kiment begyújtani a kemencét, ami igen nagy szakértelmet igényelt. Hosszú nyelű, úgynevezett szénvonóval igazgatta a tüzet. Ha leégett, a berakott szár rőzse hátra tolta a parazsat, elég meleg volt a kemence alja, akkor jöhetett a kenyér bevetése. Ekkora már a szakajtóba szépen megkeltek, felmagasodott a tészta, kivette őket, és a kenyérsütő lapátra fektette, formált rajtuk még egy kicsit, és betolta a kemencébe. Ha jól emlékszem, középen vágott rajta egy vágást, vagy kettőt, attól is függött, hogy milyen nagy volt a kenyér. Tehát itt megformálta, és betolta a kemencébe, majd lecsúsztatta a kenyeret erről a kenyérsütő lapátról. Előre kerültek a kis cipók, ennek tájegységenként más-más az elnevezése, és legvégére került a vakaró. A kemence szájára tette az előkét, majd rázárta az ajtót. Amíg a kenyér sült, megtakarította a teknőt, nagymama, a ruhákat és a helyet készített a frissen sült kenyérnek a kamrába. Még a teknőbe levő kis maradékból azt már nem gyúrta össze, hanem ebbe a úgynevezett katulába, dobozba rakta a következő kenyérsütéshez a párát, szuhakáróba így hívták, a kovászt, és akkor ezt újra feltette a szekrény tetejére, hogy száradjon, és a legközelebbi kenyérsütésnél ezt felhasználta. Hát először is a kis vakaró került ki a kemencéből, aztán jöttek a kis cipók. Nagymamám ekkora már

hát nagyon, nagyon finom kenyereket sütött, és ez sokáig elállt, egy hétig, és lehet, hogy már valamikor említettem, hogy amikor már kezdett szárazni a kenyér, akkor mindig megpirítottuk a sparhert második platnyán, és akkor hát vagy kacsazsírral, vagy zsírral, vagy vajjal megkentük, és hát nagyon finom volt, meg télen, meg főleg, meg dörzsöltük először fokhagymával, utána megkentük, vagy valamilyen pecsenyezsírral, ez olyan finom reggeli vagy vacsora is volt. Mi gyakran ettünk pirítós. Én most is jobban szeretem a pirítós kenyeret, mint a rendes kenyeret.

A magyar néphagyományban megfigyelhető az új gabonából sütött kenyér kultikus jellege is. Ezt a kenyeret szertartásosan fogyasztották. A megszegésnél az egész család jelen volt és evett a kenyérből. Az első kenyeret a gazda szegte meg. Először kezébe vette és imádkozott. A megszegés előtt a kenyér aljára keresztet rajzolt, keresztet vetett, majd mindenkinek adott egy szeletet. Hát édesanyám soha nem tudta úgy megszegni a kenyeret, hogy ne vessen rá keresztet, mi úgy mondtuk. Hát ez sajnos nálam már nem vált ilyen gyakorlattá. Hát mondjuk, ha egy szép nagy kenyér van előttem, akkor az csak már ritkán veszünk egész kenyeret, ha csak én sütök, akkor ott arra igen szoktam én is. A kenyérnek a középkor végéig nem is volt ünnepe, ekkor kezdték el az aratással együtt emlékezni róla. Sokáig július 15-én, az apostolok oszlásának ünnepén volt ennek az alkalma, a 19. és 20. század fordulóján pedig Darányi Ignác földművelésügyi miniszter volt az, aki törvénybe iktatta az új kenyér ünnepét, a kenyeret nemzeti színű szalaggal kötette át. 1901-ben közzétett felhívását, amelyben az arató ünnepek megtartására, a régi ünnepélyes szokások felelevenítésére szólította fel a földbirtokosokat. Ez így is maradt 1945-ig. A háború után kezdték el azt augusztus 20-án Szent István napján az államalapítással együtt megünnepelni az új kenyeret. A hagyományok ápolásában országosan és a megyében is élen jár itt városunk Törökszent Miklós. 1991-ben az első országos szalmafonó pályázat meghirdetésével vette kezdetét a szalmafonás magyarországi újjáéledése Magyarországon. A 24. órával, hogy Kovács Judit írta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közleményébe, és 2000-ben itt létrehoztuk az ország első szalmagalériáját is, ami most hát már nem így szerepel. És 93-tól rendezzük itt a városunkban ezt a kézikaszás arató bemutatót és versenyt, és hát azt hiszem, hogy lehet, hogy már máshol is van, de sokáig egyedülálló volt a cséplőgépes cséplés felelevenítése is. Itt csak megjegyezném, hogy 2012-ben Törökszent Miklóson forgatták a Pillangó című filmnek a cséplési jelenetét, amelyet néhány éve láthattunk a moziba vagy televízióba is. Itt szeretném megjegyezni, hogyha közelről megnézünk egy búzaszemet, akkor ott, mint pólyába levő Jézus láthatjuk. Na most ez mindenféle gabonafajtán megtalálható, de legjobban a búzán lehet meglátni, és onnan indul ki a csiraképződmény, tehát nagyon szép. Szegény

0: hiszen kevesen tudják azt, hogy a kenyér napját is megüli a világ, mégpedig október 16-án. Hát itt még Törökszent Miklóson nem sikerült ezt így megünnepelnünk, pedig már régi vágyam az. És a kenyér világnapjának célja az, hogy bemutassa a föld legfontosabb élelmezési cikkének a jelentőségét. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16 legyen a kenyér világnapja. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének, az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó fontos energiaforrásnak, a kenyérnek a jelentőségét. A világnapot már közel 30 ország ünnepli, elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. A véletlen különös játéka, hogy e napon született 1865-ben a híres magyar növénynemesítő, a világhírű bánkúti bóza megteremtője Baross László is. Baross László a köztudatban a bánkúti búzák atyjaként él. Ezt a tekintélyt egy gazdasági kényszerhelyzet megoldójaként vívta ki. Hát most már azóta nagyon-nagyon sokféle nemesített búza van, ugye erre külön ott van a Martonvásári Kutatóintézet, ahol nem is tudom hányféle búzát, de több helyen van Magyarországon búza nemesítéssel foglalkozók, és hát ezért ez egy nagyon nagy dolog. Talán vissza kellene állítanunk ugye mindenkinek a hétköznapi gondolatai körébe a kenyérnek a tisztességét, becsületét, hogy jobban becsüljük meg. És hát próbálkozzunk otthon is kenyérsütéssel, ha nem is kemencébe, mert az már kevés helyen van, de azért még tudok olyat, a rokonaink között is van, aki szokott kemencébe sütni kenyeret. Én ebbe a füzetbe, a helytörténeti füzetekbe leírtam azt is, hogy én hogyan sütök otthon kenyeret, és ezt a nevet adtam, hogy a 21. század házi kenyere. Tehát, hogy otthon a sütőbe is megsüthető kenyérnek különböző változatai lehetségesnek, és hát a legnagyobb erénye ennek a kenyérnek, hogy mindenféle adalékanyag nélkül tudjuk otthon sütni a kenyeret. Hát nagyon sok embernek van kenyérsütőgépe. Akkor, amikor én ezt leírtam, nekem is volt, csak azután kiukadt, és nem is próbálkoztam megjavítatni, mert soha nem sikerült annyira tökéletesre benne a sütés, vagy nagyon följött, vagy leülepedett a közepe, hogy utána arra használtam csak egy ideig, hogy abban megdagasztom a nehezebb munka részét, elvégzi a gép, utána kézzel már könnyebb volt átdagasztani, és akkor minden többi formázást és a sütést, az pedig a sütőbe sütöttem, villanysütőn van, és nagyon szép kenyereket sikerült sütnöm. Hát ennek, ahogy én készítem, elmondom az alapanyagát, hogy hogyan készül, és akkor ugyanebből az alapanyagból nagyon sokféle mindent lehet készíteni. Tehát a hozzávalók, én 50 dek a fehér lisztet, tehát a BL55-öset, 10 dek a rétes lisztet, vagy 30 dek a teljes kiőrlés, és 30 dek a fehér tönköly lisztet használok. Tehát ez a gépbe való mennyiség, hogyha ott dagasztjuk meg. 2,5 dek a élesztőkár, hozzá szoktam tenni 2 evőkanál olívaolajat, vagy rendes olajat, vagy vajat, amit megolvasztok. 1 kávéskanál só, ha van otthon tengeri sóval, 1 evőkanál cukor vagy méz, 1 ökrömnyi héjába főtt burgonya meghámozva, lereszelve vagy áttörve. Hát én azt az egy szemet, azt sajtreszelőn szoktam lereszelni, mert az a krumplinyomot nem veszem elő, mert nagyon macerásra elmosni. Szoktam beletenni 1 kávéskannál 10%-os ecetet, vagy egy kicsi szódabikarbonát, ez a tartóságához jó, hogyha van benne. Tehetünk hozzá ízlés szerint magvakat, szezámmagot, lemmagot, tisztított napraforgót, stb. És olyat is készítettem, hogy zsiradékba pároltam apróra vágott hagymát, főleg ha vajat csináltam. Ez is nagyon finom, ezt főleg akkor csináltam, ha zsemlét vagy kiflit készítettem belőle, mert annak meg különösen jó ízt adott. Tehát az első változat az, amikor a kenyérsütőbe belehelyezzük az alapanyagot, méghozzá ilyen sorrendbe, hogy először a folyadék, a liszt, só, cukor, burgonya, a magvak, a párolt hagyma, majd tetejére morzsoljuk az élesztőt, és akkor beindítjuk a kenyérsütőt, 1 óra 45 percig tagasztja a tésztát, és akkor én itt ki szoktam venni. És akkor a sütőt begyújtom, hideg sütőbe teszem a tepsit, ez is fontos, mert még akkor együtt kell a meleg, hogy melegszik a sütő. A sütő aljára egy kis lábosba szoktam tenni vizet. Ez 200 fokon körülbelül 45 percig sütjük. A sütés végén a tetei hideg vízzel megkenjük, ahogy nagymamám tette az ő kenyerénél, ettől lesz fényes, rácsra borítjuk és sülni hagyjuk. Ebből a mennyiségből 1,2 kg-os szépen szeletelhető, nem morzsálódó kenyeret kapunk, ez tényleg nem morzsálódik. A második változat pedig, ha nincs elektromos kenyérsütőnk, akkor kézzel vagy a robotgép spiráljával dagaszthatjuk a kenyeret. A lisztet egy nagyobb műanyag tálba szitáljuk, a folyadékot meglangyosítjuk, a felébe belemorzsoljuk az élesztőt, hozzáadjuk a cukrot, tetejét megszórjuk liszttel, kovászt készítünk, ugyanúgy, mint minden más keltésztánál, amit már számtalanszor elmondtam. A folyadék másik felébe feloldjuk a sót, és hozzákeverjük az olajat, és amikor a kovász az élesztő dupjájára kelt, a folyadékokat hozzáadjuk a liszthez, dagasztjuk a robotgéppel, és akkor lesz megfelelő, ha elválik az edény falától. Ha kézzel dagasztjuk, kezdünk el, mint egy merőkanál, alulról emelgetjük a tésztát, akkor lesz jó, és akkor letakarjuk, egy órát pihentetjük ezt a tésztát. Ha nem kenyérsütőbe készítjük, érdemes dupla adagot készíteni. Akkor az egy óra elteltével átgyúrjuk, és zsírozott tepsibe rakjuk. Hidegsütőbe tesszük, és ugyanúgy 45 percig sütjük. Na most miket lehet ebből készíteni számtalan? Készítettünk szendvics kenyeret, ami egy hosszúkás formába. Ez nekem olyan van, hogy 11x32 centi hosszú. Akkor kerek kenyér egy nagyobb jénai tálat kiolajozzunk, ebbe tesszük a tésztát, ezt viszont körülbelül egy óra hosszáig sütjük, mert magasabb, vastagabb lesz. Készíthetünk kerek cipót, ilyenkor 4 részre osszuk a tésztát, és cipót formálunk belőle, és a nagy gáztepsi sütőt beolajozzuk, és egyenlő távolságra rakjuk a cipókat, és így sütjük. Akkor hosszúkás bucit, ezt is 4 részre osszuk a tésztát, és a tepsi rövidebb oldalára szépen így elhelyezgetjük, így rakjuk bele a tepsibe és megsütjük. Akkor készítettünk ebből zsömlét, ebből a mennyiségből 9 kis cipót formálunk, és ugyanúgy kiolajzott tepsibe 3x3 sort rakunk, így nem nőnek össze, éppen csak összeérnek, de nagyon jó kis zsömlék lesznek, én ezt nem félbevágom, hanem apró kis szeleteket, mint kis zsúrkenyér úgy fogyasztottuk. Akkor készíthetünk foszlós kiplit is, ehhez szükséges még 10 deka vaj vagy margarin. 4 részre osszuk a tésztát, kerekre formázzuk, egyenként elnyújtjuk, és pizzavágóval vagy derejevágóval átlósan 4 felé vágjuk. A körcik szélesebb részére újnyi vastag vajat vagy margarint fektetünk, kiflit formálunk belőle, és a tepsibe rakjuk, megsütjük. A sütés fél idején én reszelt sajtot is szórhatunk rá. Nem az elején, mert akkor meg fog égni.
1: Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái: súlyos földrengés Kolumbiában. A helyi püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Perui püspökök Leó pápa novemberi látogatásáról. A kegyelem és a kiengesztelődés ideje lesz. Fészkéből kipottyant Verib Fióga esete. Páter Vértesajai László jegyzete. Súlyos földrengés Kolumbiában. A püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Augusztus 10-én hétfő reggel Kolumbia nyugati részét a geológiai szolgálat szerint 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amely az ország egész részén érezhető volt. A halálos áldozatok eddigi száma meghaladja 130-at, a sérültek száma pedig közel 600. Pereira városa szenvedte a legsúlyosabb áldozatokat, még Manizalesben épületek, kórházak, iskolák és templomok rongálódtak meg. 6 repülőteret zártak le ellenőrzés miatt. A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Az eset alig 7 hónappal azután történt, hogy 2 egymás követő földrengés nagy pusztítást okozott a Kolumbiával szomszédos Venezuela északi részén, és több mint 6300 ember halálát okozta. A mostani kolumbiai földrengés több városban is jelentős károkat okozott, a menti alakulatok pedig továbbra is keresik az összeomlott épületek alatt rekedteket, mert vélhetőleg még sokan maradtak a romok alatt. A földrengés epicentruma San José del Palmar környékén, Chocó megyében, Nyugat-Kolumbiában volt. A legsúlyosabb a helyzet Pereirában, Nyugat-Kolumbia közel 500 000 lakosú egyik nagyvárosában. Továbbra is nagy erővel keresik a romok alatt rekedt embereket. A földrengés hatalmas területet érintett, és a teljes kár felmérését bonyolítja az infrastruktúra és a kommunikáció megsérülése is. Különösen súlyos a helyzet Manizalesben, ahol több mint 10 épület teljesen megsemmisült, és több mint 20 lakóépület szenvedett különböző mértékű károkat. Kórházak, iskolák és templomok is érintettek. Manizales székes egyháza is jelentősen megsérült, mert egyik tornya leomlott, kupolája pedig beszakadt. Az érintett területekről készült képek és kezdeti jelentések az utcákon lévő törmelékeket és a megrongálódott épületeket mutatják, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a veszélyeztetettnek tartott épületeket. A földrengés Kaliban is épületeket döntött romba, a város többi részén is dolgoznak a menti alakulatok. A kezdeti jelentések szerint emberek lekedtek a romok alatt, és az egészségügyi intézményekben kár keletkezett. Sérülésekről és az infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be Kibdóban, Chocó megye székhelyén is. A kolumbiai püspöki konferencia elnöksége szolidaritását és imáit fejezte ki az áldozatokért, az eltűntekért, a sérültekért, az érintett családokért, és Istenre bízta a mentők munkáját. A püspökök kijelentették, hogy most olyan vészhelyzet alakult ki, amelyet nem lehet egyénileg kezelni, hanem arra van szükség, hogy az ország egyetlen családként tekintsen önmagára, és nagylelkűen, felelősségteljesen és szolidaritással reagáljon a szenvedésre. Az érintett területek püspökei számos felhívást tettek közzé, élelmiszerraktárokat nyitottak meg azonnali segélyezésre, továbbá kampányokat kezdeményeztek a túlélők számára indított segélyek gyűjtésére. A Manizaleszi főegyház megyében José Miguel Gómez érsek külön felhívásban kérte, hogy a hívek továbbra is figyeljenek azokra, akik a legjobban szenvednek, és kövessék a hatóságok irányelveit. senki sem maradjon segítség nélkül ezekben a nehéz időkben, buzdított, miközben mindenkit arra hívott, hogy őrizze meg bizalmát Istenben, és keresse benne az erőt, amelyre szükség van ezeknek a nagy kihívásoknak a leküzdéséhez. A földrengés következményei az utazást is befolyásolják. A kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság, az AeroCivil elrendelte a működés felfüggesztését 6 nyugat-kolumbiai repülőtéren, amelyek Pereira, Manizales, Quibdó, Arménia, Cartago és Buenaventura. A döntés azért született, hogy lehetővé tegyék az erős földrengés által érintett kifutópályák, terminálok és egyéb repülőtéri infrastruktúra ellenőrzését. A járatok mindaddig szünetelnek, amíg a műveletek biztonságának garantálása a szükséges felmérések el nem készülnek. Ez az intézkedés tovább bonyolíthatja a mentési erőfeszítéseket a leginkább érintett területeken, éppen akkor, amikor a mentőcsapatok és az egészségügyi intézmények működése megkívánna a gyors mobilitást. Ahogy a károk mértéke egyre világosabbá válik, világszerte vezetők ajánlják fel támogatásukat. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szoros figyelemmel kíséri a kolumbiai földrengés következményeit, és 15 millió dollárra készen áll a támogatása, míg az Európai Unió felajánlotta, hogy az EU Copernicus műholdját felhasználhatják a mentési műveletekben.
1: A perui püspöki kar elnöke, Leo pápa látogatása a kegyelem és a megbékélés pillanata. Carlos García Camader püspök, a perui püspöki konferencia elnöke nyilatkozott 14. Leo novemberi útjáról, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Reméljük, hogy a béke és a testvériség időszaka lesz, és hogy egy jobb elképzelést is kapunk arra, hogyan működjünk együtt az ország javára. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház 14. Leo látogatásának hírét, aki november 11-e és 17-e között Latin-Amerika 3 országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A vatikáni médiának nyilatkozott a perui püspöki konferencia elnöke, Carlos García Camader püspök, aki hangsúlyozta, hogy az apostoli út, amely Limát, Csiklájót, Cuscót és Pucallpát érinti, a béke, a megbékélés és a remény pillanata lesz minden perui számára. 14. Leo perui látogatásának hivatalos bejelentése, amely augusztus 5-én történt, nagy örömöt váltott ki az ország több ezer hívőjében, ahol Robert Francis Prevost közel 20 évet töltött misszionáriusként. García Camader püspök kijelentette, hogy ez egy lehetőség az egység, a béke és a remény megerősítésére a nemzet előtt álló kihívások közepette. Reméljük, hogy ez a béke, a megértés és a testvériség ideje lesz, de egyben a jobb víziói is arról, hogyan működjünk együtt országunk közjaváért. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Reméljük, hogy olyan üzenetet kapunk a pápától, amely egyesíti az összes peruit. Sok régióban élünk, mindegyiknek megvan a saját történelme és szenvedése, és néha úgy gondoljuk, hogy az egyik ember helyzetét nem érti meg a másik. Az osztozás az összes perui örömében, szenvedésében és reményében lehetővé teszi, hogy egy igazi közösséget építsünk, amelyet az evangélium szelleme ihlet, hangsúlyozta a püspöki kar elnöke. Hiszem, hogy a bánat és az öröm és a remény egyesítése lehetővé teszi egy igazi közösség építését, és azt az érzést, mint egyház, hogy ahol az egyik testvér szenved, mindenki szenved. Amikor az egyik testvér örül, mindannyian örülünk. Kölcsönös érzések egy szívvel. García püspök egy sajtóközleményben arra hívott minden perui lakost, hogy lelkileg készüljön fel Péter utódjának fogadására. Jelenléte közöttünk igazi ajándék lesz népünk számára, és lehetőség arra, hogy megújítsuk hitünket, megerősítsük reményünket, és hogy egyházként együtt járjunk az evangélium szolgálatában. A perui katolikus jelenlét az ország történelmének, kultúrájának és mindennapi életének az egyik legfontosabb alapköve. Bár az utóbbi évtizedekben a protestáns, főleg evangéliumi közösségek növekedése és a vallástalanok arányának emelkedése figyelhető meg, a lakosság többsége a felmérésektől függően körülbelül 60-76%-a ma is katolikusnak vallja magát. Az 1980-ban aláírt megállapodás alapján a katolikus egyház privilegizált helyzetet élvez Perúban. Ez állami támogatásokat, adókedvezményeket és az oktatásban való kiemelt részvételt biztosít számára. A politikai vezetés hagyományosan szoros kapcsolatot ápol az egyházzal. Az elnöki eskütételek során rendszeresen hangsúlyozzák a katolicizmus erkölcsi és kulturális formáló szerepét az ország életében. Az andoki régióban a katolikus rítusok mélyen összefonódtak az őslakos inka hagyományokkal és a földanya, a Pachamama tiszteletével. A vallási élet középpontjában a hatalmas tömegeket mozgató körmenetek állnak, mint például a limai csodák uraünnepség vagy a kuszkói Corpus Christi. Az egyház aktívan dolgozik a múltbeli hibák orvoslásán. Nemrégiben hivatalosan is bocsánatot kértek az északi Taján őslakos közösségtől a korábbi visszaélések és földkisajátítások miatt.
0: Fészkéből kipottyan Veri Fióka esete. Vértes Ajai László jegyzete. Nyári lelkidakorlatos emlékedésem közepete, tompa puffanása leszek figyelmes a gangon. Oda pillantva, csodálkozva látom, hogy egy Veri Fióka esett ki a fészkéből. Odahagyom azonnal az első János levél fölséges negyedik fejezetét, amiről éppen Romano Guardini Szeretet és világosság című remek írásában olvasok, mert attól tartok, hogy a folyóparti öreg parasztház őre, a vastag bundás betyárkomondor azonnal behabzsolná. Felugrom, már is ott a madárka a tenyeremben, és őszintén megrendít a kis Veri Fióka védtelen kiszolgáltatottsága. Alig pár napos lehet, sárga, csupasz, kicsi teste éppen csak tollasan pejhedzeni kezd. Igen, onnan föntről esett le, az eresz alá épített fészkükből, ahol a szokásos csiripelésükre föl sem figyeltem, mert annyira hozzátartozik az alföldi tanyavilág megszokott és beszédes csendjéhez. Gyanítom, az zene épp a furcsa, ha egyszer elhallgatnának. A Veri Fióka mentés persze más műfaj, mint a szeretett tanítvány sas madaras szárnyalása. Nem igényel egyebet, mint gyors cselekvést, amelyhez persze létra, méghozzá nagyobb fajta szükséges. Ám a fiókát nem engedem ki a kezemből, míg a másik félkézzel meghozom a létrát. A legtetején felágaskodva éppen csak elérem a fészket. Jobb kezemmel, tapintattal benézek a bolyhos otthonba, és négy vagy öt, talán hat testvérkére lelek. A szülők riadtan csiporáznak a tető alatt, nem értik a helyzetet, pedig próbálom őket veréből csitítani, hogy mindjárt lehet a körletben létszám ellenőrzést tartani. Hát bizony sűrűn laknak verébéknél, mert alig találok a kiesett jószágnak helyet, közben ügyelgetve arra, hogy magam se essek ki, se a szerepemből, se le a létra tetejéről. Aztán minden a helyére kerül. A veréb szülők is megjönnek, én pedig folytatom az elmélkedést, kicsit azon töprengve, hogy Isten mikinti szerette úgy ezt a világot, hogy saját egyszülött fiát adta oda érte. Vagyis hagyta, hogy isteni fiókája kipottyanjon a Szentháromság örök és meleg fészkéből. Hogy milyen kicsi és védtelen volt az örökige párnapos korában, az egyedül csak az ő szent szülő anyja tudhatta. Másnap délelőtt újabb puffanás, egy verépke ismét a földön. Ugyanő vagy másik, nem tudom, de most már gyakorlottan tornászom a helyére, sőt elővigyázatosságból kénytelen vagyok a veréfészket megreparálni, ami azt jelenti, hogy a kioldódott, kószos fészekperemet megerősítem és felmagasítom. Közben fészket ver a szívemben ez a veréb história, és egyre többet gondolok rá. Hagyom hát a szent olvasmányom, és fellapozom Máté és Lukács verebes történeteit. Az Úr maga szól róluk, nagyjából ugyanolyan összefüggésben, mégpedig arra buzdítva, hogy bízzunk az ő atyában, mindig, minden körülmények között. Nonne due passeres asse veneunt? Olvasom latinul az első verzió kérdését Máténál. Nem, de két verebet egy fillérért adnak? Kérdi az Úr, és az a passer épp a verebet jelenti, mint a legolcsóbb, legközönségesebb madárkát. Onnét éppen a Közel-Keletről terjedtek el a verebek Európa szerte, aztán jutottak Amerikába és mindenfelé a nagyvilágba. Emberbarát népség a veréb. Szereti a közelünket, valahogy mi emberek és a verebek összenőttünk. Ott csiporázhattak és ugrabugrálhattak Názáret házai körül is. Hadd szóljak róluk pár tárgyilagú szót, igazán megérdemlik. A veréb társas lény, monogám, hűséges a párjához és a fészkéhez, nem tekereg össze-vissza a nagyvilágban. Tanuljunk a verebektől, mert az Úr sem véletlenül szól róluk. Csekélyke értéküket megméri a legkisebb pénzértséggel, ami a görög asszárion és ebből a római asz. Noha a veréb ennyire csekély, filléres értékű, mégis számon tartja őket Jézus atya, mert egy sem esik le az ő tudta nélkül. Istennél pedig a tudás nem alkalmi, vagy pláne nem véletlen jellegű, hanem gondviselésszerű. Sőt, maga a gondviselés. Tud róla, és ez legyen nekünk elég. Nem azt mondja, hogy egy sem esett le a földre, hanem ha le is esik, a mindentudó ezt is tudja, és ha az örök üdvössége szükséges, akkor tesz is érte. Egyébként hagyja, mert abban, meg lehet, valami különleges kegyelem rejlik. Az esésben. Ki ne esett volna el közülünk, és ki ne tanult volna az eséséből. Az atya tudtával történt esés, és így az ő kezéből való elputtyanás úgy tűnik, többnyire az üdvösség útja. Aki ezt nekünk elmondja, saját eséseiből tanult a kereszt útján. Az egyház hagyománya háromszori esését említi, és nagyon valószínű, hogy az Úr itt is kérhette, sed possibilis, ha lehetséges, vedd el azt, atyám, mint ahogy a végkifejlettkor a kereszt magasában is ismételhette az agónia kérését, hogy múljék el az a kehely. Az atya akaratának és szeretetének a misztériuma ez, amit csak sarutlanul fogadhatunk, a szív bizakodó készségével. Nem, de ezt tanuljuk gyermekkorunk botladozó eséseiből, amikor sírva szaladunk édesanyánkhoz, és mutatjuk nekik az esésünk jeleit. Ők pedig látják és tudják, és ez elég a gyereknek. Putunk is tovább a dolgunkra. Pedig de szeretnénk esetlenek lenni. Megevéném már kenyerem javát, tudom, hogy nem így van. Esett, elesett embere vagyok az Úrnak, de az övé vagyok, teljesen, horzsolt lábakkal és végtelenül hálás szívvel. És járom tovább az utamat, immár tapasztalatból is tudva, hogy ő tud minden esésemről, és hogy mindig, mindig ő emel fel. Ó, ti verebek, filléres evangéliumi madárkák, erre a titokra emlékeztessek bennünket, jártunkban, keltünkben. Amen. Róma, 2026. augusztus 4-én. Fészkéből kipottyan veréb fióka esete címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és bútorik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Túrmezei Erzsébet, nyár. Uram, áldalak a nyárban, aranykalászos határban száll most hálával teli trónusod elé az ének, tüzéért a naphevének, mert a szemet érleli. Esőcseppek záporáért, hajnalok hűs harmatáért, mindenért az ég alatt vigassággal áldalak. Friss vetés, szép zöld ígéret magot hozott és megérett, s amint lengeti a szél, zizegő, szelíd szavával, hitettevő himnuszával nagy jó voltodról beszél. Boldog, aki érti, hallja, s míg aratni indul karja, miközben rend-rendre dül, téged dicsér egyedül. Minden kicsiny búza szemben térdre kényszerítesz engem, csodatevő Istenem. Kezed oda tette áldva a nyár gazdag asztalára mindennapi kenyerem. S asztalán a keresztfának fiadat is oda szántad, hogy benne legyen nekünk kenyerünk és életünk.
1: Túrmezei Erzsébet nyár című versét Jakó Beáta mondta el. Túrmezei Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébi lánykörhez tartozott. Ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát és lépett be a Fébi Evangelikus Diakonissa Egyesületbe. 1941-ben avatták diakonisszává. 1951-ben a Fébi feloszlatásával a Balassagyarmati Evangélikus Szeretet Otthonba került, ahol 1975-ig végezte szolgálatát. Versei műfordításai német, angol és finn nyelvről több kötetben jelentek meg. Részt vett az Evangélikus Énekeskönyv szerkesztésében, amiben 105 ének szövege, illetve fordítása szerepelt. 1989-ben a Fébi Egyesület újraindulhatott, a közösség Túrmezei Erzsébetet választotta főnök asszonnyá. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.

0: A nap imája.
1: Uram, aki felkelted napodat jókra és gonoszokra, ragyogtasd fel nekünk arcodat. Világíts meg előttünk képedet, világíts meg bennünk lévő arcodat. Belénk helyezted arcodat, képedre és hasonlatosságodra teremtettél. Képed azonban nem maradhat sötétségben. Küld el tehát bölcsességet sugarát, oszlasd szét sötétségünket, hogy felragyogjon bennünk a te képed. Add, hogy felismerjük magunkban a te képedet. Uram, engem bűneim sötétsége borít el. Add, hogy bölcsességed egy sugara szétoszlassa sötétségemet, és megmutassa arcodat. Ha pedig az én hibámból valamiben torz ez az arc, állíts helyre te, aki azt megformáltad. Ámen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én a Szentatya a Róma közeli Genazzánóban található Mária a jó tanács anyja egyhelyre látogat és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve pápává választása után első útja vezetett. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, és 14. Leó elődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik. A Szentatya visszatért tehát Genazzánóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idején nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hűbéri birtoka volt, ahol a jó tanács anyja bazilika áll. A Szűz Máriának szentelt templomot a 14. században Ágoston rendi szerzetes bízták. Boldog Bódi Mária Magdolna erekiéje szülőhelyére, Szigligetre érkezett. A Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban augusztus 8-án tartott esti ünnepi szentmisét és koncertet követően augusztus 9-én vasárnap Magdi születésének helyén folytatódott a hálaadás születésének 105. évfordulójához kapcsolódva. A szigligeti ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át Boldog Bódi Mária Magdolna erekiéjét. Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a Veszprémi Főegyház megye kereste azt a méltó alkalmat, amikor az egyház előírásainak megfelelően elhelyezhetik az erekét Bódi Mária Magdolna szülőhelyén. Erre különösen szép lehetőséget kínált a születésnapjához kapcsolódó ünnep. A főpásztor hangsúlyozta, a szentek és boldogok erekiéinek tisztelete mindig Krisztusra irányítja a figyelmet, az erekék azoknak a krisztusi erényeknek a jelei, amelyek egy szent vagy boldog életében láthatóvá váltak, és melyek bennünket is az életszentség útjára hívnak. Udvardi György érsek Boldog Bódi Mária Magdolna életét is ennek az evangéliumi képnek a fényében állította a hívek elé, kifejtette, Magdi nem ideális, minden nehézségektől mentes körülmények között jutott el az élet szentségre. Életét, családjának nehézségei, a szegénység, a gyakori költözések, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között tudott mégis boldog lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Ahogyan Péternek is ki kellett lépnie a viszonylagos biztonságot jelentő csónakból, úgy Magdi életében is újra és újra szükség volt arra, hogy bátran válaszoljon Krisztus hívására. Nem csak vértanúságának pillanatában tette ezt, hanem hétköznapi döntéseinek sokaságában is. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez, tette hozzá. A nyolc boldogság közösség szerzetes nővérei, Versegi Beáta keresztény antropológus, diplomás kócs, tanulásmódszertani tanácsadó és Mikovics Krisztina diplomás kócs, tanulásmódszertani tanácsadó, a pécsi közösség tagjai személyes coachingra várják a jelentkezőket augusztus 20-án a Kovász Fesztivál idején Pécsen, a Püspöki Kincstár épületében. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött időtartama a személyenként legfeljebb 45 perc, ezért a jelentkezések száma korlátozott, jelentkezni a kovász@pecs.egyházmegye.hu e-mail címen lehet. A coaching bizalmas, négy szem közti beszélgetés, amely segít tisztábban látni, új nézőpontokat felfedezni és megtalálni a saját megoldásainkat az életünkre vonatkozóan. A jövőre és a megoldásokra összpontosít, és az élet bármely területéről szólhat, kapcsolatokról, önmagunkkal, Istennel vagy másokkal, személyes életvezetésről, döntéshelyzetekről, tanulásról vagy szakmai kérdésekről. A szervezők kérik, hogy a résztvevők az e-mailben előzetesen regisztrált időpontra lehetőség szerint a kezdés előtt 5-10 perccel korábban érkezzenek majd. Szentmisében ünnepelték augusztus 9-én az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház felújított nagy orgonájának megáldását, majd Kovács Péter főszékes egyházi karnagy orgona művész meg is szólaltatta a megújult hangszert. Az első koncerten nagy számú közönség vett részt. Török Csaba a Bazilika plébánosa szentbeszédében hangsúlyozta, az orgona annak az emberi munkának áldozatnak, Krisztusra tekintő hitnek és szeretetnek a gyümölcse, amely által a lehetetlen is lehetségessé válik, ha vannak, akik mernek nagyot álmodni és tenni is érte. Hálaadó Szent Liturgián ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját Gánic Endre Sándor főhelynök augusztus 8-án Mária Pócson. A nemzeti egyhelyen tartott ezüst misén a jubiláns, a megyés püspök, paptestvérek, családja, munkatársai és a hívek közösségében adott hálát az elmúlt negyed század kegyelmeiért. Az oltár körül ott szolgált Endre atya két testvére, Gánic Tamás diakonus, irodai igazgató, valamint Gánic László a szervező lelkész. A szertartás végén adott ezüstmisés áldás előtt Gánic Endre hangsúlyozta, hogy a negyedszázados jubileum, akárcsak az ember élete és papi hivatása nem erény, hanem ajándék, és az egész egyház közös ünnepe, hiszen az egyházban Isten kegyelme válik megtapasztalhatóvá mindannyiunk számára. Az élet védelméről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én nyilatkozatot tett közzé. Mivel hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről, nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad valóban előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szentegya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanyja hatékony és konkrét támogatása, a csodálatos emberségünk kezdetű körlevelében pedig így ír 14. Leó pápa, minden emberi személy végtelen méltósággal rendelkezik, amely elidegeníthetetlenül magából a személy létéből fakad, és minden körülményben, állapotban vagy helyzetben megmarad. Az emberi jogok között az első az élethez való jog, a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, az ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg, akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. Egyházunk a magyar társadalom részéről évtizedes tapasztalattal rendelkezik a válsághelyzetben lévő családok, várandós édesanyák és a megfogant életek védelmében. Mindez számunkra nem csak elvont igazság, hanem konkrét szolgálat. Családok, várandós édesanyák, örökbefogadás előtt álló szülők mindennapi professzionális támogatása és lelki kísérése. Az édesanya és a gyermek nem ellenfelek, a válsághelyzeteket a valódi segítséggel lehet megoldani. Kérjük a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a napi politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánljuk fel tapasztalatunkat és együttműködésünket. Építsük az élet kultúráját, ne csak szavakban, hanem a mindennapi kézzelfogható segítségben. Áll a nyilatkozatban. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja, a társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A mindenki születésnapja séta a szeptember 12-én 10 órától indul a Széchenyi térről. Áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. Legyen öröm az iskolakezdés. A Katolikus Karitász iskolakezdési kampánya szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Caritas központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Szagyva Richárd, a Caritas országos igazgatója. Az Egri érseki papnevelő intézet Nagyboldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, melyre szeretettel hívják a híveket. A Szent Mise után szerény agapéra is várják az odaérkezőket, a búcsú főcelebránsa és szónoka a szeminárium egykori tanára volt felnémeti plébános Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. Szeretettel várnak mindenkit. A Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Az alapítvány 2007-től minden évben megrendezi a motoros zarándoklatokat, a település egyházközségével együttműködve az élő keresztutat és a Szent Családot 2023-tól. Ezen kívül a közösségi programok megemlékezések alkalmával is kiveszi a szervezésből a részét. Emlékezzünk és ünnepeljünk közösen Nagyboldogasszony ünnepén a Szenthely búcsúján augusztus 15-én délelőtt 10 órától áll az alapítvány meghívójában. Külön öröm számunkra, hogy a Nagyboldogasszony ünnepén a napján adhatunk hálát a 25 év munkájáért, és kérhetünk megerősítést az eljövendő feladatokhoz. Az ünnepi szentmisét Drahos Dávid plébániai kormányzó, az egyházközség újonnan kinevezett lelkipásztora mutatja be, aki ez év augusztusától kezdi meg szolgálatát ecséden. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. A hatvani hóstja Szent János negyedének vertejmesterei szeretettel hívnak mindenkit Nagyboldogasszony ünnepének búcsújára augusztus 16-án vasárnap 17 órai kezdettel a Farkasvölgy utcai Mária szobornál tartandó ünnepi szentmisére és az azt követő agapéra. A szentmisét dr. Csizmadia István atya a főszékes egyházi főesperes celebrálja. Az idei évben is indul vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszerte dinamikusan fejlődő ágazat jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, melynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hitátadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Verdi requiemje is hallható lesz az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrián, Fekete Attila, Sök Atalai és Kis András, valamint az Eranova zenekar, vezényel Michael Alder. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
2: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.cssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Keresztény élet.

0: Vadászfürdő, őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Indulj és járd be Jeruzsálem városát, s jelöld meg T betűvel azoknak a homlokát, akik sírtak és bánkódtak mindam a bűnök miatt, amelyeket ebben a városban elkövettek. Az őskeresztények számára egyértelmű volt a látomás értelme. A T betű Urunk keresztjelének jele, s akiket a keresztségben megjelöltek ezzel a jellel, ki vannak választva az örök életre. Ez a kegyelem csoda, s egyben természetesen feladat is. Nem ajtófélfa vagy, amelybe belevésnek egy jelet, hanem szabad személy, aki vállalod ezt a jelet és azt a valóságot, amelybe általa belépsz, vagy visszautasítod. Automatikus üdvösség nincs. A gépek nem üdvözülnek. Miről lehet megtudni, hogy vállaltad a T-jelet, s így az üdvösség útján jársz? Ennek csak jelei vannak, nem bizonyítékai, hiszen az üdvösség végső soron feltétlen szeretet, életet alakító bizalom üdvözítő Jézusunkban. Ilyen jel, ha sírsz és bánkódsz mindam a bűnök miatt, amelyeket városodban elkövetnek. Régen talán te magad is elkövetted azokat, s akkor előbb saját bűneidet kell megsiratnod. És ez elsősorban nem érzelmes könnyhullatást jelent, bár a könnyek adománya Isten nagy ajándéka, hanem mindenek előtt halálosan komoly, s ezért életet adó szakítást a bűnnel, a bűn alkalmaival, eszközeivel, a bűn és a halál civilizációjával. Csak ilyen radikális szakítások által megvalósuló megtérés hitelesítheti, hogy meg vagy jelölve az örök élet jelével. A második jelről Urunk Jézus így szól. Aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Van-e a válladon, illetve a szíveden mindennapi kereszt, szeretetből vállalt munka, lemondás, elfogadott szenvedés? Vagy azzal ámítod magad, és arra rendezkedtél be, hogy ez az élet csupa könnyűség, vidámság és emberi ünneplés? Ha így volna, tudd meg, ezzel te raksz másokra szörnyű keresztet, és pontosan ezzel bizonyítod, hogy te magad nem vagy megjelölve az életadó keresztjelével. Szent Pál ezért dicsekszik gyöngességeivel, melyeket az Úr iránti szeretetből visel, mert éppen ezek a testi-lelki stigmák, amelyek néha oly rettenetesen fájnak, és véreznek az emlékezéstől és a begyógyulatlanságtól, a jelei annak, hogy megvan jelölve az élet jelével. Mert a kereszt által jött az öröm és az élet a világra, a kereszt által mehetünk be Urunk örömébe és a boldog örök életbe.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Za čo vymení človek svoju dušu? Ježiš povedal svojim učeníkom: Kto chce

0: Chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám, niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
2: Teťo prál az badastut, že haj delez duma maskar stárjákha. Te chuti lelťo múj, neri szárdan te prálesz. Kete csihuti leltyo múj ingertus a jeh, vagy dúj káver manuses, ke dúj vaj trin manuse te penelleske, ke szárszasztuk ami petetrában. Te csi kadalengo múj csihuti lel, de lesz andrekáek hangéri. Te csipeik hangéri csisolokán, le lesz kade, szár le bidév lesz koavlás, haj financi. Csácsesz penaptumenge. So pandena pej púv, viandeo rájo avla pandedoj. Vikodi penaptu menge, te duj zsene maskartu meande, valeszos te pej púv jechatjárna, haj kade mankna kodi hutilna lesz katharmurodad le rájoszko. Ke kaj duj, vaj trin zsene ketáneav, nande muroánav, me atunci kothe szomlo maskart lende.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
3: Evangelium nach Matthäus. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Wenn dein Bruder gesündigt hat, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht, dann nimm einen oder zwei Zeugen mit dir. Denn jede Sache soll durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bekräftigt werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sage es der Gemeinde. Hört er aber auch nicht auf die Gemeinde, dann sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Amen, ich sage euch. Alles, was ihr auf Erden bindet, das wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden löst, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbieten, werden sie von meinem Vater im Himmel erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wort des lebendigen Gottes.
4: Szentek. Szentéletű emberek.
5: Boldog Bernhard Lichtenberg, német áldozópap vértanú. Második János Pál pápa 1996. júniusában németországi látogatása során Berlinben boldoggá avatta a nácizmus két áldozatát, Karl Reisnert, június 14-én ismertettük az életét, és Bernhard Lichtenberget, akik hősi fokon gyakorolták és vallották meg katolikus szent hitüket. Mindketten szembeszálltak a náci rezsimmel, és ezért haltak meg. Bernhard atya berlini prépostként nagy hatással volt német környezetére. A porosz miniszterelnök Hermann Göring irodájában égtelen fölháborodást keltett, amikor valami pap, így mondták, valami pap betelefonált, és pedig arról telefonált, hogy személyesen Göringgel akart beszélni, mert úgy hallotta, hogy az esztervégeni koncentrációs táborban embertelen állapotok uralkodnak. Mi köze ennek a papnak hozzá? Kérdezte Göring. Amiért telefonált, az a következő volt: zsidókat, kommunistákat, szocialistákat és gyanús német kormánytisztviselőket deportáltak a táborba. Gyakran verték őket, néhányukat megölték. Amikor ezt elmondták Göringnek, következőket válaszolta. És akkor mi van? Ez csak az új birodalomra tartozik, senki másra. Ám az egyházat, legalábbis egyelőre, nem volt ajánlatos provokálni. Így, ahogy mondták, a csuhásnak adtak egy időpontot. Ki ez a csuhás egyáltalán? Kérdezte Göring, aki nem szokott hozzá, hogy bárki is fölemelje szavát a bebörtönzöttekért. Választ megkapta a berlini püspökség vezetője, Bernhard Lichtenberg. Bernhard atya persze nem találkozott Göringgel, csak az egyik miniszteri biztossal, akitől nagyon határozottan azt követelte, hogy javítsanak a foglyok sorsán. A hivatalnok mindenre igent mondott anélkül, hogy ezt komolyan gondolta volna. Ám az atya nem érte be ennyivel. Azt mondta, hogy később személyesen fogja ellenőrizni, történt-e változás. Ekkor került fel a Gestapo listájára. A titkos besúgók minden lépését és szavát lesték. Óriási népszerűsége miatt csak 6 év múlva merték letartóztatni. Bűneinek egyike az volt, hogy a berlini Szent Hedvig katedrálisban imaórákat tartott az üldözött zsidókért. Az egyik fohász így hangzott. Imádkozzunk a zsidókért és mindazokért, akiket koncentrációs táborokban tartanak fogva. Az atya nem is sejtette, hogy ezen könyörgéssel már saját magáért is imádkozott és imádkoztatott. Jó maga is oda került, és 1943. augusztus 12-én vértanú halált halt. A felebaráti szeretet vértanúja lett. Emlékezzünk meg ezen a napon boldog Vernahegyi János hitvallóról. Olaszország Ascoli tartományának Fermo nevű városában született 1259-ben. Mivel szülei előkelő emberek voltak, 10 éves korában a székeskáptalan tagjai közé választották. János azonban sohasem tudta elsajátítani a kanonokok elvilágiasodott életét, emiatt azok kinézték maguk közül. János úgy akart élni, mint egy egyszerű ferences barát. 13 éves korában lemondott kanonoki tisztségéről, és Szent Bonaventúrának, a rend generálisának engedélyével belépett a ferencesek közé. Miután letette a fogadalmakat, Szent Bonaventúra Alverna hegyére rendelte, ahol Szent Ferenc megkapta Krisztus 5 szent sebét. Ott élt nagy szegénységben, csak egy csuhája és egy breviáriuma volt. Télen-nyáron mezítláb járt, a pusztaföldön aludt, tápláléka pedig a létminimum alatt volt. Sokat böjtölt, évente többször tartott 40 napi böjtöt, egyet a Szent Lélek tiszteletére, egyet a Szűzanya, egyet a Szent Angyalok, egyet Szent Márton, egyet pedig Szent Ferenc tiszteletére. Ilyenkor csak kenyeret és vizet fogyasztott, de a nem böjtös napokon is csak egyszerre vett, akkor is csak az esti harangszó után. Sokat sanyargatta önmagát, súlyos vezeklővet hordott. Nem csoda, ha szervezete idő előtt megrokkant, és a szamár testvér, testünket nevezte így, Assisi Szent Ferenc, és a szamár testvér megbetegedett. Híres gyóntató és szónok volt. 7. Henrik császárt is elbűvölte, amikor az Alverna hegyén járt, és meglátogatta Jánost. Vándor apostolságot is vállalva, fölkereste a környező városokat és falvakat. Isten misztikus látomásokkal és elragadtatásokkal tüntette ki. 1322. augusztus 10-én halt meg, csak 1882-ben hagyták jóvá tiszteletét.
6: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Klára, Hilda, Larina és Hilárius nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Klára latin eredetű, jelentése világos, ragyogó, híres. A Hilda német eredetű név a hiedelemet tartalmazó összetett germán nevek rövidülése, jelentése harc, harcos nő. A Larina a szláv eredetű név, feltehetőleg a Hilária származéka, jelentése ismeretlen. A Hilárius latin eredetű név, jelentése derűs, vidám, jókedvű. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik, fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1945-ben megalakult a Magyar Újságírók Szövetsége. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége a legnagyobb múltú és létszámú médiaszervezet Magyarországon. Mintegy 5000-es tagságában, szakosztályokba, vidéki klubokba szerveződve, az írott és az elektronikus sajtó, a széles értelemben vett kommunikációs szakma minden képviselője jelen van. Újságírók, szerkesztők, fotósok, karikaturisták, dizájnerek, szóvivők és PR szakemberek. 2010-ben nyitotta meg kapuit új székházuk a 6. kerületi Vörösmarty utcában. A felújított és átépített egykori Keglevics ház az Aradi és a Szondi utca között nem csak média szakmai programoknak ad otthont, de egyben Budapest egyik új továbbképzési kulturális szintere. 1908-ban elkészült az első Ford T-modell. Az autót Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke tervezte. 1883-ban elpusztult az utolsó kvagga, ami egy lóféle volt. A faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park film ötletét. Az Artis Magistra állatkertben élt Amsterdamban. Az alföldi zebra egy kihalt alfaja, amely egykor nagy számban előfordult Dél-Afrika Fogföld tartományában és Orange Free State déli részén. Abban különbözött a többi zebra fajtától, hogy a megszokott sávos minta kizárólag a teste első részén volt látható. A középső részen a csíkok elsötétültek, a sötét sávok közötti terület kiszélesedett, a hátsó lábak pedig sötétbarnák voltak. A név a zebrára használt koi-koi szóból ered, és hangutánzó szó, mellyel a kvagga hívását utánozták. Az 1980-as években kikészített kvagga bőrből nyert DNS minták vizsgálatával és ma élő zebrák keresztezésével kezdték el újjáéleszteni a fajt. Michael Crichton, a Jurassic Park regény szerzője, a kvagga programból merítette könyvének ötletét, melyből film is készült, és ősi dinoszauruszok és más őshüllők újraélesztéséről szól. 1887-ben megszületett Erwin Schrödinger, Nobel-díjas osztrák fizikus, a kvantummechanika egyik atya. 1933-ban Dirackkal megosztva fizikai Nobel-díjat kapott az atomelmélet új és gyümölcsöző megfogalmazásainak megalkotásáért. A Holdon krátert neveztek el róla. Egy időben Schrödinger arcképe díszítette az 1000 shillinges bankjegyet Ausztriában. A Schrödinger macskája szerint egy dobozba zárt macska vagy életben van, vagy elpusztult, de ezt nem tudhatjuk addig, amíg ki nem nyitjuk a dobozt. A tudós azt kívánta egyszerű példával szemléltetni, hogy a részecskék egyidejűleg több helyen, különféle állapotokban lehetnek. A kérdés arra mutat rá, hogy a macska élő vagy holt állapota attól függ, hogy megfigyeli-e valaki ezt az állapotot. 1981-ben forgalomba hozták az első IBM személyi számítógépet. 1687-ben megvívták a második mohácsi csatát, ahol Károly herceg katonái megverték Szulajmán nagyvezér hadait. Még ezen a napon megvívták a nagyharsányi csatát is, melynek győzelme visszafordíthatatlan tényítette Buda visszakerülését. 1848-ban meghalt George Stephenson, angol gépészmérnök, géptervező, a gőzmozdony feltalálója. Gőzmozdonyának nyomtáva 1435 mm volt, ami a mai normál nyomtáv szabványa. A világ vasúthálózatainak több mint 60%-a ezt alkalmazza. 1964-ben meghalt Ian Fleming, angol író, a James Bond regények szerzője. Vagyonos angol családba született, a tengerészet kémelhárításánál dolgozott. Goldfree admirálisa felettese ihlette Bond főnökének, M-nek a karakterét. Goldfree admirálisnak köszönhető Bond egyik legjelentősebb ismertető jegye a vodka martini rázva, nem keverve, hiszen az admirális csak így itta. A második világháborúban kémként dolgozott, a háború után ismét újságírónak szegődött. Élete szerelme Anne Carteris, aki egy gazdagabb lordot választott férjéül, de végül 1952-ben összeházasodtak. Felesége bátorítására látott neki az írásnak. A Casino Royale című könyv lett a titkos ügynök James Bond első története. Nevét egy könyvcímlapon szereplő ornitológusról kapta, akivel az író öregkorában személyesen is találkozott. A regényt jamaikai birtokán írta, amelynek neve GoldenEye. A 14 részes könyvsorozatnak az utolsó része az aranypisztolyos férfi volt, amelyet az író már nem tudott befejezni. 2020-ban meghalt Kulcsár Gergely, olimpiai ezüst és bronzérmes gerelyhajító, edző. 4 olimpián vett részt. Az 1964. évi tokiói olimpián ezüst, az 1960. római és az 1968. évi mexikóvárosi olimpián bronzérmet szerzett. 3 olimpián ő volt a magyar csapat zászlóvivője. 12-szer volt magyar bajnok, gerelyhajításban többször megjavította a magyar csúcsot. Ő volt az első magyar gerelyhajító, aki 80 méteren felül dobott. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter a szerdai kormányülés előtt a levegőből is megtekinti a Pakson kialakult helyzetet. Magyar Péter közölte, hogy a fontos kormányzati döntések előtt a vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői fentről is bemutatják a kialakult helyzetet és felvázolják a mérnökök által megtervezett hosszú távú megoldási lehetőséget. A kormányfő tegnap szintén a Facebookon jelentette be, hogy ma a paksi atomerőműben tartanak kormányülést, és olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Az asszály lesz az egyik fő témája a 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításnak, melyet augusztus 27 és 29 között rendeznek meg Debrecenben, mondta a Vaszkó László vásárigazgató. A szakember kiemelte, ez az egyetlen olyan magyarországi Agrár Expo, amely megszakítás nélkül működik az országban. Minden évben más állt a rendezvény fókuszában, a legelsőn a földek helyzetéről beszéltek, míg ma már az éghajlatváltozás hatásaira kell választ találni. Most az asszály okoz komoly gondokat nem csak a mezőgazdaságban, hanem a takarmányozásban is. Ismertette, hogy Magyarországon a víz 75%-a a Dunántúlon keletkezik, míg annak a felhasználására váró területek nagy része az Alföldön található. Ezért is tér ki az Expo szakmai programja arra, hogy az asszály okozta helyzeten hogyan lehetne segíteni, mely növényeket lenne érdemes termeszteni, vagy milyen technológiákat kellene alkalmazni. Napokig úgy tűnt, hogy elhagyták Szalonnát a kassai Bódévárosból érkezett, mély szegénységben élő szlovákiai családok, ám most kiderült, hogy csak átmenetileg utaztak el. A családok korábban a kassai roma telepről költöztek a borsodi faluba, és az RTL híradó szerint vissza is térnek. Ahogy korábban beszámoltunk róla, magyarul nem beszélő, mély szegénységben élő családokat költöztettek a kassai roma telepről a Borsod-Abovizenplén vármegyei Szalonnára. A helyiek szerint a kassai városvezetés vásárolhatta meg a házakat a családoknak, és a költözés megszervezésében is szerepet vállalhatott. A Kassához tartozó Tóváros városrészben található roma telepen illegálisan felhúzott fűtés, vezetékes víz és áram nélküli bódékban csak nem 200-an lakhatnak. Kassa polgármestere korábban azt közölte, hogy a bontást már régen előkészítették, és csak azután kezdték meg, hogy sikerült megfelelő alternatív lakhatást biztosítani az érintett családoknak. Arról azonban nem beszélt, hogy hová költöztették a mély szegénységben élő kisgyermekes családokat. Szalonnán kötöttek ki. Sajtóinformációk szerint a családok csak átmenetileg hagyták el a települést, rokonlátogatásra utaztak vissza Szlovákiába. Ezt követően ismét visszatérnek a borsodi faluba. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező felsőfokú végzettség nélküli munkavállalók esetében, derül ki a müncheni IFO gazdaságkutató intézet ma közzétett felméréséből. Azoknak a vállalatoknak mintegy fele, amelyek már alkalmaznak mesterséges intelligenciát, a kevesebb mint 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalók béreinek csökkentésével számol. A legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezőknél mintegy 40%-uk vár béresést. Ugyanakkor a munkavállalók képzettségétől függően a vállalatok 1/3 és fele változatlan bérekkel számol. Legkevesebb két ember meghalt, két másik pedig megsebesült a dél-ukrajnai Herszontért orosz dróntámadásban, már a Virradóra és az ország több régiójában lakóházak és civil infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg az orosz légicsapások következtében, jelentették az illetékes ukrán hatóságok. A Herszon központi kerületét ért légicsapás áldozatainak személyazonosságát még nem sikerült megállapítani, az egyik sebesültet kórházban ápolják, másikuk ambuláns kezelésben részesül, közölte egy katonai kormányzó. Lerszik Liszak, Odessa katonai közigazgatásának vezetője közösségi oldalán számolt be arról, hogy az orosz csapatok ma kora reggel megrongálták a Fekete-tengeri kikötőváros infrastruktúráját. Egy többszintes lakóházat is találatért, de senki sem sebesült meg. Végül a várható időjárásról. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Híreinket hallották.
1: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

Szent István király imája. A mélységből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könyben. Adj erőt, hogy kevésségem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság szintelenségét okosan csillogtassam. Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni. Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam a léleknek. Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak. Taníts meg lendülni, ha rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mindig, amit nagyon kérek, taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni. Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne nehezszelj rám, ne fordítsd el orcát, hiszen a mélységből kiáltok.

Szent István király intelmei Imre herceghez. Mivel megértem, s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett, azt törvény éltet is tartja fenn, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden rendben valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nem csak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, úgyhát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól. Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását. Hallgass hát meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor nagy lesz száma élted éveinek. Ebből a mondásból tehát észbeveheted, ha azt, amit atyai gyöngétséggel parancsolok, megveted, távol legyen, nem szívelnek többé sem Isten, sem az emberek. De halljad az engedetlen parancsszegők esetét és vesztét. Ádám ugyanis, kit az isteni alkotó, valamennyi létező teremtője a maga hasonlatosságára formált, s minden méltóság örökösévé tett, széttörte a parancsok bilincsét, s nyomban elvesztette a magas méltóságokat, meg a paradicsombéli lakást. Isten régi kiválasztott s kivált kedvelt népe is, amiért szétszaggatta a törvények Isten ujjával kötözött kötelékét, különbféleképpen pusztult el. Részben ugyanis a föld nyelte el, részben tűz emésztette el, részint egymást koncolta fel. Salamon fia is, félrevetve apja békéltető szavait, gőgjében pöffeszkedve karcsapásokkal fenyegette a népet, apja ostorsú hintásai helyett. Azért sok rosszat tűrt el az országában, végül is kivetették onnan. Hogy ez véled ne történjék, fogadj szót, fiam, gyermek vagy. Gazdagságban született kis cselédem, puha párnák lakója, minden gyönyörűségben dédelgetve és nevelve. Nem tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait, s a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek. Az téged csak puhánnyás, finnyássá tehet. Ez pedig a férfiasság elvesztegetése, s a bűnök csiholója, és a törvények megvetése. Hanem itassanak meg olykor fanyarborral, mely értelmedett tanításomra figyelmessé teszi. Ezeket előre bocsátván, térjünk a tárgyra. Fejezetekre osztás. A katolikus hit megőrzéséről, az egyházi rend becsben tartásáról, a főpapoknak járó tiszteletről, a főemberek és vitézek tiszteletéről, az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról, a vendégek befogadásáról és gyámolításáról, a tanács súlyáról, a fiak kövessék az elődöket, az imádság megtartásáról, továbbá a kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről. Első. A katolikus hit megőrzéséről. Minthogy a királyi méltóság rangját csak is a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak. Enélkül bizony tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik,
fel nem ékesítik, mint hogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is, mert te lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja, csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd. A hit tehát, amelyről beszélek, a következő. Higgy erősen mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért, a keresztfán szenvedett, és a Szentlélekben, ki szólt a proféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes, oszthatatlan, szeplőtelen istenségben, és kételj hozzád ne férjen. Ez a katolikus hit, melyben miként Atanáz mondja, ha akárki híven és erősen nem hisz, semmiképp nem üdvözül. Ha valamikor uralmad alatt akadnának olyanok, távol legyen, kik az így egységbe fűzött Szent Háromságot megosztani, vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg, az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a Szent Egyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek és bosszulónak ne mutatkozz. Mert az efféle emberek a Szent Egyház népét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjék meg, különös gondod legyen.

0: új sarjat, más helyeken mégis, mint egy réginek tartják. Itt viszont, kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig még, mint ifjú, friss hajtást prédikálják. Épp ezért kíván meg szemfülesebb, s szembetűnőbb őröket, nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromoljék és megsemmisüljön. Mert aki a Szentegyház méltóságát csorbítja vagy csúfítja, azon munkál, hogy Krisztus testét csonkítsa. Hiszen maga az Úr mondta Péternek, akit a Szentegyház őrzőjévé és felügyelőjévé emelt. Péter vagy, erre a sziklára építem az egyházamat. Ő ugyanis önnön magát nevezte kősziklának, s nem ám fából avagy kőből készült egyházról beszélt, hanem az újonnan nyert tömeget, a kiválasztott népet, Isten nyáját, mely hitben kioktattatott, keresztségben megmosatott, kenettel olajoztatott, hívta a saját magára épült szent egyháznak. Ha valaki lázában-e szent egyház tagjait vagy kicsinyeit megbotránkoztatja, az evangélium tanítása szerint méltó arra, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék, azaz a hatalom méltóságából kivetik, és az igazak egyházán kívül marad a világi nyomorúságban, mint valami pogány és vámos. Így hát, fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell ürködnöd a szent egyházon, hogy inkább gyarapodjék, mint sem fogyatkozzék. Azért is nevezték az első királyokat nagyságosnak, mert az egyházat nagyobbították. Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen. 3. A főpapoknak kijáró tiszteletről. A királyi trón ékessége, a főpapoknak rendje, ezért a királyi méltóságban ők kerülnek a 3. helyre, kedves fiam, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpapokra, mint a szemed világára. Ha ők jóindulatúak veled, ellenségtől nem kell félned, hiszen ha ők megbecsülnek, bátran foghatsz mindenhez, imádságuk ajánl téged a mindenható Istennek. Őket állította ugyanis Isten őrül, az Isten népe fölé, és őket tette meg a lelkek felvigyázóivá, valamint az egész egyházi méltóság és isteni szentség részeseivé és osztóivá. Mert nélkülük királyok nem is állítatnak, nem is országolnak. Az ő közben járásokra törlik el a vétkezők vétkeit. Ha irántuk az igazi szeretetet tanúsítod, magadat is kétség kívül megjobbítod, országodat is tisztességgel igazítod. Mert az ő kezükbe van lerakva a bűnből oldás és a bűnbekötés hatalma. Mert Isten megegyezett velük örök szövetségben, és elkülönítette őket az emberektől, a maga nevében és szentségében osztozott velük, és az istenes Dávid király szavával megtiltotta, hogy az emberi világ gáncsolja őket. Fölkentjeimet ne érintsétek. Az illeti meg ugyanis Isten felkentjeit, ki az isteni és kánoni végzéssel szembeszállva a szentrenden való férfiakat hamis vádaskodásokkal mocskolja és a nyilvánosság elé hurcolja. Teljességgel megtiltom, fiam, hogy így cselekedj, ha boldogan akarsz élni, királyságod megbecsülni. Mert az ilyen dolgok sértik Istent elsősorban. Ha esetleg valamelyik azok közül, akikről szó van, kárhoztatásra méltó vétekbe esik, távol legyen. Figyelmeztest 3-szor, 4-szer is 4 szem közt, az evangélium tanítása szerint. Ha akkor intelmeidet nem hallgatja meg, nyilvánosan kell megfedni a következők alapján. Ha rád nem hallgat, jelensd az egyháznak. Mert ha a rendet megtartod, dicső koronádat teljességgel felmagasztalod.
1: Uram, magadhoz szólítád az én atyám. Uram, oly mérhetetlen bánat szállt reám. A sír oly hallgatott.

0: Negyedik. A főemberek és vitézek tiszteletéről. Az uralom negyedik dísze a főemberek ispánok, vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szívessége és bizalma. Mert ők országod védőfalai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói. Legyenek ők fiamatyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hagy szolgaságba, senkit se nevez szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat, semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és királyfiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog. Ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevékedsz, az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod. Ettől óvakodva, az erényed szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy vonzalmaddal felövezve a királyi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen.
1: Király vagyok, uram, a te akaratodból, minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: Népzenei kincsestár.
3: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban Zerkula és a Szigony zenekar felvételeiből válogatunk önöknek. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben a Zerkula és a Szigony zenekar felvételeiből hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Németh Tamás volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. augusztus 12-én, szerdán. A hírszerkesztő Molnár András, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett, a technikus kolléga pedig Kvasinger Jenő. Nevükben is köszönti önöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: Jézus semmilyen körülmények között nem hagy el bennünket, és ha alázattal befogadjuk őt életünk csónakjába, az imádsággal, a szentségekkel, igéjének hallgatásával, benne békére találunk, világosságot és erőt kapunk utunkhoz. Kedves hallgatóink, rövidesen híreket mondunk, majd megismételjük a Könyvjelző című műsorunkat. Ebben egy olasz kortárs író, Elena Ferrante nápolyi regények tetralógiának első részéről, a Brilliáns barátnőm című művéről Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával beszélgetünk. 14 óra 35 perctől a Neuma egyházzenei műsorunk ismétlése szól. 14 és 15 óra között rádiónk Tokai frekvenciáján a Lélekműhellyel jelentkezünk. Műsorunkban a 160 éves fővárosi állat- és növénykertről hallanak, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 6. része hangzik el. Az óra második felében Anselm Grün a Szépség című művének 5. részét Varga Orsolya olvassa fel. Rádiónk kis újszállási frekvenciáján 14 órakor a Szülőföld kezdődik. Műsorunkban ellátogatunk a Budapest belvárosi főplébánia illusztrált bibliákat bemutató új kiállítására. Majd arról szólunk, hogy Bozók Ferenc piarista 2 verse is bekerült egy lengyel nyelvű antológiába, s végül a Távol-Keleten szolgált magyar misszionáriusokról hallanak. A 15 órakor elhangzó hírek után a Keresztény Közéleti Akadémiát, a Magyar Katolikus Rádió műsorát sugározzuk. Magyarok nyomában a római veránói temetőben Érszegi Márkkal, ez lesz tehát a témánk. 15 óra 30 perckor a Hitvallóban Assisi Szent Ferenc életéről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. A 16 órakor elhangzó hírek után kezdődik az értékadó. Gazdasági műsorunkban a boldogságindexekről, valamint a kulturális dimenziók közötti összefüggésekről szólunk. Ezt követően feltérképezzük Gyöngyös turizmusát. Végezetül pedig az egyszerűsített foglalkoztatást érintő változásokat ismertetjük. A 17 órai regionális hírek után meghallgathatják a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából, majd híreket mondunk. Ezután Homa János olvassa fel hétvégi levelét. A 19 órai hírek után megismételjük az iránytűt. Műsorunkban dr. Fintor Gáborral, a Tokai Fesztivál Katlan igazgatójával beszélgetünk eddigi és várható előadásokról, programokról, augusztus 20-ai és a Tokai Hegyaljai Szüreti Napok programjairól. 19 óra 45 perckor Bechstein a Vitéz Szabó című meséjével búcsúzunk a gyermekektől. Majd a lélek szavában a Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallgathatják meg. 19 és 20 óra között rádiónk Tokai frekvenciáján a Találkozással jelentkezünk. Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel beszélgetünk az óra első felében, majd Bozók Ferenc piarista szerzetes osztja meg gondolatait Zsózs Bernános műveiről. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor az Életünk című műsorunk kezdődik. 570 éve, 1456. augusztus 11-én hunyt el Hunyadi János magyar hadvezér. Ezen apropóból szerkesztette újra adásba a Hunyadi korról, Hunyadi Jánosról és a Hunyadi sorozatról szóló beszélgetését a szerkesztő, aki a riportban Tirsné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt kérdezi. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk, addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A kereszténydemokrata néppárt pályázaton választja ki delegáltját a független közmédia testületbe is, ahogy korábban a média tanács esetében is pályázatot írt ki, közölte Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a Facebookon. A politikus a közzétett videóban azt mondta, a KDNP olyan jelentkezőket vár, akik elkötelezettek a kereszténydemokrata értékrend közéleti médiában történő képviselete mellett, és megfelelnek a pályázati kívánalmaknak. Emlékeztetett, a KDNP parlamenti frakciója jogosult tagot jelölni a média tanácsba és a független közmédia testületbe is. Latorcai Csaba beszámolt arról is, hogy a média tanácsi tagságra korábban kiírt pályázatukra jelentkezők létszáma és minősége minden várakozásukat felülmúlta. Többek között a közvetlen politikai felügyeletet, a tagok személyes adataihoz való hozzáférést és a miniszter által irányított kamarai biztos posztjának bevezetését kifogásolta az Agrárkamaráról szóló és az Országgyűlés által tegnap elfogadott törvényben a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége ma kiadott közleményében. Mint írták, tartós építkezés aligha képzelhető olyan keretek között, amikor a jogállamisági kritériumokra fittyet hányva visszamenőleges jogalkotással szüntetik meg a kamarai tisztségviselők jelentős részének mandátumát. A Magos szerint lehet vádolni jobboldalisággal ezeket a személyeket, de azzal nem, hogy ne dolgoztak volna teljes erőbedobással a megyéjük az ország gazdatársadalmáért. Őket leváltva rövidesen egy olyan rendszer következik, amely jóval kisebb súlyú kamaráthoz majd, jelentősen visszavágott hatáskörökkel és a kisgazdaságok ügyének háttérbeszorulásával, vélekednek a közleményben. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt balatoni elsősegélynyújtó szolgálatának önkéntesei idén már 919 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli parti strandon. A Magyar Vöröskereszt MTI-hez ma eljuttatott közleményében jelezték, a július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulási és súlyos allergiás reakció miatt, írták. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta működik, évről évre több száz fiatal önkéntes közreműködésével segítik a biztonságos balatonparti pihenést, működésüket támogatók segítségével biztosítják. Idén Balatonyberényben, Balatonbogláron, Balatonlellén és Balatonszemesen egy-egy, Balatonmáriafürdőn, Balatonfenyvesen és Balatonszárszón pedig két-két strandon teljesítenek szolgálatot. Ma reggelre feltörtek egy bankautomatát a Sátoralja újhelyi Tesco áruház épületében, tájékoztatta a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI-t. Janasóczki Attila elmondta, hogy ismeretlen elkövetők ellen indítottak nyomozást, hozzátette, a helyszínelés jelenleg is tart. Csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az állami erdészeti társaságok 2020 óta, közölte az élő környezetért felelős minisztérium az MTI-vel. Az állami erdészeti társaságoknak továbbra is évről évre több száz illegális hulladéklerakást kell felszámolniuk 2020 eleje és 2026 július 26 között 4156 esetben 12750 tonna hulladékot távolítottak el az általuk kezelt területekről, írták. Az EKM tájékoztatása szerint az illegális hulladék problémája térben és nagyságrendben is változatos, 2021 kiugró év volt, 803 felszámolási esetben több mint 5276 tonna hulladékot távolítottak el, ami a teljes vizsgált időszakban felszámolt mennyiség több mint 41%-a. Az Állami Erdészeti Társaságok tapasztalatai szerint az egyik legnagyobb kihívás, hogy az illegális hulladék sok helyen újra termelődik, emiatt a felszámolás mellett a megőrzés is tartós feladat. Végül a várható időjárásról. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Híreinket hallották.
4: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
8: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban egy olasz kortárs író Elena Ferrante nápolyi regények tetralógiájának első részéről, a Brilliáns barátnőm című művéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Ezen a héten egy olyan írónő művéről fogsz beszélni a hallgatóknak, aki kortárs, mondhatjuk, hogy kortárs írónő, de egy titok is övezi az ő személyét. Mesélj erről!
9: Elena Ferrantének a Brilliáns barátnőm című kötetét hoztam, ami egy 4 kötetes sorozatnak, egy tetralógiának az első része, az első kötete. És hogy mi is a titok, hogy ugye az ő neve, ez nem az ő valódi neve, hanem ez az írói álneve, hogy ő kicsoda is pontosan, én úgy nem tudom. Én úgy azt gondolom, hogy nagyon sok feltételezés volt már arra nézve, hogy ki lehet ő valójában. Ő egy nagyon népszerű író, az elmúlt 20 évnek végül is egy kiemelkedő olasz írója, aki különféle nemzetközi könyvlistáknak az élén volt, rengeteg díjat elnyertek a művei, különösen ez a 4 kötetes sorozat, ami úgymond ilyen nápolyi regények folyammal is nevezhető. És amúgy én is olvastam azt, hogy nyomoztak, hogy ki lehet ő, hogy valószínűleg irodalmat tanult, tehát például, hogy mondjuk megnézzük az ő életrajzát, akkor azt látjuk, hogy 1943-ban született. Nyilván, hogyha valaki elolvassa az ő műveit, mondjuk az összes megjelent regényét, akkor abból van egy képe arra nézve, hogy milyen is lehet ő. És az oknyomozók is így próbáltak rátalálni, ki is lehet ő, hogy mit tanulhatott. Nyilván az írásaiból látszik, azért van egy igen magas irodalmi műveltsége, tehát valószínűleg egy ilyen magasabb iskolai végzettséggel rendelkező. Egyébként én is kíváncsi voltam, hogy így ki mit talált az ügyben, és akkor van, aki egy fordítót gyanít az ő neve mögött, van, aki a kiadónak a mindenféle kiadásait vizsgálgatta. Tehát főleg, amikor a nápolyi regényeknek a sikere úgy megjelent, akkor egyre több ember, főleg tényleg ilyen újságírók kíváncsiságát keltette fel az, hogy ki lehet az, és mindenki meg akarta írni, hogy ki az, tehát lényegben le akarták leplezni. De én azt gondolom, hogy az olvasók jelentős részének teljesen mindegy, hogy ki írta a könyvet, és egyébként meg azt olvastam róla, hogy ő régebben, tehát ugye a 90-es évek elején jelentek meg az ő regényei először, tehát az azt jelenti, hogy ő már egy nagyjából 50 éves nő lehetett, hogy még régebben adott interjúkat, de úgy, hogy nem mondta meg a nevét, tehát ilyen anonim interjúkat, tehát azért bizonyos dolgokat lehet róla tudni, de valahol meg azt is kimondta, hogy az, hogy elkészült egy könyv, azt megírta, de lényegtelen, hogy kinek az arca van mögötte. Mert ez a könyvhöz nem ad hozzá, és nem is vesz el tőle. De egyébként én is azt gondolom, hogy most, ha látnánk egy arcot, vagy tudnánk róla valamit, igen, sokszor szoktunk beszélni az íróról, az íróknak az élet történetéről, hogy mi milyen módon jelenik meg az adott regényben, de egyébként nem biztos, hogy szükséges erről mindig.
8: Egy emberi természetes kíváncsiság hajtja a mai kor embereit, olvasóit, hallgatóit, hogy vajon ki lehet, aki írta, vajon mit lehet róla tudni. Sokszor szeretjük egy-egy írónak, költőnek a magánéletét is így tudni, látni, hogy van-e gyereke, házas-e, hogy él. És amit ugye sokszor kedvelnek az emberek, az meg már a bulvár, de valóban, amit mondasz, hogy ez semmivel többet nem ad, és nem vesz el egy adott műnél. Ezért még elmondható az is, hogy ez az írói álnév gondolata, vagy ez az írói álnév dolog, ez nem új keletű, tehát, hogy többször találkoztunk már vele a tanulmányaink során is, a magyar irodalomban is, hogy sok írónk adott meg álnevet, vagy álneveket, tehát, hogy van, aki akár többet is használt. Valóban kirajzolódik egy kép, hogy valószínűleg ő ki lehet azokból a tényekből, amiket, vagy azokból a gondolatokból, amiket tőle elolvasunk. Említetted, hogy olasz származású, és visszarepít egy kicsit korábbi korokba, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évekbe is akár. Ez a brilliáns barátnőm mikor, hol játszódik, mit lehet róla tudni?
9: A brilliáns barátnőm az az 50-es évek Nápolyának az életét mutatja be. Lényegében gyerekek, kislányok vannak a középpontban, és ők mondjuk 10 és 15 éves koruk közötti időszakában játszódik ez a kötet, tehát lényegében ez így az 50-es éveknek a közepét jelenti, és szerintem nagyon érdekes, hogy tehát amit mondtál is, hogy és szoktunk arra beszélni, meg mindenkit érdekel, hogy ugyanaz író ki lehet, hogy mint, milyen életet élt, stb. Nyilván, hogyha hiszünk annak az információnak, amit ő egyszer mondott magáról, 43-ban született, akkor lényegében ez az ő saját gyerekkorának a világa, a saját gyerekkorának az élete lehet, de ezt csak feltételezzük. Tehát igazából én ezt most tényleg úgy mondom, hogy nem tudom, én ezt feltételezem. Igazság szerint nekem ez az első könyv, amit olvastam tőle. Már nagyon sokat hallottam a szerzőről, és valóban Magyarországon is az elmúlt években sokáig a sikerlisták élén volt. Nagyon sok pozitív kritikát lehetett róla hallani, olvasni, de aztán valahogy úgy mindig halogattam, és most a közelmúltban előkerült a könyv, vagy a könyvek úgy előkerültek a polcomon, hogy na akkor most már tényleg el fogom ezt olvasni, és nagyon pozitívan csalódtam benne ahhoz képest, hogy miket olvastam és hallottam róla. Ugye sokszor azt, hogy mondjuk egy sikerlista élén van egy kötet, az lehet, hogy éppen egy nagyon jó marketing miatt van. Számomra ez nem a marketingről szól, hiszen én úgy érzem, engem megragadott az a szellemiség, amit az írónő közvetíteni szeretett volna nekünk, és egy tényleg olyan regényt, olyan történetet olvashatunk benne, ami talán mindenkinek az életében egy kicsit úgy jelen van, és tényleg ilyen egyszerű, átlagos gyerekekről, átlagos családokról van szó, nápolyi családokról, ami ugye azért fontos, hiszen ugye Olaszországban nincs meg az az igazi egységes nemzettudat, identitástudat, mint ami mondjuk Magyarországon van, hiszen egy észak-olasz, egy dél-olasz, vagy egy római teljesen máshogy beszél, nagyon sok mindenről máshogy gondolkodik, és sokszor, mint hogyha nem is ugyanazt a nyelvet beszélnék, és ez például ebben a regényben is nagyon sokszor megjelenik az, hogy az iskolában az olasz nyelvet használják, míg otthon a nápolyi tájnyelvet, és ezt tényleg, hogyha valaki egy kicsit ismeri az olasz nyelvet, és tényleg északra megy, Rómába megy, délre megy, akkor, vagy egy onnan jövővel találkozik, akkor azért lehet látni, mennyivel másabb dialektust használnak.
8: Érdekes ezt, ahogy említed, hogy a könyvlapjain valóban sokszor helyet kap az, hogy amikor átváltanak irodalmi olaszra, vagy nevezhetjük így, és ennek is van jelentősége, hiszen amikor ezt a nápolyi tájnyelvet, nyelvjárást használják, ezek a munkások, vagy a telepen élők jelzi, hogy ki milyen társadalmi rétegből származik, vagy mennyire tanult, vagy mennyire tudott tanulni, hiszen említett, hogy gyerekekről szól, két gyerekről szól, és nekik a közvetlen környezetükről. Mit lehet tudni róluk? Hiszen nagyjából ugye említetted, hogy a Elena Ferrante valószínűleg egy tanult, művelt, intelligens nő, viszont az akkori Nápolyról nem ezt a képet festi le azért. Legalábbis a közvetlen környezetéről a szereplőknek.
9: Így van, ugye ez egy igazi nápolyi telepi regény lényegében, tehát a főszereplőink, illetve a családjaik és az ő kapcsolati rendszerük az abszolút mértékben a telepen van. Meg is jelenik egyébként a regénylapjain az, hogy mikor hagyják el először a telepi életet, és hogy milyen furcsa nekik a világ másik oldal, vagy akár a tenger, pedig egyébként közel voltak a tengerhez, de hogy az ő életük az egy nagyon szűk kis térben játszódott, az, hogy nyilván az otthon, a boltok, az iskola, viszont ugye ebben az időben hiányzott itt a szociális ellátórendszer. Tehát mai szemmel azt mondanánk, hogy nagyon nehéz körülmények között éltek. Hát a függetlenül ők egyébként boldogok voltak, de küzdöttek a szegénységgel. Nyilván a háború utáni szegénységgel iskolázatlanok voltak, és azért már ebben az időben is a tanulás az egy kicsit, mintha ilyen felértékelődött volna. Tehát például, hogy kicsit konkrétan fejtsem ezt ki, ugye a főszereplő az két kislány, az egyik az Elena, a másik pedig hát Elena szerint Lila. Tehát, hogy nyilván nem ez volt a neve, de ő mindig úgy hívta. De és éppen itt a két kislány nagyon sokat versengett egymással a tanulásba. Lilát nem engedték tovább tanulni, de egyébként egy nagyon tehetséges, és folyamatosan versenyre búzdította Elenát, aki lehet, hogy ugyanolyan tehetséges volt, de lehet, hogy kicsit gyengébb tanuló lett volna, ha nincs neki az az ellenfel, aki folyamatosan motiválja, folyamatosan felhúzza, és egyébként a regényben folyamatosan érződik az, hogy mit jelent az a lehetőség, mondjuk valaki tovább mehet középiskolába, latin tanulhat, majd elmehet gimnáziumba, ahol görögöt is tanulhat, angol nyelvet, idegen nyelveket, illetve olyan tárgyakat, amiket az alsófokú oktatásban nem volt lehetőségük tanulni, és hogy például milyen fontos szerepe volt itt a tanítóknak, tanároknak, akik biztatták arra a szülőket, hogy igen, nagyon nehéz, hiszen költséges volt az oktatás. Nagyon szegény családokról volt szó, tehát nekik ez egy nagyon nagy teher volt, hogyha valaki a gyerekét tanítatni akarta, ráadásul lányokat, de Elenának a családja mégis megengedte, megpróbálta megengedni magának azt, hogy ő tanítassa, és ugye ennek az volt a feltétele, hogy jól kell neki tanulni. De és annyira jól tanult, hogy a legjobbak között volt. De és hogy ez folyamatosan így motiválta, és azért nem tudom, hogy a többi három kötetben hogyan fog folytatódni a történetet, most erről úgy beszélünk, hogy én csak az első kötetet olvastam, de hogy én azt gondolom, hogy azért a tanulásnak, a tudásnak itt majd még fontos szerepe lehet, hogyha az eddigi esemény sorokra próbálok kiindulni és következtetni a folytatásra.

Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Természetesen ez a könyv több annál, mint hogy olvasunk a lapok sorai között két kisgyerekről, akik iskolába járnak, és aztán a telepen játszanak. Sokkal mélyebb, sokkal erőteljesebb történeteket olvasunk ennél az apró mondatomnál. Melyek ezek téged?

0: egymást, mikor van az, hogy ellenségesek egymásra, mikor az, hogy haragszanak a másikra, vagy irigykednek a másikra, és milyen dolgok miatt irigykednek a másikra, és amúgy azt gondolom, hogy ez nagyon tanulságos lehet bárki számára, hiszen a mindennapi életünkben is hasonló események, hasonló karakterek megvannak, és én azt gondolom, hogy a legtöbb ember talán egy kicsit Elena szeretne lenni, de mégis bennünk van a másik kislánynak, Lilának is a személyiségvonás, ami ellen lehet, hogy sokszor küzdünk. És a másik dolog, amit meg nagyon fontosnak tartok, az meg, hát ugye ezekben a családokban nagyon furcsák így a családi kapcsolatok mai szemmel, mai magyar szemmel nézve számunkra, hogy milyen viszonyban vannak egymással a szülők a gyerekekkel, stb. Viszont számomra ez egy nagyon érdekes és elgondolkodható, hogy a testvérek viszont mennyire összetartottak. Tehát mondjuk a fiú testvéreknek milyen fontos volt az, hogy a lány testvéreiket védelmezzék. És ez mindegyik családban előkerül, hogy ha valami sérelem érné a kislányt, a kisebb lányt, akkor a fiúk mindig megjelentek, hogy védelmezzék az ő testvérüket. Tehát például ez a szemlélet, ez viszont nagyon hasonlít akár a magyar mentalitáshoz, és ez kicsit, mintha ellentétes lenne ezzel az egész társadalmi világgal, amit megpróbál számunkra bemutatni, ahol tényleg nincs gyámügy, nincs szociális ellátórendszer, tehát lényegében a szülők, mintha azt csinálnának a gyerekeikkel, amit szeretnének, hiszen semmilyen hatóság nem fog ez ellen fellépni. Dolgoztatják őket, egész kisgyerekeknek dolgozniuk kell, boltba kell menni, stb. Viszont ez meg mégis sokkal emberibbé teszi az ő világukat, mint amit manapság nagyon sokszor tapasztalhatunk.
1: Olyan ösztönszerű nevelés folyik, én úgy érzem, ezen a lakótelepen, vagy telepen, és rendkívül tudtam azonosulni, mert ahogy említette is, hogy azért párhuzamot azért tudunk vonni, tehát nyilvánvalóan nem a 2020-as évek utáni párhuzamra gondolunk itt sem te sem én, hanem a 50 meg 80 évvel ezelőtti párhuzamról is, mert ami nekem még egy ilyen mélyebb réteg, hogy az, hogy a gyerekek szerepe egy adott társadalomban, egy adott családban. Vajon van-e szava a gyereknek? Vajon ő benne meglátják-e azt, hogy ő tehetséges, értékes, stb.? Vagy a szülők élnek egy kis világot, a saját életüket, és a gyerek az csak gyerek. És milyen érdekes, hogy mennyit változott a világ, mert ha ma megnézünk egy családot, mondjuk ahol van egy vagy két gyerek, hát ott a szülők élete gyakorlatilag a gyerek körül forog. Itt meg egészen teljesen mást olvasunk ezeken a lapokon keresztül. Másrészt, ami nekem is nagyon-nagyon tetszik, a jellemábrázolások, hogy egy-egy cselekedetből, egy-egy gondolatból mennyire emberi dolgok jönnek ki. Volt esetleg olyan rész, ami kifejezetten megragadott, vagy elgondolkodtatott, vagy úgy ösztökélt arra, hogy majd tovább elolvasd a második, harmadik, vagy akár a negyedik kötetet is?
0: Számomra a könyvnek a befejező jelenete nagyon sok kérdést von maga után, tehát kíváncsian várom, hogy hogyan fog folytatódni. Tehát egy cselekmény sornak az elejével záródik lényegében a könyv. Hát egy kicsit olyan, mint mondjuk a tévés sorozatok, hogy szándékosan úgy fejeződik be, hogy az embernek kedve legyen ahhoz, hogy vagy úgy érezze a kíváncsiságot magába, hogy mindenképpen meg kellene nézni a következő részt. Valószínűleg a hallgatók már nagyon sok ilyen sorozatba belefutottak. Én amúgy azt gondolom, hogy itt a kötetben is hasonló dolog van a végén. Nyilván ez is egy ilyen írói formula, amit ő használ, de ez alapvetően a legtöbb sorozatnál, ami tervezetten sorozat, általában így szokott lenni, hogy nem egy történet zárul le, mert akkor az emberben sokkal kevésbé van meg az a motiváció, hogy igenis elővenni a következő részt is. Én például most ugye úgy kezdtem el olvasni ezt a sorozatot, hogy rendelkezem minden így kötettel, tehát így megadtam magamnak azt a lehetőséget, hogy szeretném, akkor egymás után szépen sorba elolvashatom. Míg hogyha mondjuk akkor olvastam volna, amikor ez megjelent, akkor mindig várnom kellett volna mondjuk a következő részre, ami azért nagyon sok könyvsorozatnál megvan, hogy mondjuk az ember elolvasta az elsőt, aztán lehet, hogy csak fél év vagy egy év múlva jelenik meg a második rész. Így viszont annak köszönhetően, hogy én nem néhány évvel ezelőtt olvastam el, amikor ez újdonság volt, hanem most, így nem kell majd olyan hosszú időt várnom az egyes kötetek olvasása között.
1: Nagyon sok pozitívumot soroltunk a műről, az írónő tehetségéről, méltattuk az írását, viszont egy nehézségként azért én azt megemlíteném, hogy magyar olvasóként a sok család, a sok olasz név azért okozhat esetleg egy kis kihívást, viszont erre az írónő adott egy kis segítséget, vagy esetleg a szerkesztők, a magyar szerkesztők, ezt nem tudom.

0: hogy az olasz műnél is így van-e, hogy az elején felsorolja a neveket és a családokat. És ehhez vissza tudunk lapozni, hogyha esetleg egy kicsit elkavarodnánk egy-egy jelenetben.
1: Így van, egyébként valaki kevésbé járatos az olasz nyelvben, akkor azért nagyon sok hasonló nevet találunk. Tehát akár mondjuk a P betűs neveknél is, és hogyha kicsit úgy elveszítjük a fonalat, akkor hirtelen azt se tudjuk, hogy ő most kinek a testvére, kinek a nagybátyja, kinek a gyereke. És ez szerintem egy nagyon jó ötlet volt, hogy ezt így az elején összeállították. Nem tudom, hogy ki állította össze. Számomra se volt egyértelmű, hogy ez az írónőnek, vagy pedig a fordítónak, szerkesztőknek volt az ötlete.
0: Könnyed műként beszélgettünk erről, viszont azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy azért nem annyira könnyed. Mert itt azért, ha már csak arra emlékeznek a kedves hallgatók, hogy te említed, hogy egy olyan korszakban vagyunk is, egy olyan országban, egy olyan telepen, ahol nincs gyámügy, nincs korlát, nincs senki fölött semmilyen hatóság. Az emberek önbíráskodnak gyakorlatilag a legtöbb élethelyzetben, és a gyerekek azok a családon kívül egy másodrangú szereplői az életnek. Azért igen kemény élethelyzeteket és szituációkat olvashatunk benne. Kiknek ajánljuk?
1: Alapvetően felnőtteknek ajánlanánk, de én amúgy azt mondanám, hogy 15 év fölött is tudnám ajánlani így fiataloknak. Egy az, hogy azért, mert egy kicsit közelebb hozhatja hozzájuk a történelem órán tanultakat, bár a történelem oktatásban alapvetően, főleg a nápolyi világ, a nápolyi társadalom azért annyira nem jelenik meg, de hogyha valaki így akár filmekből vagy más könyvekből ismeri akár a mai nápolyi világot, és akkor tudja, hogy azért az mennyivel másabb, mint az észak-olasz életvilág. Viszont pont a gyerekek és a cselekmény miatt tudnám fiataloknak ajánlani, de egyébként minden korosztály számára, tehát itt a felnőtt korosztályra gondolok, hogy minden korosztályra, fiatalabbak, kevésbé fiatalabbak, vagy akár kicsit idősebbek számára, és azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes, nagyon jó olvasmány lehet, és nem azt mondom, hogy szórakoztató, de egyébként meg szórakoztató, hiszen ez egy szórakoztató regénynek íródott mű. Viszont, hogy kicsit válaszoljak arra, amit mondtál, amit szerintem nagyon összefoglaltál, hogy milyen dolgokat tudhatunk meg belőle, hogy szerintem például az is nagyon hasznos, hogyha valaki kézbe vesz egy ilyen könyvet, akkor lehet, hogy sokkal jobban tudja értékelni a mai életét, a mai világot, mert tényleg el sem tudjuk képzelni azt, hogy milyen az, amikor az emberek büntetlenül megüthetik egymást, késre rátámadhatnak a másikra, és tényleg, ahogy mondtad, hogy önbíráskodás van, tehát ez a mai magyar jogrendszerben egy teljesen elképzelhetetlen dolog, bár ugye tudjuk, hogy lehet, hogy vannak olyan társadalmi csoportosulások, ahol ez természetes, de egyébként úgy általában nem. És akik szeretnek olyan könyveket olvasni, amelyek egy kicsit visszarepítenek a múltba, a közelmúltba, hiszen egy kortárs szerzőnek a művéről van szó, azok számára mindenképpen ajánlom, illetve azoknak, akik szeretik Olaszországot, szeretik az olasz kultúrát, és szeretnének egy kicsit ennek egy részével itt a nápolyi résszel megismerkedni.
0: Valahogy szavakba is nehéz azt öntenünk, hogy miért letehetetlen a könyv, mert ez nem az a típusú könyv, hogy felénél abba hagyom, és akkor nem olvasom el, hogy mi lesz a lányokkal, vagy hogyan folytatódik az életük. Érdemes még azt is elmondani, hogy alapvetően úgy a saját bőrünkön érezzük, hogy az írónő valószínűleg hasonló helyről származhat, nagyon jól ismeri ezeket a telepi embereket, nagyon jól ismeri ezeket a pillanatokat, élethelyzeteket, akár az iskolából, akár otthonról, az étkezőasztal mellől, vagy ezekből az üzletekből. Úgyhogy azért ennyit megfejthetünk talán, hogyha ezzel indítottuk a beszélgetésünket, hogy talán sejtésünk lehet arra, hogy volt közeli kapcsolata az ilyen telepi élettel, vagy a telepi arcokkal. És én azt gondolom, hogy tudnék csatlakozni ahhoz, amit mondtál, hogy akár fiatal felnőtteknek is ajánlható, vagy gyerekeknek is, mert vannak benne olyan részek, amelyben a felnőtté válásról ír. Arról, hogy mit érez mondjuk a teste változása kapcsán, és hogy ez mit okoz mondjuk egy lányban. Biztos vagyok benne, hogy népszerűbb a nők körében azért ez a könyv, vagy Elena Ferrante művei.
1: Valószínűleg igen, meg én azt gondolom, hogy a női szerzők úgy általában is népszerűbbek a nők körébe, de egyébként teljes mértékben igazad van, hogy mondod, hogy nagyon sok kérdésre, nagyon sok élethelyzeti kérdésre, hát nem is az, hogy választ adhat, de segít felismerni azt, hogy ez nem csak az én problémám, mondjuk egy 16-15 éves lánynak a problémái, vagy tényleg az ő élethelyzeti változásai, hanem úgy mindenkinek. Tehát, hogy igazából itt a két lánynak a példáján, illetve az ő baráti társaságuknak a példáján keresztül azért egy ilyen mini társadalmat mutat be, de ezeket a dolgokat a nagy társadalomra is ki lehet vetíteni, függetlenül attól, hogy nyilván ez egy ilyen kicsit, mintha zárt társadalom lenne, tehát egy szegény negyednek az élete, és itt lehet, hogy vannak a szegények között kicsit tehetősebbek, de ők még akkor is sem olyan tehetősek, hogy az olasz gazdag réteghez tartoznának, hanem egy kicsit jobb módúak, mint a többiek. Tehát most például itt konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk valakinek van egy fűszerkereskedés, tehát lényegében egy boltja van, ahol ő minden nap fizikailag dolgozik, tehát nem egy nagy üzletláncnak, hálózatnak a tulajdonosa, ahol megengedheti magának azt, hogy sok-sok alkalmazottal dolgozzon, hanem itt a tehetősebbek, akiknek mondjuk már autójuk is van, ők is ugyanúgy a mindennapokban dolgozó emberek, és itt sokszor megjelenik a két lány beszélgetésében az, hogy ők szeretnének gazdagok lenni, és mit jelent számukra az, hogy gazdagnak lenni, és ugye számukra a gazdagság az ezt a képet takarja, és nem azt, ami egyébként ténylegesen a felső társadalmi réteghez tartozóknak az életvitelét jelenteni.
0: Nagyon érdekes tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál, hogy mennyire zárt társadalmi kör ez, amihez szerintem senki nem akar tartozni, annyira mély szegénységben élnek, viszont nagyon jól átlátja ez a két lány ezt a társadalmi réteget, ezt a mély szegény telepi nápolyi embereket, viszont érdekes így az olvasás során arra rádöbbenni, hogy ők gyerekként mikor és hogyan találkoznak az élet nagy dolgaival, például akár a megcsalással, például akár mondjuk a megőrüléssel, vagy akár mondjuk a politikával. Tehát ők azért kisgyerekek, és ez a mai életben is így van, tehát alapvetően nincs olyan nap alatt, hiszen a gyerekek az életük során valamikor, valahogyan ráeszmélnek a világ sötétebb oldalára is, vagy a kihívásokra, nehézségekre, vagy a világ emberi oldalára is, és ez is ott nagyon jól le van írva szerintem. Én bízom abban, hogy ha tovább olvasod majd a nápolyi regényeknek a folytatását, akkor a hallgatóknak elhozhatjuk a tapasztalataidat majd a következő könyvekről is. Kedves hallgatóink, mai adásunkban egy olasz kortárs író, Elena Ferrante Nápolyi regények című tetralógiájának első részéről, a brilliáns barátnőmről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Keresztelő Szent János jelentőségéről, születésének ünnepléséről a következőket olvashatjuk Szunyog Szavér Ferenctől a Magyar Latin Misszáléban. A legszentebb Szűz Mária Isten anyja után mindjárt keresztelő Szent Jánosé az első hely a világ megváltás történetében. Az ő nagysága, az Isten ember visszavert fénye, mert közvetlenül előtte járt, és az ember lelkekben számára az utat előkészítette. Így hirdette őt előre Malakiás próféta, mint angyalt, aki az Úr útját elkészíti. Szent János valóban a csodák gyermeke. Illés próféta ereje és buzgalma volt benne, ahogy ezt Gábor arkangyal a templomban atyának, Zakariás papnak megígérte. Már az anyja méhében megtisztult az áteredő bűntől, és maga az Isten fia szentelte meg, amikor közeledett hozzá. A Jordán mellett látta az Isten lelkét lebegni az Úr fölött, és hallotta az égi hangokat. Ez az én kedvelt fiam. Ő mutathatott rá újjal az üdvözítőre, és a zsidóknak hirdethette, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Szent János volt továbbá az, aki az üdvözítőnek az első tanítványokat adta. Ha tehát Krisztus születését a napfelkeltéhez hasonlítjuk, Mária születését a hajnal derengéséhez, akkor Szent János születésével a hajnali csillag jelent meg. Ez a három szent születés, amelyet az egyház a liturgiában is felmagasztal. Egyébként a szentek földi halálának napját ünnepli meg, mert ez a mennyei születésnapjuk. Szent János születésnapja elsőrendű ünnep, amelyet vigília előz meg, és oktáva követ. Eredetileg az egyház nagy ünnepei közé tartozott, és pünköstől bőjtidővel készültek rá. Ezt már a 11. század óta 14 napos megtartóztatásra korlátozták, ma pedig teljesen gyakorlaton kívül van. Az ünnepnek ezen kívül három szent miséje is volt. Az első az előző vecsernye után Szent János meghivatását ünnepelte, a második éjjel születésének ígéretét az arkangyal által, ma ez a vigília mise, a harmadik pedig magán a napján ünnepli az ő érdemeit, mint Krisztus megkeresztelőjét és az ő útjának előkészítőjét. A legújabb időkig ez a János nap parancsolt ünnepnap volt, munkaszünettel. A keleti egyház még Szent János fogantatását is ünnepli szeptember 23-án vagy 24-én, azzal a feltevéssel, hogy Gábor arkangyal az engesztelés ünnepén, vagyis Jom Kippurkor, tehát szeptember közepetáján jelent meg Zakariásnak a templomban. Ezen kívül az Epifánia ünneppel, Krisztus keresztelő ünnepével kapcsolatban másnap keresztelő Szent Jánost is megünnepelték, mert ő a vízkereszt ünnep misztériumában közreműködött. A karácsonyi ünnep behozatalával a 4. században a János nap is ünnep lett a nyugati országokban, de június 24-én megfelelően az evangélium időpontjainak, Lukács evangéliuma első rész 26. és 36. vers, mert eszerint Erzsébet már a 6. hónapja hordta gyermekét, amikor az ige a szűz méhében testélőn, vagyis március 25-én. Ma a Népzsolozsmák című kötetből hallhatják az alkonya témaórát, amely valójában az ünnep második vesperásának rövidített és egyszerűsített változata. Rövidített, mert 5 helyett 3 zsoltár van benne, a 109., 110. és a 111. Az egyszerűsítés abban áll egyfelől, hogy a 3 zsoltárhoz nem 3, hanem csak 1 antifona van hozzárendelve. Ezt a gyakorlatot úgy nevezzük, antifona szóla, super psalmos.
Másfelől a himnusz dallam is egyszerűségével segíti a közösség éneklést. Nem a nehezebb gregorián dallamot, hanem a mindenki által ismert tételt találjuk a kötetben, amelyre többek között az itt jelen vagyon az Istennek fia kezdetű szöveget is énekeljük, amelyet az Éneklő Egyház énekeskönyv 163. szám alatt találnak meg hallgatóim. Mindazonáltal az a dallam, ami általánosan hordozza a himnusz szövegét, megérdemli, hogy következő adásunkban néhány gondolatot szóljak róla. 2012-ben készült felvételünkön a Gödöllői kántorátus énekel Kocsis Csaba vezetésével és a szerzetes testvérek részvételével. Néhány érdekességre érdemes felfigyelni. A bevezető fohászkodás válaszát négy szólamban énekli a kórus Tomás Luis de Victoria harmonizálásában. A 111. Zsoltár páros versei is négy szólamúak, réges-régi hagyománynak megfelelően. E gyakorlatnak Falso Bordone a neve évszázadok óta. A verzikulusban a négy szólamú felelet az 1571-es Anna Hansen Schumann kódexből van. Az officiáns Kovács Ervin Gellért atya, orgonál Balogh Péter Pius, jelenlegi apátulunk. Ezzel búcsúzom. Isten áldja önöket, viszont hallásra!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 15 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalára feltöltött videóban. A fenékküszöb építésével párhuzamosan Paksnál készenlétbe helyeznek 2 80 méter hosszú berket, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm emeljenek a Duna vízszintjén, ismertette a miniszterelnök a kormány döntését a Facebookon. Többek között a közvetlen politikai felügyeletet, a tagok személyes adataihoz való hozzáférést és a miniszter által irányított kamarai biztos posztjának bevezetését kifogásolta az Agrárkamaráról szóló és az országgyűlés által tegnap elfogadott törvényben a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége ma kiadott közleményében. Mint írták, tartós építkezés aligha képzelhető olyan keretek között, amikor a jogállamisági kritériumokra fittyet hányva visszamenőleges jogalkotással szüntetik meg a kamarai tisztségviselők jelentős részének mandátumát. A Magos szerint lehet vádolni jobboldalisággal ezeket a személyeket, de azzal nem, hogy ne dolgoztak volna teljes erőbedobással a megyéjük az ország gazdatársadalmáért. Őket leváltva rövidesen egy olyan rendszer következik, amely jóval kisebb súlyú kamaráthoz majd jelentősen visszavágott hatáskörökkel és a kisgazdaságok ügyének háttérbeszorulásával, vélekednek a közleményben. Vasúti talpfák égnek a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Hidas Németin, és tűz van a Miskolctól mintegy 20 kilométerre fekvő Alsóvadász külterületén is, ahol egy akácos terület kapott lángra, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Mint írták, Hidas Németiben az M30-as autópálya közelében gyulladtak ki a talpfák, melyeket a Gönci, az Encsi, a Tolcsfai és a Szerencsi hivatásos tűzoltók oltanak a vármegyei katasztrófavédelmi művelet szolgálat irányításában. A helyszínre Sátoraljaújhelyi Szerencsi és Miskolci vízszállítók is érkeztek, a tűz nem veszélyezteti a vasúti forgalmat. A közlés szerint az alsóvadászi tűz mintegy 25 hektárt érint. Az oltást a szél nehezíti. Több hektáron ég füves fás terület és 2 présház várpalota külterületén a Széphegy dűlőn, közölte a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint a tüzet a Pétfürdői, a Balatonfűzfői, a Veszprémi, a Székesfehérvári és a Siófoki tűzoltók oltják a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az egyik épületből egy embert is kimentettek. A tűz miatt több távvezeték leszakadt, ezért az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínen vannak, tették hozzá. 8 millió forint sérelemdíjat állapított meg a fővárosi ítélőtábla jogerősen egy férfinak, akit úgy megvertek a foglárok a tököli börtönben, hogy ki kellett venni a lépét, tájékoztatta a sértett jogi képviseletét ellátó Magyar Helsinki Bizottság az MTI-t. A 2018. szeptemberében elszenvedett bántalmazás után Sárközi Zsolton életmentő műtétet kellett végrehajtani, illetve maradandó fogyatékosságot, 13,5%-os egészségkárosodást és máig tartó poszttraumás stresszavart állapítottak meg nála, ami jelentősen leszűkíti munkavállalási lehetőségeit, tartalmazza a közlemény. Az ítélet szerint a kertérítés mellett a tököli börtönnek magánlevélben kell bocsánatot kérnie a bántalmazás miatt, amit nyilvánosságra is hozhat az áldozat, tették hozzá. Az Európai Unió 2,1 millió euró sürgősségi humanitárius támogatást nyújt Kolumbiának az ország középső és nyugati részét sújtó 7,4-es erősségű földrengés után, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli testület közleménye szerint a földrengés több tartományban és városban okozott jelentős károkat, és több száz ember vált a katasztrófa áldozatává. Az uniós támogatásból az EU helyszínen dolgozó humanitárius partnerszervezetei a többi között egészségügyi ellátást, ivóvizet, higiéniai és közegészségügyi eszközöket, ideiglenes menedéket és élelmiszert biztosítanak a károsultaknak. A segítségnyújtás része továbbá a veszélyeztetett emberek védelme és a készpénz támogatás. Végül a várható időjárásról. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Híreinket hallották.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Rómában vagyunk, a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilika előtti téren, ahol majd egy temetőbe fogunk bemenni, a híres Verano temetőbe, de egy pápa szobor hívja fel a figyelmét az ideérkezőnek. Érszegi Márk, a beszélgetőtársam, a Római Magyar Akadémia igazgatója, régóta él Rómában különböző beosztásokban, és nagyon jól ismeri Rómát. Mit keres itt egy pápa?
2: A magyar-olasz és magyar-szentszéki kapcsolatok kutatójaként, és különösen ennek emlékei kutatójaként nagyon fontos helyszínnek tartom ezt a Veránói temetőt, de az egész kontextus is legalább ilyen érdekes. Először is a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilika egyike a 7 nagy zarándok templomnak itt Rómában, ugye közülük a 4 nagy pápai bazilika van, amit mindenki ismer, és a többi pedig a Santa Croce, tehát a Szent Kereszt bazilika, ami tulajdonképpen a szentföldi erekjéknek a római központja, továbbá a katakombáknál létesült Szent Sebestyén bazilika, tehát ahonnan a maga a katakomba név származik, és átment egy ilyen építészeti műfajra, és a hetedik az pedig ez a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilika, ami Szent Lőrinc vértanúnak a sírja fölé épült.
1: Egy rostét tart a kezébe, az az attribútuma.
2: Hát a rostéjon ő maga feküdt vértanúsága keretében, és hát ugye a legendája szerint annyira halál megvető bátorság állt ehhez a szenvedéshez, vagy szólt is a hóhérnak, hogy fordítsa meg, mert az egyik oldala már megsült. De ezt megelőzően ő ugye a római egyháznak a kincstárnoka volt. Ő volt a mai fogalmakkal élve a Szentszék gazdasági titkárságának a prefektusa.
1: Főszámvevő.
2: Az egy másik dolog, de a gazdasági titkárságnak ő volt a, mondjuk, hogy az előjárója, vagy a középkori kategóriákkal élve az apostoli kamarának az előjárója. Az a lényeg, hogy a harmadik században ő volt az, aki a római szentegyháznak, tehát igazából a szentszéknek, meg a helyi egyháznak a kincseit kezelte, és éppen ezért került ő is az üldöző római hatóságoknak a célkeresztjébe, és hát próbálták rávenni, hogy adja át a kincseket.
1: És diakónus volt, azt hiszem.
2: Így van, diakónus volt, ugyanis a pápai udvartartásban szolgáltak a diakónusok, tehát voltak ezek a úgynevezett palotadiakónusok, meg voltak a kint a terepen szolgáló diakónusok, tehát a pápai udvartartásban szolgáló diakónusoknak különböző hivatalaik voltak, tehát hivatalvezető volt diakónusi fokozatban, és hát ugye az üldöző római hatóságok megpróbálták rátenni a kezüket az egyház kincseire, és hát a kínzásnak a célja az többek között az volt, hogy fedje fel, hogy hol vannak a kincsek, és akkor a római szegényeket elővezette, és azt mondta, hogy ők az egyház kincsei. Ami egy szép és teológiailag is nagyon gazdag üzenetet hordoz.
1: De a vizsgálók nem voltak elégedettek a választal.
2: A vizsgálók nem értékelték, mert poénnak gondolták, vagy az együttműködés megtagadásának, de ha belegondolunk, az kánonjogi értelemben is teljesen korrekt, hiszen az egyházi javaknak az egyik fontos célja, az pont az ilyen apostoli tevékenységeknek a finanszírozása, mint a szegények segítése. Egy másik legenda szerint ezeket a fontosabb kincseket még időben nem ő, hanem maga a pápa, aki szintén spanyolországi, a mai Spanyolország területéről származott, Valenciából, biztonságba helyezték. És ezek között, a kincsek között volt a Szent Grál. Hát most akkor itt egy zárójeles történetet nyitunk a Szent Grálról. A Szent Grál az megvan, a valenciai székesegyházban őrzik, és Jézusnak az utolsó vacsorán használt kupájának a megnevezése ez a Szent Grál, és egy hagyomány, vagy egy igazából egy tudományos hipotézis szerint is ez a kehely, ez a kupa joggal megmaradhatott ugye a jeruzsálemi közösségnek a kezén, ami nem kellett, hogy szenzációs legyen, hiszen ott egy élő folyamatos közösség volt, ami hát nyilván Jézussal kapcsolatos tárgyi emlékeket is megőrizhetett, és eljutott Rómába. Ki tudja, lehet, hogy maga Szent Péter hozta el. Egy biztos, hogy nagyon gyanús, hogy a római kánonban, a Szentmisének a római kánonjában, amit egyes kánonnak mondunk, de eredeti neve az,
1: a leghosszabb kánon.
2: ami az eredeti kánon, és amit azért nevezünk római kánonnak, mert a római egyház mondta, a római egyház használta, és mi szerepel ott az átváltoztatás szavaiban? Kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet. Tehát egy konkrét kehelyről beszél, nem a kehelyről, mint a többi kánon, ezt a csodálatos kelyhet. Tehát ebből gondolják bizonyos kutatók, hogy a római egyházban abban az időben azt a kelyhet használták a pápai udvarban, pápai liturgiákon, ami Jézusnak az utolsó vacsorán használt kupája. Na, ez a kupa, ez a hagyomány szerint az, amit valenciai székesegyházban őriznek, és ami technikailag illik ahhoz abba a koncepcióba, hogy milyennek kellett lennie egy zsidó közegben a Pészach vacsoráján használatos étkezési kelléknek.
1: Tehát Szent Lőrinc életét adta azért, hogy többek között ez a kincs is megmaradjon keresztény értéknek.
2: Pontosan, visszatérve tehát Valenciából Rómába, a kivégzett Szent Lőrinc diakónus vértanút, itt természetesen a falakon kívül temették el, mint általában szokás temetni, és ugye a konstantini időkben az ő sírja fölé is egy bazilikát emeltek, ugyanis ugye Konstantin császár, amikor megadta a vallásszabadságot a keresztény egyháznak, akkor a legfontosabb kultuszhelyeiket egy-egy ilyen bazilikával tisztelte meg, ami aztán később tovább épült, alakult, és mellé a 1800-as években fölépítették Róma városának a legfontosabb temetőjét, amit mind a mai napig használnak. Ez olyan, mint Budapesten a Kerepesi úti nemzeti sírkert. Körülbelül ez a funkciója a veránói temetőnek, most már természetesen bár a történelmi falakon kívül van, de a Róma városának most már inkább a belvároshoz közeli részéhez tartozik, semmint külvároshoz. Na most, ennek a bazilikának is van egy érdekes magyar vonatkozása, nevezetesen, hogy ennek a kriptájában van eltemetve Boldog 9. Pius pápa, aki különösen is fontosnak és kedvesnek tekintette ezt a bazilikát, ezért úgy rendelkezett, hogy ide temessék el mindenfajta díszítés és emlékmű nélkül. Ezt a kívánságát a halála után néhány évvel sikerült csak teljesíteni. 1878-ban halt meg, és akkor néhány évet kellett várni a halála után.
1: Hát igen, mert ekkor még Róma 70-ben lett Olaszország fővárosa, tehát a pápák foglyok lettek, a Vatikán foglyai.
2: Hát ne felejtsük el, hogy az olasz királyság 1870. szeptember 20-án elfoglalta Rómát, és hát onnantól fogva 60 évig a Szentszékkel való kapcsolata az olasz királyságnak nem volt rendezett. És éppen ezért a Vatikánból olasz felség területre áthozni a pápának a koporsóját, ez nem volt magától értetődő dolog. A végén az éj leple alatt tudták csak megvalósítani, mert hogy akkoriban az olasz egység, és erről kevesebbet lehet hallani, az olasz egység egy erős antiklerikalizmust is hozott, tehát az akkori olasz kormány az egy liberális és erősen antiklerikális beállítottságú volt. Rengeteg egyházi intézményt államosítottak, vagyonelkobzások voltak, tehát ez korabeli forrásokat tanulmányozva ez egyértelműnek tűnik, a történelemkönyvekben ez kevésbé szerepel, ezért adott aztán kárpótlást az olasz állam a kiegyezéskor 1929-ben.
1: Ez a lateráni egyezmény.
2: A lateráni egyezménynek a pénzügyi egyezmény részébe. Na most, tehát nem volt olyan egyszerű áthozni 9. Piusznak a koporsóját ide a városon át, a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikába, az éj lepel alatt csinálták, de még így is megtámadták ilyen egyház ellenes bandák a menetet, és a 9. Pius idején a római polgárság és nemesség fiataljai által alapított Szent Péter kör, a Circolo San Pietro önkéntesei kísérték, és testükkel védték a fizikai erőszaktól 9. Pius koporsóját. És eltemették itt a bazilikában, ahogy kérte a pápa. Na most, ez a Szent Péter kör, ez 151 néhány éve van, működik Rómában, ingyen konyhákat működtet a szegényeknek, hospicet üzemeltet szintén a szegényeknek, és a római polgárság és nemességnek egy ilyen katolikus szervezeteként működik, és a székhelyükön mind a mai napig őrzik ennek az eseménynek is a tárgyi emlékeit. Tehát azt a fekete anyagot, fekete sejem szövetet, amivel le volt takarva a 9. Pius koporsója, és amin látszanak a tépés nyomok is, mert a fizikai erőszak az ilyen nyomokat is hagyott. Magyar szempontból miért fontos 9. Piusnak a itteni sírja? Azért, mert közadakozás indult a katolikus egyházban, hogy egy méltó mauzóleumot emeljenek 9. Piusnak itt a Bazilika altemplomában, és tényleg gyönyörű márványkoporsót állítottak neki, és ezt a sírboltját mozaikokkal díszítették, és az adományozó családok, egyházmegyék, szervezeteknek a címereivel, vagy logóival, mai szemmel mondva, helyet biztosítottak ezen a mozaikon, és ott több magyar egyházmegyének, több magyar nemesi családnak és püspökségnek is a címere megtalálható, mert Magyarország is, magyar katolikus egyház tagjai is hozzájárultak, hogy 9. Pius pápa méltó síremléket kapjon Rómában, a falokon kívül Szent Lőrinc bazilikában.
1: De egy másik Pius pápáról is kell szólnunk. A szobor, amitre fölhívtam a beszélgetésünk elején a figyelmet, ő nem 9., hanem 3-mal több, nem?
2: A bazilika előtti téren áll 12. Pius pápának a szobra. Egy nagyon jellegzetes szobor, 12. Pius pápát kitárt karokkal ábrázolja, ami egy fényképről vette a mintát. Tudnélik, amikor 1943-ban, a II. Világháború idején Olaszország is úgymond a frontvonalba került, tehát a szövetségesek légi támadásokat hajtottak végre Itália szerte, és Rómát sem kimélték, egészen pontosan Rómának azokat a külvárosait, ahol hadi szempontból is releváns létesítmények, objektumok voltak, és történetesen itt a Szent Lőrinc bazilika közelében volt egy teherpályaudvar, és azt akarták. Meg gyárnegyed volt, tehát azokat ezeket a létesítményeket bombázták, de hát nem volt nagyon precíz a légi csapás, ezért például a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikának a fele is romba dőlt, gyönyörűen újraépítették utána, illetve a környező lakónegyedeket is bombatalálat érte, ami egy ilyen népi lakónegyed volt, munkásnegyed volt, sűrűn lakott negyed volt, tehát sok áldozata is volt ennek a támadásnak, és azokban az időkben, hogy a Mussolini bukása, átmeneti kormány, igazából polgárháború alakult ki, utána jött a német megszállás Rómába is, tehát egy nagyon káoszos helyzet volt Itáliában és Rómában különösen, ki volt az egyetlen igazi tekintély és hatóság, ami maradt a városban, a római pápa, 12. Pius pápa. Ezért ő, amint a bombázásoknak a hírét vette, ide sietett személyesen a város túl.

0: később, hát 12. Piusznak később is fontos szerepe volt, hogy a Róma városa, az ilyen nyitott városként tulajdonképpen megmenekült a háború további csapásaitól, tehát nem vált utcai harcoknak az áldozatává, mint sajnos Budapest, és annyira fontos volt az ő szerepe a város megmenekülésében, hogy ezt mindenki tudta akkoriban, és amint a németek kivonultak, az amerikai és a szövetséges erők meg bevonultak felszabadítóként Rómába, a római nép kinek mondott köszönetet, hova sietett, a Szent Péter térre sietett, hogy a pápának mondjon köszönetet az ő lelki vezetéséért, az ő kiállásáért, és 12. Pius Defensor Urbis, a város védelmezője titulussal ruházták föl, ez mindmáig olvasható egy emléktáblán, ott a Szent Péter tér előtti trapéz alakú téren, amit 12. Pius térnek neveznek.
1: És még a római főrabbi is köszönetképpen fölvette a pápa keresztnevét, mikor a háború után megkeresztelkedett Eugénio keresztnevet vette föl. Temető és magyar vonatkozások, azt már helyszínen menjünk be. Közeledünk a magyar máltai lovagok sírkertjéhez, és itt két síron is felfedeztünk olyan magyar neveket, akikről túl sokat nem tudunk. Egy horvát Ludovico, vagyis Lajos, született 1891-ben Gyermelyen, Magyarországon, írja a sírfelirat, és meghalt 1943, 11. hó 28-án Rómában. Még az is lehet, hogy abban a bombázásban halt meg. Nem tudom, nem akkor volt-e a bombázás, amiután jött a pápa vigasztalni az életben maradottakat. Lehet, hogy odaérkeztünk?
2: Ez az, igen.
1: Óha, a római magyarok sírhelye, és mellette pedig a magyar máltai lovagok halottai, két nagy kőlap egymás mellett, és tényleg sorakoznak a nevek. Például ismertem Páter Angelus Tibor Kovács. Kapucinus szerzetes volt, és ő volt a magyarok lelkésze. Itt van eltemetve. A Via Veneton lakott a kolostorban, volt egy kicsi robogója, és Szicíliától Milánóig járta a magyarokat. Amikor elfogyott a benzinje, vagy elfáradt, leült az árokpartra, furujázgatott, aztán ment tovább. Egy tüneményes, kedves ember volt, ő is itt nyugszik. Nyisztor Zoltán. Itt van eltemetve Nyisztor Zoltán, egyik legtehetségesebb magyar katolikus újságírók egyike volt. 1979-ben hunyt el, 1893-ban született. Nagyon kalandos élete volt, segítője volt Banga Bélának az eukarisztikus kongresszus előkészítésekor. Hát aztán itt emigrációban élt, még Kolumbiában azt hiszem misszionárius is volt. Más papi szemét nem látok itt, a kettejükön kívül. És akkor itt van eltemetve a máltai lovagok között Altorjai Báró Apor Gábor. Ő szentszéki követ volt, ugye? Apor Vilmosnak testvére, fivére volt, és tiltakozásul a nyilas hatalomátvétel ellen ő is lemondott más magyar diplomatákhoz hasonlóan 1944 őszén. Aztán itt van eltemetve még Krajcsovics Rudolf, 1905 és 75 között élt, őt nem ismertem. A Rabbi Józsefet ismertem, ő 22-ben halt meg, nem tudom, te találkozni, orvos volt.
0: Orvos volt, és aztán ő is 56-os.
1: 56-os volt, Mihály Gézával együtt érkezett ki Rómába 56 után. Akkor Vásárhelyi András, 81-ben halt meg, őt nem ismertem egyik őrünk, és Vásárhelyi Andrásné született Eszter, Csernovics Eszter, őket nem ismertem, de Kállai Miklósnét, született Fényes Mártát,
0: és férjét Kállai Miklós, egykori miniszterelnök.
1: Igen, ugye, hát a magyar miniszterelnök itt van eltemetve, a Kállai Miklós.
0: Itt volt eltemetve, igen. Aztán az ő honvait a rendszerváltás után hazavitték Magyarországra, és a családi sírboltban,
1: Nagykálóban
0: lettek eltemetve, igen.
1: Kállai Kristófot jól ismertem, ő volt a fia.
0: Azért lett itt Kállai Miklós eltemetve, bár nem Rómába élt elsődlegesen, mert a fia Kállai Kristóf, ő viszont itt Rómában élt, a szuverén máltai lovagrendnek tisztviselője volt, sokáig a szuverén máltai lovagrend szentszéki nagyköveteként működött, és ezért lett itt édesapja is eltemetve Rómában. Apor Gábor pedig, ugye, aki 1939 és 44 között volt Magyarország szentszéki követe, akkor még nem nagyköveti, hanem követi rangú volt ez a képviselet. Itt maradt Rómában, ugye a nyilas hatalom átvételt követően lemondott a

0: Hatásáról itt maradt Rómában, és a II. Világháború után mindent megtett, hogy a magyar ügyet képviselje, előmozdítsa, humanitárius és társadalmi kezdeményezéseket tett Magyarország érdekében. Kiemelkedő volt az ő szerepe 1956-ban, hogy a máltai lovagrendnek a Magyarország iránti, meg a magyarok iránti segélyakcióit előmozdítsa, koordinálja, illetve az Olaszországba menekült 56-os magyaroknak a segítésében is elégülhetetlen érdemeket szerzett. Ő egyébként 1952 és 58 között volt a szuverén máltai lovagrend nagykancellárja. A nagykancellár az a kormányfő.
1: Tehát a nagymester után következő rang?
0: A harmadik, igen. Tehát ő az operatív vezetője a lovagrendnek, igen. Tehát ő az a magyar személy, aki a legmagasabb tisztségben volt a máltai lovagrenden belül világviszonylatban. És hát ő az első, aki ebben a sírboltban el lett temetve. Ez a római magyaroknak és a máltai lovagrend ennek a magyar-máltai lovagrendnek a közös sírboltja, és a római magyar intézményeknek a gondozásában van. Kedves hagyomány immár több évtizede, hogy halottak napján a római magyarok ide ki zarándokolnak a veránói temetőbe, az olaszországi magyar főlelkész szervezésében, és ennél a két sírboltnál imádkoznak, gondolva a saját otthon nyugvó elhunytjaikra, családtagjaikra is, ugyanakkor megemlékezve a Rómában eltemetett minden magyarról, aki valamiképpen elődünk abban az értelemben, hogy itt dolgoztak, itt éltek, itt szolgáltak, és ennek a római magyar közösségnek a időben korábbi tagjainak számítanak.
1: Érszegi Márk, nagyon szépen köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
2: Hitvalló című műsorunkban Assisi Szent Ferenc életéről beszélget Bíró Péterné Illés Virág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2020. október 14-i adásunk ismétlése.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenekké, ámen!
4: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban Szent Ferenc életének egyik kedves epizódjára fókuszálunk. A híres rendalapító legendájában olvashatunk a Szent és a gubbiói farkas találkozásáról. Nem tudom, találkoztatok-e már igazi farkassal, de a mesék és az olvasmány élmények, vagy a közmondások alapján mindnyájunknak van elképzelése a farkas természetéről. Milyennek ismeritek a farkast? Hogyan él a farkas a hagyományban?
5: Hát általában mindig gonosz képében van, és nagyon inkább, sokkal inkább magára gondol, mint másokra, és hát általában az ilyen történetekben ott egyedül van.
4: Találkoztatok már jófej farkassal?
5: Nagyon nem. Nem igazán.
4: Még az állatkertben is szerintem félünk tőle. Anna, kérlek, olvasd már fel a legendából, hogy milyen farkassal találkozott Szent Ferenc Gubbió város határában.
5: Történt egy alkalommal, hogy Gubbió városának tartományában egy szörnyű farkas jelent meg, és halálos rettegésben tartotta a polgárokat. Csak felfegyverkezve mertek kimenni a város földjeire. A farkas megette a háziállatokat, megmarta az embereket, maguk a fegyverek sem árthattak fogai ellen. Végül alig mert valaki kimozdulni a városból.
4: No, hát azt gondolom, hogy látjuk, hogy a farkas az farkas, ugyanaz a vadállat tekint ránk Szent Ferenc legendájából, mint a piroska és a farkas meséből, vagy a kecskegidák. Ők is találkoztak ugye a mesében a farkassal, sőt, kismalacok is. Sőt, ha felidézzük az irodalmi olvasmányainkat, meg a kötelezők emlékét, akkor a Jókai kőszívű emberfiai című regényében is van egy ilyen híres farkaskaland. Talán a regény egyik legizgalmasabb része. No, a történet másik főszereplője Szent Ferenc. Ki volt ez a szent? Az egy híres szent. Biztos hallottatok már róla.
5: 13. században élt, szerzetes volt, illetve ugye a nevéből adódóan szent, és ő volt az egyik első kolduló rend alapítója, illetve az evangéliumi szegénység hirdetője.
4: No, tudunk-e róla még valamit?
6: Ahogy megalapította a Ferences rendet, úgy alapított utána iskolát is, és ő volt az első, aki felállította az első betlehemi jászolt. Halála előtt pedig az volt az érdekes, hogy megkapta Krisztus sebeit, stigmáit.
4: Igen, és Szent Ferencről még, ami pont a történethez kapcsolódik, hogy nem véletlenül, hogy Szent Ferenc találkozik egy farkassal, mert hogy a Szent Ferencről szóló történetekből, legendákból azt is tudjuk, hogy
6: különleges kapcsolata volt az állatokkal.
4: Például értett a nyelvükön, ugye? Egy egészen bensőséges kapcsolat fűzte a természethez.
5: Meg illetve, ahogy meg később a történetben is megtudjuk, hogy, hogy jó szívű is volt, mert ahelyett, hogy megbüntette volna a farkast, megbocsájtott neki.
4: Igen, igen, igen. Szent Ferencnek még az ilyen vadállatokat is sikerült megszelídítenie. No, mielőtt tovább lépnénk a legenda elemzésében, fontosnak tartom, hogy röviden ejtsünk pár szót ennek a középkori, magyar nyelvre is lefordított legendának az irodalom történeti jelentőségéről. Mert talán nem is gondolnátok, de az egyik legrégebbi magyar nyelvű nyelvemlékünk szövegét tartjuk a kezünkben. Az általunk is olvasott szöveget a legrégibb, teljesen magyar nyelvű könyv őrizte meg, ezt Jókai kódexként ismerjük. Ez egy kódex, tehát egy kézzel írott könyvről van szó, ami 1440 táján keletkezhetett. Az eredetileg latin nyelvű legenda fordítása azonban ettől korábban készült el, ugyan 1370 körül készülhetett, és csak jóval később másolták a kódex lapjai közé. Maga a kódex egyébként egészen picike, mindössze egy olyan 13x12 cm-es könyvecskéről van szó. És nem csak a gubiói farkas történetét tartalmazza, hanem Szent Ferenc életének a legendáját, életének történetét. Mit gondoltok? Ugye ez egy középkorban készült könyv, egy kézzel írott könyv, még a könyvnyomtatás előttről. Kinek készülhetett a fordítás, kinek állíthatták össze ezt a legendát?
5: A rendnek az egyszerűbb tagjainak, például a Clarissa Pátyák számára, hogy ők is megértsék Szent Ferenc példaadó életének történetét.
4: Miből gondolhatjuk ezt? Az Eszter teljesen jól mondta. Ugye nyilván egy olyan réteg számára készült, akik olvasni tudtak, úgyhogy valószínűleg nem gondolkodunk rosszul, hogyha valami egyházhoz közel álló emberekben, egyháziakban gondolkodunk, de annyira azért nem voltak okosak, hogy tudnának latinul, úgyhogy ezért készült számukra ez a magyar nyelvű fordítás. Ez a kódex egyébként egy olyan nagy jelentőségű, hogy eredetileg a Magyar Nemzeti Múzeumban helyezték el a halotti beszédet is őrző prajkódex mellé. No, térjünk vissza a történethez. Kérlek, Klaudia, olvasd tovább a történetet, mi pedig a történet hallgatások közben figyeljük-e naív költészettel átszőtt szöveg szépségét, a népies ízű kerek történet magával ragadó erejét.
6: Az Úristen azonban meg akarta jelenteni a polgároknak Szent Ferenc szentségét. Könyörületet ébresztett tehát az irgalmas lelkű férfiú szívében. A polgárok figyelmeztették Szent Ferencet, hogy ne menjen ki a mezőre, mert a farkas megöli. De Szent Ferenc hitt az Úr Jézusban, nem fegyverkezett fel, csak a Szent Keresztnek jegyével jegyezte meg magát, s minden bizodalmát Istenbe vetette. Künn a mezőn a szörnyű farkas feltáltotta száját. Szent Ferencnek szaladt, de ő feléje vetette a kereszt jegyét, mire a vadállat megtorpant, s keményen kinyitott száját, berekesztette. Szent Ferenc beszélni kezdett. Jöjj ide, atyám fia farkas! Én Krisztusnak felőle parancsolok néked, hogy sem nekem, sem egyébnek valakinek ne árts. Mi csoda? A farkas legottan lehajtotta fejét, s levetette magát Szent Ferenc lábához. Farkasból lőn bárány. A szent most prédikált neki, atyám fia farkas, te sok kárt tettél ebben a tartományban, irgalom nélkül megölted az élőket, mindenkit megmartál, azért méltó vagy a halálra, miképpen a gonosz gyilkos. Zúgnak is ellened gonosz tetteid miatt, s ellenséged az egész város. De atyám fia farkas, én békességet akarok te közted és az emberek között. Úgyhogy az emberek tőled tovább meg ne sértessenek, s megbocsássák minden elmúlt vétkedet. És a farkas testének, farkának, füleinek és fejének hajtásával mutatja vala, hogy megfogadja mindazt, amit Szent Ferenc mond vala. És mond a Szent Ferenc, én fogadom neked, atyám fia farkas, hogy amíg élsz, elég eleséget adatok neked a városban, mert hiszen ami gonoszat tettél, azt éjséged miatt tetted. Viszont azonban, atyám fia farkas, fogadd meg te is én nekem, hogy soha többé sem embert nem sértesz, sem állatban nem teszel kárt. És a farkas fejet hajtott. Mikoron pedig Szent Ferenc kinyújtotta kezét fogadalomnak vételéért, a farkas felemelte jobb lábát és beletette a Szent Ferenc kezébe. Azután úgy ballagott gazdája után, mint a szelíd bárány. Látva ezt a városbeliek igen csodálkoztak. Mindenki az utcára gyülekezett, s akkor Szent Ferenc csodálatos prédikáció tűn. Azért én, drága látosim, fejezte be beszédét. Forduljatok Istenhez, tegyetek töredelmet, s Isten megszabadít titeket a farkastól és a jövendő pokoltüzétől. Hallgassatok én, drága látosim, ez farkas, ki itt előttetek áll, fogadá én nekem, és fogadásából hitet ada, ti véletek békességet tenni, és soha meg nem sért titeket valamiben, ha minden napon fogadtok néki adni elég eledelt. És az egész gyülekezet nagy üvöltéssel fogadta, hogy etetni fogja a farkast. A vadállat pedig fejének tartásával, testének, farkának és füleinek szép mutatásával jelentette, hogy megtartja fogadalmát, sőt a nép előtt is felemelte jobb lábát, s úgy adott hitet Szent Ferenc kezébe. És lőn nagy öröm Eugúbiába, mert ettől a naptól fogva a farkas és a nép megtartotta Szent Ferenctől szerzett békességét.
4: Na, ennyi a történet, aminek igen kacifántos a címe, így szól, hogy az fordult farkasról, ki Bódog Ferencnek miatta fordul a nagy szölétségre. Na, hogyan tudnánk mai nyelvre lefordítani ezt a címet, úgyhogy mindenki számára érthető legyen? Mi ez a
6: hát
4: páli
6: fordulat? Vagyis változott.
4: Igen, igen, igen. És mivé változott?
6: Egy szelíd állattá.
4: Egy szelíd állattá, úgy van, ahogy a Klaudia mondja, pontosan.

0: Mesék, történetek szereplői, mint tudjuk, általában szimbolikus értelműek, túlmutatnak önmagukon, valami mögöttes jelentést hordoznak. A gonosz farkas nem csak egy ijesztő vadállat a történetben. Mit gondoltok, mit szimbolizálhat, mire utalhat a farkas történetben betöltött szerepe?
1: Egy rossz, például most vagyunk egy embert, hogy egy rossz emberből, hogy egy rossz ember is megjavulhat valakinek a hatására, és hogy meg, hogy mondjam, úgymond megreformálja a cselekedeteit, tehát hogy amit előző életében, tehát például, hogy rosszakat cselekedett, most helyette jókat fog a következő éveiben.
0: Igen, tehát az Eszter azt mondja, hogy ezért ugye a farkas szemében megjelenik az emberi gonoszság, a bűnös ember. Jelenthet-e még mást a farkas? Gondoljatok a farkas meg a város viszonyára. Hogy a farkason keresztül igazából kivel van rossz viszonyban ez a közösség? Hát talán azt gondolom, hogy a természettel. Hogy talán egyrészt, hogy ebben a történetben megjelenik a farkas és a város konfliktusa, a megromlott viszony, és hogy ez a rossz viszony megeleveníti az ember természetnek való kiszolgáltatottságát. Ugye a farkas a történetben is fenyegetés jelent az emberre. Megtámadja a vagyonát, a javait, és így megjelenik a történetben emberi létünk kiszolgáltatottsága. Az az élményünk, hogy a világ nem biztonságos hely számunkra. Mi az oka szerintetek annak, hogy a természet, a teremtett világ fenyegetővé vált az ember számára? Így volt ez a teremtés kezdetekor? Ilyen világot alkotott az Úr? Gondoljatok a teremtés történetre, a kezdetek kezdetére.
2: Akkor egyensúlyban volt a természet és az ember.
0: Ugye?
2: Most pedig inkább az ember van fölényben, és a természet van elnyomva.
0: Igen. No, ha figyelmesen olvasunk, akkor a sorok mögött észreveszünk, hogy a farkas bűne a gonoszsága mögött a megromlott emberi természet áll, mely elfordul Isten parancsától. Ugye az eredendő parancs az arra vonatkozott, hogy gondoskodjunk a teremtés javairól, gondoskodjunk a nekünk adott világról. Hogyha nem törődünk, nem gondoskodunk és őrködünk a természet javai felett, akkor bizony az lesz a következménye, mint a történetben, hogy elvesszük a farkas természetes életterét, és a farkas fenyegető veszélyt jelent már számunkra. A legendában azt látjuk, hogy egy merőben új gondolat jelenik meg. A farkas bűne az valójában a bűntársadalmi eredetének gondolatát hordozza. Az, hogy bár a farkas bűne az, hogy gonoszul felfalta a javakat, megtámadta az embereket, meg is ölte őket, de hogy az ő gonosz cselekedete mögött egy társadalmi defektus áll. Valami társadalmi, közösségi hiba. No, egyrészt, ahogy mondtuk, tehát szimbolizálja a történet a természet és az emberi közösség megromlott viszonyát. Másrészt, amint mondtátok, hogy a farkas alakjában megjelenik az emberi gonoszság, a bűnös ember, amely a közösséget fenyegeti. A bűn, amely elveszi a másik tulajdonát, az agresszió, a hatalmaskodás, a hatalommal, az erővel való visszaérés, a bántalmazás, a gyilkosság, ugye ezek mögött mind felismerjük a farkas alakját. Na most nézzük meg a történet másik főszereplőjét, vizsgáljuk meg Szent Ferencet. Ha ti lennétek ennek a városnak az előjárói, akkor hogyan oldanátok meg ezt a farkas problémát? Hogyan védekeznétek a vadállat ellen?
1: Én először biztos nem erőszakkal próbálkoznék, mert szerintem a szavak többet érnek, mint az, hogy mondjuk erőszakkal bármit is megoldjunk. Szóval először is biztos nem ölném meg a farkast, biztos nem száműzném, vagy nem is tudom, hanem próbálnék mögé látni a dolgoknak, hogy ugyan miért tehette azt, amit.
3: Anna, te mit tennél?
0: Figyelj, rád van bízva egy egész közösség. Ez már itt hónapok óta ez a farkas rájár az állatokra, elviszi a báránykákat. Ja. Gyerekeket nem lehet szabadon engedni, hogy játszanak.
4: Valami kompromisszumot lehet kötni a állattal, meg ugyebár erőszakkal nem lehet megoldani semmit. És így, mint ahogy a szövegben is van, ki lehetne így egyezni szerintem farkassal.
0: Látom, Anna is nagyon szereti a farkasokat. Claudia?
2: Én egyet értek velük, mert hogyha erőszakot alkalmaznánk, például bántanák a farkast, akkor az még nagyobb ellenségeskedés szítana a természet is az emberek között.
0: Ahogy a történetet olvassuk, ugye az elején ott van, hogy a városlakók is mit csinálnak, hát felfegyverkeznek, ugye, a farkas ellen. No, látjuk, hogy Szent Ferenc, ő is valószínűleg szerette az állatokat, meg ezt a farkast is talán, és nem így cselekedett. Szent Ferencnek is van egy fegyvere, de milyen fegyvere ez? Emlékeztek a történetből, hogy ő nem kardot visz magával?
4: Keresztet.
0: Hanem a keresztet, vagy legalábbis a kereszt jelét, ugye? No, aztán mit csinál még Szent Ferenc? Ugye azt mondja a történet, hogy nyilván a kereszt jelével megszelídíti a farkast, de aztán azért jól leszídja, és szembesíti a tettével. Ugye azt mondja neki, hogy méltó vagy a halálra, miképpen a gonosz gyilkos. Nem mentegeti a farkast, ugye nem vigasztalja azzal, hogy nem baj, nem tehetsz róla, te szegény éhes farkas, te csak éhes voltál, hanem szembesíti gonosz tettével. Végül is mi Szent Ferencnek a célja, amit ebből az egész történetből ki akar hozni? Ugye van egy konfliktus, egy vadállat és egy város között. Patthelyzet alakul ki, nem jutnak előre.
4: Hát, hogy békességet akar, azt akarja, hogy mindkét félnek jó legyen.
0: Igen, igen, nagyon jól mondja Eszter, az a történetben szövegszerűen is így van benne, hogy Szent Ferenc valójában békességet akar. És mi lesz a békesség záloga? Mi lesz az, amit a békesség érdekében meg kell tenniük? Ugye az egyiket mondtuk, hogy a farkasnak szembesülnie kell az ő gonosz cselekedetével.
4: És akkor cserébe az emberek megbocsátanak neki.
0: Igen, tehát egy nagyon fontos eleme a történetnek a megbocsátás, hogy az embereknek el kell engednie minden sérelmüket, a farkas pedig még azért tesz valamit.
4: Felhagy gonoszságaival.
0: Pontosan, ígéretet tesz arra, hogy ő ezentúl már jól fog viselkedni. Ha végig gondoljátok, akkor a farkas kicsit a gyónás elemein megy végig, ugye, hogy felismeri, elismeri, bevallja a bűneit, talán még bánatot is érez, bár ez nincs benne a történetben, hogy zokogna a bűnbánat miatt a farkas. Megvan benne a megbocsátás, ugye, és az ígéret, az erős fogadalom, hogy ezen túl ő már jót fog cselekedni. No, tehát Szent Ferenc nem megbünteti a farkast, ahogy ti is mondtátok, hogy ti se büntetnétek meg, nem is zavarja el, nem is kergeti el, nem is zárja el, pedig azért ez egy logikus lépés lenne, hanem gyökeresül orvosolja a bajt, egyenesen a bűn forrását, a társadalmi eredetét próbálja meg orvosolni. A történet hallgatólagosan, így aztán az anyagi javak megosztására buzdít. A javak megosztására a társadalom kivetettjeivel, és talán hozzátehetjük, hogy felszólít minket a teremtett világ megóvására is. Számomra még érdekes tanulság a történetben, hogy a farkas és a farkas által képviselt teremtett világ, a természeti környezet, nem a vidékkel, nem a faluval, nem egy természetes közeggel kerül konfliktusba, hanem a várossal, Gubbió városával, a polgárokkal. A polgárok azok, akik fegyverrel mennek a farkas ellen. Bizonyára érezzük ennek a képnek az erejét napjainkban is. Vajon összebékíthető a milliós metropolisz és a természeti környezet? Vajon fenntartható az urbánus életvitelünk, fogyasztói társadalmunk a természeti környezet súlyos károsítása nélkül? Szent Ferenc nem egyszerűen megoldott ebben a történetben egy ökológiai problémát, hanem helyreállította a teremtett világ rendjét. Ugye, ahogy láttuk, egy paradicsomi kép tárul aztán a szemünk elő. Azt mondja a történet, hogy a farkas felemelte jobb lábát, és beletette a Szent Ferenc kezébe, aztán úgy ballagott gazdája után, mint a szelíd bárány. Látva ezt a városbeliek, igen csodálkoztak. Ugye az ellenségből az emberek ellenségei voltak az embereknek, Szent Ferenc barátot csinál, sőt, ez a gazdája, ez azt gondolom, hogy több ennél. A gazda az gondját viseli a teremtett világnak, gondját viseli az állatoknak. Itt Gubbióban egy valóságos csoda történt. Ugye erről szól a történet is, hogy csodálkoztak az emberek, nem akartak hinni a szemüknek. Szinte egy eszkatológikus kép tárul a szemünk elé a végidőkről. Izaiás proféta a messiás eljöveteléről szóló proféciájában beszél hasonló jövőről. Azt mondja, hogy akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, és a párduc együtt tanyázik a gödőjével. Együtt legelészünk majd a borjó és az oroszlán, egy kisgyermek is elterelgetheti őket. Azt gondolom, hogy mi más ez, mint az eljövendő üdvösség képe. A megbocsátás, gonoszságaink elhagyása, a társadalmi igazságtalanságok megszüntetése, a teremtett világ gondos védelme elhozza számunkra az öröm korszakát. Így volt ez Gubbió városában is. A történet beszámol erről az örömről is. Azt mondják, hogy és lőn nagy öröm Gubbió városában, mert ettől a naptól fogva a farkas és a nép megtartotta a Szent Ferenctől szerzett békességet. Szent Ferenc rendületlenül hitt a természet szépségében, tökéletességében, számára a teremtett világ Isten nagyszerűségének jelképévé vált. Ezzel Ferenc megelőzve korát túllépett a középkori síralomvölgy elképzelésen. A föld Isten teremtő kezének nyomait viseli magán, és ez a csodálatra és Isten iránti alázatra késztet minket is. Megköszönve a hallgatók figyelmét, Ferenc pápa gondolatával búcsúzunk.
4: Szent Ferenc zarándok volt, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával, ezért feladatának érezte, hogy mindennek gondját viselje, ami csak létezik. A természetet olyan ragyogó könyvnek tartotta, amelyen keresztül az Atya beszél hozzánk, az ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, ámen!

Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2020. október 14-i adásunk ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalára feltöltött videóban. Ott leszünk, amikor dönteni kell, amikor dolgozni kell, amikor felelősséget kell vállalni, és végigvisszük azt, amit Magyarország biztonsága megkövetel, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Facebookon közzétett videójában. A paksi atomerőműben tartott kormányülés kapcsán Magyar Péter azt mondta, az előző kormányok mulasztása, amit most be kell pótolnunk, hatalmas, a rendelkezésre álló idő pedig kevés, közölte, arra kaptak áprilisban felhatalmazást, hogy az ország előtt álló problémát felelősen, cselekvően mindig a magyarok érdekét szem előtt tartva oldják meg. Nem fordulhat elő többé, hogy a politika cserben hagyja a hazát a bajban, fogalmazott. A kormányfő hangsúlyozta, a következő napokban és hetekben az eddigieknél is nagyobb összefogásra lesz szükség. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette, a kormány a csütörtöki helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már pénteken megkezdik a Duna két partjára a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Magyar Péter közölte, ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Cernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását, mivel további apadás várható, jelentette be Radu Miruta, ügyvivővédelmi miniszter szerdán. Az Agerpress hírügynökség által idézett tárcavezető szerint az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállása biztonságos körülmények között történjen. Hozzátettem, a folyam elágazásánál végrehajtott vízelterelési műveletekkel csak nem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben az országos mentőszolgálat feljelentése alapján, közölte a nyomozóiroda a rendőrség honlapján. A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás jelenleg is zajlik, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők, írták. Sajtóinformációk szerint szerdán nyomozók jelentek meg az UMS két budapesti telephelyén, a Markó utcában és Róbert Károly körúton, és a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy mindenben együttműködik a hatósággal. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix, országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint azt, hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Végül a várható időjárásról. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Híreinket hallották.
2: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Értékadó című műsorunk következik. Köszönti Önöket a szerkesztő, Drimba Miranda. Mai gazdasági műsorunkban a boldogságindexekről, valamint a kulturális dimenziók közötti összefüggésekről szólunk. Ezt követően pedig feltérképezzük Gyöngyös turizmusát, végezetül pedig az egyszerűsített foglalkoztatást érintő változásokat ismertetjük. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: A Magyar Tudomány ünnepén nagyszabású programsorozattal várták az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az intézmény gazdaságtudományi intézete is rendkívül sok előadással készült az esemény kapcsán. Most kiemelünk egy fontos rendezvényt, mely gazdasági kihívások és alkalmazkodási stratégiák a változó világban címet viselte. A szakmai konferencián boldogságindexek és kulturális dimenziók közötti összefüggések vizsgálata különös tekintettel az Európai Unió tagállamaira címmel tartott előadást dr. Juhász István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gazdaságtudományi intézetének adjunktusa. A hangfelvételt 2025. november 27-én rögzítettük.
2: A családommal tavaly az őszi szünetbe Finnországban nem érdekelt, hogy hogy lehetnek ezek a finnek ennyire boldogak. És elmentünk a Mikuláshoz is, ugye Rovaniemiben van a Mikulásnak a háza. Kislányom még hisz a Mikulásba, akkor is itt, és még most is, már, de a Mikulás még biztos létezik, mert tavaly találkozott. És nagy élmény volt, mert azért is, mert láttam egy kicsit a kultúráikat a finneknek. Kicsit olyan visszafogottak, olyan stb. De akár kitől segítséget kértünk, mindig készségesen segített. Tehát nem látom akkor nagy különbségeket, olyan nagy flancolás, hiper-szuper autókat csotrogányok mellett, mint még más országokban. És akkor röviden az előadásomnak a tartalom, ugye a kutatási célt fogom első körben ismertetni, aztán módszertanról beszélek egy kicsit az eredményekről, és végül pedig néhány következtetést és javaslatot fogalmazok meg. Mik között is néztem a vizsgálattal a kapcsolatot, egyrészt Hofstede-nek, vagy Hofstede-nek, hogy holland társadalmi tudós, állítólag itt kell ejteni a helyesen ejtett, hogy Hofstede. Hat kulturális dimenzióját, illetve Engelhardt és Weitzelnek a kettő kulturális dimenzióját vetettem össze, három boldogságindexel, már említett World Happiness Report, boldogságindexével az Eurostatnak is van egy ilyen boldogságindex-szerű mutatója, illetve a European Social Survey-nek is van egy boldogságindexe. Menjünk is sorba Hofstede-nek a hat dimenziónál először. Az első, a ilyen dimenzió, a hatalmi távköz, arra kereste ennek kapcsán Hofstede, aki egyébként az IBM leányvállalatánál végezte a kutatást, és ez miatt nem annyira reprezentatív a minta, mert az IBM dolgozókat vizsgálta, de országonként az ő eredményeket, a kultúrák közötti különbségeket így vizsgálta, és az első ilyen kultúra közötti különbség az a hatalmi távköz volt. Ez azt jelenti, hogy a társadalom, a kultúra az mennyire nyitott arra, hogy a hatalmi egyenlőtlen elosztását felvállalja, elfogadja, vagy sem. Az Európai Uniónak ugye 27 tagállama van, mivel Ciprusra vonatkozóan Hofstede-nek nincsenek adatai, ezért 26 tagállamra lehet leszűkítve ez a kör, és akkor nézzük meg, hogy itt a vizsgált uniós országok hogy állnak. Látható, hogy a hatalmi távolságot azt nagyon kultiválják, igazán csak elfogadják a Szlovákiában, Romániában, itt a szomszédos országok terén, de Franciaország és Lengyelország is elég sötét, a halványabb ország éppensége pont a skandináv országok, akik elég élen szerepelnek ezeknek a boldogságkutatásoknak. A következő ilyen dimenzió az individualizmus, kollektivizmus. mennyire az egyéni érdekek, az egyén tevékenysége, az egyén eredmények azok, amik meghatározzák egy országot. Mit gondoltok, hogy Magyarország itt az élen szerepel, vagy inkább a inkább kollektivista Magyarország, tehát inkább a közösség az, ami számít erős volt, hogy az előzőt a szintén. Bizonyán individualista, olyannyira, hogy a vizsgált európai uniós országokon belül Magyarországon a legmagasabb az individualizmus értéke. Tehát igen, az Amerikai Egyesült Államokban nagy még ez az érték, így a világviszonylatban nézzük, azért nézzük meg itt is a térképet, látható, hogy Magyarország, de azért ott van Holland, Olaszország is, és sötétebb régiók között. A következő a maszkulinitás, feminitás. Ugye mennyire a férfias értékek, az erő, a dominancia, a siker, a pénz az, ami meghatároz egy országot, és mennyire inkább a nőies vonások, a szolidaritás, a gondoskodás. Nem tudom, tudjátok, hogy melyik ország az, ami szomszédos országunk, amelyik a legnagyobb értéket ért el a maszkulinitás terén. Magyarország sem alacsony értéket ért el. Van valakinek esetleg cikke?
3: Szerbia.
2: Igen, én is rá gondoltam, de nem, a szlovákok férfiasabbak, de azért mi sem kell, hogy szégyenkezzünk, vagy épp azt, hogy kell szégyenkeznünk. Magyarország is elég erős ezen a téren. Ha belegondolunk, hogy mennyi női parlamenti képviselők van, akár ezzel is elgondolkozhatom, hogyha mondjuk egy személyes példa, úgy héten mondta a feleségem, hogy pénteken takarítsam ki az egész házat, mondta, hogy a szó se lehet róla, amiben nyújtja a puskát, vagy én eldöntöm, hogy mikor takarítom ki az egész házat, és a szombaton kitakarítottam. Tehát ez is jó példa, hogy mennyire olyan férfes, de látható, hogy mennyire sötét itt a szlovák, magyar és az osztrák régió is. Lehet, hogy a közös történelmi háttér is befolyásolja ezt a dolgot. A következő dimenzió a bizonytalanságkerülés. A bizonytalan helyzeteket mennyire élik meg fenyegetésnek az ország. Görögország, Portugália például nagyon erősen, Dánia, Japán, és mi maradunk az európai országoknál, a Skandináv ország és Svédországot, ez elég jól viselik ezeket a bizonytalan helyzeteket. A következő a hosszú és rövid távú orientáció. Mennyire gondolkoznak hosszú távon az ország lakói? Kína, Japán jellemzően erősebben, rövid távon inkább a nyugat-európai országok, de az a nyugat-európai országok között is van különbség. Látható, hogy itt a Németország egész sötét színnel szerepel, és hogy a szlovákok, a csehek is, illetve a Baltikum országai, Lettország például egész sötét, tehát a hosszú távú orientáció az egész komoly. Ami érdekesség számomra, főleg a 2000 előtti válogatott meccs után, Írország nagyon halvány. Nekem nem mondják, hogy az írek azok rövid távon gondolkodnak, amikor a hosszabbítás utolsó percig hajtottak, és meg is szerezték a győzelmet végül a magyar válogatott el. A hatodik és egyben utolsó dimenziója a hosszírnek az engedékeny korlátozó szemlélet. Mennyire engedi a kultúra kibontakozni, az örömet átérni egy-egy országban, és mennyire nem. Látható, hogy ez például a skandináv országok, Dánia, Svédország, Finnország, ez ebben elég erős. Tehát ott azért ki tudnak bontakozni az emberek, örömmel tudják élni az életüket, ahol korlátozottabbak ezek a lehetőségek. A következő, és már átérünk Inglehárt és Velszer kultúrás dimenzióra, szám szerint kettő, az első az a tradicionális, hagyományos értékek és a szekuláris, racionális értékek közötti különbség. Tradicionális értékek, hát a nevük is benne van, fontos a szülő-gyermek kapcsolat, a vallás, a családi értékek. A szekuláris értékeknél ott ez kevésbé erős, ott akár az eutanáziát, az abortuszt, az öngyilkosságot is képesek elfogadni ezek az országok, és itt látszódik, hogy azért itt is a skandináv országok ebben erősek, a csehek is nagyon sötét színnel szerepelnek. És az utolsó dimenzió pedig a túlélési érték, az önkifejezési érték. A túlélési érték, hogy mennyire fontos egy országai, egy kultúrában a gazdasági és a fizikai biztonság, látható itt is, hogy a skandináv országok azért elég sötét a szerepelnek, illetve ez kevésbé fontos, akkor halványos színnel. Jó, ennyit a kulturális dimenziókról, és most nézzük meg a boldogságindexeket, ahogy említettem, szám szerint hármat. Az első a World Happiness Report elnevezésű, ezt a Gallup és az ENSZ együttesen méri évről évre. 0-tól 10-es skálán egy ilyen létrányok útjileg megkérdezetteket. Számszerűen országként próbálunk ez elfős mintára fókuszál, hogy annyit állampolgárt megkérdezni, hogy ezen a létrán 0-tól 10-ig hova tennék magukat. A lehetséges legjobb életet élnek akkor a 10-es, a legrosszabbakot pedig 0-t kell írni a kitöltődjére. Egy a finn értékekről már volt szó, legmagasabb a finneknek a boldogsági indexe 7,736 mezzelékkel. Ugye három reprezentatív minta ezekben a riportokban, és a statisztikusok pedig hat olyan tényezőt vizsgálnak, ami szerintük befolyásolhatja ezeknek az országnak a boldogságát, ezek pedig név szerint egyrészt az anyagi jólét, itt a GDP veszik alapul, az egyének mekkora társadalmi támogatottsága, számíthatnak a bajba kerülnek, a születéskor várható élettartam, a döntéseknek a szabadsága, mennyire nagy lelkűek az egyének, illetve a korrupció értéke. És akkor ennek függvényében láthatjátok itt az első 10 országot, Finnország is lemjáról már volt szó, mint az első 2000-től. Izland a harmadik, a svédek a negyedikek, a hollandok az ötödikek és tovább. Magyarország az elmúlt 10 évben, 2015-ben a 104. helyen állt ezen a listán, aztán 2022-ben is 23-ban ért el a legjobb helyezést, akkor 51. helyen állt, most az idei évre pedig a 69. ebben a listában, csak viszonyítás véget, ugye 147 országot vizsgáltak el 2025-re vonatkozóan ebben a kutatásban, az utolsó ország, valakinek már esetleg tippje, Afganisztán volt az utolsó ország.

esetében a leginkább értékek, tehát akik ilyen válaszokat adtak, azokat átlagolják, és így jöttek ki ezek az eredmények. Láthatom, a finnek itt is viszik a pálmát. Jó, a European Social Service-ben egy szociológiai kérdői. Itt is boldogságindexről beszélhetünk. Mennyire boldog ez a kérdés, az 1 és 10 között kell, tehát nem 0 és 10 között, a World Happiness Report, hanem 1 és 10 között kell egy pontértéket adni, és egy 8-as, 9-es és a 10-es értéket, ahol a 10-es az extrém boldog, ezeknek a százalékos arányát nézik, és így döntik el, hogy melyik ország boldog.

0: Szakmai összefogás a turizmus fejlesztéséért címmel tartottak szakmai fórumot Egerben, a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában június 10-én. A folytatásban erről a rendezvényről készült összeállításunkat hallják. Dr. Benkő Béla, a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnöke előadásából idézünk.
1: Szóval, kedves turistánk, amikor elindul bárhova, neki már van egy forgatókönyv. Elképzeli impulzusok alapján, vagy ez social media lesz, vagy a haveroktól hallotta, vagy éppen láttam

valahol a Femcafén vagy bármi módon jó, és ki akarja használni az időt. Ha egy napra jön, akkor úgy kezdi, hogy utazás, akar egy helyi élményt, fotózni, vásárolni, tolni egy szelfit, felrakni az Instára, helyi termék, ízelít, frissítő, és valamilyen kreatív, ellazulós dolog a végére, de itt most kimondottan egy napról beszélek. Érzelmi alapon dönt, akar valami különleges kalandot, kihívást, megmászni az Egri vár falát, elmenni Egerszalókra, Demjénbe, Viaferrátázni, kenúzni a Tiszatónál, kulturális, interaktív, történelmi élménybe Eger, hibátlan választás, exkluzív élménybe is összekombinálva, kapcsolódási társaságok, pihenés, természet, illetve amikor csak szórakozni akarunk. Itt mindegyikhez összegyűjtöttem mindenféle zanzásított okosságot, de csináljuk már azt, hogy ezeken én itt átlépdelek, beszélgessünk. Ennek a brandnek a kitalálója itt van, itt ül a hátsó sorban, Száldeszky Kornélia volt, 10-7-14 program, ezt az ötletet ő bedobta, betörte vele a kirakatomnak az ablakát, és szabadjára engedett. Engedélyt kértem, hogy használhassam. Amit itt látunk, hogyha nem jött át elsőre, ez az 1014 kékes tető magassága. És itt látunk a 10 hét alatt 14 programot, és úristen, hogy csináljam ezt a programot, tematikus téma. Nagyon egyszerű, Turinform irodába összerántom az összes élő idegenvezetőt, meg aki nem idegenvezető, és kezdjünk már el együtt ötletelni, hogy kinek van valami jó ötlete. És akkor ez alapján összerakjuk ezt a plakátot, amit utána azon a héten lebontva meg szoktunk csinálni, hogy mikor mi történik. Itt látunk olyat, ami egyébként végig mindegyik egy tematikus túra. Hallerház titkai, királyok királynék nyomába, olyan városnézés, ahol Gyöngyösön csak a királyokról, a királynékről volt szó. Csináltunk egy buszos városnézést, ugye Gyöngyösön buszos város, itt ugye egyszerű az élet, dottó, én nem fogok killódni a dottóval, mindenki bolondnak nézett, hát hogy csináljunk már Gyöngyösön városnézést? Az egyes helyjárat végig megy a városon. Hát akkor rakok rá egy idegenvezetőt. 450 forintos menetjegy, ez lesz a mi saját hoppon-hoppoffunk. Jó, nézzük már, kik a játékosok ebbe. Volán MÁV konzorcium, állami cég. Mindenki egy kicsit megijedt, hogy állami céggel kell beszélni. Én is megijedtem. Majd írok nekik egy levelet, hogy hello, én az egyes helyjáratra akarok rakni egy idegen vezetőt. Hát mit szóltok hozzá? 6 óra múlva kaptam választ, hogy ez jó ötlet, írjam le. Leírtam. Másnap kapok választ, hogy hogy képzeltem el, leírjuk, és hogy lesz nála egy ilyen megafon. Közölte a Volán, hogy nem, mert hogy zavarom a vendégeket, az utasokat. Nem válaszoltam, mert lenyugodtam. 2 nap múlva a nem válaszolt e-mailre kaptam egy másik választ, hogy az első eseményre minden buszt ellátnak mikrofonnal és hangszórókkal. Csak ők. Majd csináltunk 1-2 főpróbát, idegen vezető ült, mindenkit köszöntött, jó napot kívánok, ez egy olyan helyi járat, ahol van ideges vezetés, akit érdekel, figyeljen, akit meg nem, az ne nézzen ide. Mindent kaptunk a főpróbán, X korosztály felszállt, a lánynak közölték, hogy majd te azt hiszed, hogy olyat mondasz nekem, amit én nem tudok, hát én itt lakok 60 éve, anyukám. Ebből az lett, hogy ő nem szállt le, hanem ment egy kört. Majd megkérdezte, mikor lesz a következő, és azt mondtuk, hogy holnap, de az már sajtó nyilvános, erre azt mondta, hogy Gizi, elmegyünk fodrászhoz. Következő napon 35-40 ember vett csak magába jegyet erre a kis programra, 4000-en követték a Facebookon, mert bestreameltük ezt az eseményt. Minden hónapban nyáron csinálunk 3 ilyet. Csinálunk huszáros városnézést, és szimplán leülünk, és megbeszéljük a többiekkel, hogy mi legyen a téma. Most nagyobbat álmodok. Ha már van huszáros városnézés, mert van a városban huszárhagyomány, és nálunk minden szeptember 1-én a Pipishegyen van egy repülőtér, amint katonai bázisként is üzemel, és van egy hadgyakorlat. Éppen a tegnapi nap folyamán felhívtam alezredes urat, hogy hát mi lenne, ha már itt eltolták ezt az adaptív huszárok dolgot, mi lenne, ha vennék a fáradtságot, mint katonaság, jöjjenek már a városba, ingyen leszervezünk maguknak egy huszáros városnézést. Egy kérésem van, tudom, katonai cég, meg állam, meg minden, hogy a PR részt hagyják jóvá, hogy mi lehet. Hogy ez most lemegye a Haderő magazinba,
hogy lemegye az M1-en, mindegy. De valami lesz róla. Lehet, hogy ez precedens lesz, és máshol is megcsinálják. Volt olyan tematikus városnézésünk, hogy elrejtett kincsek. Egy csomó kincset eldugtak. Aztán meglettek. És csak erre kimondottan csináltunk városnézést. Voltak olyanok, hogy mondok azért rossz példákat is, csináltunk kutyás városnézést, hogy kutyával lehetett rajta részt venni, amúgy tök sokan voltak rajta, csak senki nem hozott kutyát. De nincs ezzel gond, mert amúgy voltak rajta 35-en, de teljesen mindegy, de hogy az egész nyári szezonban mi összehoztunk dolgokat, ugye 20 órakor éjszakai városnézés, akkor volt olyan szobros tematika, hogy csak állatok vannak a szobrokon. Lehet az lovas szobor, kakasos, vagy liba, vagy teljesen mindegy, de csak olyan szobrokra volt, ami állatos. De hogy is van ez? Ha kell, bepalizzuk a könyvtárost, mert hogy tartson már valamit ő. A Bükki Nemzeti Parkot bepaliztunk, hogy akkor a helyi parkban lévő fákról, bogarakról, élőhelyekről beszéljen. Akkor ugye van úgy, hogy mi múzeumunk csinál ilyen benti városnézést, és akkor ezt is szépen így felfűztük. Ide meg van olyan, hogy temető is ét a nagyjaink nyomába, és ezeket felfűzzük, és leülünk együtt, és megbeszéljük, és nem kell nekem az önkormányzat ahhoz, hogy csináljak egy ilyen tök jó 14 programot. Abból építkezünk, meg azt használjuk, amink van. Minden évben leülünk, és minden évben kitalálunk mást. Lecserélek ebből 5-öt. Most lecseréltünk 5-öt, kitaláltunk, már nem is tudom, miket találtunk ki, teljesen újakat, századfordulós vendéglátás. Volt olyan, hogy zsidó örökség. Mindegyik minimál pénz, sőt a legnagyobb része ingyenes, ahol valami plusz szolgáltatást kapnak, akkor kell egy kicsit fizetni. Az egész oka, miért ezt a program sorozatot és illetve ezt az egész beszélgetést össze akartuk hozni, hogy én már sok ilyen beszélgetésen voltam az együttműködésnél, és eltelt két együttműködés között 2 hónap, és mind a 2 hónap első kérdése az volt, hogy mit vársz ettől az a rendezvénytől? És mindenki azt mondta, hogy az együttműködést. Tehát 2 hónapja találkoztatok. Valaki felvette a telefont, hogy fölhívja a másikat. Leültetek, hogy te figyelj már, te sörfürdő? Van sörfürdő. Figyelj már, akkor csináljunk kuponokat. Jó, ez a legegyszerűbb együttműködés, de működhet. Visszatérve az előzőre, volt olyan programunk, hogy 58-an voltak, volt olyan, hogy 3-an, de ezek mind garantált programok. Gőzfelhős kirándulás Gyöngyösön. Mertünk nagyot álmodni, értsük tényleg teljesen jól, bejött az egyik idevezető, berúgta az ajtót, azt mondta nekem, hogy figyelj már, te tudtad, hogy 40 éve szűnt meg Magyarországon a gőzmozdonnyal való közlekedés. Hát nem tudtam, de most már tudom. Te tudtad, hogy Gyöngyös Vámos György volt az utolsó szakasz, ahol még menetrend szerinti gőzmozdony közlekedett? Hát én nem tudtam. Hát csinálnunk kéne erre valamit. Jó, hát mi csináljuk? Jó, hát akkor látott-e már valaki gőzmozdony című kérdést? Így feldobtam a nagy világba, majd az egyik kollégánk mondta, hogy ő már látott. És tudja is, kit kell felhívni. Nem árulok zsákba macskát, ő is állami cég. Felhívtuk, felvették a telefont. Azonnal kapcsolták az igazgatót, és elmondtuk, hogy azt akarjuk, hogy 40 éves évforduló, hogy Gyöngyösön megszűnt ez a vonal, csináljunk rá valamit. Úriember imádta az ötletet, eljött Gyöngyösre körülnézni. Csak hogy képbe legyünk, 7 óra 15 perckor indul a vonat Budapestről a Gőzös. A fél menetrendet a Miskolc vonalon át kell alakítani, hogy pont abban a lyukba ő eljöjjön. Nagyságrendileg 3 óra 2,5 az út Budapestről, 17 ezer forintba kerül, és az első ilyen kariston 300 ember volt. Úgy csináltuk, hogy ez a bornapokra essen. Mert nálunk meg bornapok van, meg szüreti napok, és mi ezzel a kettővel, meg az adventtel tök jó el vagyunk, mert lehet, hogy Miskolcon meg csak kocsonya fesztivál van. Azt lehet, hogy ők azért költenek a kocsonya fesztiválra, mert más nincs. Úgyhogy nagy kérdés, hogy minden hétvégén bohózkodunk-e, vagy vannak kiemelt események. Na de eljön az úriember, és hát azt mondja, hogy figyelj már, hát ez így tök jó, de csináljuk már ezt rendesen, mert én is pártolom, a rendesen csináljunk dolgokat. Mi az, amit én tudok adni? 2 darab idegenvezetőt azonnal küldtünk a vasútállomásra, az érkezésre, hogy bekísérik az embereket. Megbeszéltük a helyi Mátra vasúttal, hogy arra a napra a kis Mátra vasút gőzösét is izzítsa már be, ezért reggel 10 órakor a gyöngyösiek tudtak a Mátra gőzössel elmenni Mátra Füredre meg vissza, a délután 3 órási gőzösre meg csak azok szállhattak fel, akik a nagy gőzössel jöttek.
A Mavrail Tools összerakott 5 olyan helyszínt a mi segítségünkkel, hogy hova menjen már el az ember, aki lejön a vonattal. Mátra Múzeum, Kincstár, Toronysisak, még valami volt, és különböző színű karszalagokon az internetes felületen a Mavrail Tools ezt összerakta, be lehetett pipálni, a tiéd 20 000 forint, és meg volt szabva, hogy narancsárga, hupilila vagy kék karszalaggal ki hova mehet. És ők egymás közt elszámoltak. Én meg csak tapsoltam, hogy működött. Nagyon sok előnye volt ennek a dolognak. Például lenyírták a füvet a vasútállomáson, kitakarítottak. Igaz, hogy mikor megkértem, hogy zászlózzák már fel az oszlopokat, magyar zászlóval könyörgök, akkor nagyjából füzes abonytól aszódig kellett összeszedni állomásonként a 2 darab zászló, amit még találtak. És mindennek tetejében még mi intéztünk rá egy bányász zenekart. Tehát a így fogadták a vonatot, mindenki integetett. Minden vasúti átjáróba alhangon 30-40 ember fotózta, posztolta minden, amit el tudunk képzelni. És mikor kimegyünk a vonat fogadásához, ott állt 100 ember, én meg megkérdeztem, hogy ti kit vártok? Hát a Bivajt, mert ugye ez a vonatnak a neve. És amúgy esett az eső. És akkor következő, hogy szállnak le a gyöngyösiek. De, figyelj már, te hol voltál? Fölmentünk 17:30-kor, hogy lejöhessünk vele. És nincs részjegy, hogy én csak Vámos Györgytől veszem, meg 60-tól, 17 ezer. Annyit sikerült elérnünk, hogy reggel lejött, és délután 2 és 3 óra, 4 között csinált egy ingajáratot, elment Vámos Györgyig meg vissza, hogy a gyöngyösiek is élvezhessék ezt a dolgot, 200 jegyet adtunk rá el. És az egészet mi csináltunk? És önkormányzatnak gőzes is. Meg még a marketingesnek se, meg senkinek. És egy komplex élmény kapott az összes. Amikor megállt a vonat, bárki fölmehetett megnézni, minden kocsiba volt egy hostess. Az emberek kaptak egy napra szóló hűtőmágnest a vonattal, meg gyöngyös felirattal, meg egy Balaton szeletet, amit a Mavrail Tours intézett.

0: Közérthető, továbbá gyakorlati megközelítésben mutatták be az egyszerűsített foglalkoztatást érintő jogszabályi változásokat, valamint az ezekre adható lehetséges vállalkozói megoldásokat a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában rendezett szakmai programon június 3-án. A mindennapi munkaerőgazdálkodási kihívások kezeléséhez kaptak útmutatást a résztvevő vállalkozók, továbbá megismerhették azokat az alternatívákat, amelyekkel biztosítható a folyamatos működés a nyári időszakban is. Most Nagy Gábor, a HSA Group diák és nyugdíjas foglalkoztatási szakértője előadásából idézünk.
1: Egyre több cég érzik nem csak azt, hogy a piacra eltűntek a munkavállalók, hanem azt, hogy az általuk foglalkoztatott FO-sok gyakorlatilag kezdik elérni a 120 napot. Ha kiszámolják, hogy van olyan munkahely, ahol mondjuk heti 6 napra dolgoznak az FO-sok, akkor gyakorlatilag május végével eltűnt a 120 nap. Június végében normál esetben is, és hát igazából augusztusban pedig óriási problémák vannak. Az a bevált FO-s, aki gyakorlatilag ott dolgozik, az generál egy munkaerőhiányt innentől kezdve, hiszen őt nem lehet tovább foglalkoztatni FO keretében. Így gyakorlatilag az egyik lehetőség ugye iskolaszövetkezeti tagok, a másik pedig nyugdíjaszövetkezeti tagok foglalkoztatása. Fenten látnak pár számot. Ez a pár szám azt mutatja meg, hogy gyakorlatilag, ahogy már a kollégám is említette, 83 óta vannak iskolaszövetkezetek, a nyugdíjaszövetkezetek pedig 2017 óta léteznek. Látszik, hogy aktív iskolaszövetkezet és nyugdíjaszövetkezet is 85-85 van. Ez azt mutatja, hogy a nyugdíjaszövetkezetek nagyon gyorsan felnőttek alapításban az iskolaszövetkezetekhez. A szektor árbevétele viszont az iskolaszövetkezeteknél 115 milliárd, a nyugdíjszövetkezeteknél viszont még csak 15 milliárd. Ez is mutatja, hogy van még növekedési pálya, van lehetőség a nyugdíjszövetkezetek fejlődésében, és természetesen az iskola szövetkezetében is. Diákész, ez gyakorlatilag a érdekképviseleti szervezet az iskola szövetkezeteknek 20 taggal, a közész a nyugdíjszövetkezeteké pedig 22 taggal működik. Mik a jellemző munkakörök? Hol tudnak foglalkoztatni diákokat, illetve a nyugdíjasokat? Könnyű fizikai munkában, betanított munkában, kereskedelemben, vendéglátásban, turizmusban, hostess munkák, rendezvény munkák, ezek mind-mind iskolaszövetkezeti munkák, ezek a fő célközönség, fő célterület. Az adminisztratív irodai SSC munkákban rengeteg diák dolgozik, IT-mérnöki munkákban, illetve logisztikában és termelőüzemekben szintén rengeteg, illetve mezőgazdasági üzemekben szintén rengeteg munkavállaló dolgozik iskolaszövetkezeti tag. Nyugdíjszövetkezet, kereskedelem, könnyű fizikai munkák. Hozzá kívánom tenni, hogy a nyugdíjszövetkezeteknél azért vannak az életkor miatt korlátok, méghozzá ennek az az oka, hogy ugye azért ahogy elérték ezt a korhatárt, a nők 40 programmal is azért 54-58 éves hölgyek mennek majd nyugdíjba, illetve 65 évesen a férfiak, és azért ugyanazt a munka, erőt azért nehéz biztosítani, de a napi 8 órás munkát minden további nélkül tudják vállalni. 12 órás munkakörben nem javaslom, hogy nyugdíjasokat foglalkoztatni őszintén. De a 8 órás munkát minden további nélkül tudják, és bírják is a munkavállalók. Ami nagyon fontos a nyugdíjszövetkezeteknél, az a hiány szakmák. Gyakorlatilag olyan szakmákban, amelyek önöknél megjelennek, nehéz egy karbantartót találni, nehéz egy lapatos találni, vagy esetleg bármilyen olyan munkakör, ami a cégnél hiány szakma, meg kell keresni hozzá a nyugdíjas. Meg tudjuk keresni a nyugdíjas. És gyakorlatilag az ő szakmai tudásuk, a speciális a szakmai gyakorlatok igényű munkáknál mind-mind-mind megjelenik. De természetesen irodai munkákra, vendéglátásra, közkeztetésre, illetve szabadon végezhető feladatokra is alkalmasak, és tudnak és vállalnak is ilyen munkát. Van egy programunk. Ez a VR Family program, amelyet fel tudunk ajánlani a cégeknek. Az elsősorban diákok szempontjából nyári, nyugdíjasok szempontjából egész évi program, mégpedig az, hogyha önöknél dolgoznak a főállásban munkavállalók, akkor nekik is van gyermekük, van szülők, őket tudjuk foglalkoztatni. Iskolaszövetkezeti, illetve nyugdíjaszövetkezeti foglalkoztatás keretében gyorsan, rugalmasan meg tudjuk azt tenni, hogy akár pár napra, akár két-három hétre, akár hosszabb időtartamra együtt tudnak dolgozni a gyermekükkel, vagy éppenséggel a szülőkkel. Úgyhogy ez a VR Family program, ebben tudunk megoldásokat nyújtani önöknek. Egy kis statisztika. Az a felmérés, amit tavaly végeztünk el, 2000 fős nyugdíjas létszámon. Tehát ezek a számok azt mutatják, hogy leggyakrabban a nyugdíjasok egy hónapban 76-100 óra, illetve 101 és 120 óra között dolgoznak. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki 4 és 6 órában dolgozik, sokan dolgoznak 8 órában, csak általában egy hónapban ilyen időtartamban végeznek munkát általában a cégeknél. Úgyhogy ez egy olyan statisztika, amelyet jelenleg a megkérdezések alapján gyakorlati tapasztalatokból hoztuk össze, és ez látszik, hogy egy ilyen 76-120 óra között van a legtöbb nyugdíjas, aki dolgozik. Ez a számsor, ez az összehasonlító elemzés, ez pedig azt mutatja meg, hogy mi és hogyan éri meg önöknek. Alkalmi munkavállásra állítottuk ezt össze, és a mezőgazdaság egy picit más terület, abban azért van olcsóbb megoldás, de ami nagyon fontos, az, hogy 4 órás foglaló, tehát ez egy átfuttatásos 178-as szorozós szolgáltatási ajánlat, amelynek keretében összehasonlítottam azt, hogy mennyibe kerül az EFO-osztóban a saját foglalkoztatás, azaz amikor önök foglalkoztatják ezt az illetőt, illetve mennyibe kerül abban az esetben, amennyiben egy iskola szövetkezeten vagy egy közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül foglalkoztatják. Látszik, hogy 4 órás foglalkoztatásnál jelentős megtakarítás van az alkalmi munkavállalók esetében, amennyiben iskola szövetkezeten vagy nyugdíjas szövetkezeten keresztül foglalkoztatják. Ugyanígy van megtakarítás még a 6 órás foglalkoztatásnál, 8 órás foglalkoztatásnál pedig egy nagyjából hasonló összeg jön ki. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy amennyiben önöknél vannak olyan nyugdíjas vagy diák, akik tovább szeretnének dolgozni, 120 napot meghaladóan dolgoztak már önöknél, akkor egyszerűen átadják a iskolaszövetkezetnek és a nyugdíjaszövetkezetnek ez az átfuttatás, és innentől kezdve gyakorlatilag tovább tudnak dolgozni ezek a munkavállalók, tehát nem fogják elveszíteni ezeket a munkavállalókat. Tapasztalt, gyakorlatmunkaerő, tovább tudnak dolgozni, akár már egy másnaptól. Viszont ez nem kerül önöknek semmiben se többe. Ugyanakkor van egy FO2 oszlop, amely azt hivatott bemutatni, hogy ugye az iskolaszövetkezeti tagoknál, a fiataloknál, 25 év alattiaknál teljes SZJA-mentesség van, ezért egy 1856 forintos kifizetett bér az 1856 nettó összeget takar. Amennyiben önök ezt adják meg egy 25 év alatti diáknak, akkor gyakorlatilag egyértelműen látszik, hogy jelentős megtakarítás van, közel 2000 forint, több mint 2000 forint a megtakarítás, abban az esetben ugyanezt a diákot iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztatják. A 4800 forint ugye az alkalmi munkavállalókra vonatkozó, viszont ugye az érvényes 2400 forint mezőgazdasági köztehet, az megváltoztatja ezt a táblát, de nekünk alapvetően az a célunk, hogy bemutassuk, hogy az alkalmi munkavállalással kapcsolatosan mit és hogyan tud nyújtani az iskolaszövetkezet és a nyugdíjaszövetkezet. A táblázat azon felül, hogy megmutatja pont a számszaki oldalt, megmutat egy olyan szituációt is, hogy gyakorlatilag önök különböző területeken, és például adminisztráció, foglalkoztatás, utalás, pénzügyi területen tudnak előszerezni azzal, hogyha az egész tevékenységet rábízzák a nyugdíjaszövetkezetre vagy az iskolaszövetkezetre. A nyugdíjas foglalkoztatás egyben társadalmi felelősségvállalás is. Mi így véljük. Pár éven belül 5-10-15, jó esetben 30 év múlva önök is nyugdíjasok lesznek, és lehet, hogy úgy gondolkodnak, hogy akarnak majd dolgozni, akkor gyakorlatilag önök támogatják az ő foglalkoztatásukat. Támogatják a jövendőbeli foglalkoztatásukat. Számszakilag mutattam, egyre több és több a nyugdíjba menő, egyre kevesebb a belépő. Tehát egyre kevesebb fiatal lép be a munkaerőpiacra, egyre több nyugdíjas lesz. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasok mostani száma az akár több százezerrel, vagy akár millióval is fog növekedni 5-10-15 éven belül, azaz egyre több lesz a nyugdíjas, aki dolgozni szeretne. Tudjuk benne őket támogatni. Tudják önök is támogatni a nyugdíjasokat. A diák munkaerővel kapcsolatban pedig nagyon fontos, hogy egyre több, most már közel 35 ezer külföldi egyetemi hallgatóval van lehetőség külföldi egyetemi hallgatók is foglalkoztatni. egyébként is a diákok és karaszövetkezeti tagok tényleg rugalmasak, nyitottak, mindent értenek, mindent tudnak, és nagyon gyorsan dolgoznak. Képzettségük pedig ugye nagyon sokan egyetemen tanulnak, nagyon sok mindenben otthon vannak. Hoztam egy összefoglaló. Ez az összefoglaló, ez gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy egy kitekintés is érdem, hogy mi az, amiért megéri önöknek az egész EFO-s foglalkoztatást, hogy iskolaszövetkezeti vagy nyugdíjas foglalkoztatás számára áttenni, ebbe a formába foglalkoztatni. Ezek közül az adminisztráció az első. Tehát ugye az EFO-val való foglalkozás során az egyik legfontosabb rész az a bejelentési kötelezettség, hogy gyakorlatilag ezzel állandóan foglalkozni kell. Ez mindig egy időtrabló történet. Amennyiben önök iskolaszövetkezeti tagként vagy nyugdíjaszövetkezeti tagként foglalkoztatják az illető munkavállalót, akkor nincs bejelentési kötelezettség. Ha teljes teher, a szövetkezetek intézik az egész bejelentést, innentől kezdve önöknek ez a teher lekerül a válláról. Nem kell foglalkozni a bérszámfejtéssel, bérutalással. Ez is egy fontos része, tehát igazából van, leterheli a kollégákat az, hogy bérszámfejtést kell csinálni, el kell utalni a béreket, oda kell figyelni minden egyes apróságra. Az adminisztráció teljes egészében a szövetkezetek végzik. Tehát önöknek nincsen feladatuk ezzel.
2: Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunk, melyben megszólaltak dr. Juhász István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének adjunktusa, dr. Benkő Béla, a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnöke, Nagy Gábor, a HSA Group diák és nyugdíjas foglalkoztatási szakértője. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől. További tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. A szerkesztőt, Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, regionális híreink következnek. Vasúti talpfák égnek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hidas-Németin, és tűz van a Miskolctól mintegy 20 kilométerre fekvő Alsó-Vadász külterületén is, ahol egy akácos terület kapott lengre, közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. Mint írták, Hidas-Németiben az M30-as autópálya közelében gyulladtak ki a talpfák, melyeket a Gönci, az Encsi, a Tolcsfai és a Szerencsi hivatásos tűzoltók oltanak a vármegyei katasztrófa védelmi művelet szolgálat irányításában. A helyszínre sátoraljaújhelyi Szerencsi és Miskolci vízszállítók is érkeztek, a tűz nem veszélyezteti a vasúti forgalmat. A közlés szerint az alsóvadászi tűz mintegy 25 hektárt érint. Az oltást a szél nehezíti. Újabb halmentést végzett a Közép-Tisza vidéki horgász egyesületek szövetsége Szolnokon az ártéri horgásztóban. A minapi akció során több mint egy tonna halat fogtak ki a vegyi kubikként ismert vízterületről. Az idei nyár szélsőséges időjárása a vízterületek élővilágát is komoly kihívás elé állítja. A tartós meleg, a vízhiány és a kedvezőtlen vízminőségi körülmények miatt egyre fontosabbá válik a veszélybe került halállományok megmentése. A Közép-Tisza vidéki horgász egyesületek szövetsége ennek jegyében augusztus 10-én hajnalban ismét halmentést végzett az ártéri horgásztó vízterületén. Az őshonos halfajokat a halmentést követően a Tisza folyó szolnoki szakaszára juttatják vissza. Ezzel lehetőséget kaptak arra, hogy egy kedvezőbb életfeltételeket biztosító vízterületen folytassák életüket, közölte a szövetség. Kiemelték, nem minden hal kerülhet azonnal vissza a folyóba, a halmentés során az idegenhonos, inváziós halfajokat eltávolították a vízterületről. Farkasok támadtak egy juhállományra néhány héttel ezelőtt Kazincbarcika külterületén, értesült rendőrségi forrásból a 3700.hu. Az eset azért is figyelemre méltó, mert a támadás mindössze néhány száz méterre történt a város lakott részétől, a Szabó Suzuki közelében fekvő hétvégi házasövezetben. A környéken ráadásul többen életvitelszerűen is élnek. A sajomente.hu információi szerint a farkasok komoly károkat okoztak a gazdának, csak nem egy tucat juhot öltek meg. A 3700.hu úgy tudja, a bejelentést követően még a rendőrök is kétkedve fogadták, hogy valóban farkasok támadhattak ilyen közel Kazincbarcikához. A kamerafelvételek azonban eloszlatták a két helyeket, a támadást rögzítették, a felvételeket pedig a rendőrök is megtekintették. A farkas Magyarországon fokozottan védett állat, ezért elejtése, befogása vagy zavarása szigorú természetvédelmi szabályokhoz kötött. Észak-Magyarországon ma már nem számít példanélkülinek a farkasok felbukkanása. Az északi középhegységben az elmúlt években többször is igazolták jelenlétüket, az Akteleki Nemzeti Park területén pedig legalább 5 farkas falka él. Nemrég ott egy hucolménes csikóira is rátámadtak a nagy ragadozók. A kazincbarcikai esetet azonban különösen figyelemre méltóvá teszi, hogy a támadás ilyen közel történt a lakott területhez. A környéken emberek élnek, közlekednek, kutyát sétáltatnak és haszonállatokat tartanak. Pánikra ugyanakkor nincs ok, fokozott odafigyelésre viszont szükség lehet. Egyetlen véradással akár 3 ember életét is megmenthetjük, miközben a vér semmilyen más módon nem pótolható. Túrkevén hamarosan ismét lehetőség nyílik arra, hogy bárki alig egy órát áldozva segítsen másokon. Magyarország biztonságos vérellátásához naponta mintegy 1600-1800 önkéntes véradóra van szükség, egyetlen levett egységből pedig 3 vérkészítmény készülhet, így egy véradó akár 3 beteg gyógyulásához is hozzájárulhat. A Magyar Vöröskereszt augusztus 14-én pénteken Túrkevén szervez véradást. Az önkénteseket 9 és 12 óra között várják a Madarász Károly művelődési házban. A véradás a nyári hónapokban különösen fontos, hiszen a szabadságok és utazások miatt ilyenkor rendszerint kevesebben jelentkeznek donornak, miközben a kórházaknak folyamatosan szükségük van vérkészítményekre. A www.véradás.hu vagy a www.ovs.hu oldalon tájékozódhatnak az időpontokról és a helyszínekről. Komoly megszorítások jöhetnek Túrkevén, a fizetésképtelenség határára került a város önkormányzata. Erről tájékoztatta a lakosságot közösségi oldalán Sallai R. Benedek polgármester. Úgy megromlott a pénzügyi helyzet Túrkevén, hogy az önkormányzat már 100 millió forintos működési hitelt is felvett, és további megszorításokra készül. A városvezető szerint a rossz pénzügyi helyzet Túrkevén azért alakult ki, mert egyszerre csökkentek jelentősen a bevételek, miközben a működési kiadások tovább emelkedtek. Miközben az önkormányzat kiadásai, például a bérek, az energia és az üzemanyag költségei folyamatosan emelkedtek, a város legfontosabb bevételi forrásai jelentősen visszaestek. A városvezető szerint már most is csúsznak egyes számlák kifizetései, nehéz helyzetbe került a közétkeztetés finanszírozása, és a városgondnokság működése is veszélybe kerülhet. A likviditási problémákat tovább súlyosbítja, hogy a közétkeztetési díjakból közel 10 millió forintos, a helyi adókból pedig több mint 60 millió forintos kintlevősége van az önkormányzatnak. Augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni pótfelvételi eljárásban a Nyíregyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 2026-2027. Évi tanév szeptemberében induló alaposztatlan és mesterképzéseire. A részletes szakleírások és további információk a szentatanász.hu oldalon elérhetők, vagy keressék bizalommal a főiskola tanulmányi osztályát. Rendkívüli időutazásra várja az utasokat az Északerdő ZRT által üzemeltetett Pálházi kisvasút, ahol augusztus 20-án első alkalommal rendeznek hagyományőrző vonatozást a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körrel karöltve. Az Isonzótól a Donkanyarig élő történelem a Pálházi kisvasúton elnevezésű program keretében korabeli haditechnikai eszközökkel megrakott katonavonatok közlekednek majd Pálháza és Rostalló között. A különleges szerelvények kőkapu megállóhelyen és Pálháza állomáson hosszabb időre is megállnak, így a látogatók közelebbről is megtekinthetik a kiállított harci eszközöket, miközben a vonatot kísérő korhű ruhába öltözött hagyományőrzők bemutatókkal és történeti ismertetőkkel keltik életre a múltat. Jakócs Ádám, az Északerdő ZRT vasúti szakfelügyelője, a Pálházi Állami Erdei Vasút üzemvezetője adott tájékoztatást.
2: Társaságunk két erdei vasutat üzemeltet Borsodabó-Üzempén vármegyében, a Lilafüred, illetve a Pálházi Állami Erdei Vasutat. A Lilafüredi vasútunk az népszerűbb, illetve az ismertebb, az évi olyan 240 ezer fős utasforgalommal büszkélkedhet. A Pálházi Állami Erdei Vasút ehhez képest szerényebb számokat produkál, olyan 40-50 ezer fő per év az utasforgalmunk, de az Emplénbe látogatók körében nagyon népszerű, kedvelt, illetve hát egy gyönyörű helyen közlekedik, a Kemencepatak völgye egy varázslatos vidék, illetve ahogyan a kis vonat áthalad a kőkapui hegynyúlványba fúrt alagúton keresztül, fölötte a vadászkastéllyal, az egy igazán mesebeli környezet, tehát mindenkinek, aki még nem járt ott, érdemes ellátogatni ide. Nyilván Kőkapu és Rostallő környéke már a hegyek között fekszik, tehát valamiképp hűvösebb idő van arra, illetve maguk a szerelvények is alapvetően nyitott kocsikból állnak, tehát kellemes átjárja a levegő, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az utasok a természettel. Ez a katona vonat, ez két vonatpárral fog közlekedni augusztus 20-án, tehát két alkalommal is indul majd Pálházáról Rostallóra, illetve vissza Kőkapuról Pálházára. Lesz egy délelőtti vonat is, meg egy délután is, illetve a forduló időkben Pálházán is, illetve Kőkapun is lesz hosszabb idő, amikor meg lehet tekinteni ezt a szerelvényt, illetve az azon kiállított haditechnikai eszközöket, és ezekhez kötődő bemutatók is lesznek ott a helyszínen. A rendezvényel kapcsolatban minden fontos tudnivaló megtalálható az Északerdő ZRT honlapján, a www.északerdő.hu honlapon. Itt lesz fönt a menetrend is, augusztus 20-án itt a rendezvénynek köszönhetően egy eltérő bővített menetrend szerint foglak közlekedni a járataink. Az alapmenetrend szerinti 5 vonatpáron felül még ez a 2 vonatpár katonavonat is közlekedni fog, tehát ez is sűríti a közlekedést. Remélhetőleg sokan fognak érkezni hozzánk, és sokan lesznek kíváncsiak erre a rendezvényre. Illetve aki augusztus 20-án nem tud eljönni hozzánk, azokat természetesen nagyon szívesen várjuk a hosszú hétvége többi napján is, illetve a nyár többi napján is. A hosszú hétvége többi napján augusztus 21 és 23 között szintén egy sűrített menetrend szerint fog közlekedni a Pálházi kisvasút. Ennek a menetrendje is rövidesen elérhető lesz a honlapunkon.
1: Jakócs Ádámot, az Északerdő ZRT vasúti szakfelügyelőjét, a Pálházi Állami Erdei Vasút üzemvezetőjét hallották. Az esemény céljáról Szakály András, a Fűzéri Hadtörténeti és Sejtörténeti Kör elnöke számolt be.
3: Hát szerencsére az Északerdő ZRT-vel jó kapcsolatot ápoltunk, már régóta dédelgettem ezt a gondolatot magamban. Egyébként elsősorban Doni túra során szerettem volna ezt használni. Ugye télen azért nehezebben közlekedik a kisvonat, és mivel ez a jó kapcsolat fent állt, úgy bepróbálkoztam ezzel a kérdéssel, hogy mi lenne, ha nyáron megtörténne ez az esemény. Teljesen nyitottak voltak, a Kocs Ádám is és Suha István úr is pozitívan álltak hozzá. Vázoltam nekik az elképzelésünket. Pálháza, mint vasúti állomás, induló állomás, ez önmagában lesz isonzó. Tehát itt első világháborús haditechnikai eszközök, korhűruhába öltözött katonák fogadják a vasútállomásra érkezőket, és a vasúti szerelvényen pedig a második világháborúban használt haditechnikai eszközök lesznek, többek között egy 43 mintájú 120 mm-es aknavető. Egyébként a technikai eszközök hatástalanítottak, tehát itt nem éles lőfegyverekről beszélünk. Lesz MG42-es géppuska, Schwarzlose géppuska. Az első világháború korszakából ezek a nehéz technikák, és ezen kívül, ahogy említettem, a korhűruhába öltözött katonák. Maga a szerelvény összeállítása is olyan, hogy nem a szokványos személyszállító kocsik lesznek. A katonák gyakorlatilag mondhatnám azt is, bevonulnak velünk az utasok, együtt vonulunk a front felé, míg el nem érünk a Donkanyarba, vagyis a rostallói vasútállomásra. Tehát fontos kiemelni, hogy nem arra buzdítunk ezzel a megjelenéssel senkit sem, hogy a háború szép és jó. Viszont, ahogy említettem is, meg kell emlékeznünk ezekről a történésekről. Ilyenkor nagyon sokszor előfordul a beszélgetések során, hogy elővesznek régi történetet a minket felkereső látogatók. Mesélnek a nagyapáikról, hogy ja igen, nekem is mesélte, hazamegyek, meg fogom keresni azt a régi fotót, valahol esetleg még egy kitüntetés is van a fiókban. Tehát úgy gondolom, hogy érzelmileg is meg tudjuk közelíteni a látogatókat, itt a látványon kívül, tehát az érzelmi megközelítés is fontos, mert egyébként ugye emlékezünk az őseinkre, de napi szinten nem gondolunk rájuk, hanem ilyenkor egy kicsit ezt felerősödik, kicsit lehet hazamegy valaki is, majd megkeresi a nagymamát, hogy mama, mesélj meg a papáról, hát ő is volt a háborúban. Szóval az igazi cél lesz, hogy ezeket az emlékeket előhúzzuk a sufniból, újra elővegyék, újra gondoljanak az őseikre.
1: Az elmúlt percekben Szakály Andrást, a Fűzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör elnökét hallották. Regionális híreink végén az időjárásról. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Regionális híreinket hallották.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Ma kezdődött és hétfőig várja a vínókóstoló ünnep 2026 rendezvény a dobótérre látogatókat. Fontos különbség van az orvosi ügyelet és a sürgősségi betegellátó osztály feladatköre között. Újabb rangos nemzetközi megbízás előtt áll a gyöngyösi Urbán Eszter, a FIFA játékvezetője. Új településterv készül Kazincbarcikán. Befejeződött Kazincbarcikán a Rózsa úti háziorvosi rendelő korszerűsítése. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk!
0: Kora esti hírmondó.
1: Ma kezdődik Egerben a dobótéren a vínókóstoló ünnep, amely jövő hét hétfőig tart. A város életében a borturizmus rendkívül hangsúlyos szerepet tölt be, valamint az élményalapú eseményekre fókuszálnak a programok szervezői. A turisták mobilizálása, illetve a komplex élmények létrehozása mozdítja elő a fenntartható fejlődést, hogy Eger is villányhoz hasonló borkultúrával rendelkezzen országos szinten. Hangzott el az eseményt népszerűsítő sajtótájékoztatón. Idén kiemelten fontos cél, hogy csendesebb körülmények között tartsák a vínókóstoló ünnep 2026 rendezvényt, mely a bikavér mellett számos új ízvilággal várja az érdeklődőket mától egészen hétfőig. A dobótéren lesznek egyedi hungarikumok, továbbá egy emlékkövet is felavatnak, mondta el Mikuska Péter, az Egri Bikavér Borlovagrend társelnöke.
2: Pénteki napon, este 6 órakor Minariták hídjánál. Lókusfalvi Pál, aki 2007-ben alapította meg a Borászok Borásza elismerést, amely Magyarországon az egyik legelismertebb borászati tevékenység elismerése, mivel a borászok önmaguk válasszák ki, a magyarországi borászok önmaguk válasszák ki a jelöltekből, az első 50-ből az, aki éppen az évnek a borásza lesz. Én úgy gondolom, a borászok számára kifejezetten az előny az, az a szakmai elismerés, az a, annak a munkának az eredménye, hogy országos szinten is igen, a legek-legek közé lehessen tartozni. A másik pedig egy borvidék számára is ez egy jelentős dolog, mint ahogy a 2025 itt Egerben egy kiemelkedő borászati elismerés halmaza volt, az a borászok borásza, az év pincészete és az év bortermelője tekintetében igaz a dr. Lőricz György, a Lamport József és a Gál Tibor együttesével, és én úgy gondolom, hogy a, nem csak a borvidék, hanem a város ott, ahol ilyen szakmai felkészültséggel bíró és jövőt építő szakmaiság van jelen, a nemzetközi kitekintést is és elismerést is közelebb hozza.
1: A borászok, valamint a civil szervezetek nagyobb összefogására lenne szükség Eger marketingjének fellendítése érdekében, emelte ki Petrényi Attila, az Egri Borút Egyesület elnöke. Hozzátette, a vínókóstoló ünnep 2026 rendezvény célközönsége a lengyel turisták is. Ezért több lengyel plakát, felirat is látható lesz a dobótéren.
3: Igen, a rendezvény fenntartható finanszírozása volt a cél, és ezzel a két eszközzel teszteljük most az idei évet. Az egyik a VIP voucher, ez egy olyan jegy, ami megvásárolható és 6 nap alatt felhasználható, ahol is a megvásárló személye minden borászatnál kóstolhat, kap poharat, eszközöket hozzá, az összes gasztró kiállítónál nagy kedvezményeket, kap sajtálat, kap hozzá ásványvizet és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat is igénybe tud venni, ez úgy, mint az idegenvezetés Egerben, illetve selfie pont. A poharviszállítás mindig probléma, hisz jellemzően nem szeretnék elvinni a poharat, aki emlékbe gyűjti, az természetesen elviszi. A visszaváltás pedig úgy fog történni, ez is egy érdekes ötlet, hogy a 2000 forintos pohárért visszaváltásról két darab 1000 forintos kupont kap a visszaváltó, és ezeket a kuponokat a kiállító borászatoknál borokra tudja beváltani, egy kupont egy borra tud beszámítani. Már az itt lévő lengyel turistákat fogjuk megcélozni így, a szállásoknál lehet leginkább őket tetten érni, elérni, emellett a plakátokkal a strand környékén is informál, lengyel nyelvű plakátokkal fogjuk őket informálni, illetve a rendezvényen nagyon sok lengyel nyelvű utasítás, információ lesz, valamint a színpadról többször lengyel nyelvű kommunikáció fog majd elhangzani. Most ez egy megint érdekes projekt, mert az idén indult. A tiszatavi gasztrokör meghívott minket, az Egri borvidéket partnernek a Balaton módjára. Balatonnál vannak borvidékek, Tiszatónál nincs borvidék, viszont mi közel vagyunk, és úgy gondolták, hogy jók vagyunk, és ezt mi is így gondoljuk. És ilyen módon kölcsönösen tudunk egymásnak segíteni a márkaépítésben, olyan módon, hogy a Tiszató helyet biztosít a borainknak, tehát a gasztrokörnek a tagjai Bikavért és Egri Csillagot fognak tartani a kínálatukban. A Tiszató környékén lévő pontokat használhatjuk promóciós célokra, bemutatkozásra, hordókkal, fröccsterasszal, táblákkal. Tiszató bora kerül most már kiválasztás, ez szintén egy jól kommunikálható dolog, és hát a hosszú távú cél az, hogy egymástól küldjünk vendégeket a másik régióba, tehát Eger régióból, Eger térségből Tiszatóhoz, és Tiszatóból pedig hozzánk.
1: A mai napig gyakori félreértést okoz az orvosi ügyelet és a sürgősségi betegellátó osztály feladatkörének összetévesztése. A betegellátás hatékonysága és a várakozási idők csökkentése érdekében kulcsfontosságú, hogy a páciensek tisztában legyenek a tényekkel. A részletekről dr. Kis Anitát, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház orvosigazgató helyettesét kérdezzük.
4: Orvosigazgató asszony, akkor tegyünk már ebben rendet. Tehát SBO és orvosi ügyelet. Ez hogy van most a rendszerben? Hogyha valaki

0: tehát keresse fel, azt így nehéz előre megmondani. Nyilván ahhoz látni kell a beteg állapotát, illetve nem is várjuk el a páciensektől laikusként, hogy el tudják azt dönteni, hogy hova tudnak menni. A sürgősségi betegellátó osztály, ez egy magasabb progresszivitási szintet jelent. Bármilyen problémájuk van, ugye nehéz megítélni, hogy az enyhébb vagy súlyosabb tüneteket jelente, mert ugye mindenkinek más-más a fájdalom küszöbe, a tűrés küszöbe, régebb óta lehetnek panaszai, lehet, hogy valaki sokkal erőteljesebben éli meg a panaszokat, még mások mondjuk lehet, hogy elbogatalizálják egy picit. Én azt gondolom, hogy bármelyik helyre is fordulnak, akár az ügyelet, akár a sürgősségi betegellátóosztály, mindenképpen jó járnak el. Mégpedig azért, mert a kettő között úgymond átjárhatás van. Az azt jelenti, ha bemegy a beteg mondjuk a sürgősségi betegellátó osztályra, ott felveszik a betegtől az adatokat, objektívan értékelik az adott tüneteket, amiről a páciens beszámol, vitális paramétereket mérnek, vérnyomás, pulzus, légzésszám, szaturáció, illetve vércukormérés történik. Mindezek alapján el tudják differenciálni az ott dolgozó, jól képzett kollégák, hogy a sürgősségi betegellátó osztályon kerüljön a páciens ellátásra, hogy mondjuk az ügyeletre kerüljön át irányításra, de ugyanez igaz az orvosi ügyeletre is, szintén hasonló módon felmérik a tüneteket, vitális paramétereket, és ha úgy ítélik meg, hogy magasabb ellátásra van szükség, vagy egyéb diagnosztikai vizsgálatokra, akkor nyilván a sürgősségi betegellátó osztályra átirányítják a beteget. De most észrevettük, hogy az is nehézséget jelent a betegek számára, hogy gyakran összemossák a két ellátási formát. Ennek több oka lehet. Területileg egy helyszínen található mind az ügyelet, mind a sürgősségi betegellátóosztály, pontosan egymás mellett, illetve nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy ugyanaz a kollega dolgozik akár az SBO keretein belül, illetve más alkalommal az ügyeleten.
1: Újabb rangos nemzetközi megbízatás előtt áll a gyöngyösi Urbán Eszter. A FIFA játékvezető szeptemberben Lengyelországba utazhat, ahol a női U20-as világbajnokságon videóbíróként segítheti a mérkőzések lebonyolítását. A gyöngyösi szakembernek nem újdonság a nemzetközi porond. 2010 óta FIFA kerettag, és az elmúlt években több rangos női világ és kontinens viadalon is bizonyított. De mit jelent egy ilyen világversenyre készülni? Milyen érzés a videóbírói szobából segíteni a legfontosabb pillanatokban, és hogyan jut el valaki a FIFA világbajnokság kupájáig? Ezekről Urbán Esztert hallják.
2: Igazából ez Ausztrián, ha még túlmegyek, onnan indult, hogy ugye 5-6 évvel ezelőtt, mikor indult Magyarországon a videóbíró képzés, beválogattak, mint női videóbíróként, és akkor szerencsére a Magyar Labdarúgó Szövetség támogat abban, hogy küld férfi NB1-es mérkőzésekre, mint videóbíró, és ezeknek a számát, hogy mennyi mérkőzés kapok per évbe, per szezonba, ki kell küldeni a FIFA-nak. Ugye innentől kezdve indult a FIFA-nál az, hogy felfigyeltek arra, hogy kapok mérkőzéseket, és akkor februárban volt egy kurzus Ausztriába, ahova én is meghívást kaptam. Ez egy FIFA rendezvény volt, és akkor ott minket teszteltettek szimulátoros gyakorlatokkal, videós elemzésekkel, videós tesztekkel. Hál' Istennek ott jól sikerült, pozitív benyomással jöttem haza, meg pozitív tapasztalatokkal, és most júniusban ennek, illetve az, hogy ugye itthon Magyarországon kapok mérkőzéseket, hatására meghívtak az U20-as női világbajnokságra. Azon szerencsések közé tartoztam, akit kiválasztottak. Tehát itt nem tudtunk mi jelentkezni, hanem ezt igazából a játékvezető bizottság választotta ki, hogy ki az, akit érdemesnek gondol arra, hogy videóbíróként a továbbiakban is tudjon működni.
1: Új településterv készül Kazincbarcikán. Hol épülhessenek új otthonok, hogyan változzanak a zöld felületek, merre bővülhessenek az ipari területek, és milyen szabályok vonatkozzanak a jövő beruházásaira? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad majd Kazincbarcika új településterve. Az önkormányzat márciusban indította el a város szabályozási tervének és a helyi építési szabályzatának teljes körű felülvizsgálatát. A hosszú távra szóló dokumentum kialakításába a lakosságot is bevonják. augusztus 13-án ezúttal nem hagyományos fórumot, hanem személyes beszélgetésekre épp

0: repülő workshopot rendeznek. A részletekről Szitka Péter polgármestert hallják.
1: Már hagyomány az, hogyha a városunkban valamiféle nagyobb fejlesztés van, akkor arra vonatkozólag egyébként a lakossági véleményt is megkérdezzük. Ilyen volt az Újkazinci városrészen, amikor a terek kialakítása volt, a belváros rekonstrukció, ahol egy alapvetően a városlakók azokat az igényeket meg tudták fogalmazni egy fórum keretében, ami fejlődési irányt, ami tartalmat ők szeretnének ezekben a fejlesztésekben. Ebben ugye a városlakók is tudnak véleményt nyilvánítani, hogy ez a fejlődés irány kereteiben merre menjen. Milyen olyan jellegű igényeik vannak bizonyos város területeken, amelyeket most megfogalmazhatnak, és ezek szabályzóként ebbe a település tervbe beépülhetnek. Ez az, ami alapján egyébként mi várjuk a városlakókat. Augusztus 13-án délután 16 órakor itt a Mezei Művészeti Központban. És nem is teljesen egy ilyen lakossági fórum, hanem sokkal inkább egy ilyen workshop keretében tudják elmondani a meghatározóknak ezeket a véleményeket, akik rögzítik, és ezek alapján forrasztják össze a település tervet.
0: Befejeződött Kazincbarcikán a Rózsa úti házi orvosi rendelő korszerűsítése. Nem csak az épület újult meg, hanem korszerű orvosi eszközöket is beszereztek. Ezzel a fejlesztéssel a város valamennyi házi orvosi rendelője megújult. Perjési Zsolt házi orvost hallják.
2: Már 2024-re nyúlik vissza a történet, amikor egy fél évre át kellett költöztetnünk a fogászati épületünkbe a itteni rendelőnket, hogy az épület felújítással elkezdődhessenek a munkálatok. Itt teljes energetikai korszerűsítés történt, napelemek kihelyezése, hőszivattyús rendszer alakult ki, mely mind hűtésre, mind fűtésre alkalmas, ezáltal már a várót is kellemes hőmérsékletűvé tudjuk varázsolni a betegek számára.
0: Most Szitka Péter polgármestert hallják.
1: Nagyon régóta célkitűzésünk az, hogy valamennyi orvosi rendelő, házi orvosi rendelő megújuljon Kazincbarcikán. Az nyilván nem ment úgy, mint a karikacsapás, hanem azért egy kidolgozott stratégia mentén és meghatározott pályázatok segítségével újultak meg, és gyakorlatilag itt a Rózsa úti rendelő az, ami zárja a sort, de annál boldogabb gondolat gondolom mindenki, aki itt ennek a megújulásnak részese, akár az orvosok, asszisztensek, vagy az ide látogató betegek.
0: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
3: Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én a Szent Atya a Róma közeli Genazzánóban található Mária a Jó Tanács anyjak egy helyre látogat és Szent Misét mutat be, ahová közel másfél éve pápává választása után első útja vezetett. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, és 14. Leó elődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik. A Szent Atya visszatért tehát Genazzánóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idején nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hűbéri birtoka volt, ahol a Jó Tanács anyja bazilika áll. A Szűz Máriának szentelt templomot a 14. században Ágoston rendi szerzetesekre bízták. Boldog Bódi Mária Magdolna erekiéje szülőhelyére, Szigligetre érkezett. A Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban augusztus 8-án tartott testi ünnepi szentmisét és koncertet követően augusztus 9-én vasárnap Magdi születésének helyén folytatódott a hálaadás születésének 105. évfordulójához kapcsolódva. A szigligeti ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át Boldog Bódi Mária Magdolna erekiéjét. Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a Veszprémi Főegyházmegye kereste azt a méltó alkalmat, amikor az egyház előírásainak megfelelően elhelyezhetik az erekét Bódi Mária Magdolna szülőhelyén. Erre különösen szép lehetőséget kínált a születésnapjához kapcsolódó ünnep. A főpásztor hangsúlyozta, a szentek és boldogok erekiének tisztelete mindig Krisztusra irányítja a figyelmet, az erekiék azoknak a krisztusi erényeknek a jelei, amelyek egy szent vagy boldog életében láthatóvá váltak, és melyek bennünket is az életszentség útjára hívnak. Udvardi György érsek, Boldog Bódi Mária Magdolna életét is ennek az evangéliumi képnek a fényében állította a hívek elé, kifejtette, Magdén nem ideális, minden nehézségektől mentes körülmények között jutott el az élet szentségre. Életét, családjának nehézségei, a szegénység, a gyakori költözések, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között tudott mégis boldog lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Ahogyan Péternek is ki kellett lépnie a viszonylagos biztonságot jelentő csónakból, úgy Magdi életében is újra és újra szükség volt arra, hogy bátran válaszoljon Krisztus hívására. Nem csak vértanúságának pillanatában tette ezt, hanem hétköznapi döntéseinek sokaságában is. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez, tette hozzá. A nyolc boldogság közösség szerzetes nővérei, Versegi Beáta a keresztény antropológus, diplomás kócs, tanulásmódszertani tanácsadó, és Mikovics Krisztina diplomás kócs, tanulásmódszertani tanácsadó, a pécsi közösség tagjai személyes coachingra várják a jelentkezőket augusztus 20-án a Kovász Fesztivál idején Pécsen, a Püspöki Kincstár épületében. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött időtartama személyenként legfeljebb 45 perc, ezért a jelentkezések száma korlátozott, jelentkezni a kovászkukac.pécs.egyházmegye.hu e-mail címen lehet. A coaching bizalmas, négy szem közti beszélgetés, amely segít tisztábban látni, új nézőpontokat felfedezni és megtalálni a saját megoldásainkat az életünkre vonatkozóan. A jövőre és a megoldásokra összpontosít, és az élet bármely területéről szólhat, kapcsolatokról, önmagunkkal, Istennel vagy másokkal, személyes életvezetésről, döntéshelyzetekről, tanulásról vagy szakmai kérdésekről. A szervezők kérik, hogy a résztvevők az e-mailben előzetesen regisztrált időpontra lehetőség szerint a kezdés előtt 5-10 perccel korábban érkezzenek majd. Szentmisében ünnepelték augusztus 9-én az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyház felújított nagy orgonájának megáldását, majd Kovács Péter főszékesegyházi karnagy orgona művész meg is szólaltatta a megújult hangszert. Az első koncerten nagy számú közönség vett részt. Török Csaba, a bazilika plébánosa szent beszédében hangsúlyozta, az orgona annak az emberi munkának áldozatnak, Krisztusra tekintő hitnek és szeretetnek a gyümölcse, amely által a lehetetlen is lehetségessé válik, ha vannak, akik mernek nagyot álmodni és tenni is érte. Hálaadó szent liturgián ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját Gánic Endre Sándor főhelynök augusztus 8-án Mária Pócson. A nemzeti kegyhelyen tartott ezüstmisén a jubiláns, a megyés püspök, paptestvérek, családja, munkatársai és a hívek közösségében adott hálát az elmúlt negyed század kegyelmeiért. Az oltár körül ott szolgált Endre atya két testvére, Gánic Tamás diakonus, irodaigazgató, valamint Gánic László a szervező lelkész. A szertartás végén adott ezüstmisés áldás előtt Gánic Endre hangsúlyozta, hogy a negyedszázados jubileum, akárcsak az ember élete és papi hivatása nem erény, hanem ajándék, és az egész egyház közös ünnepe, hiszen az egyházban Isten kegyelme válik megtapasztalhatóvá mindannyiunk számára. Az élet védelméről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én nyilatkozatot tett közzé. Mivel hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről, nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad valóban előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szentegya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanyja hatékony és konkrét támogatása. A csodálatos emberségünk kezdetű körlevelében pedig így ír 14. Leó pápa: minden emberi személy végtelen méltósággal rendelkezik, amely elidegeníthetetlenül magából a személy létéből fakad, és minden körülményben, állapotban vagy helyzetben megmarad. Az emberi jogok között az első az élethez való jog, a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, az ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg, akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. Egyházunk a magyar társadalom részéről évtizedes tapasztalattal rendelkezik a válsághelyzetben lévő családok, várandós édesanyák és a megfogant életek védelmében. Mindez számunkra nem csak elvont igazság, hanem konkrét szolgálat. Családok, várandós édesanyák, örökbefogadás előtt álló szülők mindennapi professzionális támogatása és lelki kísérése. Az édesanya és a gyermek nem ellenfelek, a válsághelyzeteket a valódi segítséggel lehet megoldani. Kérjük a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a napi politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánljuk fel tapasztalatunkat és együttműködésünket. Építsük az élet kultúráját, ne csak szavakban, hanem a mindennapi kézzelfogható segítségben. Áll a nyilatkozatban. Újra megrendezi Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. Szeptember 12-én a Mindenki születésnapja, a társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A Mindenki születésnapja séta a szeptember 12-én 10 órától indul a Széchenyi térről. Áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. Legyen öröm az iskolakezdés. A Katolikus Caritas iskolakezdési kampánya szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Caritas honlapján keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Caritas központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Szagyva Richárd, a Caritas országos igazgatója. Az Egri érseki papnevelő intézet Nagyboldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, melyre szeretettel hívják a híveket. A Szent Mise után szerény agapéra is várják az odaérkezőket. A búcsú főcelebránsa és szónoka a szeminárium egykori tanára, volt felnémeti plébános Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. Szeretettel várnak mindenkit. A Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Az alapítvány 2007-től minden évben megrendezi a motoros zarándoklatokat, a település egyházközségével együttműködve az élő keresztutat és a Szent Családot 2023-tól. Ezen kívül a közösségi programok megemlékezések alkalmával is kiveszi a szervezésből a részét. Emlékezzünk és ünnepeljünk közösen Nagyboldogasszony ünnepén a Szenthely búcsúján augusztus 15-én délelőtt 10 órától áll az alapítvány meghívójában. Külön öröm számunkra, hogy a Nagy Boldogasszony ünnepén a napján adhatunk hellát a 25 év munkájáért, és kérhetünk megerősítést az eljövendő feladatokhoz. Az ünnepi szentmisét Drahos Dávid plébániai kormányzó, az egyházközség újonnan kinevezett lelkipásztora mutatja be, aki ez év augusztusától kezdi meg szolgálatát Ecséden. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. A hatvani hóstja Szent János negyedének vertejmesterei szeretettel hívnak mindenkit Nagy Boldogasszony ünnepének búcsújára augusztus 16-án vasárnap 17 órai kezdettel a Farkasvölgy utcai Mária szobornál tartandó ünnepi szentmisére és az azt követő agapéra. A szentmisét dr. Csizmadia István atya a főszékes egyházi főesperes celebrálja. Az idei évben is indul vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszerte dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, melynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hitátadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Verdi requiemje is hallható lesz az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrián, Fekete Attila, Sök Atalai és Kis András, valamint az Eranova zenekar, vezényel Michael Alder. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból.
0: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondunk végéhez értünk. Drimba Miranda, Molnár András, Grunda János, Fekete Gábor és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A búvárúszó Törőcsik Zsófia 107 méterre merült az uszony nélküli kötél segítségével végrehajtott szabadtűdős merülés versenyszámában a horvátországi Lastovo-szigeten, és ezzel visszahódította a világcsúcsot. A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeli működtetése. Az FC 60 a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. A hőségben sokan keresik fel a strandokat, tavakat és folyópartokat, de a felhőtlen kikapcsolódás mellett a biztonságra is érdemes odafigyelni, mondta Mádi Attila Péter, gyöngyösi úszómester. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A búvárúszó Törőcsik Zsófia 107 méterre merült az uszony nélküli, kötél segítségével végrehajtott szabadtűdős merülés versenyszámban, a horvátországi Lastovo-szigeten rendezett viadalon, és ezzel visszahódította a világcsúcsot. A világbajnok és világjátékok győztes magyar szabadtűdős búvárúszó áprilisban a Fülöp-szigeteken 105 méterre állította fel a világrekordot ebben a számban. Júliusban azonban az ukrán Natalia Zsárkova 106 méterre javította a csúcsot, melyet az amerikai Enchanté Gallardo is beállított. A magyar versenyző most ismét visszahódította a csúcsot. A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése, amelynek kapcsán a képviselők az üzemeltetési jog fenntartásáról, valamint a sporttelep infrastrukturális fejlesztési kérelmeiről, köztük az új sportparkette és műfüves futballpálya kialakításáról döntöttek. A részletekről Hollósi András, Miskolc alpolgármestere adott tájékoztatást.
2: Kedves Miskolcia, köszönöm szépen a szó, csak egy igazából egy technikai jellegű napirendről van szó, azonban mégis a sport vonatkozásában fontos kiemelnünk, hogy nagyon sokat az MVSC pálya kapcsán nagyon sokszor kaptuk meg azt a hírt, vagy éppen azt a kérést a szülők részéről is, hogy nagyon jó lenne műfős futballpályával rendelkezni, vagy nagyon jó lenne egy olyan sportparkettával rendelkezni az MVSC csarnokban, ami már nem volt jó ideje. Én szeretnék köszönetet mondani ebben a létesítményben sportoló szülőknek, pontosabban a gyerekeknek, akik itt sportolnak, akik a szüleiknek, ugyanis volt egy közösségi kezdeményezés, amelyek alapján a sportparkettát közösen távolították el, viszont jó hírekkel szeretnék szolgálni. Többek között ez a napirendi pont, és remélhetőleg ezt mindenki megszavazza majd, azt a célt is szolgálja, hogy TAO pénzeket tudjunk lehívni, ne csak a műfős futballpálya vonatkozásában, már az elmúlt években egyébként voltak próbálkozások, hanem ami talán jó hír, hogy kaptunk egy szóbeli ígérvényt a Röplabda Szövetség vezetésétől a tekintetben, hogy valóban egy több mint 50 milliós lehetőséget figyelembe véve meg tudjuk valósítani majd remélhetőleg a sportparkettának a kialakítását.
1: Molnár Péter önkormányzati képviselő is köszönetét fejezte ki a sportklub edzőinek az utánpótlás területén végzett munkájukkal kapcsolatban.
3: Én szeretném a frakciószövetségünk nevében az MVSC-ben, az MVSC környékén, meg a sportiskolában mindenkinek megköszönni azt a szakmai munkát, amit az utánpótlás fejlesztés területén folytat. És ebből a szempontból is a Kubik, az MVSC pálya, mind a focipálya, mind a meglévő salakos futókör, mind a központi épület nagyon fontos szerepet tölt be. Jó ott látni a villanyfény mellett, most már egy előző évi fejlesztésnek köszönhetően a villanyfényes focipálya van. A utánpótlás gyerekek edzéseit jó ott adott esetben látni, és a röplabda Miskolcon, a röplabda és az MVSC az összefonódott. Miskolcon a röplabdának leginkább, főleg a női röplabdának, ugye az MVSC-ben, az MVSC-nél van hagyománya. Én szeretném megköszönni különösen a MVSC röplabdásainak, az edzőknek a türelmét, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak, és bízunk benne, hogy itt egy sikeres TAO pályázat után megoldódik végre a ő helyzetük, és úgymond hazaköltözhetnek a Kubikba, és ott tudják az edzéseket, a felkészülés, meg a hazai meccseket játszani, ahogy ezt tették korábban is. És az MVSC pályafejlesztése kapcsán azt hiszem elmondhatom, hogy ez is egy olyan történet, amely ciklusokon átível. Ebben a vonatkozásban tulajdonképpen mondhatom, hogy a közgyűlésben minden helyet foglaló politikai erő már korábban is célul tűztek ki, hogy az MVSC pályán történjen valamilyen fejlesztés. Ehhez azt hiszem elmondható, hogy mindenki talán már tett is hozzá, és bízom benne, hogy most konszenzussal megszavazzuk ezt az előterjesztést, és így az MVSC pályán, a Kubikban olyan fejlesztések tudnak történni. Egyrészt végre visszaáll eredeti állapotába a röplabdapálya, és ez a bizonyos hátsó műfüves, amely jelenleg egy használhatatlan salakos pálya, ott egy olyan műfüves focipálya fejlesztés valósul meg, amely tényleg a miskolci utánpótlás a gyerekek érdekét szolgálja, és bízunk benne, hogy újra olyan tehetségek kijönnek az MVSC-ből, mint akik korábban is voltak. Ne felejtsük, úgy emlékszem, Beréb Gyuri is az MVSC-be kezdte. Úgyhogy hajrá, reméljük, hogy lesznek utódok.
1: Az FC60 a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Jó hír, hogy a 60-i jégpálya a tervek szerint szeptembertől ismét megnyithatja kapuit. Jelenleg az ehhez szükséges engedélyezési eljárás zajlik. A részletekről Ofella Zoltánt, a klub elnökét hallják.
0: Ugye nem csak futball van ebben az egyesületben, hanem ugye van kézilabda és van jégkorong. Hát egy hatalmas nagy teher fog remélem a napokban leesni a vállunkról, mert úgy néz ki, hogy a építési hatóság visszajelzés alapján a jégpálya megkapja a használatba vételi engedélyt, és szeptembertől újra üzemelhet a jégpálya. Nagyon bízom benne, hogy olyan feltételeket tudunk teremteni, hogy a lakosságnál sem lesz, a környezetünkben lévő lakóknál sem lesz ez probléma, mert azokat a feltételeket, amiket kértek tőlünk, teljesíteni tudjuk, ami azt jelenti, hogy szeretnénk úgy zajmentesen jégkorongolni, sportolni, hogy ne zavarja a pihenést a szomszéd lakóknál, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt meg fogjuk oldani. A kézilabdánál ugye az utánpótlást kell megoldanunk, hát remélem, hogy ott is úgy rendbe tudjuk rakni a dolgokat, hogy el tudunk indulni a remélt korosztályokban, és ez a 60 városa újra utánpótlás egyik fellegvára lehet majd. Remélem, hogy el tudjuk indítani ezeket a programokat. Indulni fog a kézi labdában az iskolai programunk, és a megbeszéltek szerint most már több iskolában leszünk jelen a következő időszakban.
1: A hőségben sokan keresik fel a strandokat, tavakat és folyópartokat, de a felhőtlen kikapcsolódás mellett a biztonságra is érdemes odafigyelni. Vajon milyen veszélyek leselkedhetnek a vízparton, és hogyan előzhetőek meg a balesetek? Erről Mári Attila Péter, gyöngyösi úszómestert hallják.
4: Tavaly is volt már hasonlóan meleg, lehet, hogy egy 2 fok különbség volt talán emlékeim szerint, viszont akkor júliusban már megérkezett ez a dolog, most pedig ugye június végére időzített ez, tehát hamarabb érkezett meg ez a dolog. Igen, tehát megvannak ennek a maga veszélyei, itt akár, hogy ebben a hőfokban akár már egy sétve is veszélyes lehet. Van egy veszélyeztetett, idősebb hozzátartozó. Nem egy előnyös dolog, hogy kimenjen akár már ebbe az időbe, hiszen itt kapásból az ember kipárologtatja a folyadékot, és az, hogy mondjam, nem egy egészséges dolog. Itt erre még gratisban még rájön az, hogy most pont úgy itt a strandnak a veszélyéről beszélnénk, akár az otthoniakról, akár itt a mesterséges strandokról, ahol pont a víz lenne, ami hát elviekben felfrissíti és felüdíti az ember, de egyben ez is a legveszélyesebb dolog, és ebben itt az elsődleges, amit én kiemelnék mindenféleképpen az, hogy ha úszástudásunk nincsen, ez egy készség, amit ki kell alakítani az évek során, akkor ne menjünk bele a mély vízbe, mert ez nem egy játék. Sokan azt gondolják, hogy ó, persze, de hát az egyik ilyen kedvencem az, hogy a szülő kint áll a parton, lehet, hogy akár talpig kifestve, itt most elnézést kérek mindenkitől, de láttam ilyet, beszélgettem is vele. Gyerkőc pedig bent a vízben, épp hogy még úgy nagyjából kapálózik, és még abban még bele sem mentünk, hogy vannak ezek a nem életmentő felszerelések, mint a karúszó, vagy ezek a kis nagyon csodálatos úszógumik, ebben a hőfokban ilyen napsugárzással a műanyag, nem tudom, néhány ember biztos, hogy nem volt fizikán, mert ez a kettő valahogy úgy nem szereti egymást, amúgy főleg ebbe a közegbe, mindegy. Tehát gyermekünk bent van a vízbe, szülőként a parton, majd kérdezem, hogy mi lehet itt az elképzelés ebben a dologban. Ó, hát eljátszik. Hát mondom, ez nekem annyira nem játéknak tűnik, hanem mondom, inkább ilyen kapálózásnak. Mondom, gyereki kisfiam, semmi gond nem lesz. Miért? Hát az egyik és legfontosabb az az, hogy nem váltom ki magát, illetve a kollégáim se a családfőnek, vagy ott a családnak a szerepét. Tehát megosztik a felelősség, nekem nem az a lényeg, hogy én ott egy ilyen kindergartent vezetek, és akkor én mindenkinek hirtelen az apja, vagy hozzátartozója leszek, hanem itt mindenkinek egy saját felelősség, hogyha kijövünk a kis családdal, igenis figyelek a gyerekre, főleg, hogyha kisebb, ha nagyobb is, időközönként azért ránézek, ez a minimum, ez a legalja a dolognak, de az, hogy egy ilyen veszélyes közegbe, tehát ő benne van a vízbe, ő kint van, mire már belép érte, oké, rendben van, tegyük fel, ha talán ő nem süllyed el, és nem kell őt csak kiszedni, akkor ki tudja tolni a partra. De az egy gyereknek egy életre szóló negatív élmény, amit mi kerülni szeretnénk, és én is, és inkább, és kollégáim is inkább preventívek vagyunk, és megelőzni próbáljuk ezt, reális vagyok, hogyha tényleg látok olyan embert bent a mély vízben, akinek rossz a mozgás koordinációja, és higgyük el, ennyi év távlatából azért már meg tudom különböztetni ezt, ne maradjon benne. Ne ott kísérletezzünk. Menjünk el egy úszóoktatóhoz, van rengeteg, aki itt a Gyöngyösi városában is működik. Tanuljunk meg biztosan úszni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Az Egri Lajosvárosi Plébánia Rózsafüzér imacsoportja vezeti az imádságot. Kérjük, imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: De amennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy édesanya hálát ad a Szent Háromság eddigi kegyelmeiért, a szűzanya oltalmáért, és kéri további áldását és segítségét a családdal kapcsolatos szándékaira, valamint egy kórházban lévő mezőkövesdi nagymama mielőbbi gyógyulásához kérjük a szűzanya segítségét.
3: Mi atyánk, aki a menekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy balesetet szenvedett édesanya mielőbbi testi-lelki gyógyulására kérjük a Szűzanya gyógyító kegyelmét. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a Szűzanyának a kapott kegyelmeket, és kéri közben járását családtagjai testi-lelki egészségéért, a gyógyulásáért, az orvosi beavatkozások sikeréért és az orvosaiért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az 5. tizedben egy hallgató kéri a szűzanya segítségét dédunokája testi-lelki gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, 5 dédunokájára és családjára, valamint egyház közössége híveire és parókusára.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária,

0: Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzért imádkoztunk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. Az EGRI Lajosvárosi Plébánia rózsafüzért csoportja vezette az imádságot. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta a Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit Sziget a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai Vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren, ezután kerül sor a katonai és légi parádéra, amelyet a rakpartokról lehet majd megtekinteni. 9 órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízek utcája a Várkert előtti rakparton, augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A legfőbb ügyészség szerint is törvénytelen volt, hogy az eljáró ügyészi szerv eltulajdonította a Fidesz szervereit, kommentelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a legfőbb ügyészség szerdai közlését a Fidesz 1-es, a Nemzeti Kulturális Alapügyben lefolytatott kutatás elleni panaszairól. A legfőbb ügyészség arról adott tájékoztatást, hogy elutasította a Fidesz panaszait a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség kutatást elrendelő határozatai ellen, de helyt adott a párt lefoglalást elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség az NKE-ból odaítélt mintegy 17 milliárd forint értékű támogatási összeg kapcsán, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. Havasi Bertalan a lefoglalást a Fidesz informatikai rendszere erőszakos hatalmi megtámadásának nevezte, követelve, hogy Magyar Péterék a hatósági eljárásba csomagolt önkényes politikai bosszú hadjáratot hagyják abba, a Fidesz szervereit pedig adják vissza. A Várpalota külterületén kitört tűzben már megakadályozták a lángok tovább terjedését, Öskű és Hajmáskér között azonban mintegy 15 hektáron ég a száraz füves vegetáció, valamint lakóházakat is veszélyeztet, tájékoztatott a katasztrófa védelem a honlapján. A közlemény szerint Veszprém vármegyében Várpalota külterületén a Széphegy dűlőn több ponton ég egy füves bokros cserjés terület, a tűz présházakra is átterjedt, a tűzoltók az egyik épület erkélyéről létrával mentettek le egy embert. Jelenleg három vármegyéből a Pétfürdői, a Veszprémi, a Balatonfűzfői, a Székesfehérvári és a Siófoki hivatásos egységek a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett toltják a lángokat. Ettől nem messze, Öskű és Hajmáskér között a Mecset és az Ibolya utca közelében már mintegy 15 hektáron ég a száraz füves vegetáció, de kigyulladt egy melléképület is. Utóbbi tüzet a tűzoltók már eloltották. Végül az időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk erősen az északkeleti szél, hajnalban 14, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken és szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Boldog Bernhard Lichtenberg, német áldozópap vértanú. Második János Pál pápa 1996. júniusában németországi látogatása során Berlinben boldoggá avatta a nácizmus két áldozatát, Karl Reisnert, június 14-én ismertettük az életét, és Bernhard Lichtenberget, akik hősi fokon gyakorolták és vallották meg katolikus szent hitüket. Mindketten szembeszálltak a náci rezsimmel, és ezért haltak meg. Bernhard atya berlini prépostként nagy hatással volt német környezetére. A porosz miniszterelnök Hermann Göring irodájában égtelen fölháborodást keltett, amikor valami pap, így mondták, valami pap betelefonált, és pedig arról telefonált, hogy személyesen Göringgel akart beszélni, mert úgy hallotta, hogy az eszterwégeni koncentrációs táborban embertelen állapotok uralkodnak. Mi köze ennek a papnak hozzá? Kérdezte Göring. Amiért telefonált, az a következő volt: zsidókat, kommunistákat, szocialistákat és gyanús német kormánytisztviselőket deportáltak a táborba. Gyakran verték őket, néhányukat megölték. Amikor ezt elmondták Göringnek, következőket válaszolta: és akkor mi van? Ez csak az új birodalomra tartozik, senki másra. Ám az egyházat, legalábbis egyelőre, nem volt ajánlatos provokálni. Így, ahogy mondták, a csuhásnak adtak egy időpontot. Ki ez a csuhás egyáltalán? Kérdezte Göring, aki nem szokott hozzá, hogy bárki is fölemelje szavát a bebörtönzöttekért. Választ megkapta a berlini püspökség vezetője, Bernhard Lichtenberg. Bernhard atya persze nem találkozott Göringgel, csak az egyik miniszteri biztossal, akitől nagyon határozottan azt követelte, hogy javítsanak a foglyok sorsán. A hivatalnok mindenre igent mondott, anélkül, hogy ezt komolyan gondolta volna. Ám az atya nem érte be ennyivel. Azt mondta, hogy később személyesen fogja ellenőrizni, történt-e változás. Ekkor került fel a Gestapo listájára. A titkos besúgók minden lépését és szavát lesték. Óriási népszerűsége miatt csak 6 év múlva merték letartóztatni. Bűneinek egyike az volt, hogy a berlini Szent Hedvig katedrálisban imaórákat tartott az üldözött zsidókért. Az egyik fohász így hangzott: imádkozzunk a zsidókért és mindazokért, akiket koncentrációs táborokban tartanak fogva. Az atya nem is sejtette, hogy ezen könyörgéssel már saját magáért is imádkozott és imádkoztatott. Jó maga is oda került, és 1943. augusztus 12-én vértanú halált halt. A fele baráti szeretet vértanúja lett. Emlékezzünk meg ezen a napon boldog Vernahegyi János hitvallóról. Olaszország Ascoli tartományának Fermo nevű városában született 1259-ben. Mivel szülei előkelő emberek voltak, 10 éves korában a székeskáptalan tagjai közé választották. János azonban sohasem tudta elsajátítani a kanonokok elvilágiasodott életét, emiatt azok kinézték maguk közül. János úgy akart élni, mint egy egyszerű ferences barát. 13 éves korában lemondott kanonoki tisztségéről, és Szent Bonaventúrának, a rend generálisának engedélyével belépett a ferencesek közé. Miután letette a fogadalmakat, Szent Bonaventúra Alverna hegyére rendelte, ahol Szent Ferenc megkapta Krisztus őrs szent sebét. Ott élt nagy szegénységben, csak egy csuhája és egy breviáriuma volt. Télen-nyáron mezítláb járt, a pusztaföldön aludt, tápláléka pedig a létminimum alatt volt. Sokat böjtölt, évente többször tartott 40 napi böjtöt, egyet a Szent Lélek tiszteletére, egyet a Szűzanya, egyet a Szent Angyalok, egyet Szent Márton, egyet pedig Szent Ferenc tiszteletére. Ilyenkor csak kenyeret és vizet fogyasztott, de a nem böjtös napokon is csak egyszerre vett, akkor is csak az esti harangszó után. Sokat sanyargatta önmagát, súlyos vezeklővet hordott. Nem csoda, ha szervezete idő előtt megrokkant, és a szamár testvér, testünket nevezte így, Assisz Szent Ferenc, és a szamár testvér megbetegedett. Híres gyóntató és szónok volt. 7. Henrik császárt is elbűvölte, amikor az Alverna hegyén járt, és meglátogatta Jánost. Vándor apostolságot is vállalva fölkereste a környező városokat és falvakat. Isten misztikus látomásokkal és elragadtatásokkal tüntette ki. 1322. augusztus 10-én halt meg, csak 1882-ben hagyták jóvá tiszteletét.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, most felolvassuk Homa János hétvégi levelét.
2: Kedves hallgatóink, egy texasi bíró ellen fegyelmi eljárás indult, mert keresztény meggyőződésére hivatkozva nem vállalta azonos nemű párok összeadását. Mark Hensley ellen emiatt éveken át tartó jogi eljárás indult, amely végül a javára zárult. Az ügy túlmutat egyetlen esküvőn vagy egyetlen bírón. Meddig terjed egy keresztény ember lelkiismereti szabadsága, amikor közfeladatot lát el? Megőrizheti-e a meggyőződését a hivatása gyakorlása közben is, vagy a hit kizárólag a magánélet területére tartozik? Ez a kérdés Európában sem ismeretlen. Néhány hónappal ezelőtt a finn parlament korábbi képviselőjét és belügyminiszterét, Päivi Räsänent marasztalt el gyűlöletbeszéd miatt a finn legfelsőbb bíróság egy több mint 20 évvel korábban írt a keresztény etikáról szóló kiadványa miatt. Két ország, két különböző ügy, mégis ugyanaz a vita húzódik mögöttük. Van-e helye a vallási meggyőződésnek a nyilvánosságban és a közéletben? A vallásszabadság jelentősége éppen azokban a helyzetekben mutatkozik meg, amikor a meggyőződésünk már nem találkozik a többségi állásponttal. Kedves hallgatóink! A vallásszabadság, a keresztény egyházak elleni incidensek túlnyomó többsége továbbra is Európa nyugati országaiban történik, de Közép-Európa is érintett és veszélyeztetett. Továbbra is fennállnak az európai keresztény egyházak biztonsági kihívásai, figyelmeztet friss gyorsjelentésében egy a keresztény ellenes cselekményeket monitorozó bécsi intézet. Az intézet tudomására jutott információk szerint a támadások templomokat, keresztény imahelyeket, vallási szimbólumokat, szakrális tereket és keresztény személyeket céloztak. Míg a brüsszeli bürokraták és a nyugati mainstream média folyamatosan az elfogadásról és a toleranciáról beszélnek, a valóság a kontinens keresztényei számára egyre sötétebb és fenyegetőbb. A már említett bécsi székhelyű intézet jelentése sokkoló képet fest az Európában zajló folyamatokról. Egy év alatt 2000 keresztényellenes gyűlöletbűncselekményt regisztráltak, drasztikusan megugrott a templomgyújtogatások száma, és immár a puszta, néma imádságért is bíróság elé citálják az embereket a felvilágosult nyugaton. A keresztény üldözés már nem csak a távoli kontinensek sajátja, hanem időrömből az ajtónkon. A jelentés egyik legmegdöbbentőbb megalapítása, hogy a keresztény személyek elleni fizikai támadások száma 300-ra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy Európában majdnem minden napra jut egy olyan incidens, amelynek során valakit keresztény hite miatt bántalmaznak. A statisztikák száraz adatai mögött emberi tragédiák húzódnak meg. Nemrégiben Spanyolországban egy kolostor elleni támadás során egy 76 éves szerzetest öltek meg brutális kegyetlenséggel, és több társát megsebesítették. De nem ez volt az egyetlen vérontás. Januárban Isztambulban egy katolikus templomban tartott vasárnapi szentmise közben lőttek agyon egy hívőt, egy az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez köthető terrortámadásban. A fizikai erőszak mellett a szakrális terek elleni támadások is új szintre léptek. A gyújtogatások száma csak nem megduplázódott az előző évhez képest, 94 esetben borítottak lángba templomokat vagy más keresztény létesítményeket. Különösen aggasztó a helyzet Németországban, ahol ezen támadások egyharmada történt. A német püspöki konferencia nemrégiben maga is kénytelen volt elismerni, hogy minden tabu megdőlt a templomok elleni vandalizmus tekintetében. Franciaországban sem jobb a helyzet, másfél éve Saint-Omerben egy történelmi jelentőségű templom vált a lángok martalékává szándékos gyújtogatás következtében. A jelentés rámutat, hogy a keresztény ellenes bűncselekmények gószpontjai éppen azok a mintállamok, Franciaország, Anglia és Németország, amelyek a leghangosabban hirdetik a multikulturalizmus sikerét. Az említett bécsi cég jelentése számos egyéb, a józan ésszel szembe menő jogi döntést is dokumentált, amelyek célkeresztjében a keresztény értékek állnak. Svájcban egy bíróság megtagadta az állami támogatást egy katolikus lányiskolától, azzal az abszurd érveléssel, hogy mivel a katolikus lányiskola csak lányokat fogad, ezzel diszkriminációt valósít meg. Spanyolországban a világi hatóságok avatkoztak bele a családi nevelésbe. Egy bíróság megtiltotta egy apának, hogy felolvasson a Bibliából a fiának, a vallási nevelés kizárólagos jogát a szekuláris anyának ítélve. Franciaországban pedig egy tanárt szankcionáltak, mert Szent Bernadett szövegét használta egy helytörténeti órán, a bíróság szerint ezzel megsértette a semlegesség törvényét. Kedves hallgatóink! A keresztény ellenesség sajátos jellege, hogy azt a nyugati kormányok és a média gyakran elhallgatják vagy bagatellizálják. A kereszténységet és jelképeit következmények nélkül lehet gúnyolni, míg azok, akik az iszlámot vagy annak szent könyvét, a Koránt gúnyolják, gyakorlatilag az életüket kockáztatják. Akik Mohamedet karikírozzák, az életüket kockáztatják, akik Jézus gúnyolják, azok kiállítást rendezhetnek a Künstlerhausban, fogalmazta meg a jelenséget Bernhard Heinz Mayer, osztrák szociológus. Ebben a légkörben és az illegális migráció által kiváltott társadalmi átalakulás fényében nem csoda, hogy a keresztény hagyományok is egyre inkább visszaszorulóban vannak. Kedves hallgatóink! Azok az értékek, amelyek a magyarságot a Kárpát-medencében eddig megtartották, Európában támadás alatt állnak. A keresztény egyházak és a keresztény vallás, valamint az európai nemzeti államok mindenhol politikai, gazdasági, pénzügyi és lélektani támadás alatt állnak. Európa válaszúthoz érkezett. Ha a kontinens továbbra is tűri, hogy templomai lángoljanak, híveit megfélemlítsék, és a Bibliát idézőket bíróság elé állítsák, keresztény hagyományait pedig elsorvasszák, akkor nem csak keresztény gyökereit vágja el végleg, hanem a szabadság utolsó morzsáit is feláldozza a liberális ideológia oltárán.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalára feltöltött videóban. A fenékküszöb építésével párhuzamosan Paksnál készállítbe helyeznek 2 80 méter hosszú berket, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, ismertette a miniszterelnök a kormány döntését a Facebookon. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készített az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a személyzeti ellátás hatékonyabb betétele érdekében, közölte a 40 szervezetet tömörítő hálózat az MTI-vel. Közleményükben kiemelték, hogy az akadályok nélküli utazás egyben a tanuláshoz, a munkához, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, ezeken keresztül pedig a társadalmi státusz az életszínvonal emelkedésének lehetőségét is jelenti. Ez különösen igaz a látássérült emberekre, akik nem vezethetnek járművet, ezért alapvetően a közösségi közlekedés állapotától függ, hogy hová tudnak eljutni. Hangsúlyozták hozzátéve, hogy a fogyatékossággal élők jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény is kimondja a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés jogát. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban, és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését, amelyek alkalmazásával az utas is megtudja, melyik vágányon vagy kocsi állásnál tartózkodik. Továbbá a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat, sorolták. A legfőbb ügyészség szerint is törvénytelen volt, hogy az eljáró ügyészi szerv eltulajdonította a Fidesz szervereit, kommentálta a Fidesz kommunikációs igazgatója a legfőbb ügyészség szerdai közlését a Fidesz 1-es, a Nemzeti Kulturális Alapügyben lefolytatott kutatás elleni panaszairól. A legfőbb ügyészség arról adott tájékoztatást, hogy elutasította a Fidesz panaszait a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség kutatást elrendelő határozatai ellen, de helyt adott a párt lefoglalást elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség az NKA-ból odaítélt mintegy 17 milliárd forint értékű támogatási összeg kapcsán különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. Havasi Bertalan a lefoglalást a Fidesz informatikai rendszere erőszakos hatalmi megtámadásának nevezte, követelve, hogy Magyar Péterék a hatósági eljárásba csomagolt önkényes politikai bosszú hadjáratot hagyják abba, a Fidesz szervereit pedig adják vissza. A Várpalota külterületén kitört tűzben már megakadályozták a lángok tovább terjedését. Öskű és Hajmáskér között azonban mintegy 15 hektáron ég a száraz füves vegetáció, valamint lakóházakat is veszélyeztet. Tájékoztatott a katasztrófa védelem a honlapján. A közlemény szerint Veszprém vármegyében Várpalota külterületén a Széphegy dűlőn több ponton ég egy füves bokros cserjés terület, a tűz présházakra is átterjedt. A tűzoltók az egyik épület erkélyéről létrával mentettek le egy embert. Jelenleg három vármegyéből a Pétfürdői, a Veszprémi, a Balatonfűzfői, a Székesfehérvári és a Siófoki hivatásos egységek a Veszprém vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett toltják a lángokat. Ettől nem messze Öskű és Hajmáskér között a Mecset és az Ibolya utca közelében már mintegy 15 hektáron ég a száraz füves vegetáció, de kigyulladt egy melléképület is. Utóbbi tüzet a tűzoltók már eloltották. Végül az időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk erős az északkeleti szél, hajnalban 14, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken és szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Híreinket hallották.
3: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu
7: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
9: Indul az iránytű.
10: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
11: Sziasztok!
12: Sziasztok!
9: Sziasztok!
2: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban dr. Fintor Gáborral, a Tokaji Fesztiválkatlan igazgatójával beszélgetünk eddigi programokról és várható előadásokról. Szó lesz a Tokaj hegyaljai szüreti napokról és általában a turizmusról is. Adásunk végén a filmvilág néhány friss hírét hozzuk el nektek, és lesz mozi ajánlónk. Tartsatok velünk, érdemes! Van dr. Fintor Gáborral, a Tokaji Fesztiválkatlan igazgatójával beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
13: Szeretettel köszöntelek, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat is.
2: Nyár közepén vagyunk, nagyon sok programotok megtörtént már. Először kezdjük ezzel, hogy mi minden volt eddig a Fesztiválkatlanban, és milyen volt a hangulat.
13: Igen, tényleg itt vagyunk nyár közepén, már nagyon sok programunk lezajlott, és idén is annak a koncepciónak a mentén dolgoztunk, amit a korábbi években megszokhatott tőlünk a közönség, vagyis azt, hogy a legváltozatosabb műfajú előadásokkal, koncertekkel, humorestekkel, különböző műfajú színházi előadásokkal örvendeztetjük meg a tisztelt közönségünket. és azt gondolom, hogy minőségi eseményeket varázsoltunk ide, ha lehet így mondani, a Tokaj Fesztivál Katlanba, amely ugye Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri színháza, még mindig 2500 fő befogadására alkalmas, egy gyönyörű nyári helyszín, ahol a Bodrog és a Tisza találkozik itt Tokajban, a környező megvilágított sziklafal egyedülálló hangulatot teremtenek a gyönyörű hangulatos nyári estékhez, és ilyen környezetben, ilyen millióban a csillagos ég alatt figyelhetjük ezeket a fantasztikus produkciókat, amelyek vagy nem találhatóak meg máshol, vagy nagyon kevés helyen találhatóak meg az országban. Úgyhogy továbbra is ezt tartjuk szem előtt, ezt tartjuk prioritásként, de amellett, hogy a nagy színházi, nagy produkciók megjelennek a nagy színpadon, emellett vannak kisebb eseményeink, vannak kiegészítő programelemeink, tehát úgy gondolom, hogy nagy mértékben, és ezt egyébként a kérdőjéves felmérések, kutatások is alátámasztják, nagy mértékben hozzájárulunk Tokajváros kulturális turizmusának fellendítéséhez, fejlődéséhez, például a vendégészakák növeléséhez, úgyhogy ezt már évek óta tulajdonképpen megszokhatta tőlünk a városvezetés, és idén is ezt a célt tartottuk szem előtt a programok összeállításában, amely valóban már nagyon sok eseményünk lezajlott. Ezek közül a teljesség igénye nélkül kiemelném például az Erkel Színház Ankónai Szerelmesek című előadását, amely szabadtéren először itt volt látható Tokajban, a Tokajaszu névadóvárosában, aztán most már vitték egyéb helyekre is egyébként, de itt volt a szabadtéri premier, úgyhogy erre különösen büszkék vagyunk, és különösen örülünk ennek. Vagy éppen ugye a játékszín legnépszerűbb előadása, a Menopauza című előadás is újra látható volt, közel 2000 néző volt erre kíváncsi, erre a fantasztikus előadásra. De kiemelhetném például azt a nagyon bensőséges, tulajdonképpen intim hangulatú előadást is, amely a teátrumban volt, a nagy színpad alatti térben, ahol 300-an férnek el, és itt kisebb előadásokat, pódiumbeszélgetéseket, kisebb koncerteket szoktunk rendezni. Szóval ezek közül kiemelném talán Sándor Péter, a Budapesti Operettszínház vezető színművészének koncertjét, aki egy fantasztikus koncertet produkált itt a teátrumban, úgyhogy ennek is megvolt a maga varázsa. És hát jócskán vannak még előttünk események, produkciók, ugye a legutóbbi volt még a Kowalski meg a Vega koncertje, itt is közel 2000 néző volt kíváncsi a legnagyobb kovaslágerekre, és hát a most hétvége pedig igazán különleges programokat kínál.
2: Beszéljünk erről akkor, mi minden vár ránk a folytatásban.
13: Ami a folytatást illeti, pedig augusztus 15-én Demi 80 koncert, egy igazi legenda érkezik vissza a fesztivál Katlanba, hiszen ő is zenélt már itt korábban. A legnagyobb slágereket természetesen majd biztosan előadja, tehát Demjén Ferenc majd augusztus 15-én a Kossuth-díjas előadó ikonikus dalai, generációkat összekötő slágerei a tokai nyár egyedülálló hangulatával találkozik majd. Ezt követően a Szájfel Szabadmadár koncertshow érkezik ide Tokajba, azonban ez az előadás majd a Paula Jede Színházban lesz, és itt olyan énekesek láthatóak majd, mint Nagy Szilárd, Réti Zsasa, Ragány Misa, szóval erre is majd érdemes koncentrálni és odafigyelni. Hát Bödöcs Tibor, aki augusztus 21-én érkezik a Katlanba, már csak néhány szabad jeggyel rendelkezünk, úgyhogy a legnépszerűbb, mondhatom azt Magyarország legnépszerűbb humoristájának előadása a nyár egyik legnépszerűbb eseménye itt a fesztivál Katlanban. Augusztus 22-én Best of Keró címmel láthat egy produkciót a közönség. Ez egy kivételes koncert, ahol a hazai színházi élet legnagyobb sztárjai állnak majd színpadra, hogy együtt idézzék meg Kerényi Miklós Gábor legnagyobb sikereit, elhangzanak az elmúlt évtizedek legnépszerűbb műzikeljeinek és operettjeinek feledhetetlen dalai, és ezeket hallhatja és láthatja a közönség olyan szereplőkkel, mint Jan Zakata, Szabó P. Szilveszter, Verép Tamás, Oswald Marika, úgyhogy ez is egy nagy műzikel show lesz ilyen értelemben. És közeledünk a szezon végéhez, immár hagyományosan majd Rúzsa Magdi zárja az évadot, azonban előző nap, augusztus 28-án még lesz egy színházi előadás, ez pedig a Pál utcai fiúk zenés játék a Pannonvár Színház előadásában. Erre is hatalmas az érdeklődés, nem sok jegyünk maradt már, nem beszélve a másnapi szezonzáró eseményünkről, Rúzsa Magdi koncertjéről, ahol már pótszékeket lehet csak találni, tehát tulajdonképpen sold out az esemény, minden jegyet eladtunk, már csak pótszékekre szóló jegyeket lehet kapni. A Kossuth-díjas énekesnő tehát zsinórban 8. alkalommal is pótszékes, teltházas koncertet ad majd a fesztivál Katlanban. Úgyhogy ezek lesznek még a folytatásban.
2: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Dr. Vintor Gáborral, a Tokaji Fesztivál Katlan igazgatójával beszélgetünk.
1: A folytatásban beszéljünk arról, hogy a Tokaj hegyaljai szüreti napok is közelednek, milyen programokkal készültek.
2: A Fehér Borok színes kultúra jegyében szervezzük meg a Tokaj hegyaljai szüreti napokat, amely több mint 90 éves múltra tekint vissza. Ezt az eseményt egyébként a Tokaji Kulturális Központ szervezi, és a helyszíne az a Kossuth tér, a megújult főtér lesz, tehát visszaköltözik tulajdonképpen a hagyományos helyszínére a Tokaj hegyaljai szüreti napok, mely az ősz legrégebbi szüreti eseménye, de Tokaj hegyalja meghatározó fesztiválja is, amelynek középpontjában természetesen a szüreti felvonulás, valamint a szőlőösszeadási ceremónia áll. Ugye ez egy egyedülálló, a világon is egyedülálló szokás, hiszen a 27 hegyaljai település polgármestere, vezetői összeadják azt a szőlőt, amit elhoznak a saját településükről, hogy abból majd a következő évre elkészítsék a polgármesterek borát, amely kereskedelmi forgalomba nem kerül, csupán reprezentatív célokat szolgál. Ez egy fantasztikus, egyedülálló dolog a világon mindenhol. A rendezvényt egyébként október első hétvégén, 2., 3. és 4. szervezzük meg, tehát a megújult főtéren. Itt lesznek koncertek, például Dánielfi koncert, vagy éppen Josh és Betty is ad koncertet, fellép többek között az Agyakbanda zenekar is, de még egy nagyon fontos programelemre felhívnám a figyelmet, méghozzá az Európában egyedülálló látványelemre, Tokaj fényjel mesél, ez egy élményfestés, itt tulajdonképpen a Kossuth téren pénteken és szombaton is, tehát október 2. és 3. is 8 órától majd egy fényfestést láthat a közönség a Kossuth téren. Csodálatos volt egyébként már a pornapokon, és akkor volt a premierje, most egy megújult változattal láthatja majd a közönség, amikor Tokaj fényjel mesél címmel, tehát élményfestés Tokaj hegyaljai szüreti napokon, és hát természetesen ott vannak a kísérőprogramok egész hétvégén, a borudvar, nagyon sok borászattal, hegyaljai pincészetekkel, kézműves vásár, gasztronómia és vásári forgatók, valamint külső helyszíneken programok Tokaj pincészeteiben, borászati és vendéglátóhelyein, valamint itt a Fesztivál Katlanban is, hiszen koncertet ad a Bagosi Brothers Company, Nagy Bogi, BSV és a geng, és a DJ-k is itt lesznek majd, akik az afterparty és a buli folytatásáról gondoskodnak, Regán Lili, illetve Metzger Viktória is. A Tokaj hegyaljai szüreti napokkal kapcsolatos minden fontos információ egyébként megtalálható majd a weboldalon is, a tokajszüretinapok.hu weboldalon.
1: Gábor, még az idei nyárról mesélj nekem, hogy telik, nagyon sok mindent megújult nálatok, ugye? A turizmus szempontjából milyen az idei nyár Tokajban?
2: Ugye a legnagyobb változás és a legnagyobb újdonság tényleg az, hogy megújult a főtér, nagyon sok épület került felújításra, például ugye az Aranysas épülete, amit így el tudok mondani, éttermek nyíltak, valamint új hotel is nyílt a főtéren. Tehát teljesen megújult ilyen szempontból a főtér, és a legnagyobb turisztikai attrakció az az élményfestés, amikor Tokaj fényjel mesél címmel, több témában Tokaj városának történetét, a szüret hagyományát, az asszus születését dolgozza fel ez a fényfestés, amely körülbelül 20-25 percig látható, és mintegy 360 fokban, tehát a főtéren látható, megvilágítva megfestve a különböző épületeket, ugye a római katolikus templomot, az Aranysas épületét, és ott sorban a többit is, tehát ez egy fantasztikus élmény egyébként, ugye teljesen ingyenesen tekinthető meg, és a folytatásban is majd mondjuk augusztus 20-án, az augusztus 20-ai rendezvényünkön pedig kimondottan ehhez az ünnephez kapcsolódóan lesz majd egy élményfestés, itt 17 órakor kezdődnek a programok, kenyérszenteléssel, ünnepi beszédekkel, és majd 21 órától látható, kimondottan erre az alkalomra készülő élményfestés, tehát augusztus 20-án. Úgyhogy Tokaj várja még továbbra is a turistákat, az érdeklődőket. Magam részéről ugye a Kulturális Központ programjairól tudtam beszámolni, illetve a Fesztivál Katlan fantasztikus eseményeiről, amely már 11 éve hozzájárul Tokaj kulturális turizmusának erősítéséhez. A Fesztivál Katlan különböző felületein látogassanak meg minket, ott vagyunk a közösségi médiában, az Instagramon, Facebookon, TikTokon, és a fesztiválkatlan.hu weboldalon pedig programajánló képek, videók, hírek, és minden fontos, még jegyvásárlási információk is megtalálhatóak, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit Tokajban.
1: Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen, és akkor várjuk a kedves rádióhallgatókat ide, a Tokaj Fesztivál Katlanban.
1: Az elmúlt percekben dr. Fintor Gáborral, a Tokaji Fesztivál Katlan igazgatójával beszélgettünk.

Russell Crowe és Priyanka Chopra Jones lesznek a főszereplői Antal Nimród legújabb filmjének. Minden idők legsikeresebb horvát filmje nyitja a Cinefestet. Az Odüsszeia már átlépte az 1 milliárdos összbevételt. Lássuk a részleteket. Hatalmas negatív online visszhangok övezték az Odüsszeia érkezését, amelyek jóformán a casting kritizálásából álltak. Christopher Nolan viszont sikerre vitte a projektet, és ez lett a harmadik filmje, amely

milliárdos bevételt, és a nagy reményekkel övezett kínai premier még csak ezután lesz. Könnyen lehet tehát, hogy az Odüsszeia lesz Christopher Nolan legnagyobb bevételt produkáló alkotása. Kis hazánk Hollywoodban tevékenykedő rendezője világsztárokkal fogja leforgatni Blue Fly című akciófilmjét. Kevés az olyan magyar filmrendező, aki sikeresen tudott volna váltani egy hollywoodi karrierre, de Antal Nimród pont ezen filmesek közé sorolható. Az egyik legikonikusabb magyar kultfilm a Control sikere után Amerikában is meg tudta vetni a lábát olyan különféle műfaji mozikkal, mint az Elhagyott szoba, a Szállítmány, a Ragadozók, illetve olyan népszerű sorozatok epizódjait is rendezhette, mint a Wayward Pines, a Servant, vagy éppen a Strange Things. Egy rövid magyar kitérő után Liam Neeson-nel karrierját talán leggyengébb filmjét hozta össze, a Megtorlást, így csak reménykedni lehetett, hogy kapni fog még lehetőséget a visszatérésre, írja a filmtekercs.hu. Ez pedig hamarosan be is következhet, ugyanis legújabb előkészítés alatt álló filmje, a Blue Fly, olyan színészek részvételével fog elkészülni, mint az Oscar-díjas Russell Crowe és az indiai szupersztár Priyanka Chopra Jones. A Deadline adott hírt arról, hogy a filmet a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál filmes piacán mutatják be a nemzetközi forgalmazóknak. A produkciót a Highland Film Group finanszírozza és értékesíti nemzetközi szinten, a forgatás pedig még idén elkezdődik az ausztráliai Gold Coast-on. A történet szerint egy gyászoló ENSZ tolmács egy titkos katonai küldetés részesévé válik Kongóban, ahol egy olyan lezuhant repülőgépet kéne felkutatniuk, melynek hivatalosan nem is lenne szabad léteznie. Bár az első rész forgatása körüli nehézségek miatt nem sokan jósoltak sikert a Michaelnek, a film 1 milliárd dolláros bevételével nem csak a Lionsgate legnagyobb dobása lett, de jövő év elején megkapja a folytatását is. Adam Fogelson, a Lionsgate filmrészlegének vezetője erősítette meg, hogy 2026 végén vagy 2027 elején szeretnék elindítani a forgatást, bár eddig hivatalosan nem adtak zöld utat az új filmhez. Az idén tavasszal bemutatott mozi a His Story Continues szavakkal zárul, jelezve, hogy a közönség nem utoljára találkozott a pop királyával a filmvásznon. A Michael Jackson életútját bemutató alkotást Anton Faka rendezte, és a Jackson 5-től a szupersztár státuszig követi a művész útját. Az első film, amelyben az énekes valódi unoka öccse, Jaffer Jackson játssza a főszerepet, az 1987-es Bette turnéval zárul. Van számos jelenetünk, különösen néhány nagy lélegzetvételű zenei jelenet, melyeket korábban forgattunk, és melyek szinte biztosan bekerülnek a filmbe, mondta Fogelson a telefonkonferencián. Jelenleg elsősorban arra koncentrálunk, hogy hogyan tudjuk a megfelelő áron elkészíteni a legnagyobb és legjobb folytatást. Ez az, amit a közönség elvár és megérdemel azután, hogy az első alkalommal ilyen élményt nyújtottunk nekik. A Fogelson azt is hozzátette, hogy bíznak benne, hogy a kész film jövő év végén vagy 2028 első felében kerülhet a mozikba. Minden idők legsikeresebb horvát filmje nyitja a Cinefestet. A megújulás jegyében a 22. Cinefest több új szekcióval várja szeptemberben Miskolcra az érdeklődőket. Ezek egyike a V4 Plus, amely a korábbi East of Europe verseny egyfajta tovább gondolása. A lényegre törőbb elnevezés jobban fedi, mely országokból érkezett a programba a beválogatott 8 alkotás. Közülük kerül ki a fesztivál nyitó filmje, minden idők legsikeresebb horvát mozia, a Lagzi. Mint Csákvári Géza, a fesztivál művészeti igazgatója elmondta, a V4 Plus-ban elsősorban olyan alkotások szerepelnek, amelyek számunkra is jól ismert környezetben, jól ismert problémákkal foglalkoznak, miközben igényes művészi megvalósításukkal bárhol a világon megállnák a helyüket. Mégis az országos hazai filmforgalmazása legtöbbször elkerüli őket, így a Cinefest talán az egyedüli lehetőség, hogy a nézők a régiós országok filmgyártásának krémjét megismerjék. A szervezők a V4 Plusnak kiemelt jelentőséget szánnak, amit szemléltet, hogy a nyitógálán látható Lagzit, leszámítva a program premier vetítéseit a fesztivál új állandó helyszínén, a 300 férőhelyes legmodernebb technikával felszerelt tudomány és technika helyez a színpadán.

0: tartják. Most nézzük, milyen filmekkel várt titeket a Béketerem és az Urania Filmszínház Miskolcon. Csütörtöktől 16.30-tól vetíti az Urania terem Miskolcon a már említett Michael című szinkronizált amerikai angol életrajzi filmet, 19 órától ugyanitt a Csak egy éjszaka című szinkronizált amerikai romantikus vígjáték forog. Csütörtökön, szombaton és vasárnap az Újratervezés című feliratos amerikai filmet nézhetitek meg a Béketeremben Miskolcon. A Hello Haifa című feliratos izraeli-francia film 19.30-tól forog minden nap. Jövő hét hétfőtől 19.30-as kezdettel a Visszatérő szerelem című feliratos francia romantikus filmet tűzte műsorára a Béketerem Miskolcon. Filmes híreinket és mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában dr. Fintor Gáborral, a Tokaji Fesztivál Katlan igazgatójával beszélgettünk elmúlt és várható programokról. Adásunk végén a filmvilág néhány friss hírével jelentkeztünk, és volt mozi ajánlónk is. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Bechstein a Vitézszabó című meséjét, melyet Tóth Levente olvas fel.
2: A Vitézszabó. Élt egyszer egy városban egy szabócska. Fércelt, vasalt, szabott, vart napesti kicsi műhelyében. Egyszer almát eddegélt, egyet-kettőt harapott, s letette az almát maga mellé. Oda gyűltek a legyek, ellepték az almát, ízlelgették cukros nedvét. Megmérgesedett rájuk a szabócska, fölkapott egy rongyot, s rácsapott az almára. Akkorát talált csapni, hogy hét légy mindjárt ott maradt. Lám csak, csodálkozott a szabó. Ilyen vitéz vagyok. Kapta magát, ment a kovácshoz, csináltatott magának egy fényes páncélt, s ráíratta aranyos betűkkel. Hetet egy csapásra. Azzal belebújt a fényes vitézi páncélba, végig sétált a városon, s akik látták, ugyan féltek tőle, mert azt hitték, hét embert ütött agyon egy csapásra. Volt annak az országnak egy derék királya. Szerették az alattvalói, dícsérték széltében hosszában. Hozzáindult a lusta szabó, aki hőstette után, sutba vágta a gyűszűt, ollót, vasalót. Ment, mendegélt. Elérkezett a király udvarába, palotája kertjébe, ott elhevert a gyöpön és elaludt. Amíg aludt, köréje gyűltek a király szolgái. Meglátták a vitézi páncélt, elolvasták az aranybetűs írást és elámultak. Ugyan mit kereshet békeidőben ez a harcios ember a király udvarában? Persze, azt gondolták, híres hadvezér. Jelentették felséges királyuknak, egy rettenthetetlen vitéz érkezett az udvarba, ha a király szolgálatába fogadná, jó hasznát látná az ország. Megszívelte a király a tanácsot, szalajtotta a szolgáit a kertbe, megkérdeztette az idegen vitéztől, akar-e a szolgálatába szegődni.
3: Szíves örömest, hiszen azért jöttem, felelte a szabó. Esedezem a felséges királyhoz. Fogadjon az udvarába.
2: Fölfogadta a király, udvari rangra emelte, pompás szobát adott neki, s annyi zsoldot, hogy a vitézszabó élhetett, mint hal a vízben. De nem tartott sokáig a jó világa. A király lovagjai, akiknek a király szűkebben mérte a garast, irigykedni kezdtek a jámbor szabóra, s azt kívánták, bár vinni el az ördög. De féltek is tőle, hiszen nem volt akárki ez a vitéz. Hetet ölt egy csapásra. Éjjel-nappal törték a fejüket, hogyan szabadulhatnának meg tőle. De kevés volt a sütnivalójuk, hogy kieszeljenek valami okosat. Odaálltak hát a király elé, s megkérték szépen, bocsássa el őket udvarából. Elszomorodott nagyon a király, amikor megtudta, hogy hűséges szolgái mind el akarják hagyni egy ember miatt. Azt kívánta, bár sose látta volna a fényes páncélú vitézt. Elkergetni nem merte az udvarából, attól tartott, mind egy szálig agyonveri népét a rettenthetetlen vitéz, aztán maga foglalja el a trónt. Törte a fejét erősen a király, mit évő legyen. Végül kiokoskodta, hogyan szabadulhatna meg a vitéztől, maga elé rendelte, és így szólt hozzá. Nagy szolgálatot tehetnél nekem, kedves vitéz. Hírül hozták, hogy a közeli erdőben két óriás garázdálkodik, ölnek, rabolnak, pusztítanak, gyújtogatnak az egész országban. Ember nem bír velük, fegyver nem fogja őket. Rettegésben tartják a népet. Aki megszabadítja tőlük az országot, azé a lányom keze és fele birodalmam. Próbálj szerencsét, 100 lovagot rendelek segítségedre. Tetszett ez a beszéd a szabócskának, hízelget neki, hogy a király veje lehet, s a fele birodalom ura. Nagy vakmerűen azt felelte. Szívesen leszek szolgálatodra, felséges királyom, a 100 lovag sem kell, elbánok én az óriásokkal magam is. Azzal útnak indult. A 100 lovag a király parancsára mégis követte, de a szabócska megállította őket az erdőszélen, s maga vágott neki a rengetegnek. Körül kémlett, hát ha megpillantja az óriásokat. Sokáig ment, végül
3: észrevette őket. Ott aludtak az öreg fa tövében, s úgy horkoltak, hogy körül hajladoztak, zúgtak az ágok, mintha szélvihar söpört volna végig rajtuk. Nem sokat gondolkozott a szabó. Telerakta kővel a zsebét, felmászott a fára, amelynek tövében az óriások fújták a kását, s lehajított egy éles követ az egyik óriás mellére. Fölébredt nyomban az óriás, s ráhorkant a társára. Elment az eszed, miért ütöttél meg? Nem ütöttelek én, felelte a másik. Ha csak álmomban nem. Na, de nem akartalak bántani, bocsáss meg jó szívvel.
2: Elaludtak újra, fújták a kását, a szabó csak ezt várta. Lehajított még egy követ, most a másik óriásra. Felpattant az nagy mérgesen, s rárivalt a pajtására.
3: Hát te, miért ütöttél meg?
0: Eszemben sem volt, biztos álmodtál, felelte a másik.
2: Alig, hogy megint lecsukódott a szemük, a szabó megint ledobott egy követ az első óriásra. Nem tűrhette azt tovább, talpra ugrott, rásújtott egy hatalmas a cimborája fejére. Azt hitte, mégiscsak ő ütötte meg.
3: Na, az se volt szelíd bárány. Neki állt a másiknak, ütötte, verte. Dühükben fákat csavartak ki gyökerestül, azzal csépelték egymást. Szerencse még, hogy azt a fát nem bántották, amelynek az ágán a szabó üldögélt. Addig vagdalkoztak, még agyon nem verték egymást. Bátorságra kapott a szabó, amikor meglátta a fa tetejéről, hogy a két óriás holtan nyúlt el a fűben. Lemászott a fáról, sebet ejtett a kardjával a két óriáson, s ment az erdő szélre a lovagokhoz.
4: Láttad-e az óriásokat, vitéz? Kérdezték tőle a lovagok.
3: Láttam bizony, el is bántam velük, ott feküsznek holtan egy öreg fa tövében.
2: Elámultak a lovagok. Hitték is, nem is, hogy halandó ember nem csak hogy épp bőrrel szabadult az óriásoktól, de még agyon is verte őket. Mentek a rengetegbe, maguk akarták látni a csodát. Rá is bukkantak a szörnyeteg óriásokra, ott hevertek holtan az öreg fa tövében, ahogy a vitéz megmondta. Megrémültek a lovagok, még jobban féltek most a nagy erejű vitéztől, attól tartottak, hogy az, ha megmérgesedik rájuk, agyonveri valahányukat. Hazatértek a lovagok, hírül vitték a királynak, mi történt. Megérkezett hamarosan maga a szabó is. Odaállt a király elé, és kérte jutalmát. A királylány kezét, meg a fele birodalmat. Szánta bánta a király a szavát, hogy ennek a neve sincs vitéznek ígérte a lányát. Törte a fejét, milyen kibúvót találjon, mert esze ágában sem volt vejéül fogadni. Azt mondta hát a szabónak, tiéd a lányom meg a fele birodalmam, jó vitéz, de előbb még egy szolgálatot kell tenned. Egy másik erdőmben egy szarvú szörnyetek tanyázik, pusztít embert, állatot, mindenki retteg tőle. Azt a szörnyeteget kell megölnöd, s tiéd a trónom fele, lányom keze. Mit tehetett a jámbor szabó? Ráállott. Fogott egy kötelet, s elindult az egy szarvú szörnyeteg erdejébe. A lovagoknak, akik kísérték, meghagyta, hogy várjanak az erdő szélen, maga pedig nekivágott a rengetegnek. Alig ment egy darabon, a sűrűből kicsörtetett az egyszarvus, egyenesen feléje rohant. A szabó megvárta, amíg a közelébe ér, akkor aztán fölmászott hirtelen egy fára. A vadállat a veszett vágtában nem tudott megállni, nekirohant egyenesen a fának, de olyan erővel, hogy a szarva átfúrta a fa törzsét, s benne szorult, moccanni sem tudott. A szabó csak erre várt, lemászott a fáról, a kötelet ráhurkolta a szörnyeteg nyakára, s odakötözte a fához jó erősen. Ment az erdőszérre a lovagokhoz, s oda vezette őket az egyszarvú szörnyetekhez. Elbántam ezzel is, nem volt nehéz dolgom, mondta nekik. Aztán visszatért a palotába, jelentette a királynak, hogy amit parancsolt, megtette, váltsa hát valóra kétszeri ígéretét. Elbúsult a király. Nem volt ínyire sehogy sem, hogy ilyen jött-ment vitéz legyen a veje, azt mondta hát neki. Nem feledtem, amit ígértem, kedves vitéz, de még egy utolsó, egy legeslegutolsó szolgálatot kell tenned nekem. Egy harmadik erdőmben garázda vatkant anyázik, ember, állat rettegi, ha azt a vatkant megölöd, akkor aztán tiéd a lányom, meg is tarthatjuk nyomban a lakodalmat. Kíséretedre rendelem udvari vadászaimat. Útnak indult a szabó. Nem nagy kedvel ugyan, mert nem tetszett neki, hogy a király megint a szavát szegte.
4: elért a vadászokkal az erdőszélre, meghagyta nekik, hogy várják meg ott. Örültek a vadászok, nem győztek hálálkodni neki, hogy maga néz szembe a veszedelemmel, ők pedig biztonságban lehetnek. Ment a szabó, mendegélt a sűrű erdőben. Egyszer csak nagy recsegés ropogást hallott, a vatkan rontott ki a bozótból, egyenesen felé, habzó szájjal, éles agyaraival, vágtatott csak úgy, dobajlott a föld. Reszketett a szegény szabó félelmében, gyorsan körül kémlelt, hogyan menekülhetne. Szerencsére megpillantott a közelben egy ódon erdei kápolnát, nem sokat gondolkozott, egy ugrással bent termett, aztán egy másik ugrással ki a nyitott ablakán. A vatkan utána vágtatott, a szabó meg gyorsan megkerülte a kápolnát, kapujához szaladt és bezárta jó erősen. A félelmetes vatkan a kápolna fogja lett. Hívta a szabó a vadászokat, mutatta nekik tettét. Elámultak a vadászok, vitték a hírt a királynak. Azt se tudta a király, nevessene örömébe, vagy sírjon-e bánatában. A rettenetes vatkan már nem árthat senkinek, de a lányát feleségül kell adnia a vitézhez, amint megígérte. Nem volt kibúvó, fényes lakodalmat ültek, s a szabó a király veje lett, fele birodalmának ura. Telt múlt az idő, az ifjú királyné egy éjszaka meghallotta, amit beszél álmában az ura. Tisztán hallotta, hogy így kiabál. Fércelt össze azt az ekét, te inas, foltozd meg azt a nadrágot, na, de siess, mert végig húzok rajtad a rőffel. Elcsodálkozott az ifjú királyné. Akkor sejtette csak, hogy alig, hanem szabó a férje mestersége. Futott apja urához, kérte, szabadítaná meg tőle. Haragudott a király, háborgott magába, hogy egyetlen lányát egy szabóhoz adta feleségül. Vigasztalta a lányát, s meghagyta neki, hogy a következő éjjel hagyja nyitva a hálókamrájuk ajtaját. Az ajtó elé majd szolgákat állít, s ha a férje megint így beszél álmában, megölik a szolgák. Volt azonban az öreg királynak egy fegyverhordozója, aki hűséges embere volt a szabónak, s ez kihallgatta az öreg király gonosz beszédét. Ment az ifjú királyhoz, a vitéz szabóhoz, s elmondott neki mindent. Figyelmeztette, hogy az életére törnek, ne hagyja elveszíteni magát. Megköszönte a szabó, s már tudta is, mit évő lesz. Amikor beesteledett, hálókamrájába ment ifjú feleségével, lefeküdt is, úgy tett, mintha mélyen aludna. Akkor a királylány csöndesen felkelt, az ajtóhoz lopakodott és kinyitotta, aztán visszaosont az ágyába. Alig várt egy keveset a szabó, beszélni kezdett álmában. Azt mondta jó hangosan, hogy az ajtó előtt állók is hallhassák. Hallod-e, inas? Szabd ki azt a nadrágot, foltozd meg azt az ekét, mert végig húzok rajtad a rőffel. Hetet öltem egy csapásra. Két óriást leterítettem, elfogtam az egyszarvú szörnyeteget, foglyul ejtettem a vatkant. Azoktól féljek hát, akik az ajtó előtt ólálkodnak. Amikor a hálókamra előtt fülelő szolgák ezt meghallották, úgy eliramodtak, mintha ezer ördög üldözné őket. Egyikük sem mert volna kezet emelni a rettenthetetlen vitézre. Így került a trónra, s így maradt rajta a vitéz szabó egészen a haláláig. Itt a vége, fuss el véle!
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Bechstein, a Vitéz Szabó című meséjével búcsúztunk tőletek. Felolvasta Tóth Levente. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedésének második részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Nézzük most példákat arra, hogy milyen imádságok vannak akkor, amikor a Szent Háromságot szólítjuk meg, és akkor, amikor a Szent Háromság különböző személyeit. Megvallom, nagyon megszerettem, talán már a családévétől kezdődően azt az imát, amely a Szent Háromság megszólításával kezdődik, és azután ezt vasárnaponként a liturgikus közösségben szinte mindig elmondtuk, de nagyon sokszor a hétköznapok során is. És természetesen egyénileg is igyekszem minél gyakrabban imádkozni. Így hangzik. Dicsőséges Szent Háromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. Bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk. Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a család élet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak. Szent család, könyörög érettünk. Amen.

A Szent Háromság személyei közül az első az egymáshoz való viszonyulások alapján az Atya, és Szent Lukács evangéliumának 11. fejezet első verse nyomán tudjuk, hogy amikor Jézus imádkozni ment, akkor az apostolok látván a teljesen átszellemült, ragyogó arcú mestert kérték, taníts minket imádkozni. És ekkor mondta el azt az imát, amely a legismertebb keresztény imádság és a legtökéletesebb. Ez a mi atyánk. A mi atyánkot tehát maga a mester, az Úr Jézus Krisztus tanította. A mi atyánkot Szent Lukács evangéliumában is megtaláljuk, és Szent Máténál is. Minden imádság mintájaként beszélünk róla, nem azért, mert mindig ugyanezeket a szavakat kell elmondanunk, hanem azért, mert a szerkezete Jézus Krisztus lelkületét mutatja meg számunkra, és arról árulkodik, hogy az Isten országa az elsősorban keresendő kincs, az üdvösség, az örök boldogság, az Isten akarata az, amit elsősorban kérnünk kell. Egyébként a hét kérés imájaként is hallottam már többször róla, hiszen hét kérés fogalmazódik meg benne. Legfontosabb azonban, hogy a mi atyánkban, annál a résznél, amikor a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma kérés elhangzik, akkor nem pusztán és nem elsősorban földi életünk fenntartásához szükséges eszközökre irányul a kérésünk, hanem arra, hogy minél inkább a mennyei kenyérrel, az eukarisztiával éljünk. Tehát a mi atyánk imádsága az élet kenyerének kérésében teljesedik ki igazán.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit Sziget a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér a Parlament, a Szabadság tér a Várkert, a Budai Vár, a Városliget a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren, ezután kerül sor a katonai és légi parádéra, amelyet a rakpartokról lehet majd megtekinteni. 9 órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízek utcája a Várkert előtti rakparton, augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette, a kormány a csütörtöki helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már pénteken megkezdik a Duna két partja a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Magyar Péter közölte, ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon, melyet 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 per személyvonat közlekedik majd, tájékoztatotta a közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon a jól ismert Hernyó Bece nevű motorvonatok közlekednek majd, amelyek vezérlőkocsijában kerékpárszállításra is lesz lehetőség. A vonal újranyitása mellett a járműpark megújítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 21. századi szolgáltatást adjunk az utasoknak. A regionális és elővárosi vasútvonalakra új, modern, alacsony padlós és klimatizált motorvonatokra van szükség, ezek beszerzésének előkészítésén is dolgozunk, fogalmazott a miniszter. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban. Többek között a közvetlen politikai felügyeletet, a tagok személyes adataihoz való hozzáférést és a miniszter által irányított kamarai biztos posztjának bevezetését kifogásolta az Agrárkamaráról szóló és az Országgyűlés által tegnap elfogadott törvényben a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége ma kiadott közleményében. Mint írták, tartós építkezés alig ha képzelhető olyan keretek között, amikor a jogállamisági kritériumokra fittyet hányva visszamenőleges jogalkotással szüntetik meg a kamarai tisztségviselők jelentős részének mandátumát. A Magos szerint lehet vádolni jobboldalisággal ezeket a személyeket, de azzal nem, hogy ne dolgoztak volna teljes erőbedobással a megyéjük az ország gazdatársadalmáért. Őket leváltva rövidesen egy olyan rendszer következik, amely jóval kisebb súlyú kamarát hoz majd, jelentősen visszavágott hatáskörökkel és a kisgazdaságok ügyének háttérbe szorulásával, vélekednek a közleményben. Végül az időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk erős az északkeleti szél, hajnalban 14, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken és szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. híreinket hallották. Az est hangjai.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Molnár András szerkeszti, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikus kolléga pedig Birincsik Márton. Nevükben is köszönti önöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, Jézus semmilyen körülmények között nem hagy el bennünket, és ha alázattal befogadjuk őt életünk csónakjába, az imádsággal, a szentségekkel, igéjének hallgatásával benne békére találunk, világosságot és erőt kapunk utunkhoz. Kedves hallgatóink, műsoraink folytatásában a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Neil Boyd Egek, mit hívő legyek című írásának 22. részét Tóth Levente színművész olvassa fel. 20 óra 30 perckor Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. A 21 órás hírek után a Sziluett vendége Korós pap Judit kutyatenyésztő lesz. 21 óra 35 perckor kezdődik a Remény hírnökei. Műsorunkban két témával foglalkozunk, a személyességről és a közösségi élet jelentőségéről Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát gondolatait hallják. Majd a sajóládi hittanos gyerekek nyári bózsvai táborába látogatunk el. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Ebben Hunyadi János magyar hadvezérre emlékezünk. Vendégünk Tirsné dr. Propper Valéria irodalomtörténész. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján 21 órakor a Leltár című műsorunk első felében Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgató helyettesével beszélgetünk. Majd a gyógytornáról, valamint a robotterápiáról hallanak. A 22 órai hírek után meghallgathatják a napversét, ezután a szószólóban egy afrikai vértanú boldog fiatalember életéről szóló könyvet mutatunk be. 22 óra 50 perckor a lélek szavában a Szent Háromsághoz való imádságokról Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd a Hitvallóban Assisi Szent Ferenc életéről lesz szó. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának 22. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
4: Neil Boyd Egek, mit évő legyek?

Négy héttel ezután történt, hogy Duddleswell atya berobbant a dolgozószobámba. Fred Dobby telefonált az imént, mondta. Szólt, hogy nézze meg a mai Times-t. Kimentem és megvettem, nézze! Kiteregette a The Times egyik belső oldalát az íróasztalomon, és ott láthatta a nemrég felfedezett Tisé nagy fényképét. Alatta tudós fejtegetés Tisé Van Gogh-ra gyakorolt befolyásáról és a korai impresszionistákról. Végül tájékoztatás, hogy a jelenleg egy magánkereskedő, neve ismeretlen által áruba bocsátandó képre holnap fognak árverezni a Ritzinél. Duddleswell atya magán kívül volt megkönnyebbülésében és örömében, szóval a püspök nem hallgatott a vén savanyú uborkára, hanem megmondtam, hogy nyugodtan hagyatkozhatunk a mi csodálatos bölcs püspökünk döntésére. Nem, mondtam, de elmegyünk az árverésre? Hogy teljesen őszinte legyek magával, Neil atya, készebb lennék elmulasztani a mindenható Isten ítélkezését a lelkem fölött. Nagyon korán érkeztünk, és sikerült az emelvénytől jobbra az első sorban találnunk helyet. Az egyes számmal megjelölt kép az állványon csalódást okozott nekem. A restauráció mesteri volt, nehéz volt felfedezni a helyet, ahol a vászon beszakadt. De maga a kép nekem úgy tűnt, ködbe van burkolva, nem olyan pontos és fényképszerű, ahogy én szeretem. Ezt be is vallottam Duddleswell atyának. Nem csoda, Neil atya, tekintettel arra, hogy maga csak a csokoládéhoz és a fagylalthoz ér. Ó, sóhajtott a képemet szemlélve, nem. Nem csoda, Neil atya, tekintettel arra, hogy maga csak a csokoládéhoz és a fagylalthoz ért. Ó, sóhajtott a képet szemlélve, ez egy szépség, ez egy ékszer. Ez egy mestermű. És, mondta Fred Dobby, állát és szakállát hátulról Duddleswell atya vállára támasztva, néhány percen belül az enyém lesz. Csendet, csendet, kiáltotta az árverés vezetője, néhányszor koppintva a kalapácsával. Egyes számú tétel, tájkép varjúkkal Jean-Paul Tisétől. Kikiáltási ár 6000 guinea. Ki ad többet érte? Valaki, úgy látszik, valami jelet adhatott. Köszönöm, uram! 7, 8, 9, 10 000 géni! A kikiáltó néha Fredre pillantott, aki feltehetőleg ajánlatát bajusza csavarintásával jelezte. 11 000 géni, és még egy fél? 12 000, és még egy fél? 12 500 génire kaptam ajánlatot. Elakadt a lélegzetem. 13 000? Ki ad többet, mint 13 000-et? Senki többet? Lecsapta a kalapácsot, alig hangosabban, mintha az ujjával koppintana. A második sorban ülő úré. Fred megint egyszer szinte ráolva Duddleswell atya a bállára. Nem teljesen az enyém, mondta szerényen. Egy társaság számára vásároltam. Kettes tétel, mondta a kikiáltó a háttérben, egy 14. Lajos korabeli tubákos szelence, kikiáltási ár 50 guinea. A bagatellek nem érdekeltek. Érdekelt vagyok benne, mondta Fred. Nem csodálkoznék, ha 3 éven belül a duplájáért vagy 3-szorosáért adnánk el. A kikiáltó hangja tovább kántált. 55 guinea? 60? 65? 70? Van, aki többet ígér 70-nél? Ez haszonleső hitvány magatartás, súgta oda rekedten Duddleswell atya. 75 guinea? Hogy érti? Tiltakozott Fred. 80, 85, 90 guinea! A nővérek imádták ezt a képet, magyarázta Duddleswell atya. Ahogy én is, mondta Fred. Csak az anyagi haszon miatt, amit majd hoz magának. 95, 100, 100 guinea, 110! Ez nem becsületes dolog, atyám, mondtam, miközben az árverő folytatta az ajánlatok begyűjtését. De Duddleswell, atya, tiltakozott Fred. Hallgasson, Fred Dobby, előbb kötnék üzletet az ördöggel, mielőtt újra magával egyezkednék, ez biztos. Hallgasson rám, Duddleswell, atya, erősködött Fred. Kérem, atyám, hát árverésen vagyunk, nem hallgatok. Folytassák később, kértem, látva, hogy az emberek kezdenek ránk bámulni, és Fred hozzátette, csak egy percig maradjon csendbe. Senki többet? Kiáltotta a kikiáltó. 150 guinea. Elkelt, a fiatal papi személyi az első sorban. Ó, ártatlan barátom, tökéletlen vackor káplánom, óbígatott Duddleswell atya. Épp most vált meg 150 guineatől, ami sose volt a birtokában.
Fred megérintette Duddleswell atyavállát. Hát, pekje van, atyám, a 145-ért meghaphatta volna. Hogy érti ezt, Fred? A 70 guinea-n túl, mondta Fred, maga volt az egyetlen, aki vele szemben licitált. Fred felajánlotta, hogy a szelencét kifizeti a saját zsebéből, megígérte, hogy megpróbálja eladni a boltban, vagy 60 fontért, és a különbözetről megküldi a számlát. Végül is, mondta Fred, egy mestermű tulajdonosa vagyok, legalábbis egy-két év leforgásáig. Nem akarom bírálni a prédikálását, Neil atya, de világosan hallottam, mikor a szószéken azt mondta, azt gondolom. A szőnyegen állt a dolgozó szobájában. Ezt mondtam, ismertem el. A híveket egyáltalán nem érdekli, maga vagy én, mit gondolunk, csak az, hogy amit a katolikus egyház tanít nekünk, az az igazság. Mrs. Spring behozta a teát és néhány levelet. Második kihordás, jelentette. Duddleswell atya felszakította az egyik borítékot. Tudja, hogy történt, mikor az anglikán lelkész felment a szószékre egy nap, és azt mondta, nos, ahogy a mindenható Isten mondja, és valami alapja van is rá. Túlságosan el volt valamiben merülve ahhoz, hogy észrevegye, elkövettem a megbocsáthatatlan bűnt, és befejeztem az egyik tréfáját. Neil atya. Az a szelence, amit ostobán megvett az árverésen. Ó, vissza fogom fizetni, atyám. Apránként, ahogy a macska mondta, amikor megette a heringet, szólt közbe Mrs. Spring. Nem szükséges, mondta Duddleswell atya. Fred Dobby eladta egy arabnak 150 guineáért, és küld egy csekket 100-ról. Hurrá, kiáltotta a Mrs. Spring. Üres tarisznya, mondta Duddleswell atya. Nagyobb a csattan. Aztán maga is elrikkantotta magát. Hurrá a mindenit! Megnyerte a főnyereményt, kiáltotta Mrs. Spring. Körülbelül egy csekk 3000 fontról. A szemem előtt lengette a papírlapot. Hú, ez már kezd rendszeressé válni, atyám, mondtam. A püspöktől? Láttam, hogy a borítékon ott a püspök pecsétje a felirattal. In medio semper, bólintott. Jelképes ajándék az árverésből származó nyereségből. Ó, segít majd a templom csarnok újjáépítésében. Duddleswell atya nem válaszolt rögtön, de végül megszólalt. Nem. Már az árverésen megütött, hogy volt valami igazság abban, amit a főnök nő mondott. A nővérek tisztelték volna alapító nőjű képmását. Ehelyett örökre eltűnt, és a kabzsi, kalmár lelkű emberek, mint Fred, Dobby és társai, megkaparintották a tisét. Ezek csak a hasznot értékelik, amit majd hoz nekik. Sokkal több szépség lett volna a nővérek szemében, mint amit ezek a kereskedők valaha is találnak majd a tisében. Attól félek, Neil atya. Hagytam, hogy az esztétikai érzéken felülkerekedjen a szent vallásunk iránt érzett szeretetemben. Hogy mondhatja ezt, atyám? Mint jó paphoz illik a döntést, a csodálatosan bölcs püspökre hagyta. És ő azt válaszolta, hogy ezt a remek művet a nemzetnek adja az utókor számára. Talán Aureli püspök úrnak sem elég erős a hite, Neil atya. Elképzelhető, hogy akár csak Fred Dobby, ő is csak pénzt akart belőle csinálni. A tisé 13 000 guineáért adta el. És ha 2000-ért rendbe hozatta, és 3-at nekem adott, úgy számítom, legalább tiszta 8000 guineát tett zsebre, csupán azzal, hogy telefonon beszélt egy kereskedővel. Lehetséges. A legkevesebb, amit tehetünk, Neil atya, hogy ezt a csekket átadjuk Stefánia anyának, talán kis vigasztalás lesz számára, ha tudja, hogy noha az alapító anya 50 éve meghalt, még mindig túlúrázik a mennyben, és pénzt teremt elő az árvaház támogatására. Ilyen jóságot, mondta Mrs. Spring, ilyen nagy lelkűséget, hát ez nincs magánál. Miután az atya telefonált a kolostorba, közölte velem a rossz hírt, újra teázni kell a nővérek társalgójában még aznap délután. Megint egyszer betessékeltek a makulátlan fogadószobába. Az első dolog, ami a szemünkbe ötlött, az alapító anya arcképe volt, díszhelyen a kandalló fölött. Hát ez nem lehet, kapkodtam levegő után. Nézze, atyám, itt a hely, ahol a lábai beszakították.
Hallottam arról, hogy szakértők ikonokat intotó letisztítanak, amikor az egyiket a másik fölé festették, de itt beavatottan mosolygott. Soha nem hallottam arról, hogy a vászon szakadását is átvigyék. Stefánia anya ebben a pillanatban kopogtatott és lépett be két fiatal nővér kíséretében, akik a két személyre terített teaasztalt hozták. Ezúttal a nővérek, mikor távoztak, tisztelettel meghajoltak Magdaléna anya arcképe előtt. Ezúttal nincs pénztáros nővér tisztelendő anyám, kérdezte huncutul Dudleswell atya. Nem volt alkalmas számára, hogy eljöjjön. Ez azt jelenti, hogy nem jól érezte magát, vagy hogy parancsot kapott, hogy ne jöjjön. Úgy gondoltam, Dudleswell atya, esetleg rosszul érezte volna magát, ha eljön. Tisztelendő anyám, mondta Dudleswell atya, amikor elfoglaltuk helyünket, szerettem volna jóvá tenni, amennyire tudom, szeretett arcképük elvesztését. Szédült a fejem. Az arckép arany keretben kétségtelenül ott függött a kandalló fölött. Aláírtam a csekket a hátoldalán, úgyhogy azonnal átvezetheti a kolostor számlájára. Nem, atyám, biztosíthatom, tisztelendő anyám, engem az egészben az a cél vezetett, hogy egy műremeket megőrizzek a világ számára, de most azt gondolom, talán igaza volt. Természetesen nekem is igazam volt, de a rossz irányban. Feléje nyújtva a csekket könyörgött, kérem, fogadja el, tisztelendő anyám. Nem szükséges, atyám. Ruhái redői közül elővett egy másik, ugyanilyen összegről szóló csekket, de kezdtem, aztán elkaptam Stefáni anya tekintetét. A házunk alatt nincs pince, tisztelendő anyám. Attól félek, tisztelendő anyám, mondta Dudleswell anya mentegetőzve kuszaságomért. Boyd atyából rosszul létet váltunk ki. Stefáni anya ádázul mosolygott. Megmondhatom neki, tisztelendő anyám, beleegyezően bólintott. A kép ott fönn, másolat, érti? Az egyetlen másolata a birtokunkban lévő eredetinek, folytatta Stefánia anya. Minden részletében azonos, folytatta Dudleswell atya, még a pogány lábnyomok jelzésében is, de fordult Stefánia anyához, miért kérte a püspök urat, hogy ezt is beletegyék? Nem azért, hogy megörökítsem a bűnét, atyám, biztosíthatom, de látja, betartottam az úrnak tett ígéretemet, hogy elmondjam a nővéreknek és a gyermekeknek, mi történt. Úgy érti, ez a szakadás utánzat hitelessé teszi, tisztelendő anyám. Pontosan, többé-kevésbé. Megkönnyítette a dolgomat, hogy az idősebb nővérek évek óta nem látták az eredetit, és az emlékezetük már nem túl jó. A fiatalabb nővérek pedig sohasem látták, de mindannyian, beleértve a gyerekeket is, megvannak róla győződve, hogy az imájuk hozta vissza közénk az alapító anyát. És ha nem, gondoltam, annyit megkockáztattam, és Magdaléna anya arca megőriztetett az utókor számára. Olyan szépen fejezi ki magát, atyám, mondta Stefánia anya, ezúttal nem rúva meg, hogy kimertem nyitni a számat. Aztán Dudleswell atya, a mi 3000 guineánk az alapító anya boldoggá avatási eljárásába lesz beleépítve. Ilyen támogatás mellett az úr kegyelme nem maradhat hatástalan. Szent ég, gondoltam, ha Stefánia anya és Dudleswell atya összeházasodtak volna, Machiavelli az ivadékuk mellett Miki egérnek tűnne. 3000 fontért törtem ki. Dudleswell atyát is boldoggá tudnám avatni, még az életében is. De nem nagy pénzkidobás ez, tisztelendő anyám. Dudleswell atya esetéről nem mondok vélemény, de alapító anyán kitüntetése további elhivatottakat toboroz majd rendünk számára, és így több nővért, hogy az árvákkal törődjenek szerte a világon. Úgy éreztem, a helyemre tettek. Dudleswell atya megszólalt. Ha a püspök 1000 guineát fizetett ezért a másolatért, a legdrágább hamisítványa a szakmában, véltem. És 3000-et adott egyenként Stefánia anyának és nekem, folytatta Dudleswell atya, akkor a restauráció kifizetése után neki csak 4000 maradt. Igazságtalan voltam bele. Csak fele akkora csirkefogó, mint amilyennek tartotta, mondtam.
Nos, atyák, szakított félbe Stefánia anya, ellentmondás nem tűrő hangon, téjázzunk végre! Oda

0: Ezzel atya sápadta, mint a hú, mutatta fel Magdaléna anyának az elsőtől megkülönböztethetetlen újabb arcképét.
1: Uborka, uborka, ajándék a püspöktől, kiáltotta fel.
0: Dudley atya fejét rázta, és lassan olvasni kezdte a mellékelt levelet. Plébános úr, kedves atyám, az Aix-en-Provence-i rendfőnöknőtől van. Hálásan megköszöni a segítséget, amit rendjének és az árváknak nyújtottam, és közli, hogy eredetileg 5 arcképet csináltak a halott Magdaléna anyáról egyetlen ülés alkalmával, és kérdezi, akarok-e még egyet. Tátva maradt szájjal nézett fel. Tisztában van vele, hogy az öreg varjú a kolostorban mindvégig tudta, hogy az ő képe nem az egyetlen létező eredeti. Átadta nekem a képet, miközben felvette a telefonkagylót és tárcsázott. Egy pillanatig azt hittem, azonnal szócsatába kezd Stefánia anyával. Fred, itt Dudley atya, csak közlöm, hogy azt hiszem, még egy tisét szereztünk. Hallottam, amit mondtam, egy másik tisét. Mrs. Pring kíváncsian közelebb jött, hogy részletesebben megvizsgálja a képet. Megbotlott a szőnyegben, és a seprűje átszakította a vásznat. Ő maga elterült a földön, mint egy tányér zapkása. Dudley atya az égre emelte szemét, de figyelme és a szíve másút volt. A pokolba! Kiáltotta, nem bírva magát visszatartani. Bocsásson meg, Fred, csak egy megfelelő helyet ajánlottam egy esett asszonynak. Igen, Fred, és a legcsúnyább egybeesés folytán ezen is tátongójuk van.

0: Kedves hallgatóink, a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának 22. részét Tóth Levente színművész olvasta fel. Műsorunkat csütörtökön 00:05-től megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: Huszonegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalára feltöltött videóban. A fenékküszöb építésével párhuzamosan Paksnál készenlétbe helyeznek 2 80 méter hosszú berket, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm emeljenek a Duna vízszintjén, ismertette a miniszterelnök a kormány döntését a Facebookon. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készített az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a személyzeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében, közölte a 40 szervezetet tömörítő hálózat az MTI-vel. Közleményükben kiemelték, hogy az akadályok nélküli utazás egyben a tanuláshoz, a munkához, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, ezeken keresztül pedig a társadalmi státusz az életszínvonal emelkedésének lehetőségét is jelenti. Ez különösen igaz a látássérült emberekre, akik nem vezethetnek járművet, ezért alapvetően a közösségi közlekedés állapotától függ, hogy hová tudnak eljutni. Hangsúlyozták hozzátéve, hogy a fogyatékossággal élők jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény is kimondja a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés jogát. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban, és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését, amelyek alkalmazásával az utas is megtudja, melyik vágányon vagy kocsiállásnál tartózkodik. Továbbá a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat, sorolták. A legfőbb ügyészség szerint is törvénytelen volt, hogy az eljáró ügyészi szerv eltulajdonította a Fidesz szervereit, kommentálta a Fidesz kommunikációs igazgatója a legfőbb ügyészség szerdai közlését a Fidesz 1-es, a Nemzeti Kulturális Alapügyben lefolytatott kutatás elleni panaszairól. A legfőbb ügyészség arról adott tájékoztatást, hogy elutasította a Fidesz panaszait a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség kutatást elrendelő határozatai ellen, de helyt adott a párt lefoglalást elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség az NKA-ból odaítélt mintegy 17 milliárd forint értékű támogatási összeg kapcsán, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. Havasi Bertalan a lefoglalást a Fidesz informatikai rendszere erőszakos hatalmi megtámadásának nevezte, követelve, hogy Magyar Péterék a hatósági eljárásba csomagolt önkényes politikai bosszú hadjáratot hagyják abba, a Fidesz szervereit pedig adják vissza. A Várpalota külterületén kitört tűzben már megakadályozták a lángok tovább terjedését. Öskű és Hajmáskér között azonban mintegy 15 hektáron ég a száraz füves vegetáció, valamint lakóházakat is veszélyeztet. Tájékoztatott a katasztrófa védelem a honlapján. A közlemény szerint Veszprém vármegyében Várpalota külterületén a Széphegy dűlőn több ponton ég egy füves bokros cserjés terület, a tűz présházakra is átterjedt. A tűzoltók az egyik épület erkélyéről létrával mentettek le egy embert. Jelenleg három vármegyéből a pétfürdői, a veszprémi, a balatonfűzfői, a székesfehérvári és a siófoki hivatásos egységek a Veszprém vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett toltják a lángokat. Ettől nem messze, Öskű és Hajmáskér között a Mecset és az Ibolya utca közelében már mintegy 15 hektáron ég a száraz füves vegetáció, de kigyulladt egy melléképület is. Utóbbi tüzet a tűzoltók már eloltották. Végül az időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk erős az északkeleti szél, hajnalban 14, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken és szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Híreinket hallották.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
6: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Korós Pap Judit kutyatenyésztővel hivatásának szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Sokunknak van házi kedvence, nagyon sokan szeretjük a kutyákat, de azt gondolom, hogy a mai vendégem mindenkinél többet tud róluk mesélni. Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretném sok szeretettel köszönteni a hallgatókat.
0: Hogyan kezdődött neked a kutyák iránti szenvedélyed? Mert hogy ez egy szenvedély, mondhatjuk.
1: Abszolút, abszolút. Fiatal voltam még, általános iskolás, amikor kitaláltam, hogy én mindenféleképpen szeretnék egy kutyát. Nem voltak megfelelőek akkor az életkörülmények a szüleim szerint, tehát akkor egy, nem mondom, hogy panel, de egy ilyen nagyon-nagyon sok lakásos társasházban laktunk, és mindig azt kaptam válaszul, hogy na kislányom, lesz majd kutyát, hogyha kertes házba költözünk, a saját házunk lesz, és hát kénytelen voltam beletörődni. Nagyon-nagyon vonzottam az egyéb állatok iránt is, tehát az első állatom végül is nem egy kutya volt, hanem egy tengeri malac, mert ezt tudtam a szüleimet kicselezve, a barátnőimet kérve, hogy hozzanak nekem egy tengeri malacot a születésnapomra, és akkor valószínűleg, hogy nem fogják a szüleim őket kitenni a születésnapi ajándékkal, és ez így is lett, hát nem voltak boldogok, de nyilván maradt a malac, és aztán az első kutyámnak ő lett a legjobb barátja. Tehát olyan szintű kapcsolat volt köztük a tengeri malac és az első kutyám között, hogy ha én nem a saját szememmel látom, akkor én nem is hiszem el.
0: Vásároltad, vagy kaptad az első kutyát?
1: Vásároltam, saját spórolt pénzemből. Arra is emlékszem, hogy mennyi volt az ára. Az akkor nagyon sok pénznek számított, 1984-ben. 3600 forintért vettem egy törzskönyvezett skótjuhász kölyköt. Az a 3600 forint az akkor nagyon sok pénz volt. Én tudom, hogy nekem az első fizetésem a bankban rá egy jó pár évre az 3600 forint volt. Tehát ez a kettő, ez ugyanaz az összeg.
0: És hogy sikerült megvásárolni?
1: Hát ez is egy nagyon érdekes, és nem egy hétköznapi történet. Elköltöztünk nem éppen kertesházba, egy olyan társasházba, ahol csak négyen laktunk, de volt kert, tehát volt minden lakónak saját kertje, és akkor kezdtem megint a sírást a szülőknek, hogy kutya, kutya, kutya. Hát nem voltak boldogok továbbra sem, hogy én kutyát szeretnék, de volt egy olyan lehetőségem, hogy megint kicselezzem a szüleimet, hogy az öcsém egyszer valami nagyon jó cselekedette volt, talán jó lett a bizonyítványa, és azt mondta neki apukám, mert apukám volt, aki leginkább ellenezte a kutyát, hogy na kisfiam, akkor azt kérsz, amit szeretnél. És az én drága öcsém azt kitalálta magának, megbeszéltük, hogy ő szeretne egy biciklit. És akkor én mondtam neki, te nem biciklit szeretnél, te egy kutyát szeretnél, és én megveszem neked azt a biciklit. És akkor ez így lett, hogy az öcsém azt mondta, hogy ő kutyát szeretne. Nyilván a szüleim tudták, hogy ez az én húzásom, hogy én állok az egész sztori mögött, úgyhogy végül is csak beadták a derekukat, azt gondolták, hát ha ez a gyerek ennyire őrült módon akar kutyát, legyen neki kutya, úgyhogy az első kutya az így lett, és ez sem egy egyszerű történet volt az első kutyám. Képzeld el, hogy elmentünk kiválasztani egy kis kutyát, hazahoztuk, és egy olyan 3-4 napig nézegettük, olyan furcsa volt a kutya. Ennek-annak neki ment. Kiderült, hogy teljesen vak. És bevittük az állatorvosi egyetemre, ott ilyen különcként vizsgálgatták tényleg nagyon sokan, és teljesen, tehát még csak árnyékokat sem semmit. És hát apukám, ő egy nagyon realista ember volt, és mondta, hogy hát szó sincs róla, hogy ez a kutya megmaradjon itt nekünk, hogy vissza kell vinni a tenyésztőhöz, akitől elhoztuk. Hiába sírtam én, hát zokogtam, hogy hát 3-4 nap alatt is nyilván megszerettem, de ő tartotta magát az elképzeléséhez, és vissza kellett vinni a kutyát. És utána egy hétre, két hétre rá hoztuk el a következőt, aki valóban az első kutyám lett végül is, egy nagyon-nagyon okos, nagyon intelligens kutya lett, 11 évig volt velünk, és hát ő szerettette meg valóban a fajtát, ez egy skótjuhász volt, akkor az volt az elképzelésem, hogy én skótjuhász szeretnék, és ez a skótjuhász szerelem ez 25 évig tartott, tehát 25 évig voltak skót juhászaim, Colli, hosszú szőrű Colli hivatalosan a neve, és 25 évig tenyésztettem is őket.
0: Érdekes, hogy azt mondtad, hogy a szülei nagyon ellenezték a házi állatot, sőt az apukád volt talán a legnagyobb ellenzője, de később azt mondtad a riporton kívül nekem, hogy ő egy nagy támogatód.
1: Így van.
0: Ez hogyan történt?
1: Így van. Hát gyerek voltam én, amikor ez az őrület így elkezdődött, tenyésztés, és bárhova, tehát bármit megtett utána apu, bárhova menni akartam, kutyát fedeztetni, kinéztem egy gyönyörű fedezőkant Hollandiában, Luxemburgban, Belgiumban, bárhol, beült velem az autóba, és elvitt bárhova. Volt, hogy anyu is jött, volt, hogy hárman mentünk, de ha anyunak nem volt rá lehetősége, akkor apukám volt az, aki tényleg tűzön, vízen végrehajtotta a kislányának az elképzelését, mert látta rajtam ezt a fanatizmust, és úgy gondolta, hogy hát jó, ha ő ennyire szeretné, akkor ezt támogatjuk, segítjük, stb. Tehát tényleg utána a szüleimre bármiben számíthattam. Sokáig együtt laktunk, tehát egy kétszintes családi házban, ahol a felső szinten laktunk, mi alul pedig ők, és ha elutaztam, nyilván vigyáztak a kutyáimra, kiskutyáimra, tehát nagyon-nagyon sok mindenben segítettek és támogattak ezen az úton.
0: Az fölmerült így bennem, hogy mégis azért te más szakterületen kezdtél dolgozni, tehát te bankban dolgoztál, igen, ahhoz igen. képest, hogy volt egy ekkora nagy lehetőség előtted. Hogyan jött ez össze, ez a kettő? Akkor még annyira nem voltál tudatos ebben, vagy nem akartál, nem tudtál még nagyokat lépni, vagy egyszerűen biztonságként azt gondoltad, hogy legyen egy ilyen biztos pont mögötted, fizetés, stb., és majd aztán kialakítod a saját életedet?
1: Hát ugye, amikor végeztem a suliban, akkor nyilván el kellett mennem dolgozni, és akkor ez a kutyázás még, hogy mondjam, 3-4 kutyám volt, tehát ez nem alakult még ki bennem, hogy ez lesz az életem, és úgymond ebből fogok megélni, tehát nyilván valamit kellett csinálnom, hogy enni tudjak nekik adni, meg ki tudjam fizetni azokat a bizonyos külföldi utakat, fedeztetéseket, tehát kellett egy munkahely, és igen, én Budapesten, a városközpontban dolgoztam egy bankban 4-5 évig. Nem mondom, hogy nem szerettem, de mindig tudtam, hogy nem ez lesz az életem. Tehát, hogy én egy kicsikét nem az ennyire kötött életnek a híve leszek, vagy nem ez a vágyam, hanem inkább egy olyan, ahol ki tudok bontakozni a saját elképzeléseim alapján tudok dolgozni, egy kicsit kötetlenebb munka, és aztán ez így úgy alakult, hogy amikor elköltöztem otthonról, ide, ahol most élek, már 20 kutyám volt, tehát én 20 kutyával jöttem ide Kerecsendre.
0: És akkor ezt el is mondom a hallgatóknak, hogy most itt vagyunk, nálatok, és hát ahogy én bejöttem, nagyon aranyos kiskutyákat láttam, de vannak itt egyébként csirkék, tehát egyéb állatok, úgyhogy ez egy farm lett tulajdonképpen, amit te vagy ti létrehoztatok. Mikor indult ennek a farmnak a kezdeti lépése, és miért pont itt?
1: Hát igazság szerint a férjem, aki ide valósi, tehát én Budapesten születtem, én ott is a Sziget-Szent Miklóson is éltem, és amikor egy kutyakiáltáson megismerkedtem a férjemmel, ez nagyon-nagyon régen volt, 1989-ben, ő Egerben élt, egy kertvárosi részben, és neki is voltak nyilván kutyái, ahol ezt azért már Eger kertvárosi részében nehezen lehetett csinálni. Nagyon kedves, rendes emberek voltak a szomszédai, tűrték ezt, és soha nem volt belőle konfliktus, de ő nem szerette volna azt megvárni, hogy ez legyen. És akkor az ő szülei vették meg igazából ezt a területet. Nagyot néznél, ha mutatnék róla fényképet, hogy mi volt itt. Konkrétan semmi, egy romhalmaz, egy romház, kerítés minden nélkül. Ilyen 1992-3 környékén lett ez a terület megvásárolva. Igazából 15-20 évig építkeztünk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Korús Pap Judit kutyatenyésztővel hivatásának szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk.
1: Jelenleg kutya panziót is üzemeltettek, kutya kozmetika is van itt, amit a lányod csinál főként, és tenyésztés, tehát ez a három fő terület,
2: Igen.
1: Lehet ezekről így nagyjából elmondani? Hogyan néz ki mondjuk egy napotok, mi történik itt nálatok?
2: Hát ez egy olyan életforma, mert ezt szerintem életformának lehet mondani, ez ilyen 0-24. Az állatnak enni kell adni, inni kell adni, gondját kell viselni, takarítani kell, vannak segítőink, tehát nyilván ezt, ha körülnéztél, látod, hogy ez egy óriási terület, tehát nyilván ezt mi egyedül, csak a család nem tudjuk, tehát vannak segítőink, úgymond fizetett alkalmazottaink, akikkel ezt együtt csináljuk. Nyilván a szakmai része az a miénk, az enyém leginkább.
1: Ez egy hatalmas felelősség, meg ez egy üzlet. Tehát üzletasszonyként funkcionálsz tulajdonképpen.
2: Igen, ez én vagyok, és nem könnyű. És nagyon nem könnyű, igyekszem, én szerintem mennek szépen a dolgok. Amikor a férjem elment, ő 4 éve elment sajnos, akkor itt minden a nyakamba szakadt. Olyan dolgok is, amivel soha nem foglalkoztam előtte, tehát amit csak ő csinált, például ez az erdő, mert van itt egy nagy terület, egy 6,5 hektáros terület, amit úgymond erdősítésre váltottunk legelőről, és ez az volt, amit csak ő is kizárólag. Tehát nem is tudtam, hogy ezt eszik-e, vagy isszák. Hát ezt is meg kellett tanulnom, az mellett, hogy a kutyázás, a tenyésztés, nem voltam benne biztos, hogy menni fog minden együtt, hogy ezt egyedül hogy fogom menedzselni, de úgy tűnik, hogy megyeget, hál' Istennek.
1: Milyen fajta kutyákat tenyésztetek? És hová visztitek őket, mert hogy úgy tudom, hogy versenyekre is felkészíted, és bizonyos megméretetéseken is részt vesznek ezek a kutyusok. Mit lehet tudni róluk?
2: Hát ezek sókutyák, tehát azt jelenti, hogy kiállításra, tenyésztésre, illetve természetesen családtagnak is szívesen ajánljuk őket. Nekem a saját fajtáim, az ausztrál juhászkutya, a mini amerikai juhászkutya, ráadásul ez a két fajta az, amit mi hoztunk be a férjemmel először az országba, tehát ennek a két fajtának a magyarországi meghonosítói mi vagyunk. A harmadik saját fajtám úgymond a border collie, akinek szintén még nagyon-nagyon az elején, amikor bejött Magyarországra ez a fajta, én ott voltam az elsők között, és a férjemnek a fajtája, amit ő kezdett el, és most már így mi folytatjuk, az a Fox Terrier. Tehát teljesen két különböző kutyacsalád, mert a Fox Terrier az egy vadászkutya nyilván, és a terrierek csoportjába tartozik, és amiket előbb említettem, ők pedig a juhászkutyák. Tehát egészen másra tenyésztették ki őket, egészen más karakterű kutyák, de itt jól megférnek együtt. Az emberek nem is tudják elképzelni, hogy ez mi pénzt igényel, mi munkát igényel, ezt csak az tudja csinálni így szívvel, lélekkel, aki teljesen ennek a szerelmese is fanatikusan csinálja. És nem feltétlenül azon gondolkodik, hogy ez most megéri, vagy nem éri meg. Tehát persze nyilvánvaló az egy jó dolog, hogyha van bevételed, és vissza tudod forgatni.
1: Miből áll az, hogy te fölkészítesz kutyákat egy adott versenyre? Hogyan kell ezt elképzelni a hallgatóknak?
2: Hát ez egy elég hosszú folyamat. Tehát eleve ott indul, hogy nem mindegy, hogy honnan veszed azt a kutyát. Tehát utána kell annak járni, hogy az egy neves tenyésztő legyen, utána kell annak járni, hogy milyen az a párosítás, stb. És hát nyilván egy 8-10 hetes kutyát, ha megveszel valahonnan, arra azért sehol nincsen garancia, hogy egy 8 hetes kis kutyából majd csoda kutya lesz. Ebben nagyon sok mindent kell beletenni, óriási szerencse kell hozzá, hogy az a kiskutya valóban szép nagy kutya legyen majd valamikor, és elkezdeni ráhangolódni erre az egészre. Tehát 8-10 hetes kortól már olyan típusú tréninget kapjon a kiskutya, hogy ő azon a kiáltáson bizony bemutatható legyen, jól felvezethető legyen, ne ijedjen meg például egy hangos bemondótól, ne ijedjen meg a többi kutyától, az emberektől. Tehát egy olyan alapszocializációt kell adnod neki, hogy ott bármilyen körülmények között ő a legjobbat tudja magából adni. És ráadásul, ha valami olyan szőrös fajtád van, amivel sok munka van, vagy egy olyan kutyakozmetikust keresel, aki ezt rendbe teszi a kiáltás előtt, vagy magad megtanulod, és a kiáltás előtti napon azt tip-topba teszed azt a kutyának a szőrét, mert nagyon-nagyon sokat dob egy kiválóan kozmetikázott kutya a ringben, egészen mást mutat, mint aki csak egy amatőr módon éppen meg van fésülve. Plusz a handling, azaz a felvezetés. Tehát az is nagyon-nagyon jelentős, hogy van ez a kutya bemutatva.
1: És akkor ezt is figyelitek többek között, hogy mert ne. Hogy te bírálod is így őket. Van. De milyen szempontok alapján bíráljátok a kutyákat?
2: Mindenfajtának megvan a maga standardje, a standard leírása, amit a standard adó ország ír le. Tehát például nekünk magyaroknak van 9 saját fajtánk, 9 magyar fajtánk, és ennek a 9 magyar fajtának mi Magyarország adjuk a standardjét, tehát mi vagyunk a standard adó ország. Erről írásos dokumentum van, hogy annak a kutyának hogy kell kinézni, mi az elvárás, és a kiáltáson a bírók az alapján döntenek, hogy melyik az a kutya, amelyik a legközelebb áll ahhoz a bizonyos standardhez. Nézni kell a kiáltásra való felkészítést, tehát hogy van bemutatva. Nézni kell nyilván a groomingot, tehát a szőrzet felkészítést, plusz ugye a standardhez való hasonlítást. Úgyhogy ez egy nagyon összetett feladat, és ha úgy vesszük, akkor azért egy kicsit szubjek,

0: bíróként is, és nagyon nagy felelősségünk van, mint bíró a következő generáció kialakítása miatt.
1: Eszembe jutott közben, hogy milyen érzelem fűzhet akár a saját korábbi kutyáidhoz, vagy volt-e olyan, akihez kimondott nagy érzelem fűzött, vagy a mostaniakhoz. Van olyan köztük, akit érzed, hogy közelebb áll a szívedhez?
0: Hogyne.
1: Vagy hogyan?
0: Hogyne. Ugye itt is minden kutya más karakter. Mindegyikhez máshogy és másért kötődsz. Vannak olyan kis kutyáink nyilvánvalóan, akik visszajárnak hozzánk, akár hogy vigyázzok rájuk, akár bármilyen megfontolásból. Én mindig azt mondom a kiskutyagazdiaimnak, hogy én nem szeretném bírálni őket.
1: Mit gondolsz arról a mondatról, hogy ugye a kutya az ember legjobb barátja?
0: Feltétel nélküli szeretet. Tehát nem vár érte semmit. Ha nincs jó napod, akkor is szeret. Ha jó napod van, akkor ő mindig szeret, és mindig boldog, amikor lát. Nyilván ez egy más szituáció, ahogy mi élünk, meg ahogy mi tartjuk a kutyákat, mert sokan vannak. De például egy családi kutya nagyon-nagyon-nagyon sokat jelenthet a családnak. Nekem nagyon sok olyan gazdim van például, hogy nagymamának vesznek kutyát, mert egyedül maradt. És akkor így a nagyé az nem otthon ücsörög, hanem minden nap pórázra veszi a kutyát, elviszi sétálni, kimozdítja a kis megszokott életéből, és nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni ezek a gazdik, mert óriási dolog az, hogy látja mondjuk az unoka a nagyszülőt, hogy jaj, de jó, végre mozog, végre kimozdul otthonról. Rengeteg segítő kutyáról tudok, tehát terápiás célra is vittek tőlem kutyát. Tehát fantasztikus kreációja szerintem a kutya az élővilágnak, mert nagyon-nagyon sokat tud adni. Nagyon sokat. Mindenféle területen.
1: Ez így van, és nagyon sokat tudnánk még erről beszélni, azt gondolom, mert kimeríthetetlen ez a téma is. Én nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, én nagyon élveztem, és hát kívánok ugyanilyen lendületet a továbbiakban is neked, és az egész családnak ehhez a gyönyörű dologhoz, amit csináltok.
0: Köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kurús Pap Judit kutyatenyésztővel hivatásának szépségeiről és nehézségeiről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban két témával foglalkozunk. A személyességről és a közösségi élet jelentőségéről Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát gondolatait hallják. Majd a sajóládi hittanos gyerekek nyári búzsvai táborába látogatunk el. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
1: A személyes példaadás az elfogadó szeretettel. Ezzel lehet hatékonyan nevelni, fogalmazott Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát. A szülőkkel való kapcsolatról, a személyesség és a fegyelem jelentőségéről a főapát gondolatait hallják.
2: A szülőkkel való kapcsolat felnőtt-felnőtt viszonyá érjen. Mi elsősorban pannonhalmán gimnazistákkal foglalkozunk, oda jönnek 12-14 évesen, most már csak 14 évesen, mert a 6 év folyamos oktatást befejeztük, és 18 évesen mennek el, és a 18 év az már úgy az az időszak, amikor próbálgatja a szárnyait, és úgy kezdi felnőttnek tekinteni őt is, a szülő meg ő is őt, hogy az érett felnőtt-felnőtt viszonyá váljon, erre valahogy a szülőket is segítenünk kell. Személyesség, újra visszatérnék erre a gondolatra, mi egy kis létszámú iskola vagyunk, de zömében a általános iskolák, faluhelyeken, nem nagyvárosokban, általában kis létszámú iskolák, mondjuk egy 300, az még nem a nagy, az 1000 a nagy iskola, meg a sok száz. Ez így mindenki mindenkit ismer, van arca a másiknak, mindenki megszólítható. Ez így nagyon fontos, minél többet tudni egymásról, és személyes vezetést kaphat a fiatal prefektustól, tanártól, lelkivezetőtől, gyóntatótól. Nálunk az a rend, hogy akik belépnek a rendszerbe, azaz szeptemberbe kezdik, neki van egy mentora, aki nem tanítja őt. Tehát a saját osztályában nem tanár, és vele hetente egyszer találkozik minimum egy fél órára, és próbál vele, a nevelő tanáraink kívül, aki próbál vele elbeszélgetni és föltárni azt, hogy nincs-e valami elakadása, valahol nem hiányzik-e neki az otthon, stb. Nyilván mindent nem lehet megvalósítani, de az, hogy egy osztályban ne kapjon egy olyan személyes figyelmet valaki, aki hónapok óta begubózott, depressziósnak néz ki, vagy kiállhatatlan, vagy verekszik, hogy azt ne kezdjük el földeríteni, hogy mi van a háttérben, az nem képzelhető el. És sokak számára az a tapasztalatunk, hogy ez az odafigyelés egy egészen új világot tár föl. Ma sajnos néha a szülőknek sincs ideje a gyerekükre, és nem kapnak személyes törődést és odafigyelést. A szakkör, nem tudom, van-e szakkör sok helyen nálunk, nagyon sok szakkör van, ez más lehetőséget teremt, mint egy egész osztály, amikor ott van mindenki. Akkor az elakadásait, esetleg kirándulások vannak, közös kirándulások, természetjáró szakkör, ezek nagyon nagy lehetőségek. És sokak számára ez a kapcsolat életre szóló barátsággá alakulhat. Nekünk az alumni szervezetünknek van körülbelül 3000 tagja, és nyilván abban a helyzetben vagyunk, hogy atyák, mi esketjük a voldiákjainkat, kereszteljük a gyerekeiket, így a családnak a papja, de a civil tanároknál is kezd kialakulni, mert a iskolánkban több a civil tanár, mint a szerzetes. Az, hogy tud egy tanár család a háttérben ott lenni a fiatalnak, aki most indul az életbe. Közösségi élet. Másik nagy téma, hogy a kortárs csoport az egy közösségi alakuljon. Úgy gondolom, hogy ez egy bármelyik iskolában, egy osztályban feladat. Összeverődik egy kortárs csoport, közösségi alakuljon, események és akciók kellenek. Mert itt kap lehetőség arra, hogy elkezdjen érni, kiléphessen így a saját önzésének a világából, hogy egyfajta szociális, karitatív érzékenység alakuljon ki, az alakuljon ki, hogy a világ nem értem van. És erre jó, hogyha vannak ilyen hátrányos gyerekek. Sokszor volt nálunk, aki mozgáskorlátozott fiú volt. Szellemileg nincs semmi probléma, okos fiúk, de nem tud, valami probléma van. Osztálykirándulást úgy megszervezni, hogy ő is mindenhová oda jusson. Hogy semmiről nem maradjon le, ami benne a többiek benne vannak. Ez elsősorban a többieket neveli. Egy olyan figyelemre, amire szüksége van az életben. És hát persze a közösségre nevelés az sok-sok reflexiót igényel a tantestülettől, a tanároktól, az érzelmeit, indulatait, azt, hogy tudjuk kezelni. Megtanulhat beszélgetni, közösen ünnepelni, együtt örülni, együtt szomorkodni a másokkal, és így életre szóló barátságok képesek kialakulni ebben. Fegyelem. Ma egy nehéz kérdés, hogy lehet fegyelmezni egy iskolában. Márpedig egy munkafegyelem nélkül nehéz elére jutni. Én azt tapasztalom, hogy megbeszéléssel lehet elsősorban. Én egy olyan tárgyat tanítok egy idő után, a földrajznak egy leágazása, a társadalom ismeret, ami így a helyi tantervünkben van benne, nem lehet belőle érettségizni, különösebben nem számít, fölvételizni se felvételiznek benne belőle, és ezért úgy általában úgy állnak hozzá, hogy minek foglalkozom mással, stb. És el szoktam mondani az elején, hogy figyeljetek, szerintem ez egy hasznos tárgy, de nem biztos, hogy ti is így látjátok. És nem biztos, hogy úgy érzed, hogy szükséged van arra, amit most tanulunk, és lehet, hogy nem is lesz rá soha szükséged. De egyre viszont szükséged van így 18 éves korodban, hogy tudj egy olyan döntést hozni, hogy én azzal is tudok foglalkozni heti egy órát, amire egyébként nincs szükségem. Mert erre szükséged van, hogy egy ilyen döntést tudj hozni. Most százszor vissza kell térni, mert előveszi a olvasnivalót a pad alatt, meg stb., hogy megegyeztünk, stb. De el lehet érni, és fegyelem nélkül nem megy, önfegyelem nélkül nem fog igazában véve működni. Kívülről irányított fegyelem, vagy pedig önfegyelem. Ugye érezzük, hogy a kívülről irányított fegyelem nem lehet tartós. El tudjuk érni bizonyos eszközökkel, hogy itt kus legyen, vagy valamilyen magatartást magára öltsön, de ez az önfegyelemre nevelés, a személyes példaadással, az elfogadó szeretettel, az lesz inkább a hatékony. A büntetéshez viszonyuljunk úgy, hogy szükséges eszköz, a hatékonyság, világos szabályok, következetes eljárás. Ma minden iskolának kell erre legyen protokollja, hogy folytatunk le, mert nagyon mellé foghatunk, mert jogásszal jön a szülő, hogyha valami olyasmi van. Tudjuk ezt saját tapasztalatból, de valahogy úgy kezeljük el, hogy ennek van célja. Szimbólumoknak a világával kezdtem a nappal. Szeretném a főmonostori nagyebédlőnek egy ilyen kis szimbolikus ábrázolásával kvázi befejezni, amelyik a nevelésről szól, kis növénykék mellé egy karó, és oda kötözve a fölirat, ut célo assurgant, hogy az ég felé nőjenek. Hát összefoglalva ez nekünk pedagógusoknak a küldetésünk, feladatunk, hogy egy ilyen támasz tudjunk lenni a fiatalok mellett, azért, hogy az ég felé nőjenek, gazdagodjanak. Másik ilyen, ez már nem szimbólum, hanem sokkal inkább egy ilyen valóságos kép, egy poszmé, amikor virágzik a levendula, rászáll és megszedi magát, de azért, hogy menjen tovább, vigye a többieknek, non sibis et domino, van egy ilyen fölirat a negyebérlőben, nem önmagának, hanem az urának. Hogy így legyen az a biztos tudat bennünk, hogy amit csinálunk, az egy nagyobb egésznek, az egyháznak, a társadalomnak, Isten országának a szolgálata, amikor a fiatalokkal lelkiismeretünk, tehetségünk, erőnk szerint foglalkozunk. És ez a legnagyobb dolog, amit tehetünk az életünkben.
1: Óra et labóra az oktatásban is címmel Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát gondolatait hallották. A felvételt Egerben 2025-ben készítettük.

0: A Borsodabói Zemplén vármegyei Búzsván táboroznak a sajóládi hittanos gyerekek. A 20 gyerek közül a bátrabbak sátraznak, de a többségük az arándokszálláson alszik. Színes programokra számíthatnak az általános iskolás gyerekek a tábor alatt, mondta el Varga Béla sajóládi plébános.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Varga Béla sajóládi plébánost. Most érkeztetek meg ide Búzsvára, Borsodabói-Zemplén vármegyébe, hittantáborba. Mi lesz az idei hittantábornak a témája, tematikája? Hány gyerekkel jöttetek?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tényis való, tényleg most érkeztünk meg pár perccel ezelőtt, vagy egy fél órával ezelőtt. 20 gyermekkel jöttünk, összesen 25-en vagyunk, tehát 5 felnőtt is van, akik együtt leszünk ezen a héten, hétfőtől péntekig, búzsvai táborunkban. Az idei hittanos táborunknak a témája, mivel magától adódik, Szent Ferenc halálának évfordulója van, így mi is Szent Ferenc légkörében, a természet, az állatok és egymás szeretetének légkörében szeretnénk megélni ezt az elkövetkezendő hetet. Játékos vetélkedőink, feladataink is Szent Ferenchez fognak majd kapcsolódni.
1: És annyira természet közelébe vagytok, hogy itt már a gyerekek állítják a sátrakat, de nem mindenki abban fog aludni, úgy tudom.
2: Természetesen vannak, akik bent alszanak az ágyos részen, van, akik pedig a sátros részen. Akkor bátrabbak, akik sátorban fognak majd aludni.
1: Hányan lesznek körülbelül sátorban?
2: 5 sátor áll, és abban nagyjából 10 fognak majd kint aludni.
1: És ilyenkor a táborban hogy szokott lenni, hogy akkor itt akiket hoztok magatokkal, ők főznek, tehát egy kicsit így bemutatni a tábor jellegét?
2: Természetesen hozunk magunkkal szakácsnéniket, 2 is hoztunk magunkkal, akik a napi 3-szori, vagy akár még a többszöri étkezést is biztosítják a számunkra. Előre megvásároltuk a ételekhez az alapanyagokat, és a konyhában ezeket pedig el fogják számunkra majd készíteni.
1: Van olyan táborozó, aki most jött először, vagy itt visszajáró, visszatérő gyerekek vannak?
2: Is. Vannak, akik már évek óta visszatérnek a táborokba, és van, aki most jött idén először. Bízunk abban, hogy nem utoljára, és bízunk abban, hogy jól fogja magát érezni.
1: A helyszínt azt mi alapján választott ki?
2: Hát a helyszínt az alapján választom ki, hogy egyrészt voltunk már Búzsván, másrészt pedig tavaly a gyerekek megszavazták, hogy idén akkor jöjjünk Búzsvára. Tavaly Füzéren voltunk, nincs messze innen Füzér, és tavaly megszavazták a gyerekek, hogy idén Búzsvára jöjjünk majd táborozni.
1: Akkor ők mind hittanos egyházi iskolás gyermekek?
2: Általában általános iskolások, akik jöttek 2-től 8-ig, illetve hát akár kicsit föntem is, de nem mindegyik egyházi iskolában jár, valaki rendes civil iskolában jár.
1: És úgy látom, hogy a 2 szakácsnénin kívül még azért fiatalok is vannak, akik segítenek?
2: Így van. Van egy fiatal lányzó, egyik szakácsnénk a lánya, aki végzett a Mustármaga közösségben, és ő jött nekem segíteni, illetve ez egész szemináriumban egy másodéves kispap van még velünk ezen a héten.
1: Éjszakai túra idén lesz-e?
2: Tervezünk természetesen mindenfajta túrát, nappalit, estit vagy éjszakai csillagnézős túrát. Ez természetesen majd a felhőktől fog függeni, hogy tudunk-e menni.
0: Krusó Áron, másodéves egri egyházmegyés kispap segítőként érkezett a táborba.
3: És azért vagyok most itt Búzsván a gyerekekkel, hogy egyrészt nyári gyakorlatot teljesítek, hittan táboroztatok, illetve második okhoz pedig az, hogy hát személyes élményeket jöttem ide keresni, újra gyereknek lenni, meg hasznosan tölteni a nyarat.
1: Te is sátorban fogsz itt kint aludni?
3: Hát én sajnos nem vagyok ez a sátorozós típus, nekem nincs sátrom, én bent fogok aludni, de igyekszem ezen kívül minél több élménybe osztozni a gyerekekkel.
1: Szerinted mit jelent egy ilyen gyerektábor, így kispapként részt venni benne? Miben tudsz majd itt segíteni?
3: Hát mivel szervező is vagyok részben, ezért egyrészt nyilván komoly felelősség is terhel, de nyugtat az a tény, hogy ilyenkor újra gyereknek érezheti magát az ember, és igen, én is annak ellenére, hogy már ugye 20 éves vagyok, újra átélem azt a kort, amiben ezek a gyerekek benne vannak, és újra tudok gyerek lenni.
1: Igen, és hogy Béla atya már itt mondta, hogy Szent Ferenc lesz a témája, ez a lelkület rád milyen hatással van?
3: Hát így alapjárt, hogy a Ferences atyáknak így a lelkülete, meg maga az a ferences szellem, az egyébként is mindig is tetszett, ugye középpontjában a Mária tisztelet áll, illetve a természet tisztelet, ugye Assisi Szent Ferencről tudjuk, hogy nagyon szerette a természetet, illetve az állatokat, és azt hiszem én is tudok ezzel így azonosulni, és számomra is megnyerő ez a szellemiség, amit a ferencesek képviselnek.
1: Köszönöm szépen, akkor itt további jó sátorállítást kívánok!
0: Bodnár Noel, sajóládi hittanos. A tavalyi tábor emlékezetes programjai és a jó hangulat miatt jött el idén is táborozni.
4: Azért jöttem, mert tavaly is voltam, és nagyon elmeindulós tábor volt, és mindenkit ismerek. Negyedikes vagyok, ötödikbe megyek.
1: És a tavalyi táborra hogy gondolsz vissza abba, mi volt a legjobb most ettől a tábortól, mit vársz?
4: Hát tavaly volt párnacsata, az nagyon jó volt. Volt az egész napos túra, az is nagyon jó volt. És ugyanazt várom egyébként.
1: És tavaly is sátorban aludtál?
4: Igen, tavaly is sátorban aludtam.
1: Időjárás viszont tagságaitól nem félsz?
4: Nem félek. Tavaly volt egy vihar, pont este jött, csak ketten maradtunk kint a sátorba. Két külön sátrazó. Nagyon sokan beáztak, de mi szerencsére nem.
1: Az annak talán a titka, hogy jól kell felverni a sátrat?
4: Hát egyrészt igen, meg hát most, hogyha esetleg valahol elszakad, vagy egyszer elhasználódik.
1: És lelki programok mik szoktak lenni?
4: Igen, Szent Misel lesz. Tavaly is volt, átmentünk mindig a templomba. Lesz imádság, énekelés, lesznek énekek. Szerintem majd lesz megint egy bemutatkozó, hogy mindenki megismerjen mindenkit.
0: Balázs Zselyke Elena a tavalyi tábort kihagyta, de idén úgy gondolta, szeretne újra a hittanos társaival túrázni, kikapcsolódni.
1: Miért jöttél el ebbe a táborba?
5: Remélem, hogy jól fogjuk magunkat érezni, és hát még én a túrákat várom nagyon. Vannak itt hittanos ismerőseim.
1: És te is sátorban fogsz aludni?
5: Én nem, én házban alszok bent.
1: És tavaly is voltál?
5: Tavaly nem voltam, viszont tavaly előtt voltam.
0: Smetana Viktória elvégezte az Egri Fűegyházmegye által szervezett Mustármag ifjúsági vezetőképzőt, és segítőként érkezett a bózsvai hittanos táborba.
1: Itt vagy, Viki, segítőként ebben a hittan táborban, ahová sajóládiak érkeztek. Mi lesz neked itt segítőként a feladatod?
6: Hogy kicsit feldobjam a hangulatot, fogok külön így programokat csinálni így a gyerekekkel, mint például tánc lesz. Táncot fogok nekik úgymond tanítani. Lesz egy ilyen kis csoportos beszélgetés. Lesznek ugye túrák, ott majd együtt fogunk túrázni, sétálni, viccelődni, és írtam egy táborindulót is nekik, ami tavaly is volt. Egyébként nagyon jól érezzük magunkat, én már úgymond kiskorom óta járok ebbe a hittanos táborba. 2 évet hagytam ki, amikor ugye jártam a vezetőképzőre, és hát utána visszatértem, mert ugye atyával megbeszéltük, hogy akkor jövök, mint mustármagos segítőnek, és egyébként nagyon élvezem, nagyon örülök.
1: Milyen táncot tanulsz te, meg táncolsz te, mit fogsz itt nekik tanítani?
6: Én a Bokréta Néptánc Együttesbe táncolok, és hát egyébként mindenféle táncot tanulunk, Farkas Attila a tánctanárom, és most az Ördög útját fogom megtanítani így a gyerekeknek, de előtte fogunk tanulni népdalt is Szatmáriból, fognak két húgom táncolni, és arra fogunk énekelni.
1: És amit mondtál, hogy indulót is írtál a táborra, ez hogy hangzik, ezt te megosztod velünk?
6: Úgy írtam, hogy ugye legyen egy kicsit vidám is, Bózsa, Bózsa, figyelj már, megjött a csapat, nincs határ, jó kevd, buli, nagy menet, felrobbantjuk ezt a hetet. Ezt írtam, és ezt elküldtem atyának hajnali 2-kor, mert akkor értem haza, és akkor mondtam, hogy hú, hát akkor csináljunk megint, írjak egy táborindulót, és akkor ez gyorsan kipattant. Még írtam vagy 3-at is, de ez volt a legjobb, amit atyának is tetszett, és hát ezt fogom majd megtanítani nekik. Meg van egy segítőm is, aki majd lesz pap, most kis pap, és vele is beszéltem, úgyhogy ő is fog segíteni majd nekem a kis csoportos vezetésbe, a beszélgetésekbe is. Ki fogunk majd csütörtök este térni szalonnázás mellett, Szent Ferencről fogunk beszélgetni, ő majd abban lesz segítségemre.
1: említetted, hogy végezted ezt a mustármag vezetőképzőt. Itt miket tanultatok, milyen tapasztalatokat gyűjtöttél ott, amit egy ilyen táborban tudsz hasznosítani?
6: Igazából megtanították, hogyha van ilyen krízishelyzet, akkor mit kell tennünk. Jók voltak a programok, mindig beszélgettünk, kötetlen beszélgetés volt.
1: Tábor keretében lelki programok is lesznek.
6: Így van, igen, igen. Minden este van szentmise, utána szokott lenni egy kis csendes elmélkedés. Varga Béla és Tóth Gábor atya tartja a miséket és a lelki gyakorlatokat.
1: Ugye egy 20 körüli létszám van itt most a gyerekekből. Ez a korosztály közel áll hozzád, hogy ők főleg általános iskolások, hogy mindazok?
6: Igazából úgy jó kijövök velük, igazából megszeretem őket, vannak kedvencek is. Ugye tesóim is itt vannak, húgaim, a három húgom, ők is ugye fiatalabbak, de egyébként nagyon jó. Én szeretek itt lenni.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a személyességről és a közösségi élet jelentőségéről Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapád gondolatait hallották. Majd a sajóládi hittanos gyermekek nyári búzsvai táborába látogattunk el. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta a Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit Sziget a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai Vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren, ezután kerül sor a katonai és légi parádéra, amelyet a rakpartokról lehet majd megtekinteni. 9 órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízeg utcája a Várkert előtti rakparton, augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette, a kormány a csütörtöki helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már pénteken megkezdik a Duna két part a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Magyar Péter közölte, ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon, melyet 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 per személyvonat közlekedik majd, tájékoztatotta a közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon a jól ismert Hernyó Bece nevű motorvonatok közlekednek majd, amelyek vezérlőkocsijában kerékpárszállításra is lesz lehetőség. A vonal újranyitása mellett a járműpark megújítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 21. századi szolgáltatást adjunk az utasoknak. A regionális és elővárosi vasútvonalakra új, modern, alacsony padlós és klimatizált motorvonatokra van szükség, ezek beszerzésének előkészítésén is dolgozunk, fogalmazott a miniszter. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban. Többek között a közvetlen politikai felügyeletet, a tagok személyes adataihoz való hozzáférést és a miniszter által irányított kamarai biztos posztjának bevezetését kifogásolta az Agrárkamaráról szóló és az Országgyűlés által tegnap elfogadott törvényben a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége ma kiadott közleményében. Mint írták, tartós építkezés alig ha képzelhető olyan keretek között, amikor a jogállamisági kritériumokra fittyet hányva visszamenőleges jogalkotással szüntetik meg a kamarai tisztségviselők jelentős részének mandátumát. A magos szerint lehet vádolni jobboldalisággal ezeket a személyeket, de azzal nem, hogy ne dolgoztak volna teljes erőbedobással a megyéjük az ország gazdatársadalmáért. Őket leváltva rövidesen egy olyan rendszer következik, amely jóval kisebb súlyú kamaráthoz majd jelentősen visszavágott hatáskörökkel és a kisgazdaságok ügyének háttérbeszorulásával, vélekednek a közleményben. Végül az időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk erős az északkeleti szél, hajnalban 14, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken és szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy afrikai vértanú boldog fiatalember életéről szóló könyvet mutatunk be. Tartsanak velünk!

Aki a rosszat jóval győzte le címmel, magyar nyelven is megjelent egy afrikai vértanú boldog fiatalember életéről szóló könyv. 26 éves korában gyilkolták meg Floribert Boana Chui, kongói vámtisztet, mert nem engedett a megvesztegetési kísérletnek. A San Edigio közösség tagja volt Floribert, aki felkarolta a gyerekeket, és az úgynevezett békeiskolában írni-olvasni tanította őket. Székely János megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke, és Szőke Péter, a San Edigio közösség magyarországi képviselője beszél Floribert Boana Chuiról. A könyvet kiadó Újember kiadó, a Magyar Kurír főszerkesztője Kuzmányi István és Tolnár Zsuzsa fordító, a Magyar Kurír munkatársa ismertette. Floribert római boldoggá avatásán, a szertartáson hívőként jelenlévő Szűcs Adél szólt a szertartásról. A budapesti San Edigio közösség tagjával, Klement Zsuzsával, a kongói mindennapokról Császi Erzsébet beszélgetett.

0: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy könyvbemutatón voltunk a Kanézió Szent Péter templomban, a 9. kerületben. Egy kongói fiatalemberről adtak ki egy könyvet, őt boldoggá avatták. Mátér Harált halt, mert fellépett a korrupció ellen. A könyvet magyarra fordították, a címe Aki a rosszat jóval győzte le, 26 éves korában halt meg. A könyvbemutatón Székely János szombathelyi megyés püspök mutatta be a boldoggá avatott Floribert. Arra kérjük, hogy beszéljen az életéről.
1: Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Boldog Floribert Buana Csui, egy kongói, tiszta lelkű, eszményekkel, álmokkal teli fiatalember volt. 26 évesen ölték meg. Vámtisztviselő volt, az ő feladata volt az élelmiszer szállítmányoknak az ellenőrzése. És nagyon sok olyan kereskedő volt, aki romlott árut, sőt volt olyan, hogy üvegszilánkokkal szennyezett rist hozott be az országba. Csúszópénzeket akartak igen gyakran átadni a vámtiszteknek, mindenki elfogadta. Boldog Floribert volt az első, aki védeni akarta az ott élőknek az egészségét, sőt az életét, mert igen gyakran ilyen ételeknek a fogyasztásába haltak, aztán meg később. Egy olyan fiatalemberről van szó, aki kezdettől fogva, ahogy a lassanként az evangéliumot fölcseperedve olvassa és megérti, életre akarta ezt váltani. Mindig a zsebében volt egy kicsi evangéliumos könyv. Olvasta, és eszerint is próbált élni. Nagyon hamar a Szent Egidio közösségnek tagja lett, és elkezdett az úgynevezett békeiskolában tanítani. Szombatonként rengeteg gyerek jön oda, és iskolai tananyagban is korrepetálják őket, de minden más emberi értéket is próbálnak számukra átadni, illetőleg játék lehetőséget, zenetanulási lehetőséget adnak. Ezek is reménysugarai az annyi bajtól, konfliktustól szenvedő afrikai kontinensnek. Nagyon hamar elkezd utca gyerekeket segíteni. Ennivalót oszt. Van olyan gyerek, aki egy másik országból, félig meddig tévedésből oda keveredik, nincsen senkije. Ő szinte örökbe fogadja. És a nem nagy fizetéséből hónapról hónapra a taníttatását, a megélhetését ő fizeti. Az egyik aranymondása Floribernek ez volt, hogy a pénz semmi. Nem pénzért élt, nem gyűjteni akart, örök kincseket akar gyűjteni, a szeretet országát akarta építeni. És hát ennek lett aztán vértanúja. A kereskedő csoport először meg akarta vesztegetni, de amikor ez nem sikerült, akkor betuszkolták egy autóba. Utána rettenetesen megkínozták, a fogait kitépték, vasalóval égették össze a testét, és a végén megfojtották. Megölték azt a sofőrt is, aki amikor elhurcolták őt, látta Floribert, talán ő lehetett az utolsó ember, aki tanúja volt ennek az elrablásnak, látta, hogy elviszik, a gyilkosok sejtették, hogy talán rájuk ismert, és néhány nappal később őt is megölték. Aki látta a holtestnek a kidobását egy ilyen dzsibből egy hotel mellett, az őr elmenekült onnan, mert féltette az életét. És azt a fényképészt is megölték, aki ott dolgozott a vámhivatalban, és ott volt Floribernek a temetésén is. Föltételezzük, hogy a temetésen ott volt néhány a gyilkosok közül, vagy az ő köreikből, féltek attól, hogy talán őket is föl lehet ismerni a képeken, emiatt kellett a fényképésznek is meghalnia. Semmi fajta eljárást Floribert meggyilkolása kapcsán a kongói állam nem indított el, sőt, a telefonon levő hívás listát is, ahonnan a könnyen lehetett volna látni, hogy kik fenyegették őt, meg kik kínáltak neki csúszópénzt, ezt sem voltak hajlandók senkinek sem kiadni.
0: Hogyan történt a boldogalvatás, aki kezdeményezte?
1: Kezdettől fogva a Szent Egidio közösség látta, fölismerte az ő életszentségét, és támogatta a boldogálvatás folyamatát, és végül is Ferenc pápa volt az, aki jóvá hagyta az ő boldogálvatását. Az első terv az volt, hogy ott Kongóban, Goma városában, ahol ő élt, és ahol nagyon sokat segített, ott legyen a boldogálvatás, egyébként így is készült a helyi egyházmegye, de sajnos viszályok, háborús helyzet okozta azt, törzsi ellentétek, hogy nem lehetett helyben megtartani, és végig Rómában, a falakon kívüli Szent Pál bazilikában avatták őt boldoggá 2025-ben, tehát a tavalyi évben egy nagyon szép ünnep keretében, ahova hála Istennek sokan el tudtak jönni. Kongóból is ott volt például az ő édesanyja, aki nem is annyira idős még, aki az ő nevelésében, hitében nagyon fontos szerepet játszott, és ott voltak a testvérei. És egyébként 11 testvér közül ő a legidősebb.
0: Milyen példát ad nekünk, magyaroknak?
1: Floribert álmodott egy igazabb Afrikáról. A kedvenc éneke ez volt, Afrika föltámadása. És úgy gondolta, hogy ebben neki is szerepe, felelőssége van. És ha kell, akár az életét is kockára teszi, odaadja. Nem csak Afrikában van igazságtalanság, korrupció, egyesek meggazdagodása másoknak az igen gyakran koldusszegény élete. Akár Magyarországra is gondolhatunk. Olyan országban élünk, ahol körülbelül 400 ezer gyerek van, aki nagy szegénységben nő föl, és alig kap esélyt arra, hogy egy minőségi oktatásban részesülve, munkahelyre eljutva egy emberhez méltóbb életet élhessen. Olyan országban élünk, ahol körülbelül 800 ezer olyan nyugdíjas van, akiknek a nyugdíja 140 ezer forint vagy annál kevesebb. Kellenének itt is olyan emberek, akik álmodnak. Egy igazabb, egy szegényekre, betegre, idősre odafigyelő országról. A kereszténységnek ez a küldetése, hogy kovász legyen, bátran merjen szót emelni a leggyöngébbek, az elnyomottak, a szenvedők érdekében.
0: Szőke Péter a beszélgetőtársunk, ő a Szent Edígió közösségnek a magyarországi felelőse. Először a közösségről kérdezzük, mit kell tudni erről?
2: Ez a közösség Rómában született 1968-ban, nem sokkal a II. Vatikáni zsinat után, és hát a zsinatnak a szellemisége nagyban meghatározta a közösségnek az életét, születését és később a karizmáját. Világiak hozták létre, gimnazista diákok alapították, Andrea Riccardi 18 évesen kezdte el a barátaival együtt olvasni a Szentírást, kezdtek imádkozni, mindenből ihletet meríteni arra, hogy a szegények barátai legyenek, úgyhogy először egy római nyomornegyedben segítettek nagyon-nagyon szegény olasz gyerekeknek, dél-olasz gyerekeknek, aztán később ugye más városokban is elterjedt, főleg diákok terjesztették ezt a szellemiséget. Ma már a világ 80 országában van körülbelül jelen, kisebb-nagyobb közösségeink formájában. A Sant'Egidio így Budapesten, Pécset, Monoron is, Győrben is van néhány barátunk. És hát Afrikában pedig számos országban, a magyarországinál sokkal nagyobb létszámú közösségeink vannak. Így például Kongóban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, annak is az északkeleti Kivu nevű tartományában, ahol Floribert Buanaccioui élt, és ahol vértanúhalált halt. A közösség fiatal tagja volt, mindössze 26 évesen gyilkolták meg. In odium fidei, tehát a hit iránti gyűlöletből ölték meg, ahogy azt a boldogalmatási dekrétum rögzíti, hiszen ő a korrupció mártírja, mert nemet mondott a pénz diktatúrájára, nem fogadta el a kenőpénzt, és ezért a csempészek, akik ott élet és halál urai, megölték, de ez a gesztusa nem volna érthető a hite nélkül. Tehát ő azt kérdezte, mielőtt meghalt, hogy Krisztusban élek vagy sem, Krisztusért élek vagy sem. Ha igen, akkor jobb meghalni, mint elfogadni a kenőpénzt. Úgyhogy vállalta ezt az utolsó áldozatot is, de egyébként az egész életét már korábban másoknak adta. Utca gyerekekkel foglalkozott, szegényekkel, főleg szegény gyerekekkel foglalkozott, tehát másokért élt és halt meg.
0: Önök kezdeményezték a boldogalvatását. Miért szerették volna így elismertetni az életét?
2: Az élete példa a fiatalok előtt, Afrikában, Kongóban elsősorban, de azon túl mindenütt. Ferenc pápa, aki ugye Kinshasában járt 2023-ban, mondta ezt, hogy tekintsetek Floribert Buanaccioui-ra, aki akkor még a boldogavatás előtt állt. Ő nem csak a kezét tartotta tisztán, hanem a szívét is, mert olyan életút az övé, amelyik megmutatja azt, hogy lehetséges a rosszat jóval legyőzni, lehetséges teljesen eszköztelenül, fegyvertelenül, puszta kézzel szembeszállni a gonosszal, a pénz, a hatalom bálványaival, és így nyomot hagyni a történelemben, megváltoztatni a világot. Ez egy fiatal kereszténynek az életútja és vértanúsága az övé, amely egy olyan korban, amely tényleg a materializmus diktatúrája alatt nyög, amely a háborúk borzalmaitól szenved, ugye Ferenc pápa azt mondta, hogy a harmadik világháború már zajlik csak darabokban, rendkívül releváns. Floribert az evangéliumot olvasta, hallgatta, imádkozott, és így tudta megőrizni tisztán a kezét és a szívét, és azt mondta, hogy azért születünk, hogy nagy dolgokat tegyünk. olyan kereszténységről tanúskodik tehát ő, amelyik a történelemben él, a történelemben hat, és meg akarja változtatni, és meg is változtatja a valóságot.
0: Ő tanult ember volt, említette itt könyvbemutatón, hogy diplomát szerzett, és továbbadta a tudását, tanította az utca gyerekeket.
2: Igen, ő jogi diplomát szerzett Kinshasában, a fővárosban. Ugyan nem ezt tanította, hanem egyszerű dolgokat tanította a gyerekeknek, betűvetést. Elsősorban a béke nyelvezetét, ugye, mert ott egy ilyen etnikai villongásokkal terhelt légkörben nagyon fontos azt mondani, hogy keressük azt, ami közös bennünk, ne azt keressük, ami elválaszt. Ugye sokféle nyelv, sokféle etnikum van ott jelen. Floribert mindig azt mondta, én kongói vagyok. De közben ilyen nyelv, hogy kongói nincsen. Ő maga is vegyes házasságból származott, a szülei két különböző etnikumhoz tartoztak, és nagyon könnyű ott azt mondani, hogy hát a másik etnikum az a rosszabb, az a hibás, ő teszik tönkre az a hazánkat, stb. Hát ez ugye ismerjük, nem csak Afrikában probléma, a nemzetiségek közötti villongás, a nacionalizmus. Floribert élete azt is megmutatja, hogy az evangélium erejével a testvériségben fölül lehet emelkedni a nacionalizmuson, az etnicizmuson, tehát azon, hogy a másik nyelven beszélő embert, a másik néphez, nemzethez tartozó embert megvessük, lenézzük. Mindenki legyen testvér, ahogy a Ferenc pápa enciklikája is mondja, Fratelli Tutti.
0: A könyvről kérdezem, hogy melyik országban jelent meg, hogyan ismerik őt a világban?
2: A könyv Francesco de Palma munkája, ő egy olasz irodalmár, aki a közösség tagja, a római Szent Egidio közösség tagja, megtanult szuahéliül egyébként, és Kongóban sokszor járt, kutatta Floribert életét, kutatta az ország történetét, elég sok nyelvre fordították le, angolra, franciára biztosan, talán hollandra, németre, és hát a magyar kiadás nagyon előkelő helyen szerepel, talán a 4.-5. nyelv, amire lefordították, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk.
0: A szülőhazájában mennyire ismerik őt?
2: Egyre inkább, ahogy itt a könyvbemutatón elhangzott Székely János püspök úr szájából, ha ma valaki karakánul visszautasítja a korrupciót, akkor azt mondják rá, hogy Buana Csúi.
0: Ez magyarul mit jelent?
2: A Floribertnek volt a családneve Buana Csúi, vagy hát ilyen törzsi név, leopárd főnököt jelent, ha jól emlékszem, vagy ha jól értettem. Hát ugye a bátorság, ez a nagyapja neve volt, akit szintén megöltek egyébként, de őt politikai okokból ölték meg 1964-ben, a polgárháború idején, mindenképpen a bátorságra utal.
0: Kuzmányi István a beszélgető társunk, ő a Magyar Kurír főszerkesztője. Az ő nevéhez fűződik ennek a könyvnek a kiadása. Hogyan is gondoltak, hogy megjelentetik a könyvet ennek a boldogalvatott fiatalembernek az életéről?
3: Ennek két oka van. Az egyik a személyes, hiszen a Szent Egidio közösségnek a Vincenzo pálya által kiadott minden évben az adott napok evangéliumhoz adott magyarázatos könyvét is mi szoktuk kiadni, tehát amikor a Szőke Péter megkeresett bennünket, akkor már ismertük úgymond egymást. Másik pedig az, hogy a Magyar Kurírnál törekedünk arra, van egy kitekintő rovatunk, ahol azokat a híreket hozzuk, ami Libanonban, Afrikában, Ausztráliában, tehát a világegyházban történik. És nagyon szimpatikus volt, hogy egy olyan úriembert, egy olyan boldogot mutathatunk be, akinél biztosak lehetünk abban, hogy Magyarországon nem ismeri senki.
0: Még nem mondtuk el, hogy Floribert 1981-ben született, és 26 éves korában. Rövid élete alatt sok mindent tett. Mi az, amit kiemelne?
3: Nála általában mindenki ismeri, vagy leghamarabb azt olvassa el, hogy hogyan halt vértanú halált. De nagyon fontos az, hogy ez nem egy hirtelen felindulásból való döntése volt, hanem előtte az életében sokszor kiemelte, hogy számára a pénz, az anyagiak nem jelentenek semmit. És ő ezt nem csak szlogenszerűen mondta, hanem komolyan is gondolta, ahol tudott, segített a környezetében. Tehát az ő élete az egyértelműen egy irányba, méghozzá a jó Isten és az országa felé mutatott.
0: Mely országokban adták ki a könyvet?
3: Pontos választ nem tudok ráadni, de az biztos, hogy ahol a Szent Egidio közösség jelen van, már pedig ők számtalan nagyobb nyelvterületen mind jelen vannak, ott ez a könyv az adott nyelveken megjelent. Így büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon magyarul is megjelent.
0: Hol lehet hozzájutni a könyvhöz?
3: A könyvhöz az Új Ember webboltban lehet, tehát hogyha valaki nem Budapesten él, ott meg tudja rendelni, illetve ha valaki Budapesten jár, akkor a Ferenciek terén, Kárpátia udvarban található a könyvesboltunk, Új Ember könyvesbolt a neve, ott meg lehet vásárolni.
0: Beszélgető társunk Túlnál Zsuzsa, ő fordította a könyvet. A Magyar Kurír munkatársa egyébként, és a Szent Edigio közösségnek a tagja. Olaszból fordította a könyvet. Milyen volt az olasz könyv, mennyire jeleníti meg azt az életművet, amit lefordított?
4: Fantasztikus a könyv, egy nagyon megrendítő történet, és nagyon olvasmányosan írta meg Francesco de Palma. Egyébként a boldoggáavatási eljárás dokumentumaiból indult ki, úgyhogy rendkívül sok konkrét tény.

0: talán életrajznak mondhatom, de közben nagyon jól leírja a kongói valóságot is, és nagyon szépen leírja a Sant'Egidio közösség szellemiségét. Nagyon szépen leírja azt, ez egy fontos vezérfonal a történetben, hogy Floribertnek milyen fontos volt a Sant'Egidio közösségben a szegények és a gazdagok barátsága. Mennyire fontos volt neki, hogy a szegények világa és a gazdagok világa közel kerülhet egymáshoz, hiszen ő egy jó módú fiú volt, és elkezdett járni a szegény gyerekekhez. Nagyon fontos benne a Sant'Egidio közösség tanúságtétele is. Sokszor szó esik például azokról a találkozókról, amelyeket általában Ruandában tartotta, de nem csak ruandai fiatalok mentek oda a Sant'Egidio közösség nagy találkozóira, hanem kongói fiatalok is mentek oda, és többféle etnikumból mentek oda fiatalok, és ezek a találkozók nagyon-nagyon fontosak Floribert számára, aki azt gondolta, hogy ő kongói, tehát hogy nem volt hajlandó belemenni az etnikumoknak az összecsapásába. Azon kívül pedig hallgatta a Sant'Egidio közösség alapítójának, Andrea Riccardinak az elmélkedéseit, tanúságtételeit, aki egyszer arról beszélt az egyik húsvéton, hogy az utcagyerekek milyen fontosak, hogy látogassak az utcagyerekeket, és akkor Floribert volt az, aki Gomában elkezdte látogatni az utcagyerekeket, akiket ott mai bobónak hívnak, és mindenki tart tőlük, fél tőlük, gonosznak tartja őket, ő pedig a barátaival közel lépett hozzájuk, és azt mondta, hogy az élet igazságtalan, ők ugyanolyanok, mint mi. És sőt, nem csak, hogy ugyanolyanok, mint mi, hanem ha valakinek szól az óriási város egyik szegletében, a hír pillanatok alatt elterjed mindenütt, hogy valahol ételt osztunk, mert hogy az utcagyerekek nem önzőek, tanulhatunk tőlük.
1: Ő úgy állt az emberekhez, hogy segített nekik.
0: Igen, igazából a barátjukká vált. Megrendítette őket a sorsuk, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt számára, hogy azt gondolta, hogy nem különböznek tőlünk. És a könyvben egy szintén nagyon fontos gondolat az, hogy igazából a vértanúsághoz ilyen apró lépéseken keresztül vezetett az út. Tehát, hogy az életszentség útja az nagyon apró dolgokkal kezdődik, kis lépésekkel, azzal, hogy odalépett ahhoz az utcagyerekhez, hogy nem csak kenyeret adott neki, hanem beszélgetett vele, azzal, hogy érdeklődött a sorsa iránt.
1: Ha miért őt megölték, hogy nem fogadta el a kenőpénzt, hogy a romlott élelmiszerbe hozzák, akkor ez ott gyakorlat volt, hogy ilyen élelmiszert tettek az emberek.
0: Igen, valószínűleg az volt, és azt gondolom, hogy ez egy rettentő fontos tanúságtétel ebben a világban, ahol ez a korrupció gépezete elképesztően olajozottan működik. A piti bűnözőktől kezdve a nagy bűnszervezetekig, a politikai, a gazdasági hatalom, még mindenki része ennek. Tehát ez egy olyan gépezet, ami azt gondolja, és látszólag úgy is működik, hogy semmi nem állíthatja meg. És Floribert olyan volt, mint egy bot a küllők között, hogy egy egyszerű, hétköznapi fiatal ember, és mégis meg tudta állítani egy pillanatra ezt a gépezetet. Nagyon különleges szerintem az is ebben a könyvben, hogy arra is rávilágít, hogy abban a társadalomban senki nem gondolta akkor, és soha nem gondolja senki, hogy egy ilyen eset feltűnhet. Rengeteg ilyen dolog történik. Nagyon sok embert eltesznek láb alól, mert útban van. Tehát sok minden miatt elteszik az embereket. Nagyon egyszerű, valaki valaminek a szemtanúja elteszik láb alól. És teljesen természetes, hogy mindenki azt gondolta, akik elkövették a bűnt, hogy senkinek nem fog feltűnni. És annyira csodálatos, hogy az egyház, a Sant'Egidio közösség, vagy az Úr kegyelme által Floribert egy ragyogó példa lett, hogy az ő története nem veszett el a semmibe, hanem világít előttünk, az afrikaiak, európaiak előtt, mindenki előtt, különösen a fiatalok előtt ad egy csodálatos példát, ami elképesztően fontos az afrikai fiataloknak, akik egy olyan környezetben élnek, ahol semmi nem motiválja őket, nem mutatnak fel nekik utakat, értékeket. De hát sokszor igaz ez az európai társadalmainkra is, hogy a fiataloknak nagyon nehéz célokat látni maguk előtt, és Floribert egy gyönyörű példa a fiatalok előtt.
1: Szűcs Adéla beszélgetőtársunk, ő egy fiatal hölgy, hívőként részt vett a boldoggalvatáson tavaly júniusban Rómában. Milyen élményekkel tért haza?
2: Fantasztikus érzés volt ott lenni Floribert boldoggalvatásán. Személy szerint ez volt az első boldoggalvatási szertartás, amin részt vettem, és azért volt nagyon megható, mert akkor még

0: végén, és 26 éves voltam. Annyi, mint Floribert, amikor Mátér halált halt, ezért számomra ez különösen megindító élmény volt, és fantasztikus érzés volt látni az afrikaiak hitét, szeretetét, és azt az örömöt, ami belőlük árad, hogy végre az ő általuk szeretett Floribert személyében egy boldogot kapott a közösségük.
1: És hogyan zajlott maga a szertartás?
0: A szertartás a Floribert himnuszával kezdődött, illetve behozták a Floriberthez kötődő erekét, ami az ő zakója volt, amit a halála napján viselt. Ez nagyon megrázó élmény volt, hiszen vérfoltok látszódtak rajta, teljesen szét volt szaggatva, de ugyanakkor viszont nagyon nagy tanúság volt ez az ő hitéről, és nagyon sokat énekeltek, táncoltak az afrikaiak, és maga az egész szertartás teljesen örömteli és gyönyörű volt. És ami még külön érdekes, hogy másnap voltunk a Szentpéter Bazilikában a közösségi társaimmal, és így sétálgattunk, és felismertem egy férfit, aki egy Floriberthez kapcsolódó ruhát viselt. És elkezdtünk vele beszélgetni, és kiderült, hogy a kollégája volt a vámnál. És ez számomra olyan hihetetlen élmény volt, hogy a Szentpéter Bazilikában találkoztam valakivel, aki Floribernek a munkatársa volt.
1: A könyvet azt már megnézte, vagy most találkozott vele ön is először?
0: Én már ezt elolvastam korábban angol nyelven, illetve most magyar nyelven is, és korábban írtam is pár cikket már Floribert életéről, szóval nem volt idegen számomra a téma.
1: Hová írta a cikket?
0: Írtam egyet a 777-hez, illetve a Szemlélekhez.
1: Mi a cikkeknek a lényege?
0: Mindkettőben tulajdonképpen beszerettem volna mutatni azt az utat, ami Floribertet az életszentséghez vezette, és azokat az alapokat, evangéliumi alapokat, amelyek az ő áldozatában segítették őt, illetve át a mártíromságában.
1: És melyek ezek az evangéliumi alapok?
0: Az egyik, ami egyébként a közösségünknek az alapja, nyilvánvalóan az ima. Floribertről tudjuk, hogy mindig magánál tartott egy kis Bibliát, és rengeteget olvasta a Szentírást, és ő maga azt mondta, hogy ha szomorú vagy bármi problémád van, akkor olvasd az evangéliumot. A másik ilyen a szeretet, a szegények szeretete. Ő a Máté evangéliumának 25. fejezetéből kiindulva minden szegényben Jézus Krisztust látta meg, és hát végül pedig a béke, ami szintén ugye Krisztus békéje volt az ő szemében, és ő ezt a békét szerette volna elhozni egész Afrikára.
1: Az előbb említette, hogy Floribert himnuszával kezdődött a boldogavatási szertartás. Ez miről szól ez a himnusz?
0: Ez két nyelven volt, egyébként szuhaéli, illetve olasz nyelven. Ez Floribertnek a tetteit dicsőíti, illetve hát egyfajta felhívás a korunk fiataljai számára, hogy ők is legyenek olyanok, mint Floribert. Én nagyon szívesen hallgatom egyébként magam is ezt a himnuszt.
1: Hatással van a fiatalokra?
0: Rám abszolút, igen. Szerintem nagyon szép dal.
1: Budapesten voltunk egy könyvbemutatón Floribert Kouan Tsuinak, a kongói boldoggá avatott fiatalembernek az életéről szól ez a könyv. Az a címe, hogy aki a rosszat jóval győzte le. A magyar kiadást mutatták be a mai nap. A könyv megvásárolható az Új Ember kiadónál. Császi Erzsébetet hallották.

0: Klemens Zsuzsa beszélgetőtársunk, a budapesti Szent Edith Joe közösség tagja. Neki napi ismeretei vannak Kongóról, ahol Floribe élt és meghalt. Ma hogy zajlik ott az élet, és mit csinál az önök közössége az ottani emberekért?
1: A közösségünkben, Kongóban és mindenhol a világon nagyon sok fiatal van, akik nagyon jól ismerik a helyi viszonyokat, és ők mesélnek arról, hogy mindenért fizetni kell, tehát semmi sem ingyenes. Hiába lenne mondjuk az állam által, vagy az egyház által biztosított iskola, vagy egészségügyi ellátás, de ezeken a helyeken is, ahhoz, hogy a szülők beírassák például a gyerekeiket, fizetni kell, és a családok többsége ezt nem tudja a gyereke számára megtenni. Egy másik nagyon nagy probléma, amivel a fiatal barátaink Kongóban találkoztak, az, hogy fizetni kell például az anyakönyvezésért, tehát a gyerekek megszületése után egyrészt el kell utazni a fővárosba, vagy egy nagyobb városba, ami már nagyon nagy összeget jelent egy szegény vidéki család számára, másrészt pedig hát valamiféle adót vagy költsége van ennek az anyakönyvezésnek, és emiatt nagyon sok gyerek nincs regisztrálva, tehát könnyen eltűnhetnek, így akár a bűnözés hálójába is kerülhetnek, eladhatják őket gyerekkatonának, vagy prostitúció áldozatai lehetnek, vagy szervkereskedelem áldozatai, és ezért a közösségünk kezdeményezése, hogy ezekben a szegény térségekben felkutatni a családokat és rávenni őket, hogy kifizetik helyettük az anyakönyvezés díját, de legyen neve a gyereknek és legyen regisztrálva, mert az, aki államilag létezik az állam szempontjából, az egyfajta védettséget is jelent. Mi ezt így Európában talán nem is értjük, hogy milyen nagy jelentősége lehet ennek a dolognak ott ezekben a szegényebb térségekben.
0: Tehát mivel segítik még az ottani embereket, milyen tevékenységet folytatnak?
1: Ahogy így hallottuk a könyvbemutatóban is, Floribert történetében nagyon sok az utcagyerek, nagyon sok az árva gyerek, sok az éjc árva, és ezek a fiatalok a gyerekek számára szerveznek foglalkozásokat. Gyönyörű képeket láttam én már erről a közösségben. Van, hogy csak egy terebélyes falat gyűjtenek össze 20-30 gyereket, és írni, olvasni tanítják őket egy tábla segítségével, de van, hogy valami fedett helységet tudnak szerezni. Ez a lehetőség tulajdonképpen felkészíti a gyerekeket arra, hogy ha majd iskolába kerülnek, ha oda kerül a sor, akkor jobban megállják a helyüket. De nagyon sok gyermek számára ez az egyetlen iskola, amit elvégez. Ezen kívül az utóbbi években megerősödött az idősek elhanyagolása, a családok szétesése itt is. Addig, amíg régen ugye az öregek voltak a tudás és a bölcsesség forrásai, most már Afrikában is, országok többségében elvesztették ezt a szerepet a társadalomban, és aki sokáig él, az terhet jelent egy szegény család, vagy egy szegény törzsi társadalom számára, és sokszor találkoznak az afrikai közösségeink avval, hogy az időseket elkezdik üldözni, rájuk fogják, hogy biztos az ördöggel cimborálnak, hogy ilyen sokáig élnek, és ezért a közösségeinknek nagyon új, de hát fontos tevékenysége, hogy az időseket megvédjék, és befogadó helyeket alakítsanak ki a számukra, vagy felépítsék a kunyhójukat, tehát, hogy ilyen szerű módon, de védelmet próbálnak nyújtani a számukra.
0: Akkor önök tulajdonképpen Floribert tevékenységéhez hasonlóan segítik az embereket?
1: Igen, a közösségben azt szoktuk mondani, hogy senki sem olyan szegény, hogy ne találhatna nálánál szegényebbet. Tehát a mi magyarországi közösségeink is világiakból állnak, akik a polgári foglalkozásunk mellett, vagy hát a fiatalabbak ugye az iskola mellett segítünk hajléktalanoknak, segítünk magányos időseknek, vannak szegény családok, ukrán menekültek most, amióta háború van, ukrán menekült anyukák és gyerekek, és ővelük próbálunk rendszeresen találkozni, és egyfajta barátságot kialakítani, mert nem csak anyagi szegénységről van szó, hanem arról, hogy nagyon sokan elvesztették a családjukat, hogy háború elől menekültek, hogy magányosak, és ez az egyik legnagyobb szegénysége az időseknek sokszor, hogy nagyon magányosak.
0: És hol lehet önökhöz csatlakozni?
1: Bennünket leggyakrabban a 9. kerületben, a Gát utcában lehet megtalálni. A Gát utca 4-ben van a Canisius Szent Péter templom, és itt tartunk rendszeresen imádságokat, itt készítjük a szendvicseket a hajléktalanok számára. Hétfőn, szerdán, pénteken, vasárnap ide járunk misére, tehát vasárnap 4 órakor itt van Szent Mise. Szívesen látunk mindenkit, akit érdekel a közösség munkája, és szívesen megismerne bennünket jobban.
0: Egyéb városokban hol vannak még jelen?
1: Pécset van egy nagyobb közösségünk, Monoron és Győrben vannak néhányan a közösségünkből.
2: Egy afrikai vértanú boldog fiatalember Floribert Buanacsui életéről jelentette meg az olasz nyelven írt kötet magyar fordítását az Új Ember kiadó. Császi Erzsébet összeállítását hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Kvasinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedésének második részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Nézzük most példákat arra, hogy milyen imádságok vannak akkor, amikor a Szent Háromságot szólítjuk meg, és akkor, amikor a Szent Háromság különböző személyeit. Megvallom, nagyon megszerettem, talán már a családévétől kezdődően azt az imát, amely a Szent Háromság megszólításával kezdődik, és azután ezt vasárnaponként a liturgikus közösségben szinte mindig elmondtuk, de nagyon sokszor a hétköznapok során is. És természetesen egyénileg is igyekszem minél gyakrabban imádkozni. Így hangzik. Dicsőséges Szent Háromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat, bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk. Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a család élet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak. Szent család, könyörög érettünk. Amen.

A Szent Háromság személyei közül az első az egymáshoz való viszonyulásuk alapján az Atya, és Szent Lukács evangéliumának 11. fejezet első verse nyomán tudjuk, hogy amikor Jézus imádkozni ment, akkor az apostolok látván a teljesen átszellemült, ragyogó arcú mestert kérték, taníts minket imádkozni. És ekkor mondta el azt az imát, amely a legismertebb keresztény imádság és a legtökéletesebb. Ez a mi atyánk. A mi atyánkot tehát maga a mester, az Úr Jézus Krisztus tanította. A mi atyánkot Szent Lukács evangéliumában is megtaláljuk, és Szent Máténál is. Minden imádság mintájaként beszélünk róla, nem azért, mert mindig ugyanezeket a szavakat kell elmondanunk, hanem azért, mert a szerkezete Jézus Krisztus lelkületét mutatja meg számunkra, és arról árulkodik, hogy az Isten országa az elsősorban keresendő kincs, az üdvösség, az örök boldogság, az Isten akarata az, amit elsősorban kérnünk kell. Egyébként a hét kérés imájaként is hallottam már többször róla, hiszen hét kérés fogalmazódik meg benne. Legfontosabb azonban, hogy a mi atyánkban, annál a résznél, amikor a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma kérés elhangzik, akkor nem pusztán és nem elsősorban földi életünk fenntartásához szükséges eszközökre irányul a kérésünk, hanem arra, hogy minél inkább a mennyei kenyérrel, az eukarisztiával éljünk. Tehát a mi atyánk imádsága az élet kenyerének kérésében teljesedik ki igazán.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébánosatya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalára feltöltött videóban. A fenékküszöb építésével párhuzamosan Paksnál készenlétbe helyeznek 2 80 méter hosszú berket, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, ismertette a miniszterelnök a kormány döntését a Facebookon. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készített az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a szemészeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében, közölte a 40 szervezetet tömörítő hálózat az MTI-vel. Közleményükben kiemelték, hogy az akadályok nélküli utazás egyben a tanuláshoz, a munkához, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, ezeken keresztül pedig a társadalmi státusz az életszínvonal emelkedésének lehetőségét is jelenti. Ez különösen igaz a látássérült emberekre, akik nem vezethetnek járművet, ezért alapvetően a közösségi közlekedés állapotától függ, hogy hová tudnak eljutni. Hangsúlyozták hozzátéve, hogy a fogyatékossággal élők jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény is kimondja a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés jogát. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban, és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését, amelyek alkalmazásával az utas is megtudja, melyik vágányon vagy kocsi állásnál tartózkodik. Továbbá a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat, sorolták. A legfőbb ügyészség szerint is törvénytelen volt, hogy az eljáró ügyészi szerv eltulajdonította a Fidesz szervereit, kommentálta a Fidesz kommunikációs igazgatója a legfőbb ügyészség szerdai közlését a Fidesz 1-es, a Nemzeti Kulturális Alapügyben lefolytatott kutatás elleni panaszairól. A legfőbb ügyészség arról adott tájékoztatást, hogy elutasította a Fidesz panaszait a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség kutatást elrendelő határozatai ellen, de helyt adott a párt lefoglalást elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség az NKL-ból odaítélt mintegy 17 milliárd forint értékű támogatási összeg kapcsán, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. Havasi Bertalan a lefoglalást a Fidesz informatikai rendszere erőszakos hatalmi megtámadásának nevezte, követelve, hogy Magyar Péterék a hatósági eljárásba csomagolt önkényes politikai bosszú hadjáratot hagyják abba, a Fidesz szervereit pedig adják vissza. A Várpalota külterületén kitört tűzben már megakadályozták a lángok tovább terjedését, Öskű és Hajmáskér között azonban mintegy 15 hektáron ég a száraz füves vegetáció, valamint lakóházakat is veszélyeztet. Tájékoztatott a katasztrófa védelem a honlapján. A közlemény szerint Veszprém vármegyében, Várpalota külterületén a Széphegy dűlőn több ponton ég egy füves, bokros, cserjés terület, a tűz présházakra is elterjedt. A tűzoltók az egyik épület erkélyéről létrával mentettek le egy embert. Jelenleg három vármegyéből a pétfürdői, a veszprémi, a balatonfűzfői, a székesfehérvári és a siófoki hivatásos egységek, a Veszprém vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett toltják a lángokat. Ettől nem messze, Öskői és Hajmáskér között a Mecset és az Ibolya utca közelében már mintegy 15 hektáron ég a száraz füves vegetáció, de kigyulladt egy melléképület is. Utóbbi tüzet a tűzoltók már eloltották. Végül az időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk erős az északkeleti szél, hajnalban 14, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken és szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Központjában a heti és az évi húsvét megünneplése áll. Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa részvéttávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Vatikán közzétette Leó pápa a San Marino-i és Rimini látogatásának programját.

0: 14. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Középpontban a heti és az évi húsvét megünneplése. Augusztus 12-én a Szent Péter Bazilikában tartott általános kiallgatáson 14. Leó pápa tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójának elemzését, és ezúttal a liturgikus évről tanított, hangsúlyozva, hogy az Úr napjának megszentelése vasárnaponként alapvető és elengedhetetlen a keresztény közösség minden tagja számára. Az egyháza liturgiában Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, és így teszi lehetővé a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne.
1: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
0: A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció 5. fejezete a liturgikus évről szól, amelyről ma szeretnénk elmélkedni, hogy megvilágítsuk annak értékét minden hívő életében, kezdte beszédét a Szent Atya. A keresztény ünnepek ciklusának elnevezése, mint liturgikus év, Isten szolgája, Prosper Geranzsib apátnak köszönhető, mert általa terjedt el a kifejezés az egyház nyelvezetében. A Mediator Dei kezdetű enciklikájában 12. Pius pápa kijelenti, hogy az egyházi év nem a múltbeli tények hideg és merev megjelenítése, vagy más idők valóságainak egyszerű felidézése. A liturgikus év sokkal inkább maga Krisztus, aki mindig az egyházában él, és aki tovább folytatja a fogyhatatlan irgalmasságának útját, amelyet ebben a halandó életben kezdett meg, azzal a céllal, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és azokon keresztül éltesse őket, amelyek örökké jelenvalóak és hatékonyak. A liturgikus évertját úgy kell értelmezni, folytatta a pápa, mint Krisztus történelemben végbevitt üdvözítő művének állandó megvalósulását. Ezen időbeli cikluson keresztül az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó művével, hogy minden hívőt betöltsön a kegyelme. Az értünk meghalt és feltámadt Jézussal való találkozás a cél, amelyet az egyház mindig követni akar, miközben a húsvéti esemény ünneplését helyezi minden pillanat középpontjába. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot, az ősi ünnepnapot a liturgikus év alapjának és magjának tekintették. Több modern nyelvben, mint például olasz, spanyol, francia, a neve is bizonyítja, hogy a Dies Domini az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, mint például az angol Sunday és a német Sonntag, ahol a nap napjára való utalás marad fenn, felcsillan a Krisztussal való kapcsolat. Ő Krisztus, az igazi igazságosság napja, aki minden embert megvilágosít.
1: San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni.
0: Szent II. János Pál pápa a Dies Domini kezdeti apostoli levelében, amelyet 1998 májusában adott ki, azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja és végső soron a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amelyben felidézik és jelenvalóvá teszik Krisztus feltámadásának a napját, ez a nap egyúttal feltárja az idő jelentését is. A feltámadásból adódóan felosztja az emberi időt hónapokra, évekre, évszázadokra, mint egy irányt adó nyíl, amely áthalad rajtuk, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja őket. A vasárnap elővételezi egyben az utolsó napot, a parúziát, a végidőt, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, állapította meg Leó pápa. Az ige hallgatása és Krisztus testében való részesedés a zsinati atyák szerint magába foglalja a convenire in unum, az egybejönni elnevezésű ünnepi összejövetelt. Ebben az összejövetelben a keresztény közösség láthatóvá teszi közösségét az Úrral, és tanúságot tesz Krisztushoz tartozása és az egyház iránti hűsége mellett. Ez az összejövetel nem helyettesíthető pusztán virtuális jelenléttel, és nem is redukálható pusztán passzív összejövetelre. A liturgikus összejövetel a testvérek aktív részvételében valósul meg, akiket egybe hívtak meg, hogy hálát adjanak Istennek, aki minket nagy irgalmából Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott.
1: A tale proposito esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
0: A Szentatya ezzel kapcsolatban arra buzdít mindenkit, hogy törekedjen a legjobb feltételek megteremtésére, hogy azok is részt vehessenek a szentmisén, akik vasárnaponként nem tudnak szabadságot kivenni a munkájukból. Kedves barátaim, folytatta a Szentatya, a vasárnapok tagolta liturgikus évnek érdekes története van, amely összefonódik az egyház hitével és áhítatával. A Krisztus utáni második század óta a heti húsvét ünneplésséhez csatlakozik az évenkénti húsvét, a legnagyobb ünnep, amely az 50 napos legörömteribb időszakra terjed ki, amely a pünkösdel éri el a csúcspontját, és amelyre a nagybőj bűnbánati ideje készít fel. A karácsonyi ciklus későbbi kialakulása a húsvéti ciklus mintájára lehetővé tette számunkra, hogy újra átéljük Isten igéje megtestesülésének, születésének és a világ számára való megjelenésének misztériumait. Az egyház különböző időkben beiktatta a boldogságos Szűz Mária tiszteletét, aki elválaszthatatlanul összekapcsolódik fia üdvözítő munkájával, valamint a vértanúk és más szentek emlékét, akik a mennyben tökéletes dicséretet énekelnek Istennek, és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában jeleníti meg az üsztörténet pedagógiáját, elvezetve a hívőket a messiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig és az eljövendő dicsőség erővételezéséig. Ebben az egyház Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, lehetővé téve a hívek számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne. Ezért a liturgikus év inspiráló elvet és lényeges keretet képez minden lelkipásztori tevékenység számára, zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a cseh fiatalokhoz: tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa arra buzdította az augusztus 11-e és 16-a között Osztravában, Csehországban megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Osztravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart. Több mint 3000, 14 és 26 év közötti fiatal vesz részt a programon. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros által aláírt és József Nuzik érseknek, a cseh püspöki konferencia elnökének címzett üzenetben Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Arra buzdította őket, hogy bizalommal forduljanak az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot. A megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik szívükben, erősítette meg a Szentatya. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek.

0: 14. Leó pápa részvét távirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Szent Atya a kolumbiai földrengés másnapján, kedden délben, Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött Francisco Javier Munera Correa érseknek, a kolumbiai püspöki konferencia elnökének, amelyben együttérzéséről biztosítja a károsultakat és imáiról biztosítja őket. A Szent Atya mély szomorúsággal értesült a tragikus földrengésről, amely Kolumbia számos területét súlyosan érintette, haláleseteket és számos sérülést okozva, valamint súlyos anyagi károkat eredményezve, itt ebbek között számos templom is megkárosodott. A Szent Atya imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért, és az Úrhoz fordul a tragédiában megsérültek mielőbbi felépüléséért. 14. Leó pápa szívből jövő részvétét fejezi ki azon családoknak, akik mély fájdalommal gyászolják szeretteik elvesztését. A pápa lelki közelségéről biztosítja őket, és háláját fejezi ki mindazoknak, akik nagylelki odaadással dolgoznak az áldozatok felkutatásán, mentésén és megsegítésén. Ugyanakkor a boldogságos Szűz Mária közbenjárására arra kéri az Urat, hogy árassza el a szeretett kolumbiai népet a lelki erő és a keresztény remény ajándékaival, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírása a Vatikánban 2026. augusztus 11-én.
1: A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája augusztus 12-én közzétette 14. Leó pápa augusztus 22-i lelkipásztori látogatásának hivatalos programját a San Marinói köztársaságba és Riminibe. Az egynapos pápai út rövid, de tele van találkozókkal a San Marinói köztársaságban és Riminiben. Leó pápa részt vesz a népek barátságának találkozóján, amely a Comunione e Liberazione egyházi mozgalom által szervezett hagyományos közéleti találkozó az olaszországi Románia régió városában. Idén augusztus 21-e és 26-a között rendezik meg Riminiben a Szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszállópályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torrácsá repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a Szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ük tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10 óra 40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözli a téren összegyűlteket, és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt, papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12 óra 15-kor a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Pennabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz kisváros Emília-Románia régióban, Rimini megyében. A település az Appennínek hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni, valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, 2 ideiglenes fogadalmat tett apácából és 1 novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. leópápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá 4 szerzetes nő áthelyezését a szienai Lecceto Ágoston rendi kolostorból Pennabilibe, ami még jelentősebbé tette ezeknek a szemlélődő szerzetes nőknek a jelenlétét a környéken. A pápai helikopter várhatóan 14 óra 45-kor száll le a Rimini Expo területén. Ezután 14. Leo 2 kiállítást látogat meg, az egyiket Szent Ágostonról, a másikat Léon Armelről. Léon Armel egy úttörő francia textilgyáros és római katolikus társadalmi reformer volt, 1829 és 1915 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Valdéboában található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leó pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leó pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 órakor egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leó várhatóan 17 óra 30-kor érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötőtérre megy, ahol este 6:30-kor szentmisét mutat be. A látogatás este 8 órakor ér véget, és este 9 órakor a pápa visszatér a Vatikánba. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Hitvalló című műsorunkban Assisi Szent Ferenc életéről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai

0: általában mindig gonosz képében van, és nagyon inkább, sokkal inkább magára gondol, mint másokra, és hát általában az ilyen történetekben ott egyedül van.
1: Találkoztatok már jó fejfarkassal?
0: Nagyon nem. Nem igazán.
1: Még az állatkertben is szerintem félünk tőle. Anna, kérlek, olvasd már fel a legendából, hogy milyen farkassal találkozott Szent Ferenc Gubbió város határában.
2: Történt egy alkalommal, hogy Gubbió városának tartományában egy szörnyű farkas jelent meg, és halálos rettegésben tartotta a polgárokat. Csak felfegyverkezve mertek kimenni a város földjeire. A farkas megette a háziállatokat, megmarta az embereket, maguk a fegyverek sem árthattak fogai ellen. Végül alig mert valaki kimozdulni a városból.
1: No, hát azt gondolom, hogy látjuk, hogy a farkas az farkas, ugyanaz a vadállat tekint ránk Szent Ferenc legendájából, mint a piroska és a farkas meséből, vagy a kecskegidák. Ők is találkoztak ugye a mesében a farkassal, sőt, kismalacok is. Sőt, ha felidézzük az irodalmi olvasmányainkat, meg a kötelezők emlékét, akkor a Jókai kőszívű emberfiai című regényében is van egy ilyen híres farkas kaland. Tehát a regény egyik legizgalmasabb része. No, a történet másik főszereplője Szent Ferenc. Ki volt ez a szent? Az egy híres szent. Biztos hallottatok már róla.
0: 13. században élt, szerzetes volt, illetve ugye a nevéből adódóan szent, és ő volt az egyik első kolduló rend alapítója, illetve az evangéliumi szegénység hirdetője.
1: No, tudunk-e róla még valamit?
3: Ahogy megalapította a Ferences rendet, úgy alapított utána iskolát is, és ő volt az első, aki felállította az első betlehemi jászolt. Halála előtt pedig az volt az érdekes, hogy megkapta Krisztus sebeit, stigmáit.
1: Igen, és Szent Ferencről még, ami pont itt a történethez kapcsolódik, hogy nem véletlenül, hogy Szent Ferenc találkozik egy farkassal, mert hogy a Szent Ferencről szóló történetekből, legendákból azt is tudjuk, hogy
3: különleges kapcsolata volt az állatokkal.
1: Például értett a nyelvükön, ugye? Egy egészen bensőséges kapcsolat fűzte a természethez.
0: Meg illetve, ahogy meg később a történetben is megtudjuk, hogy, hogy jó szívű is volt, mert ahelyett, hogy megbüntette volna a farkast, megbocsájtott neki.
1: Igen, igen, igen. Szent Ferencnek még az ilyen vadállatokat is sikerült megszelídítenie. No, mielőtt tovább lépnénk a legenda elemzésében, fontosnak tartom, hogy röviden ejtsünk pár szót ennek a középkori, magyar nyelvre is lefordított legendának az irodalom történeti jelentőségéről. Mert talán nem is gondolnátok, de az egyik legrégebbi magyar nyelvű nyelvemlékünk szövegét tartjuk a kezünkben. Az általunk is olvasott szöveget a legrégibb, teljesen magyar nyelvű könyv őrizte meg, ezt Jókai kódexként ismerjük. Ez egy kódex, tehát egy kézzel írott könyvről van szó, ami 1440 táján keletkezhetett. Az eredetileg latin nyelvű legenda fordítása azonban ettől korábban készült el, ugyan 1370 körül készülhetett, és csak jóval később másolták a kódex lapjai közé. Maga a kódex egyébként egészen picike, mindössze egy olyan 13x12 cm-es könyvecskéről van szó. És nem csak a gubbiói farkas történetét tartalmazza, hanem Szent Ferenc életének a legendáját, életének történetét. Mit gondoltok? Ugye ez egy középkorban készült könyv, egy kézzel írott könyv, még a könyvnyomtatás előttről. Kinek készülhetett a fordítás, kinek állíthatták össze ezt a legendát?
0: A rendnek az egyszerűbb tagjainak, például a Clarissa apácák számára, hogy ők is megértsék Szent Ferenc példaadó életének történetét.
1: Miből gondolhatjuk ezt? Az Eszter teljesen jól mondta. Ugye nyilván egy olyan réteg számára készült, akik olvasni tudtak, úgyhogy valószínűleg nem gondolkodunk rosszul, hogyha valami egyházhoz közel álló emberekben, egyháziakban gondolkodunk, de annyira azért nem voltak okosak, hogy tudnának latinul, úgyhogy ezért készült számukra ez a magyar nyelvű fordítás. Ez a kódex egyébként egy olyan nagy jelentőségű, hogy eredetileg a Magyar Nemzeti Múzeumban helyezték el a halotti beszédet is őrző Braille kódex mellé. No, térjünk vissza a történethez. Kérlek, Klaudia, olvasd tovább a történetet, mi pedig a történet hallgatása közben figyeljük-e naív költészettel átszőtt szöveg szépségét, a népies ízű kerek történet magával ragadó erejét.

0: Az Úristen azonban meg akarta jelenteni a polgároknak Szent Ferenc szentségét, könyörületet ébresztett tehát az irgalmas lelkű férfiú szívében. A polgárok figyelmeztették Szent Ferencet, hogy ne menjen ki a mezőre, mert a farkas megöli. De Szent Ferenc hitt az Úr Jézusban, nem fegyverkezett fel, csak a Szent Keresztnek jegyével jegyezte meg magát, s minden bizodalmát Istenbe vetette. Künn a mezőn a szörnyű farkas feltátotta száját. Szent Ferencnek szaladt, de ő feléje vetette a keresztjegyét, mire a vadállat megtorpant, s keményen kinyitott száját, berekeztette. Szent Ferenc beszélni kezdett. Jöjj ide, atyám fia farkas! Én Krisztusnak felőle parancsolok néked, hogy sem nekem, sem egyébnek valakinek ne árts. Mi csoda! A farkas legottan lehajtotta fejét, s levetette magát Szent Ferenc lábához. Farkasból lőn bárány. A szent most prédikált neki, atyám fia farkas, te sok kárt tettél ebben a tartományban. Irgalom nélkül megölted az élőket, mindenkit megmartál. Azért méltó vagy a halálra, miképpen a gonosz gyilkos. Zugnak is ellened gonosz tetteid miatt, s ellenséged az egész város. De atyám fia farkas, én békességet akarok te közted és az emberek között. Úgyhogy az emberek tőled tovább meg ne sértessenek, s megbocsássák minden elmúlt vétkedet. És a farkas testének, farkának, füleinek és fejének hajtásába mutatja vala, hogy megfogadja mindazt, amit Szent Ferenc mond vala. És mond a Szent Ferenc, én fogadom neked, atyám fia farkas, hogy amíg élsz, elég eleséget adatok neked a városban, mert hiszen ami gonoszat tettél, azt éjséged miatt tetted. Viszont azonban, atyám fia farkas, fogadd meg te is én nekem, hogy soha többé sem embert nem sértesz, sem állatban nem teszel kárt. És a farkas fejet hajtott. Mikoron pedig Szent Ferenc kinyújtotta kezét fogadalomnak vételéért, a farkas felemelte jobb lábát és beletette a Szent Ferenc kezébe. Azután úgy ballagott gazdája után, mint a szelíd bárány. Látva ezt a városbeliek igen csodálkoztak. Mindenki az utcára gyülekezett, s akkor Szent Ferenc csodálatos prédikáció tűn. Azért én, drága látosim, fejezte be beszédét. Forduljatok Istenhez, tegyetek töredelmet, s Isten megszabadít titeket a farkastól és a jövendő pokol tüzétől. Hallgassatok én, drága látosim, ez farkas, ki itt előttetek áll. Fogadá én nekem, és fogadásábalól hitet ada. Ti véletek békességet tenni, és soha meg nem sért titeket valamiben, ha minden napon fogadtok néki adni elég eledelt. S az egész gyülekezet nagy üvöltéssel fogadta, hogy etetni fogja a farkast. A vadállat pedig fejének tartásával, testének, farkának és füleinek szép mutatásával jelentette, hogy megtartja fogadalmát, sőt a nép előtt is felemelte jobb lábát, s úgy adott hitet Szent Ferenc kezébe. És lőn nagy öröm Eugúbiába, mert ettől a naptól fogva a farkas és a nép megtartotta Szent Ferenctől szerzett békességét.
1: Na, ennyi a történet, aminek igen kacifántos a címe, így szól, hogy az fordult farkasról, ki Bódog Ferencnek miatt a fordulan nagy szölétségre. Na, hogyan tudnánk mai nyelvre lefordítani ezt a címet, úgyhogy mindenki számára érthető legyen? Mi ez a páli fordulat?
0: Fordult, vagyis változott.
1: Igen, igen, igen. És mivé változott?
0: Egy szelíd állattá.
1: Egy szelíd állattá, úgy van, ahogy a Klaudia mondja pontosan.

0: Mesék történetek szereplői, mint tudjuk, általában szimbolikus értelműek, túlmutatnak önmagukon, valami mögöttes jelentést hordoznak. A gonosz farkas nem csak egy ijesztő vadállat a történetben. Mit gondoltok, mit szimbolizálhat, mire utalhat a farkas történetben betöltött szerepe?
1: Egy rossz, például most vagyunk egy embert, hogy egy rossz emberből, hogy egy rossz ember is megjavulhat valakinek a hatására, és hogy meg, hogy mondjam, úgymond megreformálja a cselekedeteit, tehát hogy amit előző életében tett például, hogy rosszakat cselekedett, most helyette jókat fog a következő éveiben.
0: Igen, tehát az Eszter azt mondja, hogy ezért ugye a farkas személyben megjelenik az emberi gonoszság, a bűnös ember. Jelenthet-e még mást a farkas? Gondoljatok a farkas meg a város viszonyára. Hogy a farkason keresztül igazából kivel van rossz viszonyban ez a közösség? Hát talán azt gondolom, hogy a természettel. Hogy talán egyrészt, hogy ebben a történetben megjelenik a farkas és a város konfliktusa, a megromlott viszony, és hogy ez a rossz viszony megeleveníti az ember természetnek való kiszolgáltatottságát. Ugye a farkas a történetben is fenyegetés jelent az emberre. Megtámadja a vagyonát, a javait, és így megjelenik a történetben emberi létünk kiszolgáltatottsága. Az az élményünk, hogy a világ nem biztonságos hely számunkra. Mi az oka szerintetek annak, hogy a természet, a teremtett világ fenyegetővé vált az ember számára? Így volt ez a teremtés kezdetekor? Ilyen világot alkotott az Úr? Gondoljatok a teremtés történetre, a kezdetek kezdetére.
2: Akkor egyensúlyban volt a természet és az ember.
0: Ugye?
2: Most pedig inkább az ember van fölényben, és a természet van elnyomva.
0: Igen. No, ha figyelmesen olvasunk, akkor a sorok mögött észreveszünk, hogy a farkas bűne a gonoszsága mögött a megromlott emberi természet áll, mely elfordul Isten parancsától. Ugye az eredendő parancs az arra vonatkozott, hogy gondoskodjunk a teremtés javairól, gondoskodjunk a nekünk adott világról. Hogyha nem törődünk, nem gondoskodunk és őrködünk a természet javai felett, akkor bizony az lesz a következménye, mint a történetben, hogy elvesszük a farkas természetes életterét, és a farkas fenyegető veszélyt jelent már számunkra. A legendában azt látjuk, hogy egy merőben új gondolat jelenik meg, a farkas bűne, az valójában a bűn társadalmi eredetének gondolatát hordozza. Az, hogy bár a farkas bűne az, hogy gonoszul felfalta a javakat, megtámadta az embereket, meg is ölte őket, de hogy az ő gonosz cselekedete mögött egy társadalmi defektus áll. Valami társadalmi, közösségi hiba. No, egyrészt, ahogy mondtuk, tehát szimbolizálja a történet a természet és az emberi közösség megromlott viszonyát. Másrészt, amint mondtátok, hogy a farkas alakjában megjelenik az emberi gonoszság, a bűnös ember, amely a közösséget fenyegeti. A bűn, amely elveszi a másik tulajdonát, az agresszió, a hatalmaskodás, a hatalommal, az erővel való visszaérés, a bántalmazás, a gyilkosság, ugye ezek mögött mind felismerjük a farkas alakját. Na most nézzük meg a történet másik főszereplőjét, vizsgáljuk meg Szent Ferencet. Ha ti lennétek ennek a városnak az előjárói, akkor hogyan oldanátok meg ezt a farkas problémát? Hogyan védekeznétek a vadállat ellen?
1: Én először biztos nem erőszakkal próbálkoznék, mert szerintem a szavak többet érnek, mint az, hogy mondjuk erőszakkal bármit is megoldjunk. Szóval először is biztos nem ölném meg a farkast, biztos nem száműzném, vagy nem is tudom, hanem próbálnék mögé látni a dolgoknak, hogy ugyan miért tehette azt, amit.
0: Anna, te mit tennél? Figyelj, rád van bízva egy egész közösség. Ez már itt hónapok óta ez a farkas rájár az állatokra, elviszi a báránykákat. Ja. Gyerekeket nem lehet szabadon engedni, hogy játszanak.
3: Valami kompromisszumot lehet kötni a állattal, meg ugye bár erőszakkal nem lehet megoldani semmit. És így, mint ahogy a szövegben is van, ki lehetne egyezni szerintem farkassal.
0: Látom, Anna is nagyon szereti a farkasokat. Claudia?
2: Én egyet értek velük, mert hogyha erőszakot alkalmaznánk, például bántanák a farkast, akkor az még nagyobb ellenségeskedés szítana a természet és az emberek között.
0: Ahogy a történetet olvassuk, ugye az elején ott van, hogy a városlakók is mit csinálnak, hát felfegyverkeznek, ugye, a farkas ellen. No, látjuk, hogy Szent Ferenc, ő is valószínűleg szerette az állatokat, meg ezt a farkast is talán, és nem így cselekedett. Szent Ferencnek is van egy fegyvere, de milyen fegyver ez? Emlékeztek a történetből, hogy ő nem kardot visz magával?
3: Keresztet.
0: Hanem a keresztet, vagy legalábbis a kereszt jelét, ugye? No, aztán mit csinál még Szent Ferenc? Ugye azt mondja a történet, hogy nyilván a kereszt jelével megszelídíti a farkast, de aztán azért jól leszídja, és szembesíti a tettével. Ugye azt mondja neki, hogy méltó vagy a halálra, miképpen a gonosz gyilkos. Nem mentegeti a farkas, ugye nem vigasztalja azzal, hogy nem baj, nem tehetsz róla, te szegény éhes farkas, te csak éhes voltál, hanem szembesíti gonosz tettével. Végül is mi Szent Ferencnek a célja, amit ebből az egész történetből ki akar hozni? Ugye van egy konfliktus, egy vadállat és egy város között. Patthelyzet alakul ki, nem jutnak előre.
3: Hát, hogy békességet akar, azt akarja, hogy mindkét félnek jó legyen.
0: Igen, igen, nagyon jól mondja Eszter, az a történetben szövegszerűen is így van benne, hogy Szent Ferenc valójában békességet akar. És mi lesz a békesség záloga? Mi lesz az, amit a békesség érdekében meg kell tenniük? Ugye az egyiket mondtuk, hogy a farkasnak szembesülnie kell az ő gonosz cselekedetével.
3: És akkor cserébe az emberek megbocsátanak neki.
0: Igen, tehát egy nagyon fontos eleme a történetnek a megbocsátás, hogy az embereknek el kell engednie minden sérelmüket, a farkas pedig még azért tesz valamit.
3: Felhagy gonoszságaival.
0: Pontosan, ígéretet tesz arra, hogy ő ezentúl már jól fog viselkedni. Ha végig gondoljátok, akkor a farkas kicsit a gyónás elemein megy végig, ugye? Hogy felismeri, elismeri, bevallja a bűneit. Talán még bánatot is érez, bár ez nincs benne a történetben, hogy zokogna a bűnbánat miatt a farkas. Megvan benne a megbocsátás, ugye, és az ígéret, az erős fogadalom, hogy ezen túl ő már jót fog cselekedni. No, tehát Szent Ferenc nem megbünteti a farkast, ahogy ti is mondtátok, hogy ti se büntetnétek meg. Nem is zavarja el, nem is kergeti el, nem is zárja el, pedig azért ez egy logikus lépés lenne, hanem gyökeresen orvosolja a bajt. Egyenesen a bűn forrását, a társadalmi eredetét próbálja meg orvosolni. A történet hallgatólagosan, így aztán az anyagi javak megosztására buzdít. A javak megosztására a társadalom kivetettjeivel, és talán hozzátehetjük, hogy felszólít minket a teremtett világ megóvására is. Számomra még érdekes tanulság a történetben, hogy a farkas és a farkas által képviselt teremtett világ, a természeti környezet, nem a vidékkel, nem a faluval, nem egy természetes közeggel kerül konfliktusba, hanem a várossal, Gubbió városával, a polgárokkal. A polgárok azok, akik fegyverrel mennek a farkas ellen. Bizonyára érezzük ennek a képnek az erejét napjainkban is. Vajon összebékíthető a milliós metropolisz és a természeti környezet? Vajon fenntartható az urbánus életvitelünk, fogyasztói társadalmunk a természeti környezet súlyos károsítása nélkül? Szent Ferenc nem egyszerűen megoldott ebben a történetben egy ökológiai problémát, hanem helyreállította a teremtett világ rendjét. Ugye, ahogy láttuk, egy paradicsomi kép tárul aztán a szemünk elő. Azt mondja a történet, hogy a farkas felemelte jobb lábát, és beletette a Szent Ferenc kezébe, aztán úgy ballagott gazdája után, mint a szelíd bárány. Látva ezt a városbeliek, igen csodálkoztak. Ugye az ellenségből az emberek ellenségei voltak az embereknek, Szent Ferenc barátot csinál, sőt, ez a gazdája, ez azt gondolom, hogy több ennél. A gazda az gondját viseli a teremtett világnak, gondját viseli az állatoknak. Itt Gubbióban egy valóságos csoda történt. Ugye erről szól a történet is, hogy csodálkoztak az emberek, nem akartak hinni a szemüknek. Szinte egy eszkatológikus kép tárul a szemünk elé a végidőkről. Izaiás proféta a messiás eljöveteléről szóló proféciájában beszél hasonló jövőről. Azt mondja, hogy akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, és a párduc együtt tanyázik a gödőjével. Együtt legelészünk majd a borjó és az oroszlán, egy kisgyermek is elterelgetheti őket. Azt gondolom, hogy mi más ez, mint az eljövendő üdvösség képe. A megbocsátás, gonoszságaink elhagyása, a társadalmi igazságtalanságok megszüntetése, a teremtett világ gondos védelme elhozza számunkra az öröm korszakát. Így volt ez Gumbió városában is. A történet beszámol erről az örömről is. Azt mondják, hogy és lőn nagy öröm Gumbió városában, mert ettől a naptól fogva a farkas és a nép megtartotta a Szent Ferenctől szerzett békességet. Szent Ferenc rendületlenül hitt a természet szépségében, tökéletességében, számára a teremtett világ Isten nagyszerűségének jelképévé vált. Ezzel Ferenc megelőzve korát túllépett a középkori síralomvölgy elképzelésen. A Föld Isten teremtő kezének nyomait viseli magán, és ez a csodálatra és Isten iránti alázatra késztet minket is. Megköszönve a hallgatók figyelmét, Ferenc pápa gondolatával búcsúzunk.
3: Szent Ferenc zarándok volt, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával, ezért feladatának érezte, hogy mindennek gondját viselje, ami csak létezik. A természetet olyan ragyogó könyvnek tartotta, amelyen keresztül az Atya beszél hozzánk, az ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
4: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2020. október 14-i adásunk ismétlése volt.
5: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
6: Napbúcsúztató.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk. Rövidesen Neil Boyd, Egek, mit hívő legyek című regényének 22. részét Tóth Levente színművész olvassa fel a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban, majd keresztény könnyű zenei műsorunk a Kapcsolj rá szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a Szószóló. Műsorunkban egy afrikai vértanú, boldog fiatalember életéről szóló könyvet mutatunk be. 2:50 a Lélek szavában a Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. 3:05 a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban folytatjuk a beszélgetést Bakóc Tamás egri püspökről. Vendégünk Buda Péter atya, teológiai tanár, a rádió elnöke. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Jézus semmilyen körülmények között nem hagy el bennünket, és ha alázattal befogadjuk őt életünk csónakjába, az imádsággal, a szentségekkel, igéjének hallgatásával benne békére találunk, világosságot és erőt kapunk utunkhoz. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Birincsik Márton, Berec Renáta, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Péter kilépett a bárkából, és elindult Jézus felé a vízen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus kinyújtotta a kezét, és megfogta. Te kis hitű, mondta kérdőre, miért kételkedtél? Olvasom a Máté evangéliumban. Minket nem szólít fel Krisztus arra, hogy a víz hátán járjunk, s mégis gyakran a nyakunkig ér a víz. Mert minket is kikerget biztos fedezékünkből az élet, s magasra csapnak körülöttünk a hullámok. Minden nap döntésekre kényszerülünk. A gyerekek, a szülők, az embertársak igénylik állásfoglalásunkat. És senki sem veszi el a felelősségünket a pillanatnyi szituációban. Nem passzolhatjuk át a dolgokat, döntenünk kell, mégpedig mások javára. Eközben azonban magunkat is menteni akarjuk, és saját boldogságunkat is keressük. Ezért kiált felénk Krisztus, élj következetesen az én példám szerint. Vállald annak kockázatát, hogy ellenségeskedésbe kerülsz. Kapcsolódjál be a dolgokba. Merj újszerűen gondolkodni, és újszerűen szeretni. Megint megjártam egy hullámvölgyét belső életemnek. Ilyenkor látom, hogy szép föllendüléseink, képzelt szépségünk és erényünk mennyire csak Isten ajándéka, ránk vetődő sugár. Üres, fekete, ami bennem ásít, csak egy jó van bennem, a nagyra vágyó, égre kiáltó Isten vágy. Igyekszem megtartani magamban, ami kegyelméből érezhető, élesztem a reményt, bízom és alázattal várok. Rázogatom a hétköznapok porát, elhanyagolt, lomha lelkemről. Ó Isteni, segítő lélek, általad vagyunk képesek hinni, remélni, szeretni, bűnbánatot kezdeni. Általad tudjuk magunkat Isten országának szolgálatára szentelni. A te tüzed, amelyet bennünk gyújtasz, imára, szemlélődésre, bánatra tanít. Ami kevéssé tudnánk földi életünket folytatni, ha a naptüze kialudnék, épp oly kevésbé tudna tovább élni lelkünk, ha nem lennél velünk. Maradj velünk, Urunk!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit Sziget a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai Vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren, ezután kerül sor a katonai és légi parádéra, amelyet a rakpartokról lehet majd megtekinteni. 9 órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízeg utcája a Várkert előtti rakparton, augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette, a kormány a csütörtöki helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már pénteken megkezdik a Duna két part a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Magyar Péter közölte, ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon, melyet 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 per személyvonat közlekedik majd, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon a jól ismert Hernyó Bece nevű motorvonatok közlekednek majd, amelyek vezérlőkocsijában kerékpárszállításra is lesz lehetőség. A vonal újranyitása mellett a járműpark megújítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 21. századi szolgáltatást adjunk az utasoknak. A regionális és elővárosi vasútvonalakra új, modern, alacsony padlós és klimatizált motorvonatokra van szükség, ezek beszerzésének előkészítésén is dolgozunk, fogalmazott a miniszter. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban. Többek között a közvetlen politikai felügyeletet, a tagok személyes adataihoz való hozzáférést és a miniszter által irányított kamarai biztos posztjának bevezetését kifogásolta az Agrárkamaráról szóló és az Országgyűlés által tegnap elfogadott törvényben a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége ma kiadott közleményében. Mint írták, tartós építkezés alig ha képzelhető olyan keretek között, amikor a jogállamisági kritériumokra fittyet hányva visszamenőleges jogalkotással szüntetik meg a kamarai tisztségviselők jelentős részének mandátumát. A Magos szerint lehet vádolni jobboldalisággal ezeket a személyeket, de azzal nem, hogy ne dolgoztak volna teljes erőbedobással a megyéjük az ország gazdatársadalmáért. Őket leváltva rövidesen egy olyan rendszer következik, amely jóval kisebb súlyú kamarát hoz majd, jelentősen visszavágott hatáskörökkel és a kisgazdaságok ügyének háttérbeszorulásával, vélekednek a közleményben. Végül az időjárásról. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk erős az északkeleti szél, hajnalban 14, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken és szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Híreinket hallották.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
3: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának 22. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
4: Neil Boyd Egek, mit évő legyek.

4 héttel ezután történt, hogy Duddleswell atya berobbant a dolgozószobámba. Fred Dobby telefonált az imént, mondta. Szólt, hogy nézze meg a mai Times-t. Kimentem és megvettem, nézze! Kiteregette a The Times egyik belső oldalát az íróasztalomon, és ott láthatta a nemrég felfedezett Tisé nagy fényképét. Alatta tudós fejtegetés Tisé Van Gogh-ra gyakorolt befolyásáról és a korai impresszionistákról. Végül tájékoztatás, hogy a jelenleg egy magánkereskedő, neve ismeretlen által áruba bocsátandó képre holnap fognak árverezni a Ritzinél. Duddleswell atya magán kívül volt megkönnyebbülésében és örömében, szóval a püspök nem hallgatott a vén savanyú uborkára, hanem megmondtam, hogy nyugodtan hagyatkozhatunk a mi csodálatos bölcs püspökünk döntésére. Nem, mondtam, de elmegyünk az árverésre? Hogy teljesen őszinte legyek magával, Neil atya, készebb lennék elmulasztani a mindenható Isten ítélkezését a lelkem fölött. Nagyon korán érkeztünk, és sikerült az emelvénytől jobbra az első sorban találnunk helyet. Az egyes számmal megjelölt kép az állványon csalódást okozott nekem. A restauráció mesteri volt, nehéz volt felfedezni a helyet, ahol a vászon beszakadt. De maga a kép nekem úgy tűnt, ködbe van burkolva, nem olyan pontos és fényképszerű, ahogy én szeretem. Ezt be is vallottam Duddleswell atyának. Nem csoda, Neil atya, tekintettel arra, hogy maga csak a csokoládéhoz és a fagylalthoz ér. Sóhajtott a képemet szemlélve, nem. Nem csoda, Neil atya, tekintettel arra, hogy maga csak a csokoládéhoz és a fagylalthoz ért. Sóhajtott a képet szemlélve, ez egy szépség, ez egy ékszer. Ez egy mestermű. És, mondta Fred Dobby, állát és szakállát hátulról Duddleswell atya vállára támasztva, néhány percen belül az enyém lesz. Csendet, csendet, kiáltotta az árverés vezetője, néhányszor koppintva a kalapácsával. Egyes számú tétel, tájkép varjúkkal Jean-Paul Tisétől. Kikiáltási ár 6000 guinea. Ki ad többet érte? Valaki úgy látszik, valami jelet adhatott. Köszönöm, uram! 7, 8, 9, 10 000 géni! A kikiáltó néha Fredre pillantott, aki feltehetőleg ajánlatát bajusza csavarintásával jelezte. 11 000 géni, és még egy fél? 12 000, és még egy fél? 12 500 génire kaptam ajánlatot. Elakadt a lélegzetem. 13 000? Ki ad többet, mint 13 000-et? Senki többet? Lecsapta a kalapácsot, alig hangosabban, mintha az ujjával koppintana. A második sorban ülő úré. Fred megint egyszer szinte ráolvadt Duddleswell atya a vállára. Nem teljesen az enyém, mondta szerényen. Egy társaság számára vásároltam. Kettes tétel, mondta a kikiáltó a háttérben, egy 14. Lajos korabeli tubákos szelence, kikiáltási ár 50 guinea. A bagatellek nem érdekeltek. Érdekelt vagyok benne, mondta Fred. Nem csodálkoznék, ha 3 éven belül a duplájáért vagy 3-szorosáért adnánk el. A kikiáltó hangja tovább kántált. 55 guinea? 60? 65? 70? Van, aki többet ígér 70-nél? Ez haszonleső hitvány magatartás, súgta oda rekedten Duddleswell atya. 75 guinea? Hogy érti? Tiltakozott Fred. 80, 85, 90 guinea! A nővérek imádták ezt a képet, magyarázta Duddleswell atya. Ahogy én is, mondta Fred, csak az anyagi haszon miatt, amit majd hoz magának. 95, 100, 100 guinea, 110! Ez nem becsületes dolog, atyám, mondtam, miközben az árverő folytatta az ajánlatok begyűjtését. De Duddleswell, atya, tiltakozott Fred. Hallgasson, Fred Dobby, előbb kötnék üzletet az ördöggel, mielőtt újra magával egyezkednék, ez biztos. Hallgasson rám, Duddleswell, atya, erősködött Fred. Kérem, atyám, hát árverésen vagyunk, nem hallgatok. Folytassák később, kértem, látva, hogy az emberek kezdenek ránk bámulni, és Fred hozzátette, csak egy percig maradjon csendbe. Senki többet, kiáltotta a kikiáltó, 150 guinea, elkelt a fiatal papi személyi az első sorban. Ó, ártatlan barátom, tökéletlen vackor káplánom, óbígatott Duddleswell atya, épp most vált meg 150 guineatől, ami sose volt a birtokában.
Fred megérintette Dudleswell atyavállát. Hát, pekje van, atyám, a 145-ért meghaphatta volna. Hogy érti ezt, Fred? A 70 guinea-n túl, mondta Fred, maga volt az egyetlen, aki vele szemben licitált. Fred felajánlotta, hogy a szelencét kifizeti a saját zsebéből. Megígérte, hogy megpróbálja eladni a boltban, vagy 60 fontért, és a különbözetről megküldi a számlát. Végül is, mondta Fred, egy mestermű tulajdonosa vagyok, legalábbis egy-két év leforgásáig. Nem akarom bírálni a prédikálását, Neil atya, de világosan hallottam, mikor a szószéken azt mondta, azt gondolom. A szőnyegen állt a dolgozó szobájában. Ezt mondtam, ismertem el. A híveket egyáltalán nem érdekli, maga vagy én, mit gondolunk, csak az, hogy amit a katolikus egyház tanít nekünk, az az igazság. Mrs. Spring behozta a teát és néhány levelet. Második kihordás, jelentette. Dudleswell atya felszakította az egyik borítékot. Tudja, hogy történt, mikor az anglikán lelkész felment a szószékre egy nap, és azt mondta, nos, ahogy a mindenható Isten mondja, és valami alapja van is rá. Túlságosan el volt valamiben merülve ahhoz, hogy észrevegye, elkövettem a megbocsáthatatlan bűnt, és befejeztem az egyik tréfáját. Neil atya. Az a szelence, amit ostobán megvett az árverésen. Ó, vissza fogom fizetni, atyám. Apránként, ahogy a macska mondta, amikor megette a heringet, szólt közbe Mrs. Spring. Nem szükséges, mondta Dudleswell atya. Fred Dobby eladta egy arabnak 150 guineáért, és küld egy csekket 100-ról. Hurrá, kiáltotta a Mrs. Spring. Üres tarisznya, mondta Dudleswell atya. Nagyobb a csattan. Aztán maga is elrikkantotta magát. Hurrá a mindenit! Megnyerte a főnyereményt, kiáltotta Mrs. Spring. Körülbelül egy csekk 3000 fontról. A szemem előtt lengette a papírlapot. Hú, ez már kezd rendszeressé válni, atyám, mondtam. A püspöktől? Láttam, hogy a borítékon ott a püspök pecsétje a felirattal. In medio semper, bólintott. Jelképes ajándék az árverésből származó nyereségből. Ó, segít majd a templom csarnok újjáépítésében. Dudleswell atya nem válaszolt rögtön, de végül megszólalt. Nem. Már az árverésen megütött, hogy volt valami igazság abban, amit a főnök nő mondott. A nővérek tisztelték volna alapító nőjű képmását. Ehelyett örökre eltűnt, és a kabzsi, kalmár lelkű emberek, mint Fred, Dobby és társai, megkaparintották a tisét. Ezek csak a hasznot értékelik, amit majd hoz nekik. Sokkal több szépség lett volna a nővérek szemében, mint amit ezek a kereskedők valaha is találnak majd a tisében. Attól félek, Neil atya. Hagytam, hogy az esztétikai érzéken felülkerekedjen a szent vallásunk iránt érzett szeretetemben. Hogy mondhatja ezt, atyám? Mint jó paphoz illik a döntést, a csodálatosan bölcs püspökre hagyta. És ő azt válaszolta, hogy ezt a remek művet a nemzetnek adja az utókor számára. Talán Aureli püspök úrnak sem elég erős a hite, Neil atya. Elképzelhető, hogy akár csak Fred Dobby, ő is csak pénzt akart belőle csinálni. A tisé 13 000 guineáért adta el. És ha 2000-ért rendbehozatta, és 3-at nekem adott, úgy számítom, legalább tiszta 8 000 guineát tett zsebre, csupán azzal, hogy telefonon beszélt egy kereskedővel. Lehetséges. A legkevesebb, amit tehetünk, Neil atya, hogy ezt a csekket átadjuk Stefánia anyának, talán kis vigasztalás lesz számára, ha tudja, hogy noha az alapító anya 50 éve meghalt, még mindig túlúrázik a mennyben, és pénzt teremt elő az árvaház támogatására. Ilyen jóságot, mondta Mrs. Spring, ilyen nagy lelkűséget, hát ez nincs magánál. Miután az atya telefonált a kolostorba, közölte velem a rossz hírt, újra teázni kell a nővérek társalgójában még aznap délután. Megint egyszer betessékeltek a makulátlan fogadószobába. Az első dolog, ami a szemünkbe ötlött, az alapító anya arcképe volt, díszhelyen a kandalló fölött. Hát ez nem lehet, kapkodtam levegő után. Nézze, atyám, itt a hely, ahol a lábai beszakították.
Hallottam arról, hogy szakértők ikonokat intotó letisztítanak, amikor az egyiket a másik fölé festették, de itt beavatottan mosolygott. Soha nem hallottam arról, hogy a vászon szakadását is átvigyék. Stefánia anya ebben a pillanatban kopogtatott és lépett be két fiatal nővér kíséretében, akik a két személyre terített teaasztalt hozták. Ezúttal a nővérek, mikor távoztak, tisztelettel meghajoltak Magdaléna anya arcképe előtt. Ezúttal nincs pénztáros nővér tisztelendő anyám, kérdezte huncutul Dudleswell atya. Nem volt alkalmas számára, hogy eljöjjön. Ez azt jelenti, hogy nem jól érezte magát, vagy hogy parancsot kapott, hogy ne jöjjön. Úgy gondoltam, Dudleswell atya, esetleg rosszul érezte volna magát, ha eljön. Tisztelendő anyám, mondta Dudleswell atya, amikor elfoglaltuk helyünket, szerettem volna jóvá tenni, amennyire tudom, szeretett arcképük elvesztését. Szédült a fejem. Az arckép arany keretben kétségtelenül ott függött a kandalló fölött. Aláírtam a csekket a hátoldalán, úgyhogy azonnal átvezetheti a kolostor számlájára. Nem, atyám, biztosíthatom, tisztelendő anyám, engem az egészben az a cél vezetett, hogy egy műremeket megőrizek a világ számára, de most azt gondolom, talán igaza volt. Természetesen nekem is igazam volt, de a rossz irányban. Feléje nyújtva a csekket könyörgött, kérem, fogadja el, tisztelendő anyám. Nem szükséges, atyám. Ruhái redői közül elővett egy másik, ugyanilyen összegről szóló csekket, de kezdtem, aztán elkaptam Stefáni anya tekintetét. A házunk alatt nincs pince, tisztelendő anyám. Attól félek, tisztelendő anyám, mondta Dudleswell anya mentegetőzve kuszaságomért. Boyd atyából rosszul létet váltunk ki. Stefáni anya ádázul mosolygott. Megmondhatom neki, tisztelendő anyám? Beleegyezően bólintott. A kép ott fönn, másolat, érti? Az egyetlen másolata a birtokunkban lévő eredetinek, folytatta Stefánia anya. Minden részletében azonos, folytatta Dudleswell atya, még a pogány lábnyomok jelzésében is, de fordult Stefánia anyához, miért kérte a püspök urat, hogy ezt is beletegyék? Nem azért, hogy megörökítsem a bűnét, atyám, biztosíthatom, de látja, betartottam az úrnak tett ígéretemet, hogy elmondjam a nővéreknek és a gyermekeknek, mi történt. Úgy érti, ez a szakadás utánzat hitelessé teszi, tisztelendő anyám. Pontosan, többé-kevésbé. Megkönnyítette a dolgomat, hogy az idősebb nővérek évek óta nem látták az eredetit, és az emlékezetük már nem túl jó. A fiatalabb nővérek pedig sohasem látták, de mindannyian, beleértve a gyerekeket is, megvannak róla győződve, hogy az imájuk hozta vissza közénk az alapító anyát. És ha nem, gondoltam, annyit megkockáztattam, és Magdaléna anya arca megőriztetett az utókor számára. Olyan szépen fejezi ki magát, atyám, mondta Stefánia anya. Ezúttal nem rúva meg, hogy kimertem nyitni a számat. Aztán Dudleswell atya, a mi 3000 guineánk az alapító anya boldoggá avatási eljárásába lesz beleépítve. Ilyen támogatás mellett az úr kegyelme nem maradhat hatástalan. Szent ég, gondoltam, ha Stefánia anya és Dudleswell atya összeházasodtak volna, Machiavelli az ivadékuk mellett Miki egérnek tűnne. 3000 fontért törtem ki. Dudleswell atyát is boldoggá tudnám avatni, még az életében is. De nem nagy pénzkidobás ez, tisztelendő anyám. Dudleswell atya esetéről nem mondok vélemény, de alapító anyán kitüntetése további elhivatottakat toboroz majd rendünk számára, és így több nővért, hogy az árvákkal törődjenek szerte a világon. Úgy éreztem, a helyemre tettek. Dudleswell atya megszólalt. Ha a püspök 1000 guineát fizetett ezért a másolatért, a legdrágább hamisítványa a szakmában, véltem, és 3000-et adott egyenként Stefánia anyának és nekem, folytatta Dudleswell atya, akkor a restauráció kifizetése után neki csak 4000 maradt. Igazságtalan voltam bele. Csak fele akkora csirkefogó, mint amilyennek tartotta, mondtam.
Nos, atyák, szakított félbe Stefánia anya ellentmondás nem tűrő hangon, téjázzunk végre! Odahúzott magának egy széket, óvatosan leült, háttal az alapító anyának, és ruha redői labirintusából hatalmas teás csészét vett elő. Otthon a plébánián Dudlesvel atya beinvitált a dolgozó szobájába. Elragadó finom hölgy ez a tisztelendő anya. Egy böffenés észre térítette. Az uborka, magyarázta. Nem kell szitkozódni, atyám, mondtam, de közben egy nagy barna papírba burkolt csomagot láttam meg az íróasztalán. Mrs. Spring lépett be seprővel a kezében, mikor Dudlesvel atya elvágta a zsineget és kezdte lefejteni a csomagolást, közölte. A posta autóján érkezett. Dudlesvel atya sápadta, mint a hú, mutatta fel Magdaléna anyának az elsőtől megkülönböztethetetlen újabb arcképét. Uborka, uborka, ajándék a püspöktől, kiáltotta fel. Dudlesvel atya fejét rázta, és lassan olvasni kezdte a mellékelt levelet. Plébános úr, kedves atyám, az Aix-en-Provence-i rendfőnöknőtől van. Hálásan megköszöni a segítséget, amit rendjének és az árváknak nyújtottam, és közli, hogy eredetileg 5 arcképet csináltak a halott Magdaléna anyáról egyetlen ülés alkalmával, és kérdezi, akarok-e még egyet? Tátva maradt szájjal nézett fel. Tisztában van vele, hogy az öreg varjú a kolostorban mindvégig tudta, hogy az ő képe nem az egyetlen létező eredeti. Átadta nekem a képet, miközben felvette a telefonkagylót és tárcsázott. Egy pillanatig azt hittem, azonnal szócsatába kezd Stefánia anyával. Fred, itt Dudlesvel atya, csak közlöm, hogy azt hiszem, még egy tisét szereztünk. Hallottam, mit mondtam? Egy másik tisét. Mrs. Spring kíváncsian közelebb jött, hogy részletesebben megvizsgálja a képet. Megbotlott a szőnyegben, és a seprűje átszakította a vásznat. Ő maga elterült a földön, mint egy tányér zapkása. Dudlesvel atya az égre emelte szemét, de figyelme és a szíve másút volt. A pokolba! Kiáltotta, nem bírva magát visszatartani. Bocsásson meg, Fred, csak egy megfelelő helyet ajánlottam egy esett asszonynak. Igen, Fred, és a legcsúnyább egybeesés folytán ezen is tátongó lyuk van.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, regionális híreink következnek. Vasúti talpfák égnek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hidasnémetin, és tűz van a Miskolctól mintegy 20 kilométerre fekvő Alsóvadász külterületén is, ahol egy akácos terület kapott lengre, közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. Mint írták, Hidasnémetiben az M30-as autópálya közelében gyulladtak ki a talpfák, melyeket a Gönci, az Encsi, a Tolcsfai és a Szerencsi hivatásos tűzoltók oltanak a vármegyei katasztrófa védelmi művelet szolgálat irányításában. A helyszínre sátoraljaújhelyi szerencsi és miskolci vízszállítók is érkeztek, a tűz nem veszélyezteti a vasúti forgalmat. A közlés szerint az alsóvadászi tűz mintegy 25 hektárt érint. Az oltást a szél nehezíti. Újabb halmentést végzett a Közép-Tisza vidéki horgász egyesületek szövetsége Szolnokon az ártéri horgásztóban. A minapi akció során több mint egy tonna halat fogtak ki a vegyi kubikként ismert vízterületről. Az idei nyár szélsőséges időjárása a vízterületek élővilágát is komoly kihívás elé állítja. A tartós meleg, a vízhiány és a kedvezőtlen vízminőségi körülmények miatt egyre fontosabbá válik a veszélybe került halállományok megmentése. A Közép-Tisza vidéki horgász egyesületek szövetsége ennek jegyében augusztus 10-én hajnalban ismét halmentést végzett az ártéri horgásztó vízterületén. Az őshonos halfajokat a halmentést követően a Tisza folyó szolnoki szakaszára juttatják vissza. Ezzel lehetőséget kaptak arra, hogy egy kedvezőbb életfeltételeket biztosító vízterületen folytassák életüket, közölte a szövetség. Kiemelték, nem minden hal kerülhet azonnal vissza a folyóba, a halmentés során az idegenhonos, inváziós halfajokat eltávolították a vízterületről. Farkasok támadtak egy juhállományra néhány héttel ezelőtt Kazincbarcika külterületén, értesült rendőrségi forrásból a 3700.hu. Az eset azért is figyelemre méltó, mert a támadás mindössze néhány száz méterre történt a város lakott részétől, a Szabó Suzuki közelében fekvő hétvégi házasövezetben. A környéken ráadásul többen életvitelszerűen is élnek. A sajomente.hu információi szerint a farkasok komoly károkat okoztak a gazdának, csak nem egy tucat juhot öltek meg. A 3700.hu úgy tudja, a bejelentést követően még a rendőrök is kétkedve fogadták, hogy valóban farkasok támadhattak ilyen közel Kazincbarcikához. A kamerafelvételek azonban eloszlatták a két helyeket, a támadást rögzítették, a felvételeket pedig a rendőrök is megtekintették. A farkas Magyarországon fokozottan védett állat, ezért elejtése, befogása vagy zavarása szigorú természetvédelmi szabályokhoz kötött. Észak-Magyarországon ma már nem számít példanélkülinek a farkasok felbukkanása. Az északi középhegységben az elmúlt években többször is igazolták jelenlétüket, az Aggteleki Nemzeti Park területén pedig legalább 5 farkas falka él. Nemrég ott egy hucolménes csikóira is rátámadtak a nagy ragadozók. A kazincbarcikai esetet azonban különösen figyelemre méltóvá teszi, hogy a támadás ilyen közel történt a lakott területhez. A környéken emberek élnek, közlekednek, kutyát sétáltatnak és haszonállatokat tartanak. Pánikra ugyanakkor nincs ok, fokozott odafigyelésre viszont szükség lehet. Egyetlen véradással akár 3 ember életét is megmenthetjük, miközben a vér semmilyen más módon nem pótolható. Túrkevén hamarosan ismét lehetőség nyílik arra, hogy bárki alig egy órát áldozva segítsen másokon. Magyarország biztonságos vérellátásához naponta mintegy 1600-1800 önkéntes véradóra van szükség, egyetlen levett egységből pedig háromféle vérkészítmény készülhet, így egy véradó akár három beteg gyógyulásához is hozzájárulhat. A Magyar Vörös Kereszt augusztus 14-én pénteken Túrkevén szervez véradást. Az önkénteseket 9 és 12 óra között várják a Madarász Károly Művelődési Házban. A véradás a nyári hónapokban különösen fontos, hiszen a szabadságok és utazások miatt ilyenkor rendszerint kevesebben jelentkeznek donornak, miközben a kórházaknak folyamatosan szükségük van vérkészítményekre. A www.véradás.hu vagy a www.ovs.hu oldalon tájékozódhatnak az időpontokról és a helyszínekről. Komoly megszorítások jöhetnek Túrkevén, a fizetésképtelenség határára került a város önkormányzata. Erről tájékoztatta a lakosságot közösségi oldalán Sallai R. Benedek polgármester. Úgy megromlott a pénzügyi helyzet Túrkevén, hogy az önkormányzat már 100 millió forintos működési hitelt is felvett, és további megszorításokra készül. A városvezető szerint a rossz pénzügyi helyzet Túrkevén azért alakult ki, mert egyszerre csökkentek jelentősen a bevételek, miközben a működési kiadások tovább emelkedtek. Miközben az önkormányzat kiadásai, például a bérek, az energia és az üzemanyag költségei folyamatosan emelkedtek, a város legfontosabb bevételi forrásai jelentősen visszaestek. A városvezető szerint már most is csúsznak egyes számlák kifizetései, nehéz helyzetbe került a közétkeztetés finanszírozása, és a városgondnokság működése is veszélybe kerülhet. A likviditási problémákat tovább súlyosbítja, hogy a közétkeztetési díjakból közel 10 millió forintos, a helyi adókból pedig több mint 60 millió forintos kintlevősége van az önkormányzatnak. Augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni pótfelvételi eljárásban a Nyíregyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 2026-2027. Évi tanév szeptemberében induló alaposztatlan és mesterképzéseire. A részletes szakleírások és további információk a szentatanász.hu oldalon elérhetők, vagy keressék bizalommal a főiskola tanulmányi osztályát. Rendkívüli időutazásra várja az utasokat az Északerdő ZRT által üzemeltetett Pálházi kisvasút, ahol augusztus 20-án első alkalommal rendeznek hagyományőrző vonatozást a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körrel karöltve. Az Isonzótól a Donkanyarig élő történelem a Pálházi kisvasúton elnevezésű program keretében korabeli haditechnikai eszközökkel megrakott katonavonatok közlekednek majd Pálháza és Rostalló között. A különleges szerelvények kőkapu megállóhelyen és Pálháza állomáson hosszabb időre is megállnak, így a látogatók közelebbről is megtekinthetik a kiállított harci eszközöket, miközben a vonatot kísérő korhű ruhába öltözött hagyományőrzők bemutatókkal és történeti ismertetőkkel keltik életre a múltat. Jakócs Ádám, az Északerdő ZRT vasúti szakfelügyelője, a Pálházi Állami Erdei Vasút üzemvezetője adott tájékoztatást.
2: Társaságunk két erdei vasutat üzemeltet Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyében, a Lilafüred, illetve a Pálházi Állami Erdei Vasutat. A Lilafüredi vasútunk az népszerűbb, illetve az ismertebb, az évi olyan 240 ezer fős utas forgalommal büszkélkedhet. A Pálházi Állami Erdei Vasút ehhez képest szerényebb számokat produkál, olyan 40-50 ezer fő per év az utasforgalmunk, de az Zemplénbe látogatók körében nagyon népszerű, kedvelt, illetve hát egy gyönyörű helyen közlekedik, a Kemencepatak völgye egy varázslatos vidék, illetve ahogyan a kis vonat áthalad a kőkapui hegynyúlványba fúrt alagúton keresztül, fölötte a vadászkastéllyal, az egy igazán mesebeli környezet, tehát mindenkinek, aki még nem járt ott, érdemes ellátogatni ide. Nyilván Kőkapu és Rostallő környéke már a hegyek között fekszik, tehát valamiképp hűvösebb idő van arra, illetve maguk a szerelvények is alapvetően nyitott kocsikból állnak, tehát kellemes átjárja a levegő, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az utasok a természettel. Ez a katona vonat, ez két vonatpárral fog közlekedni augusztus 20-án, tehát két alkalommal is indul majd Pálházáról Rostalulóra, illetve vissza Kőkapuról Pálházára. Lesz egy délelőtti vonat is, meg egy délután is, illetve a forduló idékben Pálházán is, illetve Kőkapun is lesz hosszabb idő, amikor meg lehet tekinteni ezt a szerelvényt, illetve az azon kiállított haditechnikai eszközöket, és ezekhez kötődő bemutatók is lesznek ott a helyszínen. A rendezvényel kapcsolatban minden fontos tudnivaló megtalálható az Északerdő ZRT honlapján, a www.északerdő.hu honlapon. Itt lesz fönt a menetrend is. Augusztus 20-án itt a rendezvénynek köszönhetően egy eltérő, bővített menetrend szerint fognak közlekedni a járataink. Az alapmenetrend szerinti 5 vonatpáron felül még ez a 2 vonatpár katonavonat is közlekedni fog, tehát ez is sűríti a közlekedést. Remélhetőleg sokan fognak érkezni hozzánk, és sokan lesznek kíváncsiak erre a rendezvényre. Illetve aki augusztus 20-án nem tud eljönni hozzánk, azokat természetesen nagyon szívesen várjuk a hosszú hétvége többi napján is, illetve a nyár többi napján is. A hosszú hétvége többi napján augusztus 21 és 23 között szintén egy sűrített menetrend szerint fog közlekedni a Pálházi kisvasút. Ennek a menetrendje is rövidesen elérhető lesz a honlapunkon.
1: Jakócs Ádámot, az Északerdő ZRT vasúti szakfelügyelőjét, a Pálházi Állami Erdei Vasút üzemvezetőjét hallották. Az esemény céljáról Szakály András, a Fűzéri Hadtörténeti és Sejttörténeti Kör elnöke számolt be.
3: Hát szerencsére az Északerdő ZRT-vel jó kapcsolatot ápoltunk, már régóta dédelgettem ezt a gondolatot magamban. Egyébként elsősorban Doni túra során szerettem volna ezt használni. Ugye télen azért nehezebben közlekedik a kisvonat, és mivel ez a jó kapcsolat fent állt, úgy bepróbálkoztam ezzel a kérdéssel, hogy mi lenne, ha nyáron megtörténne ez az esemény. Teljesen nyitottak voltak, a Kocs Ádám is és Suha István úr is pozitívan álltak hozzá. Vázoltam nekik az elképzelésünket. Pálháza, mint vasúti állomás, induló állomás, ez önmagában lesz isonzó. Tehát itt első világháborús haditechnikai eszközök, korhűruhába öltözött katonák fogadják a vasútállomásra érkezőket, és a vasúti szerelvényen pedig a második világháborúban használt haditechnikai eszközök lesznek, többek között egy 43 mintájú 120 mm-es aknavető. Egyébként a technikai eszközök hatástalanítottak, tehát itt nem éles lőfegyverekről beszélünk. Lesz MG42-es géppuska, Schwarzlose géppuska. Az első világháború korszakából ezek a nehéz technikák, és ezen kívül, ahogy említettem, a korhűruhába öltözött katonák. Maga a szerelvény összeállítása is olyan, hogy nem a szokványos személyszállító kocsik lesznek. A katonák gyakorlatilag mondhatnám azt is, bevonulnak velünk az utasok, együtt vonulunk a front felé, míg el nem érünk a Donkanyarba, vagyis a rostalói vasútállomásra. Tehát fontos kiemelni, hogy nem arra buzdítunk ezzel a megjelenéssel senkit sem, hogy a háború szép és jó. Viszont, ahogy említettem is, meg kell emlékeznünk ezekről a történésekről. Ilyenkor nagyon sokszor előfordul a beszélgetések során, hogy elővesznek régi történetet a minket felkereső látogatók. Mesélnek a nagyapáikról, ja igen, nekem is mesélte, hazamegyek, meg fogom keresni azt a régi fotót, valahol esetleg még egy kitüntetés is van a fiókban. Tehát úgy gondolom, hogy érzelmileg is meg tudjuk közelíteni a látogatókat, itt a látványon kívül, tehát az érzelmi megközelítés is fontos, mert egyébként ugye emlékezünk az őseinkre, de napi szinten nem gondolunk rájuk, hanem ilyenkor egy kicsit ezt felerősödik, kicsit lehet hazamegy valaki, és majd megkeresi a nagymamát, hogy mama, mesélj meg a papáról, hát ő is volt a háborúban. Szóval az igazi cél lesz, hogy ezeket az emlékeket előhúzzuk a sufniból, újra elővegyék, újra gondoljanak az őseikre.
1: Az elmúlt percekben Szakály Andrást, a Fűzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör elnökét hallották. Regionális híreink végén az időjárásról. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek. Csapadék sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Regionális híreinket hallották.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Ma kezdődött és hétfőig várja a Vínó Kóstoló Ünnep 2026 rendezvény a dobótérre látogatókat. Fontos különbség van az orvosi ügyelet és a sürgősségi betegellátó osztály feladatköre között. Újabb rangos nemzetközi megbízás előtt áll a gyöngyösi Urbán Eszter, a FIFA játékvezetője. Új településterv készül Kazincbarcikán. Befejeződött Kazincbarcikán a Rózsa úti háziorvosi rendelő korszerűsítése. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk!
0: Kora esti hírmondó.
1: Ma kezdődik Egerben a dobótéren a Vínó Kóstoló ünnep, amely jövő hét hétfőig tart. A város életében a borturizmus rendkívül hangsúlyos szerepet tölt be, valamint az élményalapú eseményekre fókuszálnak a programok szervezői. A turisták mobilizálása, illetve a komplex élmények létrehozása mozdítja elő a fenntartható fejlődést, hogy Eger is villányhoz hasonló borkultúrával rendelkezzen országos szinten. Hangzott el az eseményt népszerűsítő sajtótájékoztatón. Idén kiemelten fontos cél, hogy csendesebb körülmények között tartsák a Vínó Kóstoló ünnep 2026 rendezvényt, mely a bikavér mellett számos új ízvilággal várja az érdeklődőket mától egészen hétfőig. A dobótéren lesznek egyedi hungarikumok, továbbá egy emlékkövet is felavatnak, mondta el Mikuska Péter, az Egri Bikavér Borlovagrend társelnöke.
2: Pénteki napon, este 6 órakor Minariták hídján el. Rókusfalvi Pál, ki 2007-ben alapította meg a Borászok Borásza elismerést, amely Magyarországon az egyik legelismertebb borászati tevékenység elismerése, mivel a borászok önmaguk válasszák ki, a magyarországi borászok önmaguk válasszák ki a jelöltekből, az első 50-ből az, aki éppen az évnek a borásza lesz. Én úgy gondolom, a borászok számára kifejezetten az előny az, az a szakmai elismerés, az a, annak a munkának az eredménye, hogy országos szinten is igen, a legek-legek közé lehessen tartozni. A másik pedig egy borvidék számára is ez egy jelentős dolog, mint ahogy a 2025 itt Egerben egy kiemelkedő borászati elismerés halmaza volt, az a borászok borásza, az év pincészete és az év bortermelője tekintetében, igaz, a dr. Lőrincz György, a Lamport József és a Gál Tibor együttesével, és én úgy gondolom, hogy a, nem csak a borvidék, hanem a város ott, ahol ilyen szakmai felkészültséggel bíró és jövőt építő szakmaiság van jelen, a nemzetközi kitekintést is és elismerést is közelebb hozza.
1: A borászok, valamint a civil szervezetek nagyobb összefogására lenne szükség Eger marketingjének fellendítése érdekében, emelte ki Petrényi Attila, az Egri Borút Egyesület elnöke. Hozzátette, a Vínó Kóstoló ünnep 2026 rendezvény célközönsége a lengyel turisták is. Ezért több lengyel plakát, felirat is látható lesz a dobótéren.
3: Igen, a rendezvény fenntartható finanszírozása volt a cél, és ezzel a két eszközzel teszteljük most az idei évet. Az egyik a VIP voucher, ez egy olyan jegy, ami megvásárolható és 6 nap alatt fölhasználható, ahol is a megvásárló személye minden borászatnál kóstolhat, kap poharat, eszközöket hozzá, az összes gasztró kiállítónál nagy kedvezményeket, kap sajtálat, kap hozzá ásványvizet és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat is igénybe tud venni, ez úgy, mint az idegenvezetés Egerben, illetve selfie pont. A poharviszállítás mindig probléma, hisz jellemzően nem szeretnék elvinni a poharat, aki emlékbe gyűjti, azt természetesen elviszi. A visszaváltás pedig úgy fog történni, ez is egy érdekes ötlet, hogy a 2000 forintos pohárért visszaváltásról két darab 1000 forintos kupont kap a visszaváltó, és ezeket a kuponokat a kiállító borászatoknál borokra tudja beváltani, egy kupont egy borra tud beszámítani. Már az itt lévő lengyel turistákat fogjuk megcélozni így, a szállásoknál lehet leginkább őket tetten érni, elérni, emellett a plakátokkal a strand környékén is informálni, lengyel nyelvű plakátokkal fogjuk őket informálni, illetve a rendezvényen nagyon sok lengyel nyelvű utasítás, információ lesz, valamint a színpadról többször lengyel nyelvű kommunikáció fog majd elhangzani. Nos, ez egy megint érdekes projekt, mert az idén indult. A tiszatavi gasztrokör meghívott minket, az Egri Borvidéket partnernek a Balaton módjára. Balatonnál vannak borvidékek, Tiszatónál nincs borvidék, viszont mi közel vagyunk, és úgy gondolták, hogy jók vagyunk, és ezt mi is így gondoljuk. És ilyen módon kölcsönösen tudunk egymásnak segíteni a márkaépítésben, olyan módon, hogy a Tiszató helyet biztosít a borainknak, tehát a gasztrokörnek a tagjai Bikavért és Egri Csillagot fognak tartani a kínálatukban. A Tiszató környékén lévő pontokat használhatjuk promóciós célokra, bemutatkozásra, hordókkal, fröccsterasszal, táblákkal. Tiszató bora kerül most majd kiválasztásra, ez szintén egy jól kommunikálható dolog. És hát a hosszú távú cél az, hogy egymástól küldjünk vendégeket a másik régióba. Tehát Eger régióból, Eger térségből Tiszatóhoz, és Tiszatótól pedig hozzánk.
1: A mai napig gyakori félreértést okoz az orvosi ügyelet és a sürgősségi betegellátó osztály feladatkörének összetévesztése. A betegellátás hatékonysága és a várakozási idők csökkentése érdekében kulcsfontosságú, hogy a páciensek tisztában legyenek a tényekkel. A részletekről dr. Kis Anitát, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház orvosigazgató helyettesét kérdezzük.
4: Orvosigazgató asszony, akkor tegyünk már ebben rendet. Tehát SBO és orvosi ügyelet. Ez hogy van most a rendszerben? Hogyha valakit mondjuk a házi orvos küld be, vagy valaki például hétvégén van olyan állapotban. Mi a különbség a kettő között?
5: Jogos a kérdés, és köszönöm is, hogy ez így felmerült, ugyanis nagyon összemosódik a kettő. Az orvosi ügyelet, illetve a sürgősségi betegellátó osztály, hogy melyik hova tartozik. Területileg ugye nehézséget jelent a betegek számára, illetve a kavarodásnak jelentő sokát képezi az, hogy mind a kettő területileg a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház területén található. A sürgősségi betegellátó osztály az egyértelműen a Gyöngyösi Bugát Pál Kórházhoz tartozik, még az orvosi ügyelet az országos mentőszolgálat kötelékébe tartozik. Azt, hogy a páciens vagy a beteg vagy akinek problémája van, éppen az SBO-t vagy az ügyeletet keresse fel, azt így nehéz előre megmondani. Nyilván ahhoz látni kell a beteg állapotát, illetve nem is várjuk el a páciensektől laikusként, hogy el tudják azt dönteni, hogy hova tudnak menni. A sürgősségi betegállátó osztály, ez egy magasabb progresszivitási szintet jelent. Bármilyen problémájuk van, ugye nehéz megítélni, hogy az enyhébb vagy súlyosabb tüneteket jelente, mert ugye mindenkinek más-más a fájdalom küszöbe, a tűrés küszöbe, régebb óta lehetnek panaszai, lehet, hogy valaki sokkal erőteljesebben éli meg a panaszokat, még mások mondjuk lehet, hogy elbogatalizálják egy picit. Én azt gondolom, hogy bármelyik helyre is fordulnak, akár az ügyelet, akár a sürgősségi betegellátóosztály, mindenképpen jól járnak el. Mégpedig azért, mert a kettő között úgymond átjárhatás van. Az azt jelenti, ha bemegy a beteg mondjuk a sürgősségi betegellátó osztályra, ott felveszik a betegtől az adatokat, objektívan értékelik az adott tüneteket, amiről a páciens beszámol, vitális paramétereket mérnek, vérnyomás, pulzus, légzésszám, szaturáció, illetve vércukormérés történik. Mindezek alapján el tudják differenciálni az ott dolgozó, jól képzett kollégák, hogy a sürgősségi betegellátó osztályon kerüljön a páciens ellátásra, vagy mondjuk az ügyeletre kerüljön átirányításra, de ugyanez igaz az orvosi ügyeletre is, szintén hasonló módon felmérik a tüneteket, vitális paramétereket, és ha úgy ítélik meg, hogy magasabb ellátásra van szükség, vagy egyéb diagnosztikai vizsgálatokra, akkor nyilván a sürgősségi betegellátó osztályra átirányítják a beteget. De most észrevettük, hogy az is nehézséget jelent a betegek számára, hogy gyakran összemossák a két ellátási formát. Ennek több oka lehet. Területileg egy helyszínen található mind az ügyelet, mind a sürgősségi betegellátóosztály pontosan egymás mellett, illetve nagyon sokszor találkozzunk azzal, hogy ugyanaz a kollega dolgozik akár az SBO keretein belül, illetve más alkalommal az ügyeleten.
1: Újabb rangos nemzetközi megbízatás előtt áll a gyöngyösi Urbán Eszter. A FIFA játékvezető szeptemberben Lengyelországba utazhat, ahol a női U20-as világbajnokságon videóbíróként segítheti a mérkőzések lebonyolítását. A gyöngyösi szakembernek nem újdonság a nemzetközi porond. 2010 óta FIFA kerettag, és az elmúlt években több rangos női világ és kontinens viadalon is bizonyított. De mit jelent egy ilyen világversenyre készülni? Milyen érzés a videóbírói szobából segíteni a legfontosabb pillanatokban? És hogyan jut el valaki a FIFA világbajnokság kupájáig? Ezekről Urbán Esztert hallják.
6: Igazából ez Ausztrián, ha még túlmegyek, onnan indult, hogy ugye 5-6 évvel ezelőtt, mikor indult Magyarországon a videóbíró képzés, beválogattak, mint női videóbíróként, és akkor szerencsére a Magyar Labdarúgó Szövetség támogat abban, hogy küld férfi NB1-es mérkőzésekre, mint videóbíró, és ezeknek a számát, hogy mennyi mérkőzés kapok per évbe, per szezonba, ki kell küldeni a FIFA-nak. Ugye innentől kezdve indult a FIFA-nál az, hogy felfigyeltek arra, hogy kapok mérkőzéseket, és akkor februárban volt egy kurzus Ausztriába, ahova én is meghívást kaptam. Ez egy FIFA rendezvény volt, és akkor ott minket teszteltettek szimulátoros gyakorlatokkal, videós elemzésekkel, videós tesztekkel. Hál' Istennek ott jól sikerült, pozitív benyomással jöttem haza, meg pozitív tapasztalatokkal, és most júniusban ennek, illetve az, hogy ugye itthon Magyarországon kapok mérkőzéseket, hatására meghívtak az U20-as női világbajnokságra. Azon szerencsések közé tartoztam, akit kiválasztottak. Tehát itt nem tudtunk mi jelentkezni, hanem ezt igazából a játékvezető bizottság választotta ki, hogy ki az, akit érdemesnek gondol arra, hogy videóbíróként a továbbiakban is tudjon működni.
1: Új településterv készül Kazincbarcikán. Hol épülhessenek új otthonok, hogyan változzanak a zöld felületek, merre bővülhessenek az ipari területek, és milyen szabályok vonatkozzanak a jövő beruházásaira? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad majd Kazincbarcika új településterve. Az önkormányzat márciusban indított el a város szabályozási tervének és a helyi építési szabályzatának teljes körű felülvizsgálatát. A hosszú távra szóló dokumentum kialakításába a lakosságot is bevonják. Augusztus 13-án ezúttal nem hagyományos fórumot, hanem személyes beszélgetésekre épülő workshopot rendeznek. A részletekről Szitka Péter polgármester.

0: városlakókat. Augusztus 13-án délután 16 órakor itt a Mezei Művészeti Központban. És nem is teljesen egy ilyen lakossági fórum, hanem sokkal inkább egy ilyen workshop keretében tudják elmondani a meghatározóknak ezeket a véleményeket, akik rögzítik, és ezek alapján forrasztják össze a településtervet.
1: Befejeződött Kazincbarcikán a Rózsa úti házi orvosi rendelő korszerűsítése. Nem csak az épület újult meg, hanem korszerű orvosi eszközöket is beszereztek. Ezzel a fejlesztéssel a város valamennyi házi orvosi rendelője megújult. Perjési Zsolt házi orvost hallják.
2: Már 2024-re nyúlik vissza a történet, amikor egy fél évre át kellett költöztetnünk a fogászati épületünkbe a itteni rendelőnket, hogy az épület felújítással elkezdődhessenek a munkálatok. Itt teljes energetikai korszerűsítés történt, napelemek kihelyezése, hőszivattyús rendszer alakult ki, mely mind hűtésre, mind fűtésre alkalmas, ezáltal már a várót is kellemes hőmérsékletűvé tudjuk varázsolni a betegek számára.
1: Most Szitka Péter polgármestert hallják.
0: Nagyon régóta célkitűzésünk az, hogy valamennyi orvosi rendelő, házi orvosi rendelő megújuljon Kazincbarcikán. Az nyilván nem ment úgy, mint a karikacsapás, hanem azért egy kidolgozott stratégia mentén és meghatározott pályázatok segítségével újultak meg, és gyakorlatilag itt a Rózsa úti rendelő az, ami zárja a sort, de annál boldogabb, azt gondolom mindenki, aki itt ennek a megújulásnak részese, akár az orvosok, asszisztensek, vagy az ide látogató betegek.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
3: Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én a Szent Atya a Róma közeli Genazzánóban található Mária a jó tanács anyjak egy helyre látogat és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve pápává választása után első útja vezetett. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, és 14. Leó elődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik. A Szent Atya visszatért tehát Genazzánóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idején nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hűbéri birtoka volt, ahol a jó tanács anyja bazilika áll. A Szűz Máriának szentelt templomot a 14. században Ágoston rendi szerzetesekre bízták. Boldog Bódi Mária Magdolna erekiéje szülőhelyére, Szigligetre érkezett. A Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban augusztus 8-án tartott esti ünnepi szentmisét és koncertet követően augusztus 9-én vasárnap Magdi születésének helyén folytatódott a hálaadás születésének 105. évfordulójához kapcsolódva. A szigligeti ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át Boldog Bódi Mária Magdolna erekiéjét. Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a Veszprémi Főegyház megye kereste azt a méltó alkalmat, amikor az egyház előírásainak megfelelően elhelyezhetik az erekét Bódi Mária Magdolna szülőhelyén. Erre különösen szép lehetőséget kínált a születésnapjához kapcsolódó ünnep. A főpásztor hangsúlyozta, a szentek és boldogok erekiének tisztelete mindig Krisztusra irányítja a figyelmet, az erekék azoknak a krisztusi erényeknek a jelei, amelyek egy szent vagy boldog életében láthatóvá váltak, és melyek bennünket is az életszentség útjára hívnak. Udvardi György érsek Boldog Bódi Mária Magdolna életét is ennek az evangéliumi képnek a fényében állította a hívek elé, kifejtette, Magdi nem ideális, minden nehézségektől mentes körülmények között jutott el az élet szentségre. Életét, családjának nehézségei, a szegénység, a gyakori költözések, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között tudott mégis boldog lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Ahogyan Péternek is ki kellett lépnie a viszonylagos biztonságot jelentő csónakból, úgy Magdi életében is újra és újra szükség volt arra, hogy bátran válaszoljon Krisztus hívására. Nem csak vértanúságának pillanatában tette ezt, hanem hétköznapi döntéseinek sokasságában is. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez, tette hozzá.

0: A Nyolc Boldogság Közösség szerzetes nővérei, Versegi Beáta, keresztény antropológus, diplomás coach, tanulásmódszertani tanácsadó, és Mikovics Krisztina, diplomás coach, tanulásmódszertani tanácsadó, a pécsi közösség tagjai személyes coachingra várják a jelentkezőket augusztus 20-án a Kovász Fesztivál idején Pécsen, a Püspöki Kincstár épületében. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött időtartama személyenként legfeljebb 45 perc, ezért a jelentkezések száma korlátozott, jelentkezni a kovász@pecs.egyházmegye.hu e-mail címen lehet. A coaching bizalmas, négy szem közti beszélgetés, amely segít tisztábban látni, új nézőpontokat felfedezni és megtalálni a saját megoldásainkat az életünkre vonatkozóan. A jövőre és a megoldásokra összpontosít, és az élet bármely területéről szólhat, kapcsolatokról, önmagunkkal, Istennel vagy másokkal, személyes életvezetésről, döntéshelyzetekről, tanulásról vagy szakmai kérdésekről. A szervezők kérik, hogy a résztvevők az e-mailben előzetesen regisztrált időpontra lehetőség szerint a kezdés előtt 5-10 perccel korábban érkezzenek majd. Szentmisében ünnepelték augusztus 9-én az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyház felújított nagy orgonájának megáldását, majd Kovács Péter főszékesegyházi karnagy orgona művész meg is szólaltatta a megújult hangszert. Az első koncerten nagy számú közönség vett részt. Török Csaba, a bazilika plébánosa, szent beszédében hangsúlyozta, az orgona annak az emberi munkának áldozatnak, Krisztusra tekintő hitnek és szeretetnek a gyümölcse, amely által a lehetetlen is lehetségessé válik, ha vannak, akik mernek nagyot álmodni és tenni is érte. Hálaadó szent liturgián ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját Gánic Endre Sándor főhelynök augusztus 8-án Mária Pócson. A nemzeti egyhelyen tartott ezüstmisén a jubiláns, a megyés püspök, paptestvérek, családja, munkatársai és a hívek közösségében adott hálát az elmúlt negyed század kegyelmeiért. Az oltár körül ott szolgált Endre atya két testvére, Gánic Tamás diakonus, irodai igazgató, valamint Gánic László a szervező lelkész. A szertartás végén adott ezüstmisés áldás előtt Gánic Endre hangsúlyozta, hogy a negyedszázados jubileum, akárcsak az ember élete és papi hivatása, nem erény, hanem ajándék, és az egész egyház közös ünnepe, hiszen az egyházban Isten kegyelme válik megtapasztalhatóvá mindannyiunk számára. Az élet védelméről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én nyilatkozatot tett közzé. Mivel hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről, nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad valóban előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szentegye felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanyja hatékony és konkrét támogatása, a csodálatos emberségünk kezdetű körlevelében pedig így ír 14. Leó pápa, minden emberi személy végtelen méltósággal rendelkezik, amely elidegeníthetetlenül magából a személy létéből fakad, és minden körülményben, állapotban vagy helyzetben megmarad. Az emberi jogok között az első az élethez való jog, a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, az ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg, akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. Egyházunk a magyar társadalom részéről évtizedes tapasztalattal rendelkezik a válsághelyzetben lévő családok, várandós édesanyák és a megfogant életek védelmében. Mindez számunkra nem csak elvont igazság, hanem konkrét szolgálat. Családok, várandós édesanyák, örökbefogadás előtt álló szülők mindennapi professzionális támogatása és lelki kísérése. Az édesanya és a gyermek nem ellenfelek, a válsághelyzeteket a valódi segítséggel lehet megoldani. Kérjük a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a napi politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánljuk fel tapasztalatunkat és együttműködésünket. Építsük az élet kultúráját, ne csak szavakban, hanem a mindennapi kézzelfogható segítségben. Áll a nyilatkozatban. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja, a társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A mindenki születésnapja séta a szeptember 12-én 10 órától indul a Széchenyi térről. Áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. Legyen öröm az iskola kezdés. A Katolikus Karitász iskola kezdési kampánya szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal. Másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján keresztül támogatni a kampányt iskola kezdés megnevezéssel. A Caritas központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskola kezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Szagyva Richárd, a Caritas országos igazgatója. Az Egri érseki papnevelő intézet Nagy Boldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, melyre szeretettel hívják a híveket. A Szent Mise után szerény agapéra is várják az odaérkezőket. A búcsú főcelebránsa és szónoka a szeminárium egykori tanára volt felnémeti plébános Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. Szeretettel várnak mindenkit. A Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Az alapítvány 2007-től minden évben megrendezi a motoros zarándoklatokat, a település egyházközségével együttműködve az élő keresztutat és a Szent Családot 2023-tól. Ezen kívül a közösségi programok megemlékezések alkalmával is kiveszi a szervezésből a részét. Emlékezzünk és ünnepeljünk közösen Nagy Boldogasszony ünnepén a Szenthely búcsúján augusztus 15-én délelőtt 10 órától, áll az alapítvány meghívójában. Külön öröm számunkra, hogy a Nagy Boldogasszony ünnepén a napján adhatunk hellát a 25 év munkájáért, és kérhetünk megerősítést az eljövendő feladatokhoz. Az ünnepi szentmisét Drahos Dávid plébániai kormányzó, az egyházközség újonnan kinevezett lelkipásztora mutatja be, aki ez év augusztusától kezdi meg szolgálatát ecséden. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. A hatvani hóstja Szent János negyedének vertejmesterei szeretettel hívnak mindenkit Nagy Boldogasszony ünnepének búcsújára augusztus 16-án vasárnap 17 órai kezdettel a Farkasvölgy utcai Mária szobornál tartandó ünnepi szentmisére és az azt követő agapéra. A szentmisét dr. Csizmadia István atya a Főszékesegyházi főesperes celebrálja. Az idei évben is indul vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszerte dinamikusan fejlődő ágazat jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, melynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hitátadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Verdi requiemje is hallható lesz az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrián, Fekete Attila, Sök Atalai és Kis András, valamint az Eranova zenekar, vezényel Michael Alder. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondunk végéhez értünk. Drimba Miranda, Molnár András, Grunda János, Fekete Gábor és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A búvárúszó Törőcsik Zsófia 107 méterre merült az uszony nélküli kötél segítségével végrehajtott szabad tüdős merülés versenyszámában a horvátországi Lastovo szigeten, és ezzel visszahódította a világcsúcsot. A Miskolci önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeli működtetése. Az FC 60 a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. A hőségben sokan keresik fel a strandokat, tavakat és folyópartokat, de a felhőtlen kikapcsolódás mellett a biztonságra is érdemes odafigyelni, mondta Mádi Attila Péter, gyöngyösi úszómester. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A búvárúszó Törőcsik Zsófia 107 méterre merült az uszony nélküli, kötél segítségével végrehajtott szabad tüdős merülés versenyszámban, a horvátországi Lastovo szigeten rendezett viadalon, és ezzel visszahódította a világcsúcsot. A világbajnok és világjátékok győztes magyar szabad tüdős búvárúszó áprilisban a Fülöp-szigeteken 105 méterre állította fel a világrekordot ebben a számban. Júliusban azonban az ukrán Natalia Zsárkova 106 méterre javította a csúcsot, melyet az amerikai Enchanté Gallardo is beállított. A magyar versenyző most ismét visszahódította a csúcsot. A Miskolci önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése, amelynek kapcsán a képviselők az üzemeltetési jog fenntartásáról, valamint a sporttelep infrastruktúrális fejlesztési kérelmeiről, köztük az új sportparketta és műfüves futballpálya kialakításáról döntöttek. A részletekről Hollósi András, Miskolc alpolgármestere adott tájékoztatást.
2: Kedves Miskolciak, köszönöm szépen a szó, csak egy igazából egy technikai jellegű napirendről van szó, azonban mégis a sport vonatkozásában fontos kiemelnünk, hogy nagyon sokat az MVSC pálya kapcsán nagyon sokszor kaptuk meg azt a hírt, vagy éppen azt a kérést a szülők részéről is, hogy nagyon jó lenne műfős futballpályával rendelkezni, vagy nagyon jó lenne egy olyan sportparkettával rendelkezni az MVSC csarnokban, ami már nem volt jó ideje. Én szeretnék köszönetet mondani ebben a létesítményben sportoló szülőknek, pontosabban a gyerekeknek, akik itt a sportban vannak, akik a szüleiknek, ugyanis volt egy közösségi kezdeményezés, amelyek alapján a sportparkettát közösen távolították el, viszont jó hírekkel szeretnék szolgálni. Többek között ez a napirendi pont, és remélhetőleg ezt mindenki megszavazza majd, azt a célt is szolgálja, hogy TAO pénzeket tudjunk lehívni, ne csak a műfős futballpálya vonatkozásában, már az elmúlt években egyébként voltak próbálkozások, hanem ami talán jó hír, hogy kaptunk egy szóbeli ígérvényt a Röplabda Szövetség vezetésétől a tekintetben, hogy valóban egy több mint 50 milliós lehetőséget figyelembe véve meg tudjuk valósítani majd remélhetőleg a sportparkettának a kialakítását.
1: Molnár Péter önkormányzati képviselő is köszönetét fejezte ki a sportklub edzőinek az utánpótlás területén végzett munkájukkal kapcsolatban.
3: Én szeretném a frakciószövetségünk nevében az MVSC-ben, az MVSC környékén, meg a sportiskolában mindenkinek megköszönni azt a szakmai munkát, amit az utánpótlás fejlesztés területén folytat. És ebből a szempontból is a Kubik, az MVSC pálya, mind a focipálya, mind a meglévő salakos futókör, mind a központi épület nagyon fontos szerepet tölt be. Jó ott látni a villanyfény mellett, most már egy előző évi fejlesztésnek köszönhetően a villanyfényes focipálya van. A utánpótlás gyerekek edzéseit jó ott adott esetben látni. És a röplabda Miskolcon, a röplabda és az MVSC az összefonódott. Miskolcon a röplabdának leginkább, főleg a női röplabdának, ugye az MVSC-ben, az MVSC-nél van hagyománya. Én szeretném megköszönni különösen a MVSC röplabdásainak, az edzőknek a türelmét, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak, és bízunk benne, hogy itt egy sikeres TAO pályázat után megoldódik végre a ő helyzetük, és úgymond hazaköltözhetnek a Kubikba, és ott tudják az edzéseket, a felkészülés, meg a hazai meccseket játszani, ahogy ezt tették korábban is. És az MVSC pályafejlesztése kapcsán azt hiszem elmondhatom, hogy ez is egy olyan történet, amely ciklusokon átível. Ebben a vonatkozásban tulajdonképpen mondhatom, hogy a közgyűlésben minden helyet foglaló politikai erő már korábban is célút tűztek ki, hogy az MVSC pályán történjen valamilyen fejlesztés. Ehhez azt hiszem elmondható, hogy mindenki talán már tett is hozzá, és bízom benne, hogy most konszenzussal megszavazzuk ezt az előterjesztést, és így az MVSC pályán, a Kubikban olyan fejlesztése tudna történni, egyrészt végre visszaáll eredeti állapotába a röplabdapálya, és az a bizonyos hátsó műfüves, amely jelenleg egy használhatatlan salakos pálya, ott egy olyan műfüves focipálya fejlesztés valósul meg, amely tényleg a miskolci utánpótlás a gyerekek érdekét szolgálja, és bízunk benne, hogy újra olyan tehetségek kijönnek az MVSC-ből, mint akik korábban is voltak. Ne felejtsük, úgy emlékszem, Beréb Gyuri is az MVSC-be kezdte. Úgyhogy hajrá, reméljük, hogy lesznek utódok.
1: Az FC 60 a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Jó hír, hogy a 60-i jégpálya a tervek szerint szeptembertől ismét megnyithatja kapuit. Jelenleg az ehhez szükséges engedélyezési eljárás zajlik. A részletekről Ofella Zoltánt, a klub elnökét hallják.
0: Ugye nem csak futball van ebben az egyesületben, hanem ugye van kézilabda és van jégkorong. Hát egy hatalmas nagy teher fog remélem a napokban leesni a vállunkról, mert úgy néz ki, hogy a építési hatóság visszajelzése alapján a jégpálya megkapja a használatba vételi engedélyt, és szeptembertől újra üzemelhet a jégpálya. Nagyon bízom benne, hogy olyan feltételeket tudunk teremteni, hogy a lakosságnál sem lesz, a környezetünkben lévő lakóknál sem lesz ez probléma, mert azokat a feltételeket, amiket kértek tőlünk, teljesíteni tudjuk, ami azt jelenti, hogy szeretnénk úgy zajmentesen jégkorongon is sportolni, hogy ne zavarja a pihenést a szomszéd lakóknál, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt meg fogjuk oldani. A kézilabdánál ugye az utánpótlást kell megoldanunk, hát remélem, hogy ott is úgy rendbe tudjuk rakni a dolgokat, hogy el tudunk indulni a remélt korosztályokban, és ez a 60 városa újra utánpótlás egyik fellegvára lehet majd. Remélem, hogy el tudjuk indítani ezeket a programokat. Indulni fog a kézi labdában az iskolai programunk, és a megbeszéltek szerint most már több iskolában leszünk jelen a következő időszakban.
1: A hőségben sokan keresik fel a strandokat, tavakat és folyópartokat, de a felhőtlen kikapcsolódás mellett a biztonságra is érdemes odafigyelni. Vajon milyen veszélyek leselkedhetnek a vízparton, és hogyan előzhetőek meg a balesetek? Erről Mári Attila Péter, gyöngyösi úszómestert hallják.
4: Tavaly is volt már hasonlóan meleg, lehet, hogy egy 2 fok különbség volt talán emlékeim szerint, viszont akkor júliusban már megérkezett ez a dolog, most pedig ugye június végére időzített ez, tehát hamarabb érkezett meg ez a dolog. Igen, tehát megvannak ennek a maga veszélyei, itt akár, hogy ebben a hőfokban akár már egy sétve is veszélyes lehet. Van egy veszélyeztetett, idősebb hozzátartozónk. Nem egy előnyös dolog, hogy kimenjen akár már ebbe az időbe, hiszen itt kapásból az ember kipárologtatja a folyadékot, és az, hogy mondjam, nem egy egészséges dolog. Itt erre még gratisban még rájön az, hogy most pont úgy itt a strandnak a veszélyéről beszélnénk, akár az otthoniakról, akár itt a mesterséges strandokról, ahol pont a víz lenne, ami hát elviekben felfrissít és felüdíti az ember, de egyben ez is a legveszélyesebb dolog, és ebben itt az elsődleges, amit én kiemelnék mindenféleképpen az, hogy ha úszástudásunk nincsen, ez egy készség, amit ki kell alakítani az évek során, akkor ne menjünk bele a mély vízbe, mert ez nem egy játék. Sokan azt gondolják, hogy ó, persze, de hát az egyik ilyen kedvencem az, hogy szülő kint áll a parton, lehet, hogy akár talpig kifestve, itt most elnézést kérek mindenkitől, de láttam ilyet, beszélgettem is vele. Gyerkőc pedig bent a vízben, épp hogy még úgy nagyjából kapálózik, és még abban még bele sem mentünk, hogy vannak ezek a nem életmentő felszerelések, mint a karúszó, vagy ezek a kis nagyon csodálatos úszógumik, ebben a hőfokban ilyen napsugárzással a műanyag, nem tudom, néhány ember biztos, hogy nem volt fizikán, mert ez a kettő valahogy úgy nem szereti egymást, amúgy főleg ebbe a közegbe, mindegy. Tehát gyermekünk bent van a vízbe, szülőként a parton, majd kérdezem, hogy mi lehet itt az elképzelés ebben a dologban. Ó, hát eljátszik. Hát mondom, ez nekem annyira nem játéknak tűnik, hanem mondom, inkább ilyen kapálózásnak. Mondom, gyereki kisfiam, semmi gond nem lesz. Miért? Hát az egyik és legfontosabb az az, hogy nem váltom ki magát, illetve a kollégáim se a családfőnek, vagy ott a családnak a szerepét. Tehát megosztik a felelősség, nekem nem az a lényeg, hogy én ott egy ilyen kindergartent vezetek, és akkor én mindenkinek hirtelen nyilván az apja, vagy hozzátartozója leszek, hanem itt mindenkinek egy saját felelősség, hogyha kijövünk a kis családdal, igenis figyelek a gyerekre, főleg, hogyha kisebb, ha nagyobb is, időközönként azért ránézek, ez a minimum, ez a legalja a dolognak, de az, hogy egy ilyen veszélyes közegbe, tehát ő benne van a vízbe, ő kint van, mire már belép érte, oké, rendben van, tegyük fel, ha talán ő nem süllyed el, és nem kell őt csak kiszedni, akkor ki tudja tolni a partra. De az egy gyereknek egy életre szóló negatív élmény, amit mi kerülni szeretnénk, és én is, és inkább, és kollégáim is inkább preventívek vagyunk, és megelőzni próbáljuk ezt, reális vagyok, hogyha tényleg látok olyan embert bent a mély vízben, akinek rossz a mozgás koordinációja, és higgyük el, ennyi év távlatából azért már meg tudom különböztetni ezt, ne maradjon benne. Ne ott kísérletezzünk. Menjünk el egy úszóoktatóhoz, van rengeteg, aki itt a Gyöngyösi városában is működik. Tanuljunk meg biztosan úszni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozata a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. E célra azonnal több mint 6,16 milliárd forint egyszeri átcsoportosítást rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára. 8 millió forint sérelemdíjat állapított meg a fővárosi ítélőtábla jogerősen egy férfinak, akit úgy megvertek a foglárok a tököli börtönben, hogy ki kellett vennie a lépét, tájékoztatta a sértett jogi képviseletét ellátó Magyar Helsinki Bizottság az MTI-t. A 2018. szeptemberében elszenvedett bántalmazás után Sárközi Zsolton életmentő műtétet kellett végrehajtani, illetve maradandó fogyatékosságot, 13,5%-os egészségkárosodást és máig tartó poszttraumás stresszavart állapítottak meg nála, ami jelentősen leszűkíti munkavállalási lehetőségeit, tartalmazza a közlemény. Az ítélet szerint a kertérítés mellett a tököli börtönnek magánlevélben kell bocsánatot kérnie a bántalmazás miatt, amit nyilvánosságra is hozhat az áldozat, tették hozzá. Az Európai Unió 2,1 millió euró sürgősségi humanitárius támogatást nyújt Kolumbiának az ország középső és nyugati részét sújtó 7,4-es erősségű földrengés után, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli testület közleménye szerint a földrengés több tartományban és városban okozott jelentős károkat, és több száz ember vált a katasztrófa áldozatává. Az uniós támogatásból az EU helyszínen dolgozó humanitárius partnerszervezetei a többi között egészségügyi ellátást, ivóvizet, higiéniai és közegészségügyi eszközöket, ideiglenes menedéket és élelmiszert biztosítanak a károsultaknak. A segítségnyújtás része továbbá a veszélyeztetett emberek védelme és a készpénz támogatás. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Dunahouse az MTI-vel. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult. Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az Otthon Start program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül, írták. Bár a fővárosban a közlemény szerint összességében csökkent az érdeklődés, az árak alakulásában nincs fordulat, miként országos szinten sincs. Látszik ugyanakkor, ahogy az árérzékenyebbé váló vevői kör átformálja a piac működését, mert Budapesten a panellakások értékesítési idejének átlaga 55 napról 90 napra nőtt.